0: benne van, mert minden ráérzésnek a tulajdonképpeni lényegét adja. Ráérezni az irgalom üzenetére, ráérezni az irgalom energiát hozó, életünket új erővel eltörtő képeire. Amikor a kegyetlenség, az irgalmatlanság, a számonkérés, a bosszú ősi képei helyett az irgalom útját választjuk, belelépve azokba a lábnyomokba, amelyek előttünk kirajzolódnak, belelépve Jézus Krisztus lábnyomába, aki olyan irgalmas volt, hogy bűneinket nem kérte számon, hanem magára vállalta, belehalt, hogy nekünk ne kelljen. Ez a változás az, amelyet az energia új irányának nevezünk. Ez a változás az, amely a ráérzések igazi méltóságát, igazi hordozó erejét adja, egészen az örökké valóságba vezető módon. Én kívánom, hogy ezen az úton mindannyian találkozhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Szülők, ébresztő! Zsoltárok könyve 78. fejezet 4. verse azt mondja, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Szülők, ébresztő! Nyilván nem engednétek, hogy pornómozi nyíljon a szomszédban, mégis az ellenség kihasználva korunk információs technológiáit egyenesen a gyerekszobába juttatta a szennyet, méghozzá legálisan. Ha meg akarjuk menteni gyermekeinket, vigyáznunk kell rá, hogy amit mondunk, összhangban legyen azzal, amit teszünk. Nem teheted meg, hogy becsukod a szemed és reménykedsz a legjobbakban. Nem háríthatod át a felelősséget a gyermekvédelmisekre, a tanárokra, a cserkészparancsnokra, de még a gyülekezet ifjúsági vezetőire sem. Nem oldod meg a problémát azzal, hogy még több dolgot vásárolsz a gyermekednek. Nem áldozhatod fel őket a karrieredért, feltételezve, hogy ha nincs felszínen semmilyen probléma, akkor minden rendben van. Nem. A legjobb védekezés a támadás. Figyeld meg a következő verseket a Szentírásból. Az elsőt a pedofil és pornográf alakoknak címezték. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Máté evangéliuma 18. fejezet 6-tól a 7. versig. A második a szülőknek szól. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Zsoltárok könyve 78. fejezet 3-tól a 4. versig. Noé megmentette a családját. Tedd ezt te is. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy óvjam gyermekeimet a világban lévő bűnöktől, hogy bölcsen ügyeljek rájuk, mit néznek és hallgatnak, milyen könyveket olvasnak és milyen barátokkal lógnak. Soha ne legyek lusta, ha arról van szó, mi éri őket, Uram. Atyám, adj bölcsességet akkor is, ha olyan események történnek a családban, amelyekkel még nem találkoztunk, vagy amelyekre nem tudom a választ. Jézus nevében. Ámen.

Mindenki a családban. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 40. verse azt mondja, tartsd meg rendelkezéseit, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak. Időről időre szükségünk van egy kis zökkenőre, ami ráébreszt, hogy nem éppen a legjobban bánunk családtagjainkkal. John Maxwell beszél egy emberről, akit az ígéret megtartói szervezeten keresztül ismert meg. Egy nap a férfi első osztályos kislányát arra kérte tanítónője, hogy rajzolja le a családját. A kislány nagyon szeretett rajzolni, ezért örömmel látott neki a feladatnak. Aznap este büszkén vitte haza és mutatta meg szüleinek a műalkotást. Amikor az apa ránézett, megkérdezte, mit ábrázol ez a kép? A lányka válaszolt. Ez mi vagyunk is a házunk. A tanítónéni arra kért, hogy rajzoljuk le a családunkat. Az apa jobban megnézte a képet és felfedezte, hogy mindenki rajta van, kivéve őt. Édesem, kérdezte, rajta vagyok én ezen a képen? Nem, felelte a kislány. Miért nem? Kérdezte tovább az apa. Mert ez a kép minket ábrázol itthon, és te sosem vagy itt. Mintha egy malomkövet dobtak volna rá. A kislány csak egy tényt közölt, minden rossz indulat vagy bűntudatkeltés szándéka nélkül. Ez volt az a nap, amikor az apa eldöntötte, visszafordítja a szekeret, és visszamegy a családjához. Ha te is a siker felé vezető úton haladsz, de közben elhanyagoltad a családod, itt az ideje, hogy visszafordulj. Térj vissza, és vedd fel azokat, akik a leginkább számítanak. Kötelezd el magad, hogy csak olyan úton haladsz, ahol ők is veled utazhatnak.

Otthoni probléma megoldás. Prédikátor könyve 9. fejezet 9. verse azt mondja: élvezd az életet feleségeddel és férjeddel együtt, akit szeretsz. Benjamin Franklin mondta: ami fáj, az nevel. Ha szeretnénk családként növekedni, és itt is olyan sikeresnek lenni, mint más területeken, akkor meg kell tanulnunk, hogyan birkózzunk meg az otthoni nehézségekkel. A házasságok szerelemből kezdődnek, de elköteleződésből folytatódnak. Íme néhány javaslat az otthoni probléma megoldáshoz. Elsőként, a problémát célozzuk meg, ne a személyt. Mind egy csapatban játszotok, ezért ne szabadítsd rá személyes frusztrációdat szeretteidre. Másodszor, minden tényt vegyél figyelembe. Mielőtt megoldást ajánlasz, vagy erőltetsz, bizonyosodj meg arról, hogy valóban érted a problémát. Gondolkozz, mielőtt beszélsz. Nincs annál károsabb, mint elhamarkodott következtetéseket levonni. Harmadszor, vedd sorra az összes lehetőséget. Így ingadozó érzelmek helyett tárgyilagos tudsz maradni. Ha munkahelyi problémád lenne, így tennél. Akkor miért ne alkalmaznád ugyanezt otthon is? Negyedszer. Keresd a pozitívumokat. Scott Peck írja: csakis a problémák miatt növekedünk szellemileg és lelkileg. A konfliktusok és megoldásuk fájdalmán keresztül tanulunk. Nem számít, milyen rosszul állnak a dolgok most, minden helyzet rejt valami jót, úgyhogy keresd benne. Ötödször. Sose fogd vissza a szeretetedet. Nem számít, milyen rossz dolgok történnek, sose tartsd vissza szeretetet kimutatását. Helyén való elmondani a családnak, hogyan érzel, egészen addig, amíg jó indulattal teszed, és biztosítod őket arról, hogy a problémák ellenére feltétel nélkül szereted őket. Miért? Azért, mert ha az emberek szeretve és támogatva érzik magukat, bármiféle nehézséget képesek legyőzni. Imádkozz így: Uram, segíts, hogy soha ne legyek haragtartó, de ha már össze is állítottam egy listát a sérelmeimről a házasságunk során, hadd engedjem el, és soha ne emlékezzek rá vissza. Segíts, hogy a pozitív dolgokra építsünk, a rosszakat pedig legyőzzük, hogy nagyszerű kapcsolatunk lehessen egymással, családunkkal és a barátainkkal. Jézus nevében. Ámen.

Tartalmas beszélgetés. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Egy átlagos pár körülbelül heti 37 percet tölt tartalmas beszélgetéssel. Tévénézéssel pedig 5-ször ennyit naponta. Nem csoda, hogy bajban vagyunk. Sok más dologhoz hasonlóan a jó beszélgetés sem csak úgy történik, fejleszteni kell, ez pedig időt és erőfeszítést igényel. Szeretnél jobban kommunikálni? Íme hogyan teheted? Elsőként teremts lehetőséget a kommunikációra. Légy kreatív. Menjetek el együtt az egész család sétálni. Hívd fel a párodat napközben. Próbáljatok meg hetente egyszer együtt ebédelni. Vidd el a gyerekeket a foci edzésre, hogy útközben tudjatok beszélgetni. A kommunikáció bárhol történhet. Másodszor, légy úrrá a kommunikáció gyilkosain. A tévé és a telefon a fő bűnösök. Korlátozza rájuk szánt perceket, és meg fogsz lepődni, mennyivel több időtök marad egymásra. Harmadszor, bátoríts őszinteségre és nyitottságra. A véleménykülönbségek egészségesek és normálisak bármely családban. Bátoríts minden egyes családtagot, hogy szívéből szóljon, és ha így tesz, ne kritizálj és ne vágj vissza. Negyedszer. Sajátíts el pozitív kommunikációs stílust. Légy tudatos abban, ahogyan a családoddal kommunikálsz. Talán akaratlanul is felvettél egy olyan stílust, amely megfojtja a kommunikációt. Ennek leggyakoribb módjai a. a visszavágás, ezzel megalázol másokat, b. a leuralás, aminek megfélemlítő hatása van, c. az elszigetelődés, amikor magadban puffogsz, ami igen frusztráló. Ehelyett inkább működj együtt, ez bátorítólag hat. Ha az együttműködés helyett az említett kommunikációs stílusok valamelyikét szoktad használni, azonnal kezdj el dolgozni a változáson. Meg kell tenned, ha jó kapcsolatot szeretnél építeni a családoddal.

Szövetségi kötelék. A Sámuel első könyve, 18. fejezet, 1-től a 4. versig elmondja, hogy miután Dávid megölte Góliátot, Isten természetfeletti munkát végzett, és összekötötte Jónátánnak, Saul fiának szívét és lelkét Dáviddal, Izrael későbbi királyával, Saul utódával. Jónátán lelke összefort Dávid lelkével, és úgy szerette őt, mint önmagát. Ez prófétai előképe annak, ami Jézus, a zsidók királya, Dávid leszármazottja és minden keresztjén között alakult ki. Jónátán, aki a keresztjéneket jelképezi, szövetségi kötelékbe lép Dáviddal, aki Jézust jelképezi. Jónátán mindenét, amije van, Dávidnak adja, a ruhákat, amiket visel, az alsó és felső ruháját is, ami ma kabátnak és ingnek felel meg. Míg a kardját, nyilát és övét is Dávidnak adja, amelyek alapvető védelméről gondoskodnak. Ez kiszolgáltatottá és sebezhetővé tette Jónátánt, ilyennek kell lennünk nekünk is Jézus előtt. Benne kell bíznunk, hogy megvéd minket és harcol értünk. A szövetség fogalmát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Isten szövetséget megtartó Isten. Ő mindig betartja az egyezmény ráeső részét. A szövetség kölcsönös tiszteleten, hűségen és bizalmon alapszik, és amikor ezek a tulajdonságok megvannak, a szövetségesek egy mély, bizalmas és csodálatos kapcsolatot kapnak áldásként. Bár az Ószövetség Istentől kapott csodálatos ajándék volt, mégiscsak az izraeliták Istennek való engedelmességétől függött. Minden egyes alkalommal, amikor a zsidók engedetlenek voltak Istennek, égő áldozatot kellett bemutatniuk, hogy helyreálljon az Úrral való kapcsolatuk. Isten számos prófétája jól tudta, hogy a nép bűnei miatt sosem lesz eléggé engedelmes ahhoz, hogy elnyerje Isten kegyelmét. Ezért Isten egy új szövetség üzenetét adta ezeknek a prófétáknak, amely feltétel nélküli kegyelmét kínálja minden ember számára. Amikor Jézus Krisztus a földre jött, megvalósította Isten új szövetségét. Az ő halála és feltámadása gyökeres változást hozott a régi szövetséghez képest. A régi szövetséget kőtáblákra írták, az új szövetséget az emberek szívébe. Az Ószövetség állatáldozatot kívánt, az új szövetségben Jézus halála biztosította a tökéletes áldozatot minden bűnért egyszer s mindenkorra. Az Ószövetséget Isten csak Izrael népének ajánlotta fel, az új szövetség pedig mindenki számára elérhetővé tette Isten kegyelmét. Az új szövetségben mindenkinek bensőséges kapcsolata lehet Istennel, Jézus Krisztus által. Jézus a beteljesítője Isten mindkét szövetségének. Jézusért lehet mindenki meghívott a hívők közösségébe. Minden egyes embernek megvan a lehetősége, hogy elfogadja vagy elutasítsa ezt a szövetséget Istennel. Ezen nem tudunk változtatni. Ha úgy döntünk, hogy elutasítjuk Istent és önmagunknak élünk, akkor ő nem fogja megtartani ígéretét, miszerint törődik velünk. Ám ha hiszünk Isten ígéreteiben és hűségesek vagyunk hozzá, Isten azt mondja nekünk, hogy minden engedetlenségünket megbocsátja, és vétkeinkre többé nem emlékezik. Egy szövetségi kapcsolatban mindkét fél mindenét odaadja a másiknak. Így kell lennie ennek férj és feleség között, és így kell lennie Krisztus és a keresztjének között is. Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta, hogy a pohár, amelyből ittak, az új szövetség pohara az ő vére által. Ezt a szövetséget, amelyet Jézussal megkötünk, ő kezdeményezte azáltal, hogy életét és vérét adta értünk. Nekünk ugyanezt kell tennünk, hogy megerősítsük és megpecsételjük a vele való szövetségünket, fel kell készülnünk rá, hogy életünket adjuk érte szellemileg, de fizikailag is, ha szükséges. Késznek kell lennünk odaadni az Úr Jézus uralma és fennhatósága alá mindent, amink van, mert úgy szeretjük őt, mint saját magunkat. Le kell vetkőznünk külső önmagunkat, felső ruhánkat, és a benső világunkat is, az alsó ruhánkat, és oda kell adnunk minden védőfelszerelésünket, kardot, nyilat és övet, hogy gyengék és védtelenek legyünk magunkban és magunktól, és ezért Jézusban kelljen bíznunk mindenért. Úr Jézus, kérlek segíts mindenünket, amink csak van, neked adni, ahogy te is mindenedet nekünk adtad.
Amen. Írta Peter Stanway.

Érett szeretet. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 8. verse azt mondja, a szeretet soha el nem múlik. Az 1 Korintus 13 írja le az érett szeretetet, amely képessé tesz két embert arra, hogy hosszú távon is együtt legyenek. Rendszeresen el kell olvasnod ezt a fejezetet. Elmondja nekünk, hogy elsőként az érett szeretet elfogadó. Tudja, hogy a kapcsolat egy csomag, élvezed benne a jót, és növeled a türelmedet azáltal, hogy megtanulsz együtt élni a még fejlesztés alatt álló dolgokkal. Másodszor, az érett szeretet sohasem irigy. Megérti, hogy a valódi megelégedettség onnan ered, hogy tudod, Istennek terve van mindannyiunk számára, és amit neked készített, azt nem fogja senki másnak odaadni. Harmadszor, az érett szeretet udvarias. Egy olyan világban, ahol nagy hiány van a jómodorból, az érett szeretet tudja, hogy azzal fejezheted ki valaminek az értékét, ahogyan bánsz vele. Negyedszer. Az érett szeretet nem sértődős. Tudja, hogy ha érzéseidet állandóan mások tudomására juttatod, akkor minden pénzed papírzsebkendőre költheted majd. Figyeld csak meg pár szavait az érett szeretetről egy mai fordításban. A szeretet soha nem adja fel. Többet törődik mással, mint magával. Nem akarja azt, amilyen nincs. A szeretet nem büszkélkedik, nem pökhendi, nem erőlteti rá magát másokra, nem akar mindig ő lenni az első, nem hirtelen haragú, nem tartja számon mások bűneit, nem ünnepel, ha más a padlón van, örül, ha az igazság virágzik, bármit elvisel, mindig bízik Istenben, mindig a jót keresi, soha nem néz hátra, mindvégig kitart. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 8. versig. Kérd ma Istent, hogy ilyen szeretetet adjon neked. Imádkozz így. Uram, segíts folyamatosan figyelnem családom szükségeire. Segíts azonnal felismernem, mikor kell több energiát fektetnem a kapcsolatunkba. Hadd töltsek mindig elég időt mindenkivel is add, hogy túlcsorduljon bennem a szeretet. Őrizd meg a családomat a gonosztól, Uram, hogy együtt erősödhessünk meg az Isten dolgaiban. Ámen.

Istenfélő szülők, istentelen gyermekek. Királyok második könyve, 21. fejezet második verse azt mondja, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ezékiás volt az egyik legigazságosabb király Izrael történetében. Mégis a fia, Manasszé, bűnre csábította Isten népét, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Királyok második könyve, 21. fejezet 9. vers. Miért nem szállt az apa igazsága a fiára? Íme három ok, melyet érdemes fontolóra venni. Elsőként, a jó szülőknek olykor tékozló gyermekük van. Ne engedd, hogy bárki is bűntudatot ébresszen benned a gyermekeid miatt, vagy úgy éreztesse veled, vesztes vagy. A te példád még mindig tud hatni a gyermekeidre, imáid még mindig formálhatják őket, és szereteted nyitva tarthatja az ajtót Isten előtt, hogy munkálkodhasson az életükben. Másodszor. A rossz társaság megronthat egy jó jellemet is. Manasszé nyilvánvalóan gyenge jellemű volt, és könnyen befolyásolni tudták rossz emberek. Tanítsd meg a gyermekedet, hogy a társaság, ahová tartozik, formálni fogja a viselkedését, személyiségét és végső soron a sorsát is. Harmadszor. Ez az apa túl elfoglalt volt. Ismerősen hangzik? Amíg még egy fedél alatt laktok a gyerekeiddel, szakíts időt a közös imádkozásra, játékra és beszélgetésekre. Na, és miről beszélgessünk? Kérded. Mondjuk a személyes felelősségről. Egy olyan korban, ahol a hárítás művészetté vált, tanítsd meg őket, hogy vállalják a felelősséget döntéseikért. Hangsúlyozd előttük az erózió elvét, magyarázd el nekik, hogy a gonoszság egyre a. rosszabb, b. ügyesebben álcázza magát, c. könnyebben lehet belekeveredni, d. nehezebben lehet belőle szabadulni. Bármi történjék is, soha ne mondj le róluk.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv negyedik részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A keresztény ember élete az egy értékrendcsere. Nem helycsere, nem területcsere, nem ilyen-olyan, amolyan csere, hanem értékrendcsere. És erről az értékrendcseréről fogunk ma tanulni, mert az lesz a leckénknek a címe, hogy elkerülni a világ útjait. Ez nem azt jelenti, hogy nem járok a strádán, persze szabályosan, ha lehet. Nem azt jelenti, hogy nem megyek azon az utcán, amin az emberek járnak, hanem azt jelenti, hogy bárhol vagyok, másképp, más értékrendszerint gondolkodom, élek, vagy úgy is mondjuk ezt, mi egyszerűen, hogy Jézussal járok. És lényegében ebben a leckében arról tanulunk, hogy mit is jelent Jézussal járni. Nem Jézust egyszer megismerni, és akkor úgy távolról követni, vagy azt mondani, hogy én elhiszem, hogy volt egyszer egy Jézus, hogy jó messze régen, 2000 évvel ezelőtt, és akkor hát amit csinált, az példaképül van, úgy, mint ahogy példakép lett Napóleon, vagy Julius Cézár, vagy valaki nagy a történelemből, aki éppen kedves nekem, hanem ez a Jézus Krisztus jelen idő egyes szám első szemében az enyém. És valahol ez a keresztény élet. Tudni, a keskeny út olyan keskeny, hogy azon nem lehet egyedül járni, hanem csak úgy, hogyha a két kezemet kinyújtom egyik kezemmel, mert megfogja Jézus, a másikkal meg megfogom a fele barátom kezét. Ez jelenti kereszténynek lenni, ezt sokan nem tudják, pedig ez egy egyszerű kép. Éppen ezért ez a lecke most nagyon fontos tanulságot rejteget, és ezért nem is húzzuk az időt, hanem rögtön a vasárnapi kérdésekhez fordulok. Mit is jelent a kapcsolat Jézus Krisztussal? És két igét olvasunk. Erzsike olvassa a Zsoltárból, a 119. Zsoltárból a híres, nevezetes 11. verset, és utána Dénest közvetlenül kérem, hogy majd az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset olvassa.
1: Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
0: Dénes olvassa az Efézus 6.18-at.
2: Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért.
0: Az imádság egy belső kapcsolat az Istennel. Erről van szó mind a két igében. Akkor zárom szívemben az Istennek beszédét, és akkor nem vétkezek ellene, hogyha állandó imádságban élek. Ez az imádság nem az elmondott imádságot jelent, hanem azt a forró drótot, ami mindig ott van én köztem és Isten között. Várom a gondolataitokat erre. Marika, parancsolj!
3: Tulajdonképpen az egész leckénk arról szól, hogy más az értékrendje egy kereszténynek, más egy értékrendje, aki a jézusi magatartást mutatja be, aki az Isten akarata szerint él, és annyira más a világban elfogadott tendencia, hogy nem lehet összekeverni a kettőt, és nekünk meg kell tudni különböztetni, hogy melyik oldalt fogom elfogadni. És ezért nem mindegy, hogy kapcsolódom Jézushoz, vagy ide-oda akarok tekingetni. Mert csak a tiszta utat szabad választani.
0: Igen, Tibaddal aztán majd Marian.
4: Ugye elgondolkoztam ezen a címen, hogy kapcsolat Krisztussal. Azon gondolkoztam, hogy mit is jelent kapcsolatban lenni valakivel, vagy ismerni valakit. Ha mondjuk lemegyek a sarki boltba, belépek ott, ismerem az elárusítót. Ő is ismer engem, hiszen oda járok nap mint nap. Ha mondjuk bemegyek a munkahelyre, talán a munkatársaim azért csak jobban ismernek, mint mondjuk a sarki boltos eladó. De azt kell mondanom, hogy mégsem ismernek eléggé. Nem tudják a gondolataimat, a titkaimat, nem tudják az életemet. Igazán, aki tudja, az a feleségem, mert ugye azt szokták mondani, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. És Talán arra gondolok, hogy Krisztussal kapcsolatban is ezt mondhatnánk, hogy együtt kell élni Krisztussal. Nem elég az, hogy hát hallottam róla, meg ismerem őt, meg olvastam gyerekkoromban történeteket, vagy eljárok templomba, vagy valami alkalomra. Ez kevés. Egy olyan kapcsolatban kell lenni Krisztussal, amikor együtt élek vele. És ez az ismeret szükséges ahhoz, hogy túléljem ezt a földi krízist, amiben vagyunk.
0: Marian, aztán majd Anikó.
5: A lecke kapcsán több dolog jutott eszembe, meg kettő ige. És az egyik ige az a János első levele második rész, 15. verse, ami úgy közül, hogy ne szeressétek a világot. És én ezt az igét egész picinek 3-4 éves koromban először hallottam az én dédikémtől, aki nagyon sokat mondogatta, és úgy nem, akkor még nem értettem. És amikor felcseperedtem, akkor elkezdtem rajta gondolkodni. És így gondolkodtam még frissen megkeresztelként is, hogy milyen jó is lenne, hogy az ember el tudna vonulni a világtól egy lakatlan szigetre, és akkor úgy nagyon szép és jó lenne minden, mert hogy a sok ilyen förtelmes, lehetetlen ember, aki az embert örökké csak bosszantja, meg egy csomó csúfságot, tehát az ember milyen jó lenne. És akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a Jóisten nem erre hívott el bennünket, mert a főpapi imából ugye a János 17-15-ben ugye azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket a világban. Tehát, hogy nyilván arról van szó, hogy a világban kell, hogy legyünk, mint só, hogy az embereknek meg tudjuk reprezentálni a Krisztus jellemet, és be tudjuk mutatni azt, ami valójában, amit kell. És nem pedig arról van szó, hogy a világnak a befolyása hasson ér rám. Tehát nem szabad, hogy ez a dolog megforduljon. És ugye ezt bízta ránk Jézus Krisztus, hogy ugye ezt kell, hogy tegyük. És azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az Isten kegyelme az, ami tulajdonképpen, és az ő szeretete az, ami valamilyen szinten ezt véghez viszi bennünk. És Bajó Laci bácsinak csak egy mondat erejéig van egy vers, aminek az a cím, hogy a kapocs, amelyben arról szól, ugye a versik, egy nagyon rövid kis kurta vers, hogy van a teremtő, a tiszta, a tökéletesség, a jóság, a hűség, a szeretet, meg van az ember, a gyarló, a senkiházi, a semmit mondó ember, és azt mondja, hogy a kettő között ugye a teremtő, tehát hogy a legtökéletes, a tökéletlenhez milyen kapocs az, ami valamilyen szinten összeköthet, és akkor azt mondja, hogy ez a kegyelem, tehát hogy az Isten kegyelme az, akik vagyunk, és ahogy vagyunk, és az ő szeretete az, ami tulajdonképpen felfoghatatlan számunkra.
0: Köszönöm szépen. Anikó?
6: Én Tivadarhoz szeretnék kapcsolódni. Nagyon tetszett az a gondolat, hogy lakva ismeri meg az ember egymást, és hát a házastársak ismerik elvben legjobban egymást. De azt gondolom, hogy nem mondok újat azzal, hogy a kapcsolatok válságát éljük. Tehát beleértve a házasságok válságát is. És én úgy veszem észre, hogy nagyon meglazultak a kapcsolataink. Régebben szorosabbak voltak a családi kötődések. Persze ennek van társadalmi, gazdasági oka is, hiszen például a földet együtt művelte a család. De ez a meglazult kapcsolatrendszer olyan, mintha beszivárgott volna a kereszténységünkbe is. A gyülekezeteken belül is meglazultak a kapcsolatok, de az Úrral való kapcsolatunk is nagyon sok esetben meglazult. Egy olyan időnként találkozunk, és akkor úgy kávézunk egyet, már bocsánat ezért a kicsit naturalisztikus képért, de sokan így képzelnék el az Úrral való járást, miközben ahonnan indultunk a kezdő igétől, a szívembe zártam a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened, ez egy teljes életközösséget jelent. Ez azt jelenti, hogy a részemmé vált Isten igéje, hogy áthat teljes mértékben a gondolatomat, a beszédeimet, az érzéseimet, a cselekedeteimet, és el kell gondolkodni, hogy akarok én Istennel ilyen szoros kapcsolatban lenni, vagy csak olyan, hát Istenem, ha szükség van, akkor majd telefonálok, vagy oda csörgök.
0: Nagyon jó ez a kép, mert így van az imádságot, ilyen oda csörgésnek hiszük már tovább. Gyula, aztán majd.
7: Hát én abban az aspektusban is közelíteni, meg hogyan lehet elkerülni a világi kívánságokat és ezt a világot. És végül is a kereszténység óriási kettős nyomás között éli le az életét. Tehát ott van Istennek szent lelke, aki próbálkozik. És hát nyilván ott van a gonoszság is, aki ostromol. És hát ezt a kapcsolatot nem lehet másképpen elkezdeni, és pláni, ha még ehhez hozzátesszük azt, hogy a Jézus eljövetele, ahogy közeledik, ez a nyomás úgy nehezedik. És hát ezt csak azzal a jézusi mélységes kapcsolattal, ahogy Jézus kapcsolatban volt az atyával, csak olyan szinten lehet hogy megálljunk. Meg tud állni valaki önmagában. Tehát nem, csak Jézus Krisztus által.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
8: Én egy furcsa képet szeretnék elétek tenni, ahhoz kapcsolódva, amit Marika mondott az elején, az a bizonyos, nagyon másnak kell lenni. Olyan világban élünk, amikor egyre másra jelennek meg a másfajta autók, mondjuk az elektromos autó. És ahogy idefele jöttünk, éppen elmentünk egy olyan parkolóhely mellett, ami mellett egy ilyen töltőhely volt, és éppen töltött egy elektromos autó. És én azt gondolom, hogy ha az autó beszélni tudna, akkor nagyon érdekes lenne, ha egyszer csak úgy kifogásolná, hogy bezzeg az összes többi normális az benzinnel megy, annak annyi benzinkútja van, neki meg milyen kevés lehetősége van, és hát ehhez képest neki hogy kell keresgélni ahhoz, hogy végre találjon egy dugaljat, és még abból sem mindegy, hogy milyen van, ő milyen szörnyű, hogy így kell, hogy menjen. Én azt gondolom, hogy az elektromos autó hál' Istennek nem tud ilyeneket mondani, ő az aztán kész, és itt csak így működik. Csak vajon képes leszek-e valamikor is én kimondani, hogy én viszont hívő ember vagyok, Krisztus tanítványa, és kész, aki így működik, ami azt jelenti, hogy más. Tehát számomra az, ami a környezetben lehet, hogy normális, nekem az maximum kísértésként jelentkezik egy csomó minden, amire én nemet mondtam, és nemet is akarok mondani. És hogyha megengeditek, ahhoz még hadd mondjak valamit, amit Anikó mondott. Válságos időszakban élünk, ez igaz? De minél válságosabb az időszak, annál hangsúlyosabb az, hogy én döntést hozok, ha kell, 5 percenként hozok döntést, nem? Újra és újra kimondom, hogy én ebben az irányban akarok menni. És ehhez kell az a bizonyos töltés, az imádság, amivel kapcsolatban vagyok az Úrral, mert én így működök és kész, és sehogy másképp.
0: István, is megyünk tovább.
9: Hát amit a Tibor mondta, hogy döntés hozzak, meg ahhoz, amit Krisztus elvár tőlünk, hogy meggyőződésen alapuló kapcsolatot, elkötelezettséget építsünk ki, ahhoz legalább 2 nagyon fontos dolgot szemben előtt kell tartani. Egyrészt szól, hogy tudnunk kell, sőt, ezen felül még értenünk is kell, hogy kicsoda Jézus, és mit tett értünk. Ez nagyon fontos 2 kritérium, amivel tisztába kéne lennünk.
0: Köszönöm szépen. Most ehhez a töltőállomáshoz visszatérve menjünk tovább. Van egy töltőállomásunk, és ez a töltőállomás az ígében van elrejtve. De sok ember azt gondolja, hogy az ígét azt tudja, aki a fejével tudja az ígét. Nekem volt egy barátom, még most is megvan, aki minnyájunknál jobban ismerte a Bibliát. Csak éppen nem volt hívő ember. Ért ez valamit? Mindig mondtam, hogy valahol a Tiszáton van egy Mari néni, aki hívő. Géza, jobban ismeri ez a néni a Bibliát, mint te, és erre fel volt háborodva. Mondom, mert te úgy vagy, hogy mindent tudsz róla, a Mari néni pedig, aki hisz, az belőle él. És ez 2. No, ezért először olvassuk el a 2 igét. Jánost kérem, hogy olvass el a János evangélium 5. fejezet 39. versét, majd Szigeti Lacit kérem, hogy a János 14.6-ot olvassa el, 2 közismert ige.
10: Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok én rólam tesznek bizonyságot.
0: Köszönöm szépen, és akkor János 14.6-ot nézzük, és Lacit kérem, hogy olvassa.
11: Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam.
0: Köszönöm szépen. Az első igéhez hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor ezt rosszul idézik. Mert Jézus azt mondja, hogy ti kutatjátok, mondja a farizeusok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de tévedtek, mert azok rólam tesznek bizonyságot. Tehát én nem valamiben hívő ember vagyok, hanem valakiben bízó, hívő ember vagyok. És ezt nagyon jól kell látni, hogy a kereszténység az nem valamiben való, egy tanrendszerben, egy ideológiában való hitet jelent, hanem egy kereszténység egy személybe, Jézus Krisztusban való feltétlen bizalmat jelent. Várom a hozzászólásotokat. Tivadar?
4: A Bibliát lehetne hasonlítani egy levélhez, amit Isten írt hozzánk, egy nagyon fontos üzenethez, vagy mondhatnám így is, hogyha egy mondjuk 30 vagy 40 éve fiatalabb lennék még az első szerelemre, hogy gondolnék, hogy mint hogy egy szerelmes levelet olvas az ember. Elolvassa, aztán lehet, hogy egy óra múlva megint elolvassa, vagy másnap megint előveszi, vagy megint előveszi. Tehát, hogy nem unja meg soha, és újra és újra várja, hogy jöjjön újabb és újabb üzenet benne. Így van ez a Bibliával is, hogy a Biblia Isten üzenete hozzánk, és ha ezt az üzenetet meg akarjuk érteni, akkor meg kell ismernünk azt a személyt, aki küldte az üzenetet. Másrészt el kell olvasnunk, amit ír nekünk, mert hogyha nem olvassuk el, akkor nem tudjuk, hogy mit akar. És Isten minden alkalommal akar hozzánk szólni, csak vegyünk kezünkbe a Bibliát.
0: Igen, köszönöm szépen. Marian, parancsolj.
5: Hogyha elfogadjuk azt, hogy szól a Szkriptúra, csak egyedül az írások, akkor amit Tivadar mondott, ahhoz, annak a másik oldal is nagyon elgondolkodható, mert azt mondja egyébként Jeremiás 23-29-ben, hogy nem olyan az én igém, mint a tűz. Tehát egy bűnös ember számára megemésztő tűz lenne, hogyha nem volna valaki, aki testé lett, ugye, és lakozott közöttünk, ugye János első levele első versében, tehát Jézus Krisztusról szól egyébként, és arról tesz tanúbizonyságot. Az egész Szentírás tulajdonképpen annak a központjában Jézus Krisztus személye, az ő megváltói hatalma, nagysága és az ő értünk lefizetett váltság díja áll. És a János 8.36-ot hozza még a leckénk, ezt még csak úgy megemlíteném ennek kapcsán, ami úgy hangzik, hogy azért, ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek, és eszembe jutott Pál apostol, amikor börtönbe megláncolva ott van, hogy akkor tulajdonképpen ennek az igének a kapcsán akkor elgondolhatjuk, hogy Pál apostol volt-e szabad, vagy ő volt rabságban, vagy pedig a fegyőr, aki gyakorlatilag ugye szabadon mozgott.
0: Tessék, parancsolj, hogyatok. Először Tibor, aztán majd.
8: Én visszakanyarodnék ahhoz, amit Szigeti testvér fölvetett az elején, ez a bizonyos félreértett krisztusi mondás. Tudnilik, az egész Szentírás Krisztusról beszél és Krisztusra mutat. És talán érdemes lenne végig gondolni, hogy amikor a mi hétköznapi életünk megéléséről van szó, amiben mi sáfársággal bízattunk meg, ugye, és azt kéne csinálnunk, amit Krisztus megmutatott nekünk, mennyi időt töltünk azzal, hogy nézzük, hogy ő hogy élte meg az igét. Mert ő benne, amíg itt a Földön élt és járt, ezek az igei ígéretek beteljesültek, illetve Istennek a kinyilatkoztatott igéje előttünk mozgott, járt, élt, dolgozott. És mivel nem a Szentírás betűje nekünk az életmentő, hanem a Krisztus által megszentelt, olyan értelemben megszentelt ige, hogy megélt ige, hogyha értjük, hogy ő mit tett, mit csinált, hogyan élte meg, akkor azt is meg fogjuk érteni, hogy ez a mi mindennapi életünkre hogy hat ki. És akkor válik ez az ige nekünk életmentővé, hogyha mindig Krisztus központú marad, akárhonnan olvassuk.
0: Köszönöm szépen. Gyula, aztán majd lenni.
7: Hát egy másik aspektus, tehát én arra gondolok, hogy amit a kezdetben olvastunk, hogy olvasod, azt hiszed, hogy abban van a te válságod, és nagyon sokszor mekkora a kísértés, hogy úgy olvassuk, vagy azt szeretnénk kiolvasni belőle, amit mi elképzelünk. Hogy mekkora a kísértés az Isten igéjébe, és ha most az ígét megnézzük, és kit, hova vezetett el az Isten igéje, akkor nem sok, tehát legalábbis a Szentírásból nem sok olyan embert tudunk fölsorolni, aki kiválóan. Tehát tudjuk mind a két tábort, hogy voltak, akik így értelmezték, és voltak,

0: olvasni, és olvastam sok évvel ezelőtt például a Mary Jones Bibliájáról. Ugye ez egy kislányról szólt Angliában, még az 1800-as években, aki összekuporgatta a kis pénzét, hogy ő elmenjen majd sok-sok mérföldre gyalog, és tudjon venni egy Bibliát. És ez a mérhetetlen vágy hozta létre aztán később a Brit Bibliatársulatot. Vagy aztán olvastam olyanokról, hogy mondjuk munkatáborba hurcolt emberek élelmiszer fejadagot cseréltek Biblia lapjaira, mert hogy például cigarettát csavartak elben Biblia lapokban, és akkor odaadták az élelmiszer fejadagjukat. És én ezeket úgy olvastam, és aztán eljött az idő, amikor meg kellett értenem, hogy ez valóban vannak olyan élethelyzetek, amikor csak a Biblia marad. Amikor pár évvel ezelőtt a férjem, hát most már tudjuk, hogy sztrókot kapott, akkor nem tudtuk, és hát orvostól orvosig egyik kórház, másik kórház, szívkatéterezés, és mit tudom én, mi minden. Más se csináltam, csak kórházból kórházba fuvároztam, és hát vártunk a vizsgálatokra, meg műtőben bent van, és én a műtő előtt álltam. Rájött, én nagyon felszerelt voltam, tehát voltak nálam újságok, minden, Biblia is, könyv is. És rájöttem, hogy én nem tudok mást olvasni, csak Bibliát. Mert hogy van olyan élethelyzet, amikor tényleg vagy ez a táplálék, vagy nincs segítség. Tehát érték nekünk Isten igéje?
1: Igen. Köszönöm szépen. Tessék. Ha még gondolatotok, akkor nem, akkor menjünk tovább. És ezután ez a kérdéssel menjünk tovább, hogy érték közöttetek Isten igéje? Ez szükséges az, hogy ez a forró drót, ami az ige urával, avval a Jézussal, aki szól a Bibliából. Nem is azt mondom, hogy a Biblia róla szól, hanem ő szól a Bibliából hozzám. Mert azért kerested a Bibliát, mert ő szól hozzád, és ilyen helyzetben csak ővele kell beszélgetni. Ez mit is jelent tulajdonképpen? És itt van a hitnek a szerepe, mert a hit az egy olyan idegen szó az embereknek, hogy azt gondolják, hogy a hiedelem a hit, hogy én elhiszem azt, hogy holnap szép idő lesz, mondjuk a meteorológiai intézetnek ez a hit. Ez nem hit, legfeljebb hiedelem. De mi is a hit tulajdonképpen? Erről olvasunk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első 6 versének híres igéjét olvasok el, és Magdikát kérem, hogy ezt olvassa, és utána ezt beszéljük meg.
2: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
1: Ez az ige arra figyelmeztet, hogy nem valamiben, ahogy mondtam az előbb, hanem valakiben hiszünk, és a hit az tulajdonképpen nem más, mint bizalom. Nem elhívés, hanem bizalom. És ezt nagyon jól kellene látni, hogy nem XYZ dogmatikai elvet hiszük el, ettől vagyunk keresztények, hanem mi azért hiszünk a Bibliában, mert ebben a könyvben Jézus szól hozzánk, akivel beszélgetünk, hogy Anikó nagyon szépen elmondta, a tragikus helyzetükben is, meg az egyszerű hétköznapjainkban is. Tessék, parancsoljatok, Marika, nálad a...
3: Itt a leckénkben van egy fontos mondat, hogy hit nélküli ima csak tettetés és sátán hamis hite.

0: lehet úgymond alakilag imádkozni az Úrhoz, de ha ebben nincs hit, meg bizalom, akkor csak szócséplés az egész.
1: Tessék, parancsolj,
2: Tibor. Szóval ezt gyorsan folytatni? És a hit nélküli bizonyságtétel, bármilyen magas rendű bibliai monológ is legyen az, ugyanúgy tettetés. És a hit nélküli egyháztagság az igazából mi is egy klubtagság. És még ezt lehet folytatni.
1: Hit nélküli cselekedet folytassuk tovább.
2: Hát az tiszta humanizmus, amivel semmi baj nincsen, csak... Tehát én azt hiszem, hogy ezt végig kéne gondolni, hogy itt olyan döntő kérdésről van szó, amikor a hitről van szó, amit nem véletlen próbál a sátán meghamisítani mindenféle dolgokkal, mert ezen múlik az életünk, az örök életünk.
1: Tivadar?
3: Nagyon érdekes a hittel kapcsolatban, hogy az jut eszembe, hogy ha megkérdezzük az emberek többségét itt Magyarországon, hogy hívő ember-e, akkor biztos, hogy rávágják legalábbis az ország lakosságának a legnagyobb része azt mondja, hogy hát persze, hogy hívő ember vagyok. Na aztán, amikor mondjuk elkezdünk vele beszélgetni, akkor kiderül, hogy hát ez a hívőség, ez még odáig se jut el, hogy mondjuk elmenjen a templomba, vagy egyáltalán, hogy imádkozzon is. És itt pont az imádságra akarnám tenni a hangsúlyt, hogyha valaki hiszi, hogy Isten létezik, akkor beszél hozzá, meg az Isten is ugye válaszol neki a Biblia által, tehát olvassa a Szentírást. Tehát egy közvetlen kapcsolatban van vele, tehát a hívőség az nem azt jelenti, hogy valamikor mondjuk csecsemőkoromban megkereszteltek, vagy tömjön, apám meg nagyapám is az volt már, és én is örököltem úgymond a hitet, mert a hitet nem lehet örökölni. És valójában, ha ez a kapcsolat megvan Istennel, tehát hogy imádkozok hozzá, és nem csak ilyen úgymond, ahogy szoktad mondani, ilyen, hogy jaj Istenem helyzetekben, hanem tényleg akkor is, amikor jól megy dolgom, amikor éppen szépen süt a nap, akkor is megköszönöm Istennek is. És nem csak azért imádkozom hozzá, hogy kérjek, és egy listát felsorolok neki, hogy na ezt add meg nekem, hanem csak egyszerűen jó veled beszélgetni. Na ez az igazi hívő élet.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán majd István.
4: Tibor gondolatmenetét folytatva van egy Samuel Chadwick nevű angol lelkész, és ennek van egy olyan mondása, amit úgy megtaláltam, és nagyon-nagyon ide talál most, azt hiszem. Azt mondja, a sátán egyik legfőbb célja, hogy akadályozza a keresztényeket az imában. Egyáltalán nem tart az ima nélküli biblia tanulmányozástól, az ima nélküli munkától és az ima nélküli vallástól. Csak neveti fáradtságos munkánkat, gunyolódik, bölcsességünkön ellenbe reszket, amikor hittel imádkozunk. Egyébként nem tudom, hogy gondolkodtatok-e azon, hogy van egy ilyen mondás, hogy az ima a lélek lélegzetvétele, hogy hányszor szoktunk ugye levegőt venni egy perc alatt, ugye átlagban 15-16-szor. Ez olyan 3,75 másodpercet jelent egyébként, és 3,75 másodpercenként kell, hogy levegőt vegyünk jó esetben. És azon gondolkodtam, hogy akkor így elgondolkodtató az is egyébként, hogy a mi ima életünk milyen, mert hogyha állandóan ugye az Úrral kéne, hogy kapcsolatban legyünk, hogyha valóban ezt hasonlítjuk, akkor mindenképpen egy elég elgondolkodtató, hogy milyen a mi ima életünk. És Ellen White azt mondja, hogy nagyon-nagyon az angyalok csodálkoznak azon, hogy milyen keveset imádkozunk, és hogy mennyire felszínes a mi ima életünk azzal kapcsolatban, aki nekünk az erőt adja, aki szeret bennünket, akitől gyakorlatilag függünk, hogy milyen kevés érték az Isten szeretetét. És azon is elgondolkodtam egyébként, hogy meg eszembe jutott, hogy szoktunk-e úgy imádkozni a Jóistenhez, amikor nem kérünk tőle valamit, hanem amikor csak úgy dicsőítjük és magasztaljuk őt, mert méltó rá. Mert hogy ugye a szentek és az el nem bukott világ lakói folyamatosan ezt teszik. Dicsőítik és magasztalják a Jóisten, hogy ne kérjünk tőle, mert hogy nem a kívánságlista, meg a kívánságműsor, hogy oda nyomjuk az Úr elé, hogy ezt szeretnénk, Uram, meg ezt kérjük, meg akkor ezt ad meg nekem, hanem egyszerűen csak vagyunk. És az Úr az meg majd fogja tudni, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van.
1: Köszönöm szépen, István. És megyünk tovább.
5: Amit a Tivadar mondott, én úgy fordítanám magamnak, hogy tulajdonképpen a hitünknek a lényege az Istennel való kapcsolat. Most a kapcsolatban, ha normálisan működik, akkor elengedhetetlen a kommunikáció. És a kommunikációhoz legalább két fél szükségeltetik. Ugye, mert mi imába tudunk válaszolni Istennek, Isten viszont az igébe közli a gondolatokat. És ez nagyon fontos, és ez szerintem ez az ima életnek egy létfontosságú kritériuma, ami természetesen egy magasabb dimenzióba is vezet bennünket.
1: Köszönöm szépen. Most egy körülírtuk a hívői életnek a legfontosabb szabályait. A régi emberek bölcsembernek a hozzáértő embert tartották. Bölcsesség az nem okoskodást jelentett, hanem mint a bölcs volt egy mesterember, mert tudta azt, hogy hol kell hozzányúlni az anyaghoz. Bölcs volt egy olyan valaki, aki tudta, hogy mit kell tenni. És most a bölcsességről beszéljünk a következő szerdai leckében. Két igét olvasunk, egyik egy Ószövetsége, a másik egy Új Szövetség ige. Egyiket kérem, hogy Csepec Erzsike olvassa, a másikat pedig Marika olvassa majd. Az egyik a Királyok első könyve, 3. fejezet, 14. verse, majd pedig János első levele, 5. fejezet, 3. verse lesz.
6: Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.
1: És most nézzük az Új Szövetségi János első leveléből. Marikát kérem, hogy olvassa.
0: Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
1: Most visszakérdezek, vajon mikor nem nehezek az ő parancsolatai? Én meg is válaszolom. Amikor belülről kapcsolatban vagyok vele, nem? Ha az ő hullámhosszán vagyok. Ha ráálltam arra a hullámhosszan, ami Isten hullámhossza. És ekkor vagyok bölcs. Várom a gondolataitokat. Tessék, Tibor.
2: Bocsánat, hogy családi története hozakodok elő ezzel kapcsolatban, de sokáig tartottam biblia szakköröket egy iskolába. Történetesen az egyik lányomnak majdnem a teljes osztálya járt biblia szakkörre, és mentem tanítani. És korábban érkeztem egy picit, és azt vettem észre, hogy a folyosón elég nagy tömeg van, és valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mozgalmas ez a tömeg. Szóval úgy látszott, hogy ott valakit nagyon győzködnek, és ahogy közelebb értem, hirtelen az derült ki, hogy ők engem nem vettek észre, de én észrevettem, hogy ott a kör közepén az én lányom van. Máig nem tudom, hogy miről győzkedték, mert annyit hallottam meg csak az ajtó mögött, hogy azt mondta a lányom, hogy amit most tőlem akartok, az szembe van mindennel, amit én otthon megtanultam. Az én szüleim bíznak bennem. Szeretem őket. Tehát nem. És ilyen nagy néma csönd lett hirtelen, hogy tehát nem, én meg elfordultam, mert elkezdtem sírni. És onnantól kezdve nem voltak arról kérdéseim, hogy kell-e bíznom a lányomban. Mert hogy ő neki lila gőze nem volt, hogy környéken vagyok. Sok-sok évvel később árultam el neki, hogy én véletlenül ott voltam ennél a helyzetnél. És amikor azt olvasom itt, hogy a parancsolatai nem nehezek, akkor én azt gondolom, hogy valami ilyen kapcsolatból következően nem nehezek, hogy én azt mondom, hogy az én mennyei atyám az Úr Jézus Krisztusban valami olyan módon ölelt engem magához, hogy ez nekem mindennél fontosabb. Tehát nem. Illetve tehát igen arra, amit ő mondott. És akkor talán tovább tudok lépni.
1: Igen.
4: Amit mondtál az előbb, Jenő, hogy akkor él ez az egész, hogyha Krisztus bennem él, és hogyha vele együtt járok. Ugye az volt a felvezetésed a bölcs élethez, hogy a Salamon példájának kapcsán kettő igét ott még eszembe egyébként. Az egyik a szívembe rejtettem a te beszédet, hogy ne vétkezzem ellened, a másik pedig az, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gyönyörködik éjjel és nappal. És Ellen White-nak a Bizonyságtételek 4. kötetéből találtam egy pár nagyon olyan gondolatot, amit azt hiszem, hogy most mindenképpen el kell, hogy mondjak, vagy fel kell, hogy olvassak, mert hogy nagyon előre visz bennünket bölcsesség tekintetében. Az a bölcsesség, amelyet Isten áld, önvizsgálatra vezeti az embert. Az igazság meggyőzi őket tévedéseikről és a bennük levő helytelenségekről. A felületes gondolkodó bölcsnek tartja magát. Az igazán értékes, magasztos képességeket elért emberek elismerik a legkészségesebben értelmük gyönge voltát. Istenhez intézett kéréseink nem származhatnak önző becsvágyó szívből. Mennyei atyánk arra buzdít, hogy azokat az ajándékokat válasszuk, amelyek az ő dicsőségét szolgálják. Azt akarja, hogy a mennyei dolgokat részesítsük előnyben, ne a földieket. Bátorít, hogy a legmagasabb célokat tűzzük magunk elé, és biztosít, birtokába juthatunk a legdrágább kincseknek.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
3: Csak szeretnék visszautalni arra az Ószövetség ígér, ami elhangzott, ugye Salamonnal kapcsolatban, hiszen ő kérte a bölcsességet Istentől, és eszembe jut, amit Jakab apostol is mond ezzel kapcsolatban, hogyha valakinek nincsen bölcsesség, akkor kérje Istentől. És hát Salamon ezt tette, hogy Istentől kérte, a legjobb helyen kopogtatott, és úgy olvassuk, hogy meg is kapta, annyira, hogy nála bölcsebb ember nem is volt ott a környéken, hanem csodájára jártak, és az Úr olyan bőségesen megáldott őt anyagi javakkal is, és egyéb más dolgokkal is, hogy tényleg Izrael felvirágzott az ő idejében. Viszont nagyon érdekes elgondolkodni azon is, hogy ő megkapta a bölcsességet, és tudott uralkodni és vezetni a népet, de azt kell mondanom, hogy sok esetben magán nem tudott uralkodni. Szóval, hogy nem alkalmazta sokszor azt a bölcsességet, amit mondjuk kapott Istentől. Viszont a jó hír az, hogy élete végén erre rájött, és aztán elmondta Istennek, hogy hát tényleg az a bölcsesség, amire tanítottál, az felül van minden emberi bölcsességen. Talán az ő életében még annyit tanulhatunk, hogy hát soha nem késő erre rájönni. Egyrészt kérjük Istentől a bölcsességet, ha megkaptuk viszont, akkor éljünk is vele.
1: Gyulának az oda, és majd Anikó utána.
7: Én is csak annyit szeretnék mondani, a bölcsesség csak annyit ér, amennyit megélünk, és láthatóan élünk az emberek előtt. Tehát ez nagyon fontos. Az Isten megadja ezt az ajándékat mindenkinek, imában, ha kérjük, ahogy az előbbiekben is tanultuk, de hát viszont azzal élni kell, hogy Tivadar testvér mondta.
8: Én egy matematikai képpel szeretném szemléltetni, talán segít azoknak, akik úgy gondolkodnak, mint én, mégpedig egy halmazelméleti képpel. Szerintem a bölcsesség, vagyis hát Isten, én ezt értettem meg, inkább így mondom, Isten igéjéből, van benne ismeret, van benne helyén alkalmazott tudás, de van engedelmesség is. És ezt Isten nem kényszeríti ránk, hiszen szabad akaratot adott. Tehát nem elég, hogy ismeretem van, nem elég, hogy Biblia ismeretem van, nem elég, hogy tudásom van, az engedelmességet is hozzá kell raknom.
1: Maradjon nálad a mikrofon, és lépjünk tovább, hogy ezt a dolgot a Szentlélek által érjük el. Hogyan? Ezért nézzük meg a János evangélium a 14. fejezet 26. versét, majd pedig utána Esztert kérem, hogy az Efézusi levélből olvasson egy igét.
8: A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
1: Eszter, kérem, hogy olvasd.
9: Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.
1: Köszönöm szépen. Tehát Jézus nem azt mondja igében, hogy legyetek jók, így és így. Ezt elmondták nagyon sokszor nekünk, és mindenki mondja, mindig mondom az unokáimnak, hogy legyetek jók. Az unokám mindig egy szokott felelni, de a papa az olyan nehéz. De Isten gondoskodsz arra, hogy ne legyen nehéz. Miért ne legyen nehéz? Azért, mert a Szentlélek az egy bennünk dolgozó isteni személy. Éppen ezt mondja el, hogy bennetek lakó Szentlélek által legyetek. Várom a gondolatotokat, rövid idő van, tessék parancsolj.
2: Igen, abszolút egyetértek, de amikor arról beszél, hogy emlékeztet, akkor mindenkit szeretnék viszont arra emlékeztetni, hogy csak az emlékezik vissza valamire, akivel valami megtörtént. Tehát engem nyugodtan lehetne két ismeretlenes egyenletből most vizsgáztatni, mert nem igen lehetne belőlem ebből most előhozni semmit, ez nem dicsőség, de az a helyzet, hogy elfelejtettem, tökéletesen elfelejtettem. Lehet, hogy akkor se tudtam igazán, amikor kellett volna. Na most, hogyha az Isten igéje ugyanígy van bennem, akkor a Szentlélek maximum arra tud emlékeztetni, hogy elhanyagoltam az alapvető kötelességemet. Azt, hogy készüljek az Isten igéjével arra, hogy az életben majd eszembe juttathassa a dolgokat. De egyébként lehet készülni, mert ott van a kezemben az ige.
1: Marian, aztán Tivadar.
4: Csak egy gondolat erejéig, amit mondtál az előbb, és csak azt folytatnám, hogy Jézus Krisztus nélkül minden nehéz, sőt, szinte lehetetlen, de Jézus Krisztussal minden nagyon könnyű, és vele minden lehetséges, és az ige is ezt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán az összefoglalót kérem majd Rózsikától.
3: Olyan csodálatos, amikor Jézus készült elmenni erről a földről, a tanítványok nagyon meg voltak ijedve, hogy most mi lesz velünk, de azt mondja, nem hagylak titeket árvául, hanem elküldöm a Szent Lelket hozzátok is. Ez olyan csodálatos, hogy Jézus nem hagy bennünket magunkra. Szóval ebben a mai világban akkora küzdelem van, akkora harc van, Sátán mindent bevet annak érdekében, hogy lenyomjon bennünket, hogy elpusztítson. De Jézus nem hagyott bennünket árvául, elküldte a Szent Lelket, és ez a Szent Lélek, ez nekünk is rendelkezésre áll, és ő akar bennünket is irányítani.
1: Adjátok Rózsikának. Az összefoglalót kérem, hogy Rózsika olvassa.
10: A sáfár a kötelesség és a szeretet elvei alapján dolgozik. Emlékezzünk arra, hogy a kötelességnek van egy ikertestvére, a szeretet. E kettő együtt szinte bármit elérhet, de külön-külön egyik sem képes a jóra. A kötelesség a gyakorlatban megélt szeretet. Ahhoz, hogy szeretetünk, kötelességünk tudatára ébresszen bennünket, Krisztus áldozatára kell összpontosítanunk. A világ alapelvei ezzel éppen ellentétesek. Gyűlölet és ikertestvére a lázadás. A lázadás a gyakorlatban megélt gyűlölet. Lucifer fellázadt Isten ellen, és ezzel a lelkülettel nem is fog felhagyni, amíg él. A szeretet uralmát az uralom szeretetévé fordította át. Izrael vallási vezetői gyűlölték azt a fajta tekintélyt és hatalmat, amit Jézus képviselt. Ezen még akkor sem változtattak, amikor menekültek a templomból, vagy elhúzottak átható tekintete elől.
1: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jó csáfárok úgy lehetünk, hogyha nem mi akarunk tenni valamit Krisztusért, hanem él bennünk a Krisztus, és Krisztus által cselekedünk. Ehhez segítsen mindnyájunkat a Jóisten az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Máté evangéliuma 5. fejezet 20. vers. Jézus azt tanítja, hogy a törvény betűihez ragaszkodó vallás gyakorlása nem elegendő ahhoz, hogy Isten és az ember között összhang jöjjön létre. Így a farizeusok és írástudók oly nagyra becsült igazsága teljesen értéktelen volt. Kemény és szigorú hagyománytiszteletükben sem alázatnak, sem szeretetnek, sem gyengédségnek nem volt helye. Csak botránkoztatták a bűnösöket. Így lett belőlük ízetlen só, hiszen mennyei kegyelem hiányában befolyásuk hatástalan, erőtlen volt ahhoz, hogy a világot a pusztulástól megóvja. Csak a szeretet által munkálkodó igaz hit tisztíthatja meg a lelket, mint valamiféle kovász, amely az egész jellemet átalakítja. Izrael népe megtanulhatta volna ezt az igazságot a próféták írásaiból. Az emberi lélek életszentséget és megigazulást óhajtó vágyára már évszázadokkal azelőtt választ adott Mikeás próféta. Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe, esztendős borjúkkal? Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Első szülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Mikeás 6:6-8. Hóseás próféta a farizeuskodás lényegét a következő szavakkal jellemezte. Búja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait. Hóseás 10:1. Hivalkodó látszat Isten tiszteletükkel valójában a saját vágyaikat szolgálták. Vélt igazságuk és életmódjuk, annak a törekvésüknek volt a gyümölcse, hogy a törvényt saját elképzelésük szerint tartsák meg, s így elégítették ki önzésüket. Ezért igazságuk sem lehetett jobb, mint ők maguk, és szentségre való törekvésük is hiába való kísérlet maradt csupán, ugyanis a tisztátalant akarták tisztává varázsolni. A törvény olyan szent és tökéletes, mint Isten. Feltárja az ember előtt Isten igazságosságát és szentségét. Az ember nem képes a törvényt saját erejéből megtartani, mert alaptermészete megromlott és eltorzult. Így Isten jellemével ellentétben áll. Az önző szív cselekedetei nem tiszták, hisz minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás 64:5. A törvény szent. Izrael fiai azonban mégsem igazulhattak meg általa, mert saját erejükkel akartak megfelelni neki. Krisztus tanítványainak más igazságra, illetve életszentségre van szükségük, mint a farizeusoknak, ha Isten országába akarnak jutni. Isten az ő fiában felajánlotta nekik a törvény tökéletes igazságát. Ha szívüket megnyitják Krisztus befogadására, akkor bennük lakozik majd az Istenség egész élete és szeretete, amely őket teljesen átalakítja saját képmására. Így nyerhetik el a megigazulást, az életszentséget, amelyet a törvény megkövetel, mint Isten ingyen ajándékát. A farizeusok azonban elvetették Krisztust, mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Róma 10.3. Miközben Jézus tovább folytatta beszédét, megmagyarázta hallgatóinak, hogy mit jelent tulajdonképpen a törvény megtartása. Krisztus jellemének megnyilatkozását az ember mindennapi életében, miként Isten is naponként megnyilatkozott Krisztusban.

A megbékélés és a megbocsátás szorosan összefügg, még ha nem is mindig fedik egymást. Részben szinonímák, bizonyos árnyalatokkal. A megbocsátás önkéntes, szabad és egyoldalú cselekedet, míg a megbékélés az összes érintett fél beleegyezését igényli. A megbocsátás megelőzi a megbékélést, de csak az utóbbi vezet a sérült vagy tönkrement kapcsolat helyreállításához.

fiatalember, aki függetlenné akart válni és meg akart szabadulni a család szigorától, előre kikérte az örökségét, és elhagyta otthonát, megszakítva a kapcsolatot az apjával. Rövid idő múlva mindent elherdált, és a túlélés érdekében disznókat kellett gondoznia. Ezután elemezte meg gondolatlan viselkedését, és úgy döntött, hogy hazatér. Megtervezte, milyen bűnbánó szavakat mondjon majd az apjának. Ahogy ezt Lukács evangéliuma 15. fejezetében olvassuk. Atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened, és többé nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem a béreseid közül egynek. A bibliai történet szerint az apa már messziről meglátta őt, és odarohant, hogy megölelje és megcsókolja. Még az sem engedte, hogy sokat beszéljen, és nagy ünnepséget rendezett a visszatérése tiszteletére. Az apa-fiú kapcsolat helyreállt.

De hogy eljussanak ehhez a pillanathoz, mindkettőjüknek le kellett küzdeniük néhány akadályt. A büszkeség lehet az egyik leküzdhetetlen ezek közül. Ha a fiú azt gondolta volna, így nem megyek vissza. Vagy ha az apa azt mondta volna, hát megalázott engem, a megbékélés nem lett volna lehetséges. Nem jött volna létre, ha a fiú hazudott volna, letagadta volna a hibáit, vagy úgy tett volna, mintha nem tett volna semmi rosszat. A büszkeség, a hazugság és a közöny a megbékélés legfőbb akadályai.

az alázat, az őszinte beismerés és az ígéret, hogy majd a jövőben elkerüljük ugyanazokat a hibákat, kedvez a megbékélésnek. Más szóval, az őszinte és alázatos beszélgetések, a hibák elrejtése és igazolása nélkül megnyitják az utat a kibékülés előtt. Egy másik gyakorlati intézkedés a kár fedezésére és a következmények viselésére való hajlandóság.

Általában egy vitában a felelősség megosztott. A félreértések és nézeteltérések tisztázására Jézus egy lábmosás nevű szertartást hagyott az egyház számára. Ez az alkalom a hibák felidézésének, a bocsánatkérésnek és a büszkeség elengedésének való párbeszédre szolgál.

készek vagyunk-e elengedni a büszkeséget? Fel tudjuk-e ismerni a hibáinkat, amelyek károsították a kapcsolatot? Kérjük Istent, hogy segítsen terveket készíteni a megbékélésre. A mai Biblia vers kiemeli azokat az elemeket, amelyek elősegítik a megbékélést.

megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek. Ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Krónikák második könyve, 7. fejezet, 14. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ezekbe a műsorokba házaspárokat hívunk be, keresztény házaspárokat, akiket kérdezzük az élet különböző kihívásairól, hát ami az élettel és a házassággal, gyerekneveléssel, munkával, stb. Jár, hogy ezt hogyan tudják megélni, és ebben a hit hogyan segít, hogy ez a házasságot építsék ezek a kihívások, ne pedig az árkot mélyítsék a felek között, mert hát sajnos sok házasság válással végződik, és nem titkolt célunk az, hogy bemutatva a különböző ismerőseink, mert gyakorlatilag mindenkit szinte ismerünk személyesen, akiket meghívunk ebbe a műsorba, és ismerjük az életüket, hogy példát szolgáltassunk azoknak, akik esetleg azon gondolkoznak, hogy hát nekik már nincs remény, hadd mondjam, hogy mindig van, és pont azért hozunk különböző házaspárokat, hogy ebbe jobban bele lehessen látni az életükbe és az megoldásokba, és hát ezt kívánja ez a műsor megvalósítani, és szeretettel köszöntöm a lakhatos házaspárt, Pétert és Verát, akikkel mi már 20-akárhány éve közeli ismerettségben vagyunk, úgyhogy mi sok mindent tudunk az életükről, de azért nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ilyenkor mindig kiderülnek még akkor a részletek, sőt, még egymás számára is szóltunk a házaspárokon belül. Úgyhogy egy rövid bemutatkozást kérnék tőletek.
3: Köszönöm szépen. Hát gondolkodtam, hogy hol is kezdjem. Én Fuvola tanár vagyok civilben, és mellette együtt a Péterrel szolgáljuk az Úr Jézust, mint pásztorok, meg vezetők a gyülekezetekben, de hát természetesen jó nagy részét az életemnek, legalább 50%-át a család tölti ki. Négy gyermek, 30 és 19 év között vannak most már, három lány, egy fiú, és akkor két unokánk, van egy 6, meg egy 3 éves, és most születik a legkisebb szeptemberben.
4: Fantasztikus.
3: Úgyhogy most már gyakorló nagyszülők is vagyunk.
4: Köszönjük szépen, Péter.
5: Köszönjük. Hát a családhoz már nem tudok hozzátenni. Én a Debrecen Egyetem zeneművészeti karán tanítok már több évtizede. Az utóbbi 5-6 évben én vagyok a karnak a vezetője is. Zongoraművészként végeztem a Zeneakadémián, és a Szabad Keresztény Egyházban szolgálok, jelenleg mint vezetője, és az Angol utcai gyülekezetnek a pásztoraként. Úgyhogy ez a mi kis életünk, ami viszont eléggé zsúfolt programokkal és feladatokkal.
4: Hát azt gondoljuk, de hogy ez a műsor kezdődni szokott, az a Love Story. Nem tudom, hogy ki kezdi el.
5: Én.
4: Jó.
3: Ő kezdte a valóságban is.
5: Mert a valóságban is én kezdtem.
4: Aha.
5: Az igazság, hogy ez egy igazi gimnáziumi kapcsolat és gimnáziumi szerelem, és én voltam 15 éves, mert ő is 2 évvel idősebb nálam, ő már, már nagy lány volt,
4: oh, tehát,
5: hogy
4: igen.
5: Már nagy lány, de én
1: betalom bátom. Igen,
5: ugye? Tehát a gimnáziumban ez...
1: Kis tínédzser fiúknak beindul a fantáziája.
5: Igen, én már nagy lány volt, de nagyon sokat beszélgettünk. Tehát valahogy egymás mellé sodródtunk, és sokat dumáltunk, de én aztán egyszer csak kibögtem, hogy hát én nagyon-nagyon el tudnám képzelni, ha ő lenne az én feleségem. A mai napig emlékszem, hogy a szakiskolának a udvarán, a padon, ahol ültünk, ahol ezt én itt kiszaladt belőlem ez a spontán lánykérés, és hosszú percekig csak nevetett. hosszú percet, csak röhögött.
4: Hát azt nem csodálom.
5: Meg is lepte ez a dolog, de elmondja,
3: mi
5: minden járt benne, de én akkor nagyon vagánykodtam, és mivel nem mondta, hogy nem, hát én onnantól kezdve megfogtam a kezét, és
1: mivel nem mondod, hogy nem, ezt igen.
3: Egy vezető, igaz? Eldöntöttük a kérdést.
4: Óriási. Igen, és akkor ezután, hogy hát folytatódott,
3: ez így volt,
4: pár évetek volt még a tanulás.
3: Igen, igen, ezért ez tényleg ilyen nagyon meredek volt, mert volt egy nagyobb ilyen társaság, akikkel így suli után, ebéd után egy kicsit volt egy fél óra, óra szünet, pingpongoztunk, dumáltunk, de mi még többet beszélgettünk, szóval nagyon sokat beszélgettünk, és jó beszélgetések voltak, de nekem álmomba se jutott volna az eszembe. Szóval tényleg
5: a nem... kisfény.
3: Hát egyáltalán. És akkor így az nulláról érted, hogy el tudnám képzelni, hogy te legyél a feleségem. Hát én annyira kacogtam, de tényleg, még a mai napig is eszembe jött kacagok.
1: De, bocsánat, ez nem titok, meg most nem látszik, de akkor azért az a nem tudom, köztetek másfél.
5: Kettő
1: és fél, azért 15 meg 17 azért ott.
3: Igen.
1: Az ott még különbség. Ez igen. Nagyon láttatós a különbség.
4: Igen, mégis a Péter azért komoly gondolkozású lehetett.
3: Igen, igazából azért nem mondtam nemet rá kapásból, mert átszaladt rövid életem összes tapasztalat, ami nem volt nagyon sok, de volt valamennyi, hogy próbálkoztam fiúkkal beszélgetni, hogy mennyire intelligensek, értelmesek ebbe a korba ezek a kamaszodó fiúk, hát elég sok rossz tapasztalatomot, illetve nem voltam elégedett a
5: felhozatallal.
3: Ahhoz képest azonnal ez jutott eszembe, hogy... Igen, de nekem az jutott csak eszembe, hogy mi beszélgetni viszont nagyon jókat szoktunk, és hogyha ennek nem adok esélyt, akkor minek fogok esélyt adni? Hát mégis egy esélyt adhatok neki, aztán meglátjuk. Úgyhogy ez volt az, hogy nem mondtam, hogy nem. Hogy mondom, akkor oké, ki tudja.
4: Tehát akkor a láv az elkezdődött itt benned. Már benned. Igen. Benned mikor?
3: Hát akkor megfogta a kezemet, akkor jöttünk, mentünk, és úgy, hát úgy napok, ahogy teltek a napok, ugye én is elkezdtem ezen az egészen gondolkodni, mert tudod, ameddig fel sem merül a gondolat, de hát persze akkor már bókolgatott, akkor már többet...
4: 15 éves, akkor nagyon érett volt a Péter.
3: Hát persze. Igen.
5: Én egy olyan fura fiú vagyok, aki már óvodából kerestem, hogy ki lesz a feleségem.
4: Igen.
1: És én is, nekem volt párhuzamos a 20 jelölt.
5: Igen, de valahogy én nekem mindig egy volt. Tehát óvodában is volt egy kislány, akivel kapcsolatban ez volt az én elképzelésem. És ugyanígy a általános iskolában is végig, és nézegettem, és már érdekes, hogy valahogy úgy néztem, hogy én nem azt néztem, hogy ki a legmenőbb csaj, vagy ki a legnépszerűbb, vagy mindenki ráhajt, hanem ki lesz a társ, a feleség. Tehát valahogy én egy ilyen feleségkeresésben voltam, és aztán rátaláltam, mert akkor nem engedem el.
4: Ez egy titok, hogy óvodás kortól el kell keresni a feleségjelöltet.
3: Az biztos, hogy egy titok, hogy... Ő ilyen átgondoltan keresett, szóval nem csak ilyen ötletszerűen, nem csak, hogy hirtelen szébe jutott, hogy mi lenne, ha, hanem hogy tényleg volt ezek szerint, illetve biztos is mögötte egy átgondoltság. Én sokáig kérdeztem, hogy mi tetszik neképpen, nem? Szóval, hogy mit talált bennem, amiről ott volt körülöttem másik 100 nő.
5: Mindig meglepődött, hát, mert én alapvetően egy ilyen központi figura voltam az iskolában, és volt, hogy elmentünk,
3: A lányok.
5: Beültünk, imádták. És 8-10 lány között én ültem egyedül a kávézóba, és szórakoztattam a társaságot, és megjött a vele, és én fölálltam, és mentem vele tovább. Tehát, hogy
3: és
5: én...
3: nem azokkal a lányokkal kezdett utána bármit, nagyon csinos osztálytársai vannak, menő emberekhez mentek feleségül, nem, hanem hozzám jött, és nekem ezért csapta a szelet.
5: Ez a láv.
3: Úgyhogy hát egy idő után célt ért.
4: Mikor már... volt ez a célba érés? Hogy alakultak az iskolai dolgaitok? Mennyire kerültetek messzire egymástól itt távolságilag?
5: Tulajdonképpen nem kerültünk messze, ami egy nagyon radikális dolog volt az életünkben, az a megtérés.
3: Hát előtte már láv volt.
5: A láv az volt,
3: még
5: teljesen, sőt, még házasságot terveztünk.
3: Így van.
5: Tehát azon, mi tavasszal, 90 tavaszán tértünk meg, és már abban az időben terveztük, hogy lehet, hogy nyáron összeházasodnánk.
3: Már a szülőknek is szóltunk.
5: Mondjuk nem voltak boldogok,
3: szegények.
5: De
3: igen. Szegények.
5: És akkor tavasszal megtértünk, ez egy nagyon, nagyon kalandos történet, és mindig elmesélem azzal kapcsolatosan, hogy az Isten a mennyből minden egyes emberrel tervez valamit. Uh-huh. És úgy fonja a szálakat, hogy mi nem is gondolkozunk ebbe, és utólag látjuk meg, hogy mi összejövünk néhány éve korábban, és már valamire rádöbbentünk, és akkor volt abban az időben egy könyv, a Josh McDowell-nek a Több mint Ács című könyve.
1: Igen.
5: És én egy nagyon radikálisan önmagamat fényező, másokkal vitatkozó ateistának vallottam, tehát én tagadtam az Istennek a létezését és mindenféle egyéb dolgot, sőt vitatkoztam mindenkivel. Annyira vitatkoztam, hogy megtértek osztálytársaim, láttam az életükön a változást, szívesen hallottam volna róla, nem mertek velem beszélni. Merték szóba
4: hozni.
5: Akkor ijesztő lehet. És aztán ez a könyv valahogy valamelyiknek följött, hogy ezt olvasd már el, ez jó lehet. És szoktam emlegetni, mint vezető, kiosztottam a feladatot Verának, hogy vegye meg ezt a könyvet, meg a bátyámnak, hogy vegye meg ezt a könyvet, mondom, valamelyik csak megveszi. Megvettem mind a kettő. És akkor ott mondtam Verus, hát akkor maradjon nálad. Legyen. Érdekel, olvasd el. És én kalocsai vagyok, Pesten voltam a középiskolában, úgyhogy hazautaztam a hétvégére, és én a hétvégén elolvastam ezt a könyvet. És addigra már ott tartottam az örökkévalóval, hogy nagyon tetszett nekem a Jézus, nagyon tetszett az, ahogy a keresztények élnek, ahogy az értékek, a mindenféle, de én nem tudom elfogadni, hogy Isten fia, nem tudom elfogadni, hogy szűztől született, nem tudom elfogadni, hogy feltámadt. Tehát ezek ilyen nagyon materialista gondolkodású voltam. Ebben a könyvben pedig ez egy történész régész professzor csak erről ír, hogy de ő az Isten fia, de ő szűztől született, de ő feltámadt és él, és hogy ez ennél napnál világosabban van bizonyítva, tehát most függetlenül attól, hogy most elhiszem vagy nem, ezek tények. És én akkor a végén, amire jutottam a könyvnek a végére, lefegyverezve éreztem magam, és ott volt, na, be akarod fogadni Jézust, akkor itt van egy ima, és mondd el. Én ezt elmondtam, ezt az imádságot.
3: És akkor
5: egyedül otthon, Kalocsán.
1: Azon a hétvégén.
5: Azon a hétvégén, és én végigkezdtem gondolkozni, oké, de mi lesz Verával?

0: És akkor előtte pénteken, mielőtt hazautazott, amúgy különben akkor már egyetemisták voltunk. És csak zárójelbe egy mondatot, hogy azért úgy alakult a kapcsolatunk, hogy nagyon elkötelezettek voltunk egymás felé, és tényleg nagyon szerettük egymást, azért is akartunk összeházasodni. Úgyhogy a középiskolában egy kicsit úgy nem is sok ilyen kapcsolat volt, mert mindenki már úgy ismert minket, hogy a Péter és a Vera, és olyan példaértékű volt. Szóval tényleg az, hogy ő így nyitott, hogy lejjek a felesége, szóval nem volt közötte egy kaland se, vagy nem dobtam én őt, mert ő se engem, szóval nem voltak ilyen kanyarok. De esetre azért az döcögős lett volna, vagy utólag nagyon hálásak voltunk az Úr Jézusnak, hogy egy magasabb szintre vitte a kapcsolatunkat, mert az úgy ez nem lett volna elég jó. És akkor már az egyetem elején voltunk, te első éves voltál, én egy kicsit följebb. És akkor utalta pénteken a könyvet nálam, én meg olvasgattam, és mondom, ez engem is érdekel. És én is elolvastam otthon.
1: Tehát ugyanazon a hétvégén.
0: Ugyanazon a szombat, vasárnap olvastuk el. Én ugyanígy imádkoztam, ugyanígy befogadtam az Úr Jézust. Annyi különbséggel, hogy én egy teljesen másmilyen, én egy ilyen baloldali ateista zsidó háttérből, szóval nekem Jézus az ilyen a teljes ismeretlenség. Igen, bár, de Istenhez nagyon vonzódtam.
2: Igen.
0: És Isten nagyon akartam megismerni, és úgy is imádkoztam, hogy ha vagy, akkor én nagyon szeretélek megismerni. És úgyhogy én ilyen puding próbálja az evés, még olvastam a könyvet, ez nagyon szép, ha ez működik, nekem jöhet.
1: Aha.
0: És a végén elmondtam a imádságot, és lefeküdtem aludni, és én is ugyanebben voltam, hogy oké, de ha ez igaz, akkor itt nagy váltások lesznek, és ha ő nem, akkor ez mi lehet, lesz? Hogy itt vége.
2: Érdekes, hogy ezt külön-külön végig gondoltuk.
1: Óriás.
2: Hogy úgy döntünk most Jézus mellett, és az út mellett, hogyha most a másik nem, akkor is most ez kell.
1: Aztán.
0: Sokat láttunk ugye a világban, körülöttünk lévő világnak a válásaiból, a tönkrement kapcsolataiból, az én szüleim is elváltak előtte nem sokkal, szóval hogy az ember tudja azt, hogy na most el kell dönteni, hogy valami stabil alapra próbál építkezni, akkor az nem tudja félig csinálni ezt. Meg kell, egyszer próbáljon meg, egy házasságot szeretnénk mind a ketten kötni, és azt meg jól csinálni, úgyhogy ha nem tudunk...
2: Ez egy azért hollywoodi történet volt, tehát egy kicsit, hogy akkor találkozunk hétfőn.
0: Ez tényleg az.
2: És akkor...
0: Ezt kellett volna felvenni.
2: Én elolvastam a könyvet. Én is.
1: Aha.
2: Én befogadtam Jézust a szívembe. Én is.
1: Wow. Ez
2: egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas erőtelje dolog volt, és még gyülekezetet nem is ismertünk.
0: Nem.
2: Gyülekezetet nem is ismertünk.
1: Soha nem voltatok.
2: Addig nem voltunk. Sosem, aha, mondom, féltek meghívni, és aha, meg egyáltalán erről beszélni. Nem. Összesen egy pici, kicsi, alakú János evangéliuma volt, amit addigra már rongyán olvastunk szinte az első időszakban.
0: Hát az nem is tudom, hogy lett, szerintem hozták az osztálytársai.
2: És akkor később, ez volt márciusban, és valamikor április vége felé volt egy evangelizációjának a gyülekezetnek, ahova jártak a többiek, és Veros nem is tudott elmenni, csak én. És akkor én elmentem, ott döntésre szólítás volt, természetesen előre mentünk, de sok mindenkivel együtt, de igazából az Istennek a munkája, még a kapcsolatunkban is az Istennek a munkája elkezdődött. Tehát nagyon érdekes volt,
0: amikor
2: fiatalokkal foglalkozunk, és mondják, hogy ezt nem is tudtam, hogy ez bűn, vagy nem bűn, meddig lehet elmenni a kapcsolatban, meddig nem. Olyan érdekes, hogy mi együtt voltunk, együtt éltünk, és egyszer éreztük azt, hogy Isten határt szabott a kettőnk kapcsolatába. Meddig lehet elmenni? Mert mi most már Jézussal élünk.
0: Azonnal éreztük, hogy a szexualitás az a házasság.
2: Nem szólt. Nem olvastam a Bibliába ilyen igét. Nem tanított róla senki. Wow. Nem mondta senki, hogy mi az a paráznaság. De a Szent Szellem mondta, és jó, hát akkor kész.
0: Nem éreztük jól magunkat benne. Addig az volt a természet, és onnantól meg az volt a természet ellenes.
3: Igen.
1: Gyönyörű.
0: Ilyen az Úr.
3: Itt van pont a vízválasztó a vallás és az újjászületés között.
2: Pontosan.
3: Az élő személyes hit között.
1: Igen.
3: Hogy az ember belülről érzi, és nem külső törvények szerint, kényszerből úgymond, rossz lelkiismerettel, úgymond próbál engedelmeskedni, de mindenre rugódozik ellene, vagy pedig belülről fogad. Na hát én ezért nem akartam először keresztény lenni, pont azért, mert csomót úgy láttam, hogy hát azok eleve olyan kérések, hülye parancsok a Bibliában, ami teljesíthetetlen egyrészt, másrészt meg, hát nem is nagyon akartam.
1: Na, de már nagyon izgatott vagyok, hogy akkor ezután...
2: Mi? Ezután nagyon izgalmas dolgok jöttek.
3: A love story, és azután.
2: Azután.
3: Tehát ezután.
0: Ezután. Ezután. Kezdődtek az összes izgalom.
2: Ugye szokták mondani, hogy gyülekezetben milyen problémák belegázoltak a lelkembe, stb. Hát velünk megtörtént az, amire bármikor el lehetne menni egy közösségbe, ugyanis nagy lelkesen, bár kapcsoltunk a gyülekezethez, egy ilyen friss megtérőknek szóló alkalomra jártunk, és nagy lelkesen magyarázunk arról, hogy mi már együtt élünk, nem tudom mióta, és majd össze fogunk házasodni. És
0: de nem így mondtuk, hanem az, hogy kapcsolatban vagyunk. Még arról is bizonyságot tettünk szerintem, hogy már nincs közöttünk szexuális kapcsolat. De és nem, az, hogy ennek megörültek volna.
2: Lényeg az, így ránk nézett a vezető, és tudjátok, hogy az Istentől van-e?
1: Aha.
2: És ugye 40 ember között úgy nekünk volt szegezve ez a kérdés, hogy megszégyenülve kullogtunk el arról az alkalomról, és tényleg úgy voltunk, hogy hát most akkor ez az Istentől van. És hát azt mondtuk, hogy jó, akkor most elkezdjük ezt nézni, keresni, hogy az Úr ad nekünk választ. És sosem olvastuk a Bibliát, tehát még az elején voltunk.
0: Semmit.
2: Én nagyon az nem látszik rajtam, de akkor elkezdtem böjtölni. Tehát nagyon lelkesen, életem első böjtje.
0: Ugye love story.
2: Love story, ugye azért a nőért böjtölünk. És hát azt mondtam az Istennek, hogy egész zöldfülő, én addig fogok böjtölni, amíg nem válaszolsz. De, hát szerencsére másnap válaszolt az Úr.
0: Na, nem kellett harmadnap, igen.
2: És az volt a döbbenetes, hogy Isten szólt hozzám egy igéből a példabeszédek könyvét, életemben akkor olvastam először. Tehát nem keresgettem az éget, én mentem tovább, olvastam a Bibliát, és szólt a példabeszédek könyvéből egy igény kapcsán. És éreztem, az úgy eltaláltam az első nagyon erőteljes, eleven élő igevers, ami a szíven talált engem. Az volt, és akkor én meg voltam róla győződve, eltelt néhány nap, találkozunk, hasonlóan én hozzám szólt az Úr, hozzám is.

0: Ezért bírtuk viszonylag jól, mert jó, oké, akkor a radikális, akkor csináljuk végig, szóval. És akkor jöttünk, elsétáltunk, és akkor meg is beszéltük, hogy jó, akkor nem találkozunk, nem beszélünk.
1: Aztán.
0: Kikérdeztük őket, hogy kell Bibliát olvasni, és akkor megbeszéltük, hogy mikor fogunk találkozni. Uh-huh. Te talán levelet írtál X nap után, hogy talán van neked már valami,
2: és akkor mikor... Se mobiltelefon, se internet, ja. se Facebook.
0: És akkor mikor fogunk találkozni.
2: Szólt hozzá az úr.
0: De hozzám is szólt az
2: és
0: úr.
2: És az döbbenetes, ugye
0: és nem akkor megbeszéltük, hogy mikor találkozunk.
2: Ő a példabeszédekből egy, annak az igének a társát.
1: Ne.
0: De. Tényleg van a példabeszédek négyben, meg az ötben.
2: Az ifjúságot felesége, és az ifjúságot férje.
0: Hát a feleség az azt mondja, hogy aki eltávozik aha. az ifjúság a férjétől, azon mennyire nem lesz áldás, és a négyben pedig azt hiszem, vagy a másik pedig mondja, hogy ne hagyd el az ifjúságot, feleségét, stb. De nekem volt a szívemben.
2: Ez a döbbenetes, nem is olvastuk a Bibliát előtte.
0: Igen, de nekem
2: nem tudtuk ezt kikeresni, hogy ez hol van benne.
0: Nekem volt a szívembe különben egy bizonyosság valahogy, hogy megkérdeztem az urat, hogy őszintén most akarja, hogy tényleg valakivel egyszer már együtt éltem is, és már mi gyakorlatilag házasként éltünk együtt. És akkor most ezt ő szétszedni, szóval, hogy ez tőle van, és azonnal valahogy azt éreztem a szívembe, hogy amúgy nem. Szóval, hogy Istennek meg se fordul a fejébe, hogy ha lehet, két ember is, mind a ketten megtértünk, újjászületünk, akkor ő ezt a kapcsolatot megáldaná, és ezt tenné egyé. Úgyhogy ez olyan érdekes, tényleg érdekes, hogy miért tették fel ilyen keményen ezt a kérdést, hogy biztosak vagyunk-e benne, mint hogyha így szét lehetne. Szerintem nem lehet olyan egyszerűen szétdarabolgatni ezeket a kapcsolatokat.
2: Mert tapasztalatok életenek
0: igen, mert látjuk is, hogy a világban is két fiatal pár évig együtt van, utána akkora törés szétszedni őket, meg magukat is, hogy alig tudják újra összerakni egy másik kapcsolatba. De hál' Istennek nekünk nem kellett, az Úr könyörült rajtunk, és kaptunk igét, bizonyosságot, mindent,
2: és
0: összejöttünk.
2: Akkor kezdődtek a nehézségek.
1: Hups!
3: Milyen értelemben?
2: Kapcsolati nehézségek.
1: Tényleg?
2: Friss keresztényként, egyikünk radikálisabb volt,
0: amíg
2: mint a másik.
0: Én
2: voltam az egyikünk, ő volt a másik.
0: Amíg megbeszéltük, hogy megvan az igénk, addig minden gyönyörű volt, love.
1: Aha.
0: Csak utána hétköznapok.
2: Soha nem veszekedtünk előtte, világiként, és így. Lesz szemez játszunk? Nem lesz szemez játszunk. Lesz tévénk? Nem lesz tévénk. Ez lesz, az lesz. Én nagyon próbáltam a radikalizmus irányába menni, meg a józanul bölcsebben próbáltam volna dolgot, és állandóan, tehát annyira összefeszültünk egymásnak, hogy egy magukra néztük, hogy jó, de most is azt mondta, hogy összeteremtett minket. Már van
3: még jó, hogy kaptatok rá igét előtte.
2: Még van egy kapcsolat is, tehát van egy múlt is, aha. van ige is, most mi van?
1: Aha.
2: És akkor azt értettük meg, ugye nagyon fiatal keresztények voltunk. Éretlenek, még semmit nem tudtunk semmiről.
0: Nem tudtunk semmit, és ugye ez a sok tudatlanság igazából. Tudod, hogy az egyik éppen ezt érti, meg a másik éppen azt, és még se ismered, se bölcsesség, semmi, akkor ez nagyon nagy terep arra, hogy vitázzál, szóval.
2: És akkor egy nagyon radikális döntésre jutottunk, hogy bár úgy gondoljuk, az Úrtól van, ez a kapcsolat Istentől van, és biztosak vagyunk ebben a dologban, de most ezt jegeljük. Úgyhogy...
0: Ő így hívja, mert ő olyan radikális, én csak kislángra tettem.
1: Aha.
0: Tartaléklángra.
2: 9 hónap.
1: Az igen.
2: 9 hónap telt el, úgyhogy találkoztunk a gyülibe, de ugye ez egy olyan gyülekezet volt 150-200 fiatallal.
0: Nem is beszélgettünk.
2: Emiatt olyan pörgés volt, ráadásul, nagyon, mivel látták, hogy ennyi sok fiatal van, tudták, hogy a párkapcsolaton rámehet az egész, uh-huh. ezért nagyon hoztak szigorú szabályokat, valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy belénk kötöttek, hogy ne legyen ilyen elkötelezetlen járás, hogy ezt kipróbálom, azt ki, mert uh-huh. hogy akkor mindenki belesérül mindenbe, csak hogyha van egy világos vezetés, uh-huh. akkor, és azt mindig bejelentették a gyülibe, és általában sose tudtuk, amikor a pásztor kiállt, hogy nem jó embernek egyedül lenni, na, és ki lesz az a fiatal pár, akit be fog jelenteni, ez nagy show volt abban az időben, a gyülekezetben. Uh-huh.

0: Eltelt 9 hónap, és...
1: Egyszer-kétszer beszéltünk közben, mikor nagyon fontos döntéseket kellett hozni, továbbtanulás, ilyen, ami tudtuk, hogy nagyon hosszú távra kihat, akkor megbeszéltük, hogy akkor most elmenjünk, sétáltunk egy nagyot, és akkor azért így paramétereket egyeztetünk, mert végül is közösen terveztük.
2: Tehát a szerelem az megmaradt a szívetekben.
0: De kapcsolatot nem
1: gyakorlatilag. Igen, csak nagyon döcögős volt az egész, a kommunikáció, minden. Egy kicsit tényleg az volt, hogy úgy kitoltuk időbe, hát ugye még egyetemisták voltunk, szóval megvolt rá a lehetőség. Amúgy nagyon vicces, ez tipikus, hogy mennyire más, milyenek a személyiségek. Amikor ugye elkezdtük jegelni, Péter nagyon örült. Ő az elején nagyon boldog lett, hogy most végre szabad, tia semmit akar, nem szólok bele, ki tudja még mit próbál, ki vagy, nem tudom, hát a más lány is képbe jön, vagy nem tudom, volt neki mindenféle gondolata. Én akkor ezt egy tragédiának éltem meg, szóval az nekem borzasztóan nehéz volt, és akkor eltelt egy pár hét, már nem tudom mennyi, mert ez volt olyan nyár elején, ugye márciusban tértünk meg. Júniusban merítkeztünk be. Ez ilyen nyár eleje volt, ilyen június vége kb., amikor ez az egész így ki...
3: Tehát honnan startott a 9 hónap?
0: Igen, hát nagyjából.
1: Igen, igen, de akkor ez úgy nézett ki, hogy jó, akkor nem beszélünk, akkor szóval ott egy kicsit olyan nem annyira barátságos volt feltétlenül, mikor így ezek a súrlódások, viták nagyon elindultak. És akkor én elmentem, ő csináltam a dolgomat, turnizgattam, mert ugye nem csak zenetanár vagyok, hanem művész is, és akkor Olaszországban 6-7 turné, Németországban voltam 2 hétig, és így teljesen kimentem a képből, és közben Isten úgy megnyugtatott, és megvigasztalt, és úgy jó reménységgel voltam. Ő meg az elején boldog volt, később esett kétségbe. Később viszont nagyon kétségbe esett, totál nagyon kétségbe esett, úgyhogy ez az egész így hömpölygött, ez az egész, ez ilyen, a Love Story-nak az ilyen hullám, nagyon háborgó.
0: Az úr szólt hozzá valamikor ősszel már, hogy mindjárt jön.
1: Ez nagyon döbbenetes volt.
0: Én meg nem jöttem.
1: Mire megnyugodtam, mire Isten úgy kikasztotta a szívembe, és megnyugtatott teljesen, akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ez majd lesz, amikor lesz, és erre rá egy-két hétre Isten szólt, hogy jönni fog. És hogy most már akkor rendeződik a kapcsolat, és meg fogja kérni a kezemet, és mondtam, most már hagyom békén, most már örültök, hogy jól vagyok, most egy kicsit még felejtős. Hét napon keresztül minden nap szólt az Úr. Hét nap után szóltam, oké, Uram, akkor jöjjön. És utána őt... Nem jött, még csak január végén. Az nagyon kemény volt. És utólag persze kiderült, hogy neki szólt az Úr, de valamiért akkor már olyan pánikba esett.
0: Én olyan helyzetbe kerültem, mint a... Mert ugye meg akartam kérni a kezét gyűrűvel rendesen, tehát, és olyan helyzetbe kerültem, mint egy bármilyen fiatal férfi, egy bármilyen fiatal mennyasszonnyal, hogy ideges voltam, hogy igent mond-e. De ugye milyen ambivalencia, hogy együtt éltünk már 5-6 évet.
1: Nem, csak 3 is
0: már fel. Már volt, jó, 3 is fel. Már volt kijelentésünk az Úrtól, vezetésünk, és mégis frászba voltam, hogy jaj, mit fog csinálni. És akkor,
2: de jók ezek az időszakok, jók, mind a kettőtök.
0: Jók, és akkor egy ilyen missziós dolog végén hoztam igét természetesen, hogy január végén, hogy elmúlt a nyár. Elmúlt a nyár, tavasz.
1: És az az énekének a végén.
0: És akkor megkértem a kezét, és akkor igen mondott. És amikor a Gyülibe bejelentettük, akkor a gyülekezetnek a 90%-ának fogalma nem volt, hogy köztünk volt valami korábban. Ugye sokan tértek meg, nem is ismertek. És gyakorlatilag addigra fogalmuk nem volt, hogy ugyanakkor a ovációval fogadták a bejelentést, mintha teljesen messziről érkezve kerültünk volna.
1: De utána viszont már békében voltunk, utána már nem volt ez a...
2: Igen.
1: Szóval végül is a javunkra volt.

0: Az egészet végighallgatva, és nem akarok ünneprontó lenni, de egy kicsit Vera céloztál erre, sőt, gyakorlatilag ki is mondtad, hogy a tudatlanság miatt, és lehet, hogy az, ugye az akkor abban a közegben lévő szabályok miatt igen. lehet, hogy futottatok két fölösleges igen. kört, hogy így mondjam, már bocsánat, és senkit
1: ezzel nem akarok. Ez így van.
0: És átmegyünk ilyen gyerekbetegségeken, szerintem akár
2: közösségileg is.
0: Közösségileg is átmegyünk, mire megértünk igazságot, és úgymond a józan észnek is engedünk, nem csak a vakbuzgóságnak, igen. ami egyébként inkább azt mondom, legyünk vakbuzgók, mint legyünk langyosak, igen. Szóval, igen. És hibázzunk közben, szóval én ezen a párton vagyok, de inkább legyünk buzgók és józanok, és ha lehetne hibázunk.
2: Ezt írja az igen.
0: De ezt így hallgatva.
1: De akik az Urat szeretik, minden a jobb.
0: De igen, hogy ezt is az Ura javunkat így abszolút-e fordítani. Abszolút. Sőt,
1: nagyon sokat tanultunk közben.
0: Igen.
1: Szóval azért be kellett ismerni, hogy ez alatt a időszak alatt konkrétan tényleg rá tudott mutatni Isten, hogy arra az alapra nem tudunk építeni, ami előtte álltunk.
3: A világban.
1: Azért is volt az a sok feszültség, mert ugye volt egy kialakult kapcsolat, amit utána úgy nem tudtál folytatni. Magyarul végső soron azt az épületet le kellett rombolni a nullára.
0: Igen,
1: és egy tök új épületet.
0: És Krisztusra, mint alapra.
1: Alapra egy tök újat felhúzni. És igazából, bár fiatal hívők voltunk, de én a mai napig emlékszem ezekre a megtapasztalásokra, hogy megértettem, hogy nyáron, hogy hát de tényleg az alap nem az Úrban volt, és nem is folytatható, és akkor ezt teljesen le kell visszabontani ahhoz, hogy egy újat tudjunk így építeni. És ilyen szempontból ez egy óriási kegyelem is volt, és nagyon érdekes tapasztalat volt, mert mikor megkérte a kezemet végül január végén, és elkezdtünk újra járni, vagy már jegyesként, akkor az a megdöbbentő tapasztalatunk volt, hogy olyan volt, mintha nem is ismernénk egymást. Wow. Annyira megváltoztunk.
2: Óriási.
1: Az Úr Jézusban körülbelül egy év alatt, mert ugye megtértünk meg utána ez az időszak, márciusban tértünk meg, ez volt január vége, szóval majdnem egy év volt, és mintha nem is ismernéd a másik embert. Ez többenet volt.
2: Pászta.
1: Úgyhogy újra kezdődtek a beszélgetések, beültünk, és csak presszóba is csak beszéltünk, és ez nagyon-nagyon megdöbbentő volt, hogy addigra már nem voltunk annyira forrófejűek, meg ilyen.
0: Igen. Mindketten mondtátok, és azt hiszem, hogy ez érdemes erről még egy picikét erre visszakanyarodni, hogy a személyes kijelentést kerestétek Istentől.
3: Abszolút.
0: Szerintem ez nagyon fontos, bocsánat, a kedves nézők felé is mondom, hogy és más házaspárokkal is, akik hívő házaspárként komolyan elvették Istentől, úgymond, hogy ő lesz a párom, hogy ez egy olyan biztos bázist ad a későbbi, az azutánra.
3: Mondok valamit, feleségem szokta idézgetni, és mondja, hogy most már akkor telnek az évek, tehát látja, hogy még kitartok ebbe a dologba. Én, amikor a vezetést kérdeztem az Úrtól, én akkor azt mondtam, hogy olyan társat szeretnék, és ha Vera az, akkor így mondja rá az Úr igent, akivel én 80 éves koromban is szerelmes leszek.
2: Aha, óriási.
1: Rögtön így imádkozom.
3: Mert hogy azt láttam, hogy családban közel 25 év házasság után tönkrement, szétment. Tehát jó kapcsolatok, amik jól indultak, és hosszan is jók voltak, mégis kiüresedtek, és semmi, és mondtam, hogy nem szeretnék válást, nem szeretném, hogy tönkre menjen. Én szeretném azt, hogy ez kitartson az öregkorunkig, és én így kérek az Istentől választ. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy erre viszont rájöttem, hogy nem tudom magamat garanciaként adni. Tehát ha én most elkötelezem magam, akkor is, és ha valami hülyeséget sem, én nem tudok magamért garanciát vállalni, ezért az Istent kérem, hogy ő adjon kijelentést, és ő legyen az én garanciám, hogy ő rá tudom építeni ezt a kapcsolatot.
1: És hát igen, túl a love story-n azért hívőként be kell látni, hogy van ennek egy félelmetes oldal az, hogy egy életre kötelezi el magát az ember, és én emlékszem, amikor tényleg már megkérte a kezemet, nem tudtam kiszámolni, mikor fogja csinálni, hogy, és nem valami nagy csinnadrata, le se tért el. egy lepukkant albérlet kellős közepén, de akkor már mindegy volt. De mikor végül is kibögtem, és már elmondta az élőigéit, meg mindent, akkor én úgy megrettentem, hogy most felhúz egy gyűrűt az ujjamra, és atyavilág, ki tudja, mi lesz 20 év múlva, 40 év múlva, 60 év múlva. Szóval, hogy az ember saját magáért sem nagyon tud garanciát vállalni, hanem igazából csak az Isten az, aki ezt az egészet egybe tudja tartani, és ő a garancia, és akkor ugye a kétségbeesésem, kicsit kétségbeestem, mielőtt igent mondtam volna, akkor rájöttem, hogy hát Isten egyedül a garancia, de ő viszont velünk van, és itt van. Igen. És akkor így tudok igent mondani, mert az ember magából nem tudja ezt előhúzni, ez nem egy ilyen aduász, itt van, nem zsebembe kiteszem, ez nekünk megy. Én láttam, hogy nem megy. Az embernek ez lehetetlen. Istennek lehetséges.
2: Így van.
1: Szerintem.
2: Így van.
1: És hogyha én tudom, hogy Isten velem van, akkor ő bármilyen bajba kerülünk, ebbe bíztam, hogy ő akkor ezen túl fog segíteni. És ez tényleg nagyon-nagyon sokat segített, mert most már éppen, azt pont nem mondtam, hogy 31 éves, a 32-ben vagyunk, a házasságunk konkrétan, és hát azért volt egy pár kemény év, vagy hónap, vagy hét, ami nagyon örülök, hogy ezt kezdetben jól a szívembe elrejtettem ezt az igazságot, mert ilyenkor mindig az Úr azt úgy futottam kapásból, hogy de ő azt mondta, hogy ez velünk lesz, és hogy akkor ki fogunk ebből jönni, és jó lesz.
2: Jó volt, minden nagyon jó volt, csak hogy egy csomó minden van még az életetekben is.
1: Kérdezzetek.
2: Igen, igen. Szóval a szülők ráadták az áldásukat a házasságotokra, és elindult a nagy élet, és én is tudok nagyon sok mindent Budapesttől Debrecenbe, tehát annyira felgyorsult, ha jól tudom, nagy vonalakban az életeteket, hogy rengeteg minden volt, amivel meg kellett küzdenetek. Ezek után azért könnyebb volt, vagy hogy éltétek meg?
3: Az volt könnyű az egészben, hogy együtt vagyunk. Tehát semmi nem volt olyan, amire egyedül mondtam volna igent, de az első perctől kezdve azt a őrült mentalitást csináltuk, hogy bármire megkértek, igent mondtunk. Aha. És akkor a bármire megkértek, igent mondtunk, ez ott kezdődött, hogy pakoltunk. Székeket rendeztünk, ródoltunk, plakátot ragasztottunk, traktátusokat osztogattunk, de...
1: De aztán később már nem mondtam aztán mindenre igen.
3: Nem mondtam, volt egy pont, amikor eljöttünk, de az évekig mentünk mindenre igen mondtunk. De akkor evangelizációkat szerveztünk, akkor szolgáltunk az evangelizációkon. Az első nagy közös, még jegyes dolgunk az volt, hogy volt egy bibliaiskolai tábor, aminek hirtelen nem maradt szervezője, és hogy elvállaljuk-e. Elvállaltuk egy 150 fős bibliaiskolai tábor, mindenkinek legyen szállása, kajája,
1: ez a következő
3: jegyzete, mindenki tudjon mindent, és ez
1: még jegyesek voltak.
3: Jegyesek. Nagyon sokat tanultunk belőle. Tehát ott voltak olyan történetek, hogy bementünk egy polgármesteri hivatalba, hogy valamit elrendezzünk, és bementünk, feleségem, jegyesem, pikpak elrendezett mindent, én meg se szólaltam. Mindent elmondott. És kimentünk, beültünk az autóba, ez így nem lesz jó.
1: Mind a ketten éreztük, hogy nem, de hát...
3: Ez így nem lesz jó, de ugye ez ott a reflex.
1: Hát igen, mert ugye ki honnan jön? Úgyhogy én aztán... egy egyedülálló anyukám mellett nőttem fel, úgyhogy ott ezt a talpra esett nőnek kellett lenni, mindent el kellett rendezni. Aha. Ő meg nem a gyors reakciók embere. Sose arról volt híres. Úgyhogy zsigerből ez jött. Aztán itt bekezdtük a formálódást.
3: Beültük az
1: autót,
3: és megbeszéltük, hogy akkor következőben ő nem szólal meg, és megvárja, kivárja, míg én hajlandó leszek megszólalni. Tehát ilyeneket is tanultunk itt a jegyes
1: nagyon sokat tanult. A szolgálat, mi ezt szoktuk mondani a többi jegyesnek, hogy amúgy a szolgálat közben nagyon sokat tanul az ember a másikról. Mert és végül is nem kell egymással vitázunk, mert ugye egy külső dolgot csinálunk valahol, külső problémákkal, feladatokkal küzdünk, de iszonyú jó, ilyen csapatépítő tréning, szóval úgyhogy minket nagyon sokat formált így az Úr, meg sok kihívás is volt ezzel kapcsolatosan. Hát az első 7 évet röviden összefoglalnám, még Budapesten megszületett már 3 gyerek, szóval az Anatábita megszeretett 93-ban, jó, utána 95. január, másfél évvel később
2: Szóval ilyen nagyon sűrű.
1: 97, igen, 4,5 éven belül megvolt az első 3 gyerkőc. Addigra már tényleg a táborszervezések, a prédikálások, addigra már gyülekezetet plántáltunk, állandó missziós utakat szerveztünk nyakig. Aha. És hát addig se volt egyszerű igazából véve a dolog, de jó fiatalon házasodni, mert az utólag is azt mondjuk, hogy annyira sok energiája van az embernek, meg elég nagy strapa bírása.
2: Igen, ennyi.
3: Ezt 15-20 évvel később már nem így bírjuk.
2: Igen. Valahogy így érezzük.
1: Igen, és gyakorlatilag ez letelt, ez ott az élet, ez az első 7 év, amikor jött a 97-ben, megszületett a Barnabás fiú, már előtte jött ez a megkeresést, hogy debreceni szabadkeresztény gyülekezet, és hogy esetleg ő elvállalná a Péter.
3: 6 hetes volt a Barnabás, mikor leköltöztünk.
2: Erre már én is emlékszem. Igen, igen. Ottantól kezdve követtünk benneteket. Aha.
1: És akkor leköltöztünk, én otthon voltam a gyerekekkel, ilyen főállású anyaként természetesen, és akkor ő tanított már zeneművészeti karon zongorát, és akkor a gyülekezeti teljes pásztorlást akkor kezdte el. Bizonyos szempontból ez egy egész nyugodt időszak volt, mert ehhez képest Budapesten dicsőítésvezetés, negyedik dimenzió, gyülekezetplántálás, másik gyülekezet, tele voltunk, szóval ezer
3: CD-ket, ez egy fókuszáltabb lett.
1: CD-ket csináltunk, nagyon sok. Ott egy kicsit igazából egy irányba ment akkor a dolog. És hát egy ilyen nagyon extrém kilépés volt, de az biztos, hogy ezelőtt is megkérdeztük az urat. Szóval nem mentünk le úgy Debrecenbe, ott megint az volt, hogy egy hétig nem beszéltünk, a Péter is megkérdezte az urat, én is megkérdeztem az urat, mint hogyha a házasságokról lett volna szó.
2: Hát hogyne.
1: És akkor, így mentünk le teljes egyetértésbe, és ez nagyon fontos volt, hogy utána kibírtuk az utána való időszakot.
2: Aztán hiszem.
1: Jól, jól, nem csak hogy kibírtuk, hanem úgy jól tudtuk csinálni.
3: Ez úgy megsegített meg.
0: Az országban leginkább, mint a dicsuli vezetőjét ismernek, meg hát az mindent együtt csináltok, úgyhogy ez elválaszthatatlan.
2: Együtt,
0: igen. A kedves nézők is, amikor látják, hogy dicsuli, akkor mindketten láthatjuk, vagy mindkettőtöket láthatnak, gyakorlatilag majdnem mindig egyszerre ott vagytok a pulpituson, a színpadon, a dicsikarban, sokféle fölállásban.
2: Hát meg Vera is már prédikál.
0: Igen. Hogy erről a szolgálatról, ez egy óriási dolog, hogy az egész Kárpát-medencébe ismert, sőt, már azon túl is, Amerikában is ugye rendszeresen vannak csak azért idejövő emberek.
3: Így van.
0: Meg kifejezetten más országokból, és nem csak magyarok, tehát ez tényleg fantasztikus hatása van a dicsőítésnek. Erről is, ha beszélnétek a dicsőről úgy nagy vonalakban, mert az idő tényleg csak pár mondatban, illetve az, hogy azzal, hogy úgymond világi értelemben egy ilyen komoly pozícióba kerültél, hogy milyen látásod van a zenével kapcsolatban, és a keresztény zenével kapcsolatban ebben a pozícióban. Tehát a dicsőről és ez a új pozíciót a lehetőség.
2: Jó nagy téma.
3: Azzal kezdeném, hogy dicsőítőként is, de zenészenként is nekünk ez egy nagy ajándék, hogy mind a ketten zenészek vagyunk.
2: Igen.
1: Így hívott el.
3: Nekünk ez egy hobbi, ez szerelem, ez életcél.
1: És elég természetes.
3: És természetes. És nem csak dicsőítést játszunk klasszikus zenét, sőt, azon belül is barokk zenei együttest alapítottunk, amiben régi hangszereken, kora hangszerek másolatain játszunk, és nagyon élvezzük, és nagyon szeretjük, és nekünk ez egy felszabadító dolog, hogy ezt együtt csinálhatjuk. Ugyanígy egyébként szeretünk pingpongozni is, meg biliárdozni is, tehát hogy egy csomó ilyen dolog van. De
1: szeretjük ezeket.
3: De hogy ez nagy dolog, és a dicsőben még visszakanyarodva, amit kiemeltél, ott is az volt 23 évvel ezelőtt, mikor elindultunk, hogy én tudtam, hogy olyan dologba vágunk bele, amihez kellünk mind a ketten. És mondtam neki, hogy figyelj, nem tudom, mi lesz ebből. Elindítunk valamit, sőt, még anyagi kockázata is van. És mondom, akkor megyek bele, ha azt mondod, hogy te is velem vagy. És velem volt.
0: Igen.
1: De kiemelem, soha semmi ilyen nagy dologban nem vágott bele, úgyhogy engem nem kérdezett meg. És ez szerintem ez megint az együtt dolgozás kérdése. Nem, a férfiam vezető, ez nem kérdés, főleg az én férjem, aztán ihaj. De az, akkor tudunk csapattá válni, hogyha megvan ez a kölcsönös, egymásra való támaszkodás pozitív értelemben, mert hogy amikor nehézségek vannak, és nem kérdezett meg volna előtte, és nem tudtam volna jó szívvel, tiszta szívvel egy igen mondani rá, akkor persze sokkal nehezebb lenne. Mert akkor aztán mondanám, hogy hát kellett neked ezt csinálni, meg stb., de nem, ő mindig megkérdezett, és mindig így együtt mentünk bele ezekbe, hitáltal ezekbe a szitukba. És tényleg a Dicsuli ilyen szempontból is egy akkora dologgá vált, hogy mint sose gondoltuk volna. De mindig érezzük, hogy mind a kettő maximális hitére is.
2: És szükség
1: van. A mai napig.
3: Szükség van.
1: Mai napig. Egyszerűen ahhoz, hogy kitartóan csinálj valamit ilyen hosszú ideig, mint ahogy a gyereket felneveléséhez is, az kell két ember, ha nem is látszanék, akkor is kellenék hozzá. Ez egy plusz dolog, hogy tényleg Isten nekem is adott hangszert, én is szeretem dicsőíteni és használ ebbe, hogy plusz adott elhívást, ajándékot a prédikálásra, de amíg nem prédikáltam, addig is ugyanúgy ott voltam, addig is szerveztem, kaját szerveztem, szállást szerveztem, szóval hogy ez a két ember szövetség, ez talán a Biblia erre mondja azt, hogy ugye egy előz ezred, kettő tízezred, szóval hogy két ember együtt imádkozik, meghallgatja az Úr, szóval két ember egysége hitünk szerint is többre tud vinni minket, mint ha csak egy embernek a vállán van valami. És így ez teljes hittel így egymást válnak vetve, toltuk.
2: És akkor még a polgári.
3: A másik kérdésedre pedig folyamatosan éreztem azt, a Dicsul is azért jött létre, mert szerettem volna segíteni a képzésben, hogy a dicsőítők ügyesebbek legyenek szellemileg is, a hangszerükön, az egészben, a jártasságban is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a több mint két évtized alatt fölnőttek, kicsit talán a kezünk között is olyan dicsőítő csoportok, rengeteg van, akikre büszkék vagyunk, akikre azt úgy tekintünk, hogy na hát, ma már nem kellene elindítani a dicsulit, mint ahogy annak idején el kellett indítani, mert annyira éreztük a hiányát. De most az egyetemen ott tartunk, hogy Magyarországon, sőt talán európai viszonylatban is egyedülálló módon egy könnyűzenei képzést is indítunk. És az a könnyűzenei képzés egy nagyszerű lehetőséget ad a jövőben arra, hogy akár dicsőítőket is képezzünk. Keresztény könnyűzenészeket is képezzünk, olyanokat, akik majd az egyházi szolgálatban professzionális háttérrel, zenei, de teológiai, szellemi háttérrel
2: akkor
3: is.
2: Akkor ez még nem indult el.
3: A könnyűzenei elindult,
2: a
3: keresztény része az még álom, de már sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint bármikor gondoltam. Tehát valamikor azt gondoltam ebből, hát ez egy szép álom, de sose lesz belőle valami. Most már szinte látszik a megvalósulásnak a lehetősége.
1: Hát elvileg lehetséges egy alapképzés, szóval kétszer-három évet elvégezni, három évet itt, és akkor professzionális zenész lesz, egy három évet a teológiát, minden.
3: Nem ennyire bonyolult a dolog, de mindegy, a lényeg
1: de,
3: az, hogy
1: de mindenképpen egy tökéletes képzés.
3: Van esélyes.
1: De visszatérve a dékánságra, úgy vállalt el azt is, hogy akkor is megkérdezett egyáltalán engem, hogy...
3: Nem is mentem volna bele.
1: Hát az is nagyon nagy falat.
2: Igen.
3: Ott 4 hónap gondolkodási időt kértem, úgyhogy senki nem tudott róla.
1: Csak mi ketten.
3: Csak mi ketten, és a főnök, aki felajánlotta ezt a dolgot, vagy azt mondta, hogy úgy gondolja, jó lenne, ha én lennék a folytatás. 4 hónapig imádkoztunk ezért. És ott is kerestem a kijelentést, és volt olyan komoly megerősítéseink, külső, minket nem ismerő emberek proféciái, és egyéb dolgok, hogy amikor aztán belementem, és azt mondtam, hogy igen, akkor tudtuk azt, hogy az Isten szólt, azt, hogy mind a kettőnkhöz szólt, és ez érdemesebb belevágni.
2: Nagyon köszönöm, nagyon köszönjük. Én nagyon élveztem, vagy mondhatom a te nevedben, hogy élveztük ezt a beszélgetést. Isten áldjon meg benneteket, a családotokat, az egész munkát, amit rajtatok keresztül kezdett el a Jóisten. Szóval élveztük, és köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy önök is élvezték, és sokat nevethetünk, tanulhatunk a lakatos házaspár életéből is. Isten áldja önöket, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt. Akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet? Ne légy ilyen ostoba. Mondd el az Úrnak minden bajodat, és hagyd rá azok gondját. Ne tedd le úgy a terhet, hogy azután újra fölveszed azt, hanem vesd az Úrra, és hagyd is ott nála. Így vidám léptekkel mehetsz tovább, megszabadulva terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szent Atya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt.

példabeszédben szereplő kereskedő egyszer egy igen nagy értékű gyöngyre talált. És mivel úgy érezte, ez fogja igazán gazdaggá tenni őt, ezért kész volt eladni az addigi kisebb értékű darabokat, hogy megvásárolhassa a kincset érő gyöngyöt. Egy jó házasságban mi is igazi kincsnek érezzük a társunkat, akiért érdemes feladni mindent, ami a megkötött életszövetségünket veszélyeztetheti. Megéri lemondani ezért korábbi kapcsolatokról, különböző szórakozásokról, még inkább olyan rossz szokásokról, amelyeket nehezen tud elviselni a társunk. A jó házasság ugyanis nem csak szerencse dolga. Minden nap keményen dolgozni kell érte. Máskülönben a kapott kincs megfakulhat. Tudsz-e Isten ajándékaként, igaz gyöngyként tekinteni a társadra? Mi az, ami ebben megakadályoz téged? Mit tehetnél ma azért, hogy társad még inkább ajándéknak érezze magát melletted?

Isten, aki a házasságotok megálmodója, az ő szeretetével körülveszi és védi a ti kapcsolatotokat. Áldását adja rátok minden nap. Segíteni akar nektek az elrontott dolgok helyrehozatalában, az egységetek fenntartásában, helyreállításában. Ha az általa felkínált lehetőségeket igénybe veszitek, ezáltal a legértékesebb igaz gyöngy részesei lesztek. Ezért ne habozzatok hozzá fordulni, tőle erőt kérni. Ketten-hármasban éljétek a mindennapjaitokat.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 14-e. Dániel könyve 12. fejezet, első 4 versem. Abban az időben eljön Mikáél a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Számos kérdés lehet valakinek a gondolatában az utolsó időkkel kapcsolatban. Mikor és milyen lesz a nagy nyomorúság? Meddig fog tartani? Miként támadnak fel majd a halottak, és állnak Isten elé? Mégis ez a vers sokkal fontosabbról beszél. Igen, lesznek, akik az örök életre támadnak fel, míg mások az örök kárhozatra. A hangsúly most azokon van, akik úgy éltek, hogy életükkel és tanításukkal irányt tudtak mutatni sokak számára. Egy ilyen életjutalma nem csak az örök élet, hanem az a dicsőség, amely rájuk vár. Ugyanakkor nem csak a mennyei jutalomról beszélhetünk itt, hanem arról a jutalomról is, hogy egyáltalán Isten eszközévé válhat valaki ezen a földön. Az értelmesek, bölcsek közé tartozik mindaz, aki hit által olvassa, megtartja és hirdeti Isten igéjét, akár szószékről, vagy a mindennapi életben bizonyságtevésként. Olyanok ezek a hívő emberek, mint ragyogó fénysugarak az égen, akik világos megoldást mutatnak az elveszetteknek Jézus személyében. Nem egy puszta valláshoz, vagy emberek csoportjához vezetnek másokat, hanem az igazsághoz, és az nem más, mint Jézus Krisztus. Ez a hívő ember megtisztelő feladata, amely másoknak életet, ő neki pedig örök dicsőséget ajándékoz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: Mai áhítatot Frenika Vaya Kohil írta Gujaratból, Indiából. A Szentírás ereje. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék. Jakab apostol levelének 5. fejezetének 13. verse. 9-es vagyok, és rendszeresen olvasom a csendes perceket lefekvés előtt. Ez a napi olvasmány sok lelki motivációt ad nekem. 2023. márciusában édesapámnál hirtelen súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek. Anyukám elvitt a kórházba, ahol kiderült, hogy van egy 14 mm-es veseköve, 2 további kővel, és ezért meg kell őt műteni. Másnap reggel anyukám telefonált, hogy apa komoly fertőzést kapott, ami miatt halasztani kell a műtétet, és még tovább kell a kórházban maradnia. Nagyon megijedtem, amikor ezt hallottam, de akkor eszembe jutott, hogy apukám azt mondta, hogy amikor szomorú vagy csalódott vagyok, akkor olvasom a Bibliát. Fogtapámat a Bibliámat, és elolvastam Jakab levelének 5. fejezetét. Imádkoztam apáért, ahogyan Illés is imádkozott, és éreztem, hogy Isten szól hozzám a 15. verse által. Imádság után békességet éreztem, és bánatomat átengedtem az Úrnak. Amikor végül anyukám hívott, hogy apa sikeresen túl van a műtéten, megköszöntem az Úrnak az ima meghallgatást. Mennyei Atyánk, adj bölcsességet, hogy imádkozzunk, és adj hitet, hogy higgyünk a te mindenek fölött való irgalmadban. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Napi gondolat. A nehéz időkben olvashatom a Bibliát, és békére lehetek. Imádkozzunk a műtétre várókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dietrich Bonhoeffer, Ki vagyok én? Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly higgadt, derűs. Délcegen lépek ki a cella ajtón, mint kastélyából a vár úr. Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly barátságosan és bátran beszélek őreimmel, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, hogy a vész napjait higgadtan, mosolyogva, büszkén viselem, mint ki győzelemhez szokott. Valóban az vagyok, aminek mások tartanak? Vagy csupán az, amit magamról magam tudok? Nyugtalan, sóvárgó, beteg, mint kalitkában a madár. Levegőért kapkodom, mintha torkomat szorongatná valaki. Színekre, virágokra, madárhangra éhezem. Jó szóra, emberek közelségére szomjazom. Haragtól remegek. Az önkény és a legkisebb sérelem miatt. Nagy dolgokra való várakozás hány vet. Tehetetlenül aggódom végtelenül távoli barátokért. Imádságra, gondolkodásra, alkotásra fáradt és üres vagyok. Erőtlen vagyok, s mindentől búcsút venni kész. Ki vagyok én? Ez vagy amaz? Ma ez vagyok, és holnap a másik. Mindkettő egyszerre vagyok. Emberek előtt képmutató, s magam előtt hitvány, érzékenykedő, nyápic. S talán az, ami még bennem van, a vert sereghez hasonlít, amely rendezetlenül hátrál a már kivívott győzelem elől. Ki vagyok én? Gúnyt űz belőlem ez a magányos kérdés. Bárki vagyok is én, te ismersz engemet. A tied vagyok én. Ó Istenem!

0: Töltsünk több időt a gyermekeinkkel.
1: Családi kapcsolatok. Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusi levél, 6. rész, 4. vers. Gondolatok az igéről. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezzenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. A szülők szenteljék az estéket családjuknak. A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és a bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges. Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, s még játékaikban is részt vennének úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldoggá tennék kicsinyeiket, s elnyernék szeretetüket és bizalmukat. A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkoboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket.

0: A gyerekek értékesek.
1: Vigyázzatok, hogy még egyet se rágalmazzatok e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyben mindig látják mennyi atyám arcát. Máté evangéliuma 18. fejezet 10. vers. Mindannyian láttunk már hasonló történetet, egy nyugtalan anya az élelmiszerboltban, a csúcsforgalomban, amint elsiet a polcok mellett, miközben elfáradt és unatkozó kisfia nyöszörögve megáll, és keksz csomagokat akar felvenni a polcokról. Folyamatosan büntetéssel fenyegeti a fiút, ha nem viselkedik, anélkül, hogy levenné a szemét a csokoládé címkéjéről. Végül a fiú energiaszintje meghaladja az övét, és az anya kiborul. Miközben a fiú sikolya végig visszhangzik a folyosón, a mama legcsúnyosabb nevekkel illeti, amik csak eszébe jutnak. Olyan szavakat vág hozzá, amelyek épp úgy sértik az önbecsülését, mint a származását. És csak miután a fiú elcsendesedik, beáll a csend az élelmiszerboltban. Idézzük most fel a gyerekkori fényképeket, amelyeken egy fehér szárnyú angyal hosszú köntösben védelmez egy kisgyermeket, akinek éppen át kell kelnie a keskeny hídon egy iszapos folyó felett. A művész vigasztaló szándéka, hogy Isten aggódik a gyermekek biztonságáért, de egy éles szemű megfigyelő rájön, hogy a gyermekek sokkal inkább hordoznak életre szóló sebeket a lelkükben, mint a térdükben. Azok a sebek okozzák a legnagyobb kárt, amelyek szégyenérzetből fakadnak, és amelyek miatt a felnövekvő gyermek azt mondja, kellemetlen vagyok, nem vagyok szerethető, rossz vagyok ízig-vérig, mert anyu és apu ezt mondta nekem. Jézus egy nagyon konkrét képet akart rögzíteni a hallgatói fejében, mielőtt a gyerekekhez beszélt. Azt akarta, hogy emlékezzenek arra, hogy más lények is vigyáznak a gyermekeikre. És ezek olyan lények voltak, akik éppen az isteni jelenlétben voltak. Frissen tértek vissza a dicsőség trónjáról, és megtisztelve érezték magukat, hogy az Istenség fiatal, ígéretes tükörképeit szemlélhették. Az ilyen megértés mindig felemeli azt a módot, ahogyan a gyermekeinkhez beszélünk. Ez növelni fogja a szüleik és Isten iránti megbecsülésüket. Ugyanolyan boldogok lesznek, hogy a mi gyermekeink lehetnek, mint amilyen boldogok, hogy Isten gyermekei. Legközelebb, amikor kísértésbe esel, hogy felemeld a hangodat vagy a kezedet oly módon, hogy fájdalmat okoz, képzeld el az őrangyalt a gyermek mellett, és lásd a különbséget.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 14-én kedden Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből, a 10. versben így olvassuk. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige a Jelenések könyvének 21. részéből a 3. vers. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Van, amikor nagyon várjuk, hogy valaki megérkezzen. Nem arra a várakozásra gondolok, amelyet kisgyermekként a születésnap előtti várakozás, vagy a Mikulás éjszakai vagy hajnali látogatása előtti izgalmas idő jelent, hanem arra a várakozásra, amikor egy gyermek várja, hogy megérkezzenek a szülei. Arra a várakozásra, amikor tudjuk ugyan, hogy képesek vagyunk meglépni azokat a helyzeteket, amelyek nehézséget okoznak, esetleg el is tántoríthatnának, vagy másfelé terelnének bennünket a helyes útról. De akkor is hiányzik az a biztonság, amelyet a szülő jelenléte nyújt. Vagy a testvéré, vagy a legjobb baráté, lelki társé, házastársé. Az ugyanis a biztonságot, nyugalmat jelenti. Az ő megérkezése segít átlendülni minden nehézségen, problémán, de velünk van az örömben és nevetésben is. Az Úr jön hatalommal, uralkodásra készen, és azt ígéri, hogy az emberekkel lesz, sőt, velük van, mindig, mert megígérte, hogy a világ végezetéig velünk lesz, hogy úgy kísérjen végig életünk minden buktatóján, ahogy senki más nem tud. Az ő jelenlétében megszűnik minden szenvedés, elhárulnak az akadályok, oda lehet menni hozzá úgy, ahogy vagyunk. Örömmel is, bánattal is, ő pedig nem küld el. Velünk van, velünk tart, megtart és kísér. Maga Isten van velünk, az ő országa közöttünk van. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó tudni, hogy a te országod közöttünk van. Jó tudni, hogy nem hagysz el bennünket. Jó tudni, hogy hűséged örökké tart. Ígéreteid nem változnak, és így vagy velünk minden napon, a világ végezetéig. Jó tudni, hogy Krisztusban közénk jöttél, hogy mi is közelebb kerülhessünk hozzád. Jó tudni, hogy te magad vagy velünk, örökké. Ámen. Németh Kitti gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige pedig így szólt. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük.

A szorongás egyik legintenzívebb megnyilvánulása a pánikroham. Hirtelen, váratlanul fellépő rohama megbénítja az érintettet, és korlátozza a normális napi tevékenységeit. A tüneteket általában félreértelmezik szívrohamnak. Ezért a szívdobogást, sokkot, kipirulást, elpirulást, hányingert és intenzív halálfélelmet tapasztaló emberek a kórház sürgősségi osztályán keresnek kezelést, mert azt hiszik, hogy életveszélyben vannak. De az orvosi vizsgálat kimutatja, hogy a pánikroham nem életveszélyes. Ha ezek ismétlődnek, akkor rendellenességről lehet szó.

A gondolatok kétségtelenül szerepet játszanak a roham kiváltásában. Ezért pszichológiai technikák ajánlottak az ilyen helyzetek megfékezésére. Nagyon hatékonyak azok a tanácsok is, melyek azonosítják az irracionális gondolatokat, és reálisabbakkal helyettesítik azokat. Például a szívroham gondolatát felváltja egyfajta másféle hozzáállás. Például, ez csak szorongás. A szakemberek ezt megerősítették. Csak mert gyorsabban ver a szívem, még nem jelenti azt, hogy szívrohamom van. Más szakemberek a gondolkodáson alapuló technikák mellett feszültségmentes gyakorlatokat és lassú, rekeszizom légzést javasolnak, melyekkel jelentősen csökkenthető a szorongás. Van úgy, hogy a halál érzését is átélhetjük, amelyet a pánikrohamban szenvedő ember érez. Ahogy Dávid is mondja, megremeg bennem a szívem, és halálfélelem fog el. Ebben az esetben a zsoltáros úgy tűnik, hogy a helyes probléma megoldást és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalt használja a gyógyulása módszereként. Láthatjuk, hogyan irányítja át a gondolatait a saját kellemetlenségéről arra, aki vigasztalást hoz a megpróbáltatásokban. Az 55. Zsoltárban olvassuk ezt. De én Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben sóhajtozom és nyögök, és ő meghallgatja a szavamat. Ez azonban nem puszta gondolatváltás, hanem ennél sokkal több. Egy hűséges Isten támogatásában való bizalom, aki barátként bármikor és bárhol segíthet. Szükséged van arra, hogy gondolataidat a helyes irányba fordítsd. Kérd Istent, hogy segítsen neked a figyelmedet a téged elbátortalanító dolgokon túlra fókuszálni. Emeld tekinteted a mennyre, és légy biztos benne, hogy Isten segíteni fog neked. Ő, aki meg tud őrizni téged minden gonosztól, ahogy ezt a 121. Zsoltár írja, az Úr megtart téged az elmúlásban és az eljövetelben, mostantól fogva, mindörökké.

a félelem, szorongás, elégedetlenség és aggodalom súlyosan befolyásolják az egészséget. Nem csak boldogtalanná tesznek, hanem megbetegíthetnek is. A félelem megfosztja a lelket Istenbe vetett bizalmától. Ez arra utal, hogy a pánikhoz hasonló állapotok nem csak lelki problémák, hanem testi következményekkel is járnak. A gyógyulás kulcsa tehát a belső béke helyreállítása, a hit és az Istenbe vetett bizalom megerősít és meggyógyít. Semmi sem olyan hatásos a test és a lélek betegségeinek gyógyítására, mint a bizalom Isten iránt.

Különösen a 34. és a 91. Zsoltár olvasása segít elcsendesíteni a szívet és stabilizálni az érzelmeket. Mások szolgálata visszahat a saját lelki állapotunkra is. Az önmagunkról való megfeledkezés, mások boldogítása, ez a legjobb gyógyszer sok betegség ellen.

remeg bennem a szívem, és a halál félelme szorongat engem. 55. Zsoltár, 4. vers.

kerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 34. Zsoltár, 5. vers.

Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édes atyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiút

0: megkeresés, szabadulni akarás, ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia, Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetből kiinduló arányok érnek benne össze, hívta föl a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte föl, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát vesztett ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Foglalta össze gondolatait. Egyházkerületi közgyűlés 2026. A Tiszáninneni Református Egyházkerület július 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen elhangzott a püspöki beszámoló. Az évi rendes közgyűlés Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző igeolvasásával, majd imádsággal kezdődött. Ezt követően Molnár Pál főgondnok két ígét szem előtt tartva nyitotta meg a közgyűlést. Elsőként a mindeddig megsegített minket az Úr, Sámuel első könyve 7.12 ígét helyezte a szívekre a megújulásokkal kapcsolatban. Másodikként a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidókhoz írt levél 1.8 ígét pedig az országos választások utáni és az egyházi választások előtti változásokat magában hordozó örök isteni állandósággal kapcsolatban emelte ki. Barna Sándor püspök jelentésének igei bevezetőjéül a Jelenések könyve 3. fejezetének 1-3-ig tartó szakaszát, valamint a 118. Zsoltár 17. és 22. versét választotta. Ige magyarázatát követően a püspök rátért a jelentésekre, amelyet a vezetve szolgálni, szolgálva vezetni szavakkal jellemzett, mint egy utalva a püspöki tört ciklusa tavalyi évének szemléletmódjára. Nyári gyermektábor szervezet Vácott az egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén az idén is szervezett gyermektábort a Váci egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karancságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácott táborozó gyermekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az urat szolgálta Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbe vitt. Azután meghalt Józsué, Nún fia, az Úr szolgája 110 éves korában, és eltemették öröksége területén, Timnat-Heresben, az Efraim hegyvidékén, a Gász hegytől északra. Azaz egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraelért végbe vitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül. Azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Bált, meg az Ástárótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr, így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Bírák könyve, 2. fejezet, 6-tól 15-ig.

0: tanúk kerestetnek.
1: Izrael népe berendezkedik új hazájában. Hálás, hogy Isten elvezette az ígéret földjére. Hosszú volt az út, és egyre kevesebb a tanú, aki elmesélhetné a történteket, hogy azok ne merüljenek feledésbe. A következő nemzedék élvezi az új lehetőségeket, és Isten egyre inkább háttérbe szorul. Józsué nem nevezett ki utódot halála előtt, és az utána jövők nem tudnak semmit Istenről, nem is ismerik őt. Nem ismerni egyrészt annyit jelent, mint nem tudni róla. Hiányoznak a tanúk, akik Isten nagy tetteiről tudósítanának. Nem ismerni másrészt azt is jelenti, hogy nem ismerni el. Izrael nem akar már semmit se tudni atyái Istenéről, helyette inkább más vallásokat követ, amelyek vonzóbbnak és korszerűbbnek tűnnek. Utánozzák a szomszéd népeket, és azok isteneit tisztelik. Térjetek vissza a gyökerekhez, kiáltanánk legszívesebben Izrael népe fülébe, hiszen hatalmas istenetek van. Azonban az új, az ismeretlen sokkal inkább vonza őket. Úgy tűnik, valami hasonló történik ma a gyerekekkel is, ahogy nőnek. Elkezdik önállóan keresni saját, személyes hitüket. Amit szüleiktől tanultak, már nem vonza őket. Ezért kell, hogy legyenek mellettük mások is, akikkel beszélhetnek a hit dolgairól. Milyen jó, a gyülekezeteink gyermek és ifjúsági munkatársai között vannak olyanok, akik lelkesen tanúskodnak hitükről. Munkatársak, akik megosztják életüket és hitüket a rájuk bízott gyermekekkel és fiatalokkal, hogy azok tanulhassanak példájukon.

A lelkiség valójában abban áll, hogy az ember szívének érzései és ajkános szavak valóságosan azonosak.

0: Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.
1: Imádkozzunk!

és föld ura, Istenem. Erős kezed kiterjesztetted fölém, és jóságoddal körülvettél az elmúlt éjjel. Legyen áldott a te szent neved, nincs hatalom mástól, csak te tőled. Kérlek, ó szeretetben gazdag atyám, úgy irányítsd ma minden cselekedetemet, hogy a te parancsaid mutassák nekem az utat. Beleállítottál a világnak általad tervezett és létrehozott rendjébe. Segíts, hogy magamévá élhessem e rendet, tehessek érte én is képességeim szerint. Kérlek, engedd, hogy fölismerjem kötelességeimet, családom, hivatásom, népem irányában, és helyesen lássam és teljesítsem feladataimat. Segíts minden embert, hogy azt keressék, ami a legjobb a közösség számára. Megnyilvánult terveiddel így egyesülünk. Kérlek, légy itt köztünk, fogadd feléd forduló szívünk szándékait a jobbra. Ámen.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 14-e. Csak egy pártot ismerek, az igazságét. Ez volt az 1826-ban született Vasvári Pál jelmondata. Az egyetem után a Teleki Blanka által alapított nevelőintézetben tanított. A Kisfaludi Társaság 1845-ben meghirdetett Vigepos pályázatára hexaméterekben írta a Szerelmes Bajnok című művét Pázmán lovagról hexaméteres versformában. Történelmi, filozófiai, moralizáló cikkei a Társalkodóban, az Életképekben, a Pesti Divatlapban és a Honleányok könyvében jelentek meg. 1848. március 15-én a forradalmi ifjak között fontos szerepe volt a 12 pont megalkotásában, majd a népgyűlés elé terjesztésében. Tagja lett a Közcsendi Bizottmánynak is. A kormány munkájának megindulásakor titkár Kossuth Lajos pénzügyminiszter mellett. 1849 elején Bihar, Szatmár és Szabolcs vármegyékben szabad csapatot verbuvált, és ennek vezetője is lett. De a tehetséges ifjú eltűnt a harcokban.
2: 1903-tól 1993-ig élt Esze Tamás, lelkész, történész, az azonos nevű Kuruc brigadéros leszármazottja. Tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Egyetemen folytatta. 1930-ban pápán lelkészé avatták, először Szankon, majd Gyöngyösön, azután Budapesten szolgált. 1951 és 80 között a Református Konvent levéltári és helytörténeti előadója, valamint a Református Egyház tudományos gyűjteményének főigazgatója. Tanított a Református Teológiai Akadémián, több évig szerkesztette az Egyháztörténet című folyóiratot. Fő kutatási területe a protestantizmus, valamint a Rákóczi kor története. Munkái. Egy fejezet a Rákóczi szabadságharc könyv és irodalom történetéből. A református Esze Tamás. A Kuruc szabadságharcok a költészet tükrében. Jeltelen sírok. Levéltári adatok református lelkipásztorok életéhez. Kuruc vitézek folyamodványai 1703 és 1710 között.
1: Ingmar Bergman svéd filmrendező 1918-ban született luteránus lelkész gyermekeként. 19 évesen elhagyta a szülői házat és színházrendezőnek állt. 1944-ben kinevezték a Helsingborgi Városi Színház rendezőjének. Két év múlva a Göteborgs Staatstheaterbe került, ahol Albert Camus Caligula című drámájának világpremierjét rendezte. Filmes munkái mellett is folyamatosan rendezett vidéki színházakban. Az 1955-ös Egy nyári éj mosolya című filmjével szerzett nemzetközi hírnevet. Ezt erősítette tovább a Hetedik pecsét, a Nap vége és a Szűzforrás sikere. Létrehozta a Hitet is nélkülöző magány trilógiáját, a Tükör által homályosan, az Úrvacsora és a Csend című filmekkel. Szövevényes emberi kapcsolatokat jelenít meg a Persona, a Suttogások és sikolyok, és utolsó alkotása a Fanni és Alexander. Életművét is átjárja a kérdése, hogy fog az ember valaha is megérteni másokat, ha magáról sem tud semmit.
2: Siklós József 1920-ban látta meg a napvilágot. Munkaszolgálatos ideje alatt került kapcsolatba a Református Egyház mentőmissziójával. 1950-ben fejezte be teológiai tanulmányait. 1959-től Jászkíséren szolgált lelkészként. 81 őszétől haláláig a Református Iszákos mentő missziójának titkára volt. Versei, cikkei jelentek meg például az Élet és jövő, a Megújhodás, az Út hasábjain.
1: Az élet és irodalom közül mindig az irodalmat választottam, mert azt hiszem, ez az életem. A világ tényei nem az irodalom tényei, de a világ igazságai az irodalom igazságai. Vallotta a 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter végzett matematikus, aki 1978-tól lett az intertextualitást megvalósító posztmodern író. Maradandó kötetei: Pápai vizeken ne kalózkodj, Termelési regény, Kis regény, Bevezetés a szép irodalomba, 17 hattyúk, Csokonai Lili álnéven, Függő, Bevezetés a szép irodalomba, Harmónia Celeszti, valamint A szavak csodálatos életéből.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja. Példabeszédek könyve 18. fejezet, 16. vers.

láttam egyszer egy filmet, amiben egy szegény mexikói család egy amerikai nagyvárosba költözött. Mivel nem volt helybeli a férfi, nagyon nehezen kapott munkát. Végül látták, milyen becsületesen dolgozik, ezért felvették egy gyárba. Nagyon boldog volt, hogy végre eltarthatja a családját, és nem kell nélkülözniük. Egyszer azonban behívatta a főnöke, és közölte vele, hogy szeretné kiemelni, és középvezetői állást ajánl neki, ha meghamisítja a szállító leveleket. A férfi gyötrődött, hogy mit évő legyen. Megnyílt előtte a lehetőség, hogy végre tisztességes fizetése legyen, megbecsüljék és rendeződjön az életük. A lelki ismerete azonban azt mondta, hogy ilyen becstelenséget nem vállalhat fel. Isten segítségét kérve lépett be a főnöke ajtaján, abban a tudatban, hogy most biztosan elbocsátja. Megmondta, hogy ő keresztény ember, és ilyet nem tehet. Így köszöni, de visszautasítja az állást. Legnagyobb meglepetésére a főnöke felállt, kezet fogott vele, gratulált neki, és azt mondta, hogy övé az állás. Kiállta a próbát, amit előtte sokan mások nem. Nekik becsületes, megbízható emberre van szükségük ezen a felelősségteljes poszton.

0: Salamon azt mondja, hogyha a csalásért felajánlott ajándék megnyitja előtted a lehetőségeket és látszólag előnyökhöz juttat, te akkor se fogadd el. Ha becsületes vagy és tisztességes úton jársz, a Jóisten megjutalmaz, és sokkal nagyobb áldásokban lesz részed, mint remélnéd.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Legyetek erősek, mert Isten velünk van.
1: A mai ige Ageus proféta könyve, 2. fejezet, 4. verse. Legyen bátor az ország népe, ezt mondja az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Gondolatok az igéről. Az Úr ismeri a küzdelmeket, amelyeket a mai utolsó napokban népének Sátán eszközeivel és a nagy üdvösséget megvető gonosz emberekkel kell vívnia. Megváltónk a mennyei seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró nehéz küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét. Ismerteti a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít mindenkit, hogy ki-ki öltse magára a fegyverzetét, és várjuk a mennyei seregektől, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és életszentségért vívott küzdelemben. Az ember gyöngesége ember fölötti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a mindenható cselekedeteit cselekedje. Ha kitartunk a hitben és teljesen Istenre bízzuk magunkat, sikerünk biztos lehet. Bár a gonoszság régi szövetsége most is fölsorakozik ellenük, Isten mégis felszólítja őket, hogy legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a mennyet kell elnyerniük, s angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny seregeit vezérlő parancsnokuk. Amint Jerikó elfoglalásánál történt, Izrael seregei közül senki sem dicsekedhetett, hogy a maga véges erejét használta a város falainak ledöntésénél, hanem az Úr seregeinek parancsnoka tervezte a harcot a lehető legegyszerűbbre, hogy egyedül az Urat illesse meg a magasztalás, az emberek pedig ne fuvalkodjanak fel. Isten minden erőt megígért nekünk. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, s mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. A hit élő hatalom, mely áthatol minden akadályon, túljut minden korláton, és az ellenséges tábor szívében tűzi ki lobogóját.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Az önsajnálat egy feneketlen sárverem. Ha egyszer beleesel, könnyű egyre mélyebbre süllyedni a mocsárban. Ahogy csúszol lefelé azokon a sikamlós falakon, rendesen rajta vagy a depresszióba vivő utadon. Ott pedig sűrű a sötétség. Az egyetlen reményed az, ha felnézel, és meglátod jelenlétem világosságát ragyogni rád. Bár a te látószögedből, a verem mélyéről haloványnak tűnik a fény. Ezek a reménysugarak bármilyen mélyen képesek elérni hozzád. Miközben bizalommal rám összpontosítasz, ugyan nagyon lassan, de kiemelkedsz a kétségbeesés mélységes gödréből. Végül kinyúlhatsz, és megragadhatod a kezem. Én pedig újra kiemellek a világosságra. Szelíden megtisztogatlak, lemosom a rád tapadt sarat. Befedezlek igazságommal, és veled megyek végig az élet ösvényén.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyvenedik Zsoltár, harmadik, negyedik vers. 42. Zsoltár, hatodik vers. 147. Zsoltár, 11. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 36. rész. Jeremiás leíratja jövendőléseit. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Fogj egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől kezdve egészen mindmáig. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbocsátom bűnüket és vétküket. Báruk felolvassa a jövendőlést a templomban. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Nériá fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekerse az Úrnak mindazokat az igéit, amelyeket kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak. Én akadályoztatva vagyok, nem mehetek az úrházába, azért menj el te, és az úrházában, a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé jut könyörgésük, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ez ellen a nép ellen. Báruk, Nériá fia mindenben úgy járt el, ahogyan Jeremiás próféta parancsolta, és felolvasta az iratból az Úr igéjét az úrházában. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának 5. esztendejében, a 9. hónapban ugyanis kihirdették Jeruzsálem egész népének, és a Júda városaiból Jeruzsálembe érkezett egész népnek, hogy tartsanak böjtöt az Úr előtt. Ekkor olvasta fel Báruk az iratból Jeremiás szavait az úrházában, Gemarjának, Sáfán kancellár fiának a kamrájában, a felső udvarban, az úrháza új kapujának a bejáratánál, az egész nép füle hallatára. Amikor meghallgatta Mikájehu, Gemarjá fia, Sáfán unokája ebből az iratból az Úr minden igéjét, lement a királyi palotába, a kancellár szobájába, ahol éppen együtt volt valamennyi vezető ember. Elisámá kancellár, Delájá, Semajának a fia, Elnátán, Akbornak a fia, Gemarjá, Sáfánnak a fia, Citkijá, Hananyának a fia és a többi vezető ember. Mikájehu jelentette nekik mindazt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jehudit, Netanyá fiát, Selemjá unokáját, Kúsi dédunokáját ezzel az üzenettel. Vedd magadhoz a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és gyere ide. Báruk, Nériá fia magához vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki. Ülj le és olvast fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak. Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól. Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Az ő diktálása után? Báruk így felelt nekik. Ő mondta nekem tolba mindezeket az igéket, én pedig leírtam a tekercse tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak. Menj, és rejtőzz el te is, meg Jeremiás is, ne tudja senki, hogy hol vagytok. A király elégeti a tekercset. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozza el a tekercset. Jehudi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a szenes serpenyőben égett a tűz. Amikor Jehudi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a serpenyő tüzébe dobta, míg csak az egész tekercs a serpenyő tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delájá és Gemarjá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Jerahmeélnek, a király fiának, Szerájának, Azriel fiának és Selemjának, Abdeél fiának, hogy fogják el Báruk írnokot és Jeremiás prófétát. De az Úr elrejtette őket. Jeremiás újból lediktálja az Úr kijelentését. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Báruk leírt Jeremiás diktálása után. Vigy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákim, Júda királya. Jójákimnak, Júda királyának pedig mondd meg, így szól az Úr. Te elégetted azt a tekercset, és ezt mondtad, miért írtad rá, hogy el fog jönni a babilóniai király, elpusztítja ezt az országot, és véget ved benne embernek és állatnak. Ezért így szól az Úr Jójákimról, Júda királyáról. Nem fog az utódja Dávid trónján ülni, holttestét pedig kidobják, és ott hever nappal a hőségben, éjszaka a fagyban. Megbüntetem őt és utódját, meg udvari embereit a bűneik miatt. Elhozom rájuk, és Jeruzsálem lakóira, meg a júdaiakra mindazt a veszedelmet, amelyet megmondtam nekik, de nem hallgattak meg. Jeremiás tehát elővett egy másik tekercset. Odaadta Báruk írnoknak, Nériá fiának, az pedig felírta rá Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, amelyek a Jójákim, Júda királya által elégetett iratban voltak. Sőt, még sok más hasonló kijelentést is csatoltak hozzájuk.

0: Mai szakasz, Jeremiás 36. rész. Jeremiás hosszú ideig szolgált, egészen Jósiás király idejétől Sedékiás király uralkodásának végső 11. évéig. Az utolsó följegyzések Jeremiás életéről a hódító Nabukodonozor király idejéből származnak. Mintegy 44 esztendeig tartott Jeremiás szolgálata, és Isten megmutatta neki a fogság előtti és utáni állapotokat. Isten és a próféta nagy csalódására a nép szokása szerint igen nyakas volt. Ebben a fejezetben Isten a Krisztus előtti 605-ben szólította meg Jeremiást. Nabukodonozor seregeinek érkezése előtt, az első vers szerint. Egy tekercsre kellett leírnia Istennek minden nekiadott proféciáját és üzenetét minden mai napig. Isten terve az volt, hogy amikor a tekercset fölolvassák a királynak és a fejedelmeknek, ők megtérjenek, megbánják bűneiket, és az Úr megbocsátja a hűtlenségüket és bűneiket. Jeremiás tehát hívatta írnokát, Bárukot, aki mindent szóról szóra leírt, amit a próféta diktált neki. A körülmények miatt Jeremiás nem beszélhetett közvetlenül a királlyal, de elküldte hozzá Bárukot, hogy olvassa föl neki a tekercset az úrházában az ünnepség napján. Mindnyájan megdöbbentek az Úrnak Jeremiás által közvetített szavain, és megrettenve tekintettek egymásra. Azon tanakodtak, hogyan is íródhatott ez az üzenet, milyen módon jöhetett létre. Tudni akarták, vajon mindez valóban Jeremiástól származik-e. Ezután a király fogott egy kést, darabokra szabdalta az Isten igéjét tartalmazó tekercset, és a tűzbe hajította. Nem rettentek meg, és ruhájukat sem szaggatták meg, sem a király, sem a szolgái, akik hallották mindezeket a beszédeket. Áll a 24. versben. Senki sem olyan süket, mint az, aki nem hajlandó az intésre odafigyelni. A király saját fiát és annak barátait utasította, hogy fogják el Bárukot és Jeremiást, de az Úr elrejtette őket, a 26. vers tanúsága szerint. Isten szólt Jeremiásnak, hogy készítsen egy újabb példányt a tekercsből, és azt is Bárukkal írassa le. Isten újabb mondatokkal egészítette ki az írást, mely a király és a szolgái, valamint leszármazottaik büntetéséről szóltak. Jeremiás kibővítette ezekkel az ismételten lediktált könyvtekercset. Istenünk bűnbánatra kérlelte a népet, miközben egy örökké szerető Isten türelmét is bemutatta. A büntetést az ember saját maga vonja magára, hiszen Isten minden módon megtesz mindent az ember megtéréséért.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket, én érettem. Máté evangéliuma 5. fejezet, 11. vers. Az üdvözítő így szólt. A te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. 69. Zsoltár, 10. vers. Senkit sem rágalmaztak még olyan kegyetlenül a földön, mint az emberfiát. Isten törvényei iránti rendíthetetlen engedelmessége miatt gúnyolták őt. Ok nélkül gyűlölték, mégis nyugodtan állt ellenségei előtt. Ha a rágalom árt is a jó hírnévnek, a jellemet nem szennyezheti be. Amíg nem egyezünk bele a bűnbe, addig se emberi, se ördögi hatalom nem ejthet foltot a lelkünkön. Az ember, aki szívével Istenbe gyökerezik, a legkétségbejtőbb körülmények között is épp úgy megáll, mint a jólét idején. Szavait és eljárásait hamis színben tüntethetik fel, de őt mindez nem érinti. Kitartó lesz, mint Mózes, aki erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Zsidókhoz írott levél, 11. fejezet, 27. vers. Nem néz a láthatókra, hanem a láthatatlanokra. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 18. vers. Krisztus mindenről tud, amit az emberek félreértenek és meghamisítanak. Gyermekei elviselhetik a félreértések következményeit, és nyugodtan várhatnak, sőt remélhetnek, mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy nyilvánvalóvá ne legyen. Akik Istent tisztelik, azokat Isten is megdicsőíti. Isten hírnökeit mindenkor megvetették és üldözték, de épp szenvedéseik által terjedt az Isten ismeret. Az ellenség semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Az emberek kedélyét fel kell rázni a közönyből. Minden harc és üldöztetés eszközé válik Isten kezében, olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Naponta frissítsd magad. Reagálj új módon az újra. Ne a régi berögződések alapján. Ha a régi alapján reagálsz, elhibázod. Nem lesz híd közted és a között, ami történik körülötted. Mindig késésben leszel, s a vonat mindig elmegy az orrod előtt. Osó.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor alkalmatlannak érzed magad. Második rész. Az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 12. fejezet, 9. vers. Először is ismerd el Isten előtt az alkalmatlanságodat. Joni Irekson Tada ezt mondja. Ha tagadod a gyengeséged, soha nem fogod felismerni magadban Isten erejét. Az Úr ezt mondta Pálnak. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ha valami arra ösztönöz, hogy Istenre hagyatkozz, az jó, nem pedig rossz. Másodszor ne írd le magad. Hiszen nem vagyok alkalmas erre a feladatra, így ellenkezel talán, csak hogy Isten nem az

könyve 3. fejezet, 1-től a 2. versig. Istent nem korlátozza az életkorod, nemed, származásod vagy iskolázottságod. Csak is az befolyásolja, ha te korlátozod magad, vagy hagyod, hogy mások megszabják a határaidat. 3. Ne higgyel mindent. Sok cég milliárdokat költ arra, hogy meggyőzzön. A termékük nélkül hiányt szenvedsz, és kevesebb vagy. Ne hagyd, hogy megtévesszenek. Vágj vissza így, áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. Zsoltárok könyve 139. fejezet 14. vers. 4. Ne kisebbségérzetet keltsen benned, hanem inkább motiváljon mások kiválósága, vagy a tiédnél jobb teljesítménye. Közben pedig ne téveszd szem elől azt a tényt, hogy neked is vannak különleges ajándékaid. Igen, valamilyen területen te is tehetséges vagy. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 6. vers. Lehet, hogy eddig még nem fedezted fel az ajándékodat, lehet, hogy nem csiszoltad vagy szolgáltál vele, de akkor is ott rejlik benned. Fedezd fel, és kezd el használni még ma.

Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasóestre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től 19 óráig. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója, házigazda Háfner Zoltán és Lászkaliszki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtarta személyenként legfőjebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, 8. kerület, Szentkirályi utca, 51. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait, mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanúsok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándok út ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük, július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Györe Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záróisten tiszteleten kapott úti áldást. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. A jó házasság igazi kincs.

Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt.

A példabeszédben szereplő kereskedő egyszer egy igen nagy értékű gyöngyre talált, és mivel úgy érezte, ez fogja igazán gazdaggá tenni őt, ezért kész volt eladni az addigi kisebb értékű darabokat, hogy megvásárolhassa a kincset érő gyöngyöt. Egy jó házasságban mi is igazi kincsnek érezzük a társunkat, akiért érdemes feladni mindent, ami a megkötött életszövetségünket veszélyeztetheti. Megéri lemondani ezért korábbi kapcsolatokról, különböző szórakozásokról, még inkább olyan rossz szokásokról, amelyeket nehezen tud elviselni a társunk. A jó házasság ugyanis nem csak szerencse dolga. Minden nap keményen dolgozni kell érte. Máskülönben a kapott kincs megfakulhat. Tudsz-e Isten ajándékaként, igaz gyöngyként tekinteni a társadra? Mi az, ami ebben megakadályoz téged? Mit tehetnél ma azért, hogy társad még inkább ajándéknak érezze magát melletted?

Isten, aki a házasságotok megálmodója, az ő szeretetével körülveszi és védi a ti kapcsolatotokat. Áldását adja rátok minden nap. Segíteni akar nektek az elrontott dolgok helyrehozatalában, az egységetek fenntartásában, helyreállításában. Ha az általa felkínált lehetőségeket igénybe veszitek, ezáltal a legértékesebb igaz gyöngy részesei lesztek. Ezért ne habozzatok hozzá fordulni, tőle erőt kérni. Ketten-hármasban éljétek a mindennapjaitokat.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 14-e. Dániel könyve 12. fejezet, első 4 versem. Abban az időben eljön Mikáél a nagyvezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Számos kérdés lehet valakinek a gondolatában az utolsó időkkel kapcsolatban. Mikor és milyen lesz a nagy nyomorúság? Meddig fog tartani? Miként támadnak fel majd a halottak, és állnak Isten elé? Mégis ez a vers sokkal fontosabbról beszél. Igen, lesznek, akik az örök életre támadnak fel, míg mások az örök kárhozatra. A hangsúly most azokon van, akik úgy éltek, hogy életükkel és tanításukkal irányt tudtak mutatni sokak számára. Egy ilyen élet jutalma nem csak az örök élet, hanem az a dicsőség, amely rájuk vár. Ugyanakkor nem csak a mennyei jutalomról beszélhetünk itt, hanem arról a jutalomról is, hogy egyáltalán Isten eszközévé válhat valaki ezen a földön. Az értelmesek, bölcsek közé tartozik mindaz, aki hit által olvassa, megtartja és hirdeti Isten igéjét, akár szószékről, vagy a mindennapi életben bizonyságtevésként. Olyanok ezek a hívő emberek, mint ragyogó fénysugarak az égen, akik világos megoldást mutatnak az elveszetteknek Jézus személyében. Nem egy puszta valláshoz, vagy emberek csoportjához vezetnek másokat, hanem az igazsághoz, és az nem más, mint Jézus Krisztus. Ez a hívő ember megtisztelő feladata, amely másoknak életet, ő neki pedig örök dicsőséget ajándékoz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: Mai áhítatot Frenika Vaya Kohil írta Gujaratból, Indiából. A Szentírás ereje. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék. Jakab apostol levelének 5. fejezetének 13. verse. Kilencedikes vagyok, és rendszeresen olvasom a csendes perceket lefekvés előtt. Ez a napi olvasmány sok lelki motivációt ad nekem. 2023. márciusában édesapámnál hirtelen súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek. Anyukám elvitt a kórházba, ahol kiderült, hogy van egy 14 mm-es veseköve, két további kővel, és ezért meg kell őt műteni. Másnap reggel anyukám telefonált, hogy apa komoly fertőzést kapott, ami miatt halasztani kell a műtétet, és még tovább kell a kórházban maradnia. Nagyon megijedtem, amikor ezt hallottam, de akkor eszembe jutott, hogy apukám azt mondta, hogy amikor szomorú vagy csalódott vagyok, akkor olvasom a Bibliát. Fogtapámat a Bibliámat is elolvastam, Jakab levelének 5. fejezetét. Imádkoztam apáért, ahogyan Illés is imádkozott, és éreztem, hogy Isten szól hozzám a 15. verse által. Imádság után békességet éreztem, és bánatomat átengedtem az Úrnak. Amikor végül anyukám hívott, hogy apa sikeresen túl van a műtéten, megköszöntem az Úrnak az ima meghallgatást. Mennyei Atyánk, adj bölcsességet, hogy imádkozzunk, és adj hitet, hogy higgyünk a te mindenek fölött való irgalmadban. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Napi gondolat. A nehéz időkben olvashatom a Bibliát, és békére lehetek. Imádkozzunk a műtétre várókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dietrich Bonhoeffer, Ki vagyok én? Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly higgadt, derűs. Délcegen lépek ki a cella ajtón, mint kastélyából a várúr. Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly barátságosan és bátran beszélek őreimmel, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, hogy a vész napjait higgadtan, mosolyogva, büszkén viselem, mint ki győzelemhez szokott. Valóban az vagyok, aminek mások tartanak? Vagy csupán az, amit magamról magam tudok? Nyugtalan, sóvárgó, beteg, mint kalitkában a madár. Levegőért kapkodom, mintha torkomat szorongatná valaki. Színekre, virágokra, madárhangra éhezem. Jó szóra, emberek közelségére szomjazom. Haragtól remegek. Az önkény és a legkisebb sérelem miatt. Nagy dolgokra való várakozás hány vet. Tehetetlenül aggódom végtelenül távoli barátokért. Imádságra, gondolkodásra, alkotásra fáradt és üres vagyok. Erőtlen vagyok, s mindentől búcsút venni kész. Ki vagyok én? Ez vagy amaz? Ma ez vagyok, és holnap a másik. Mindkettő egyszerre vagyok. Emberek előtt képmutató, s magam előtt hitvány, érzékenykedő, nyápic. S talán az, ami még bennem van, a vert sereghez hasonlít, amely rendezetlenül hátrál a már kivívott győzelem elől. Ki vagyok én? Gúnyt űz belőlem ez a magányos kérdés. Bárki vagyok is én, te ismersz engemet. A tied vagyok én. Ó Istenem!

0: töltsünk több időt a gyermekeinkkel.
1: Családi kapcsolatok. Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusi levél, 6. rész, 4. vers. Gondolatok az igéről. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. A szülők szenteljék az estéket családjuknak. A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és a bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges. Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, s még játékaikban is részt vennének úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldoggá tennék kicsinyeiket, s elnyernék szeretetüket és bizalmukat. A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkoboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket.

0: A gyerekek értékesek.
1: Vigyázzatok, hogy még egyet se rágalmazzatok e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyben mindig látják mennyi atyám arcát. Máté evangéliuma 18. fejezet 10. vers. Mindannyian láttunk már hasonló történetet, egy nyugtalan anya az élelmiszerboltban, a csúcsforgalomban, amint elsiet a polcok mellett, miközben elfáradt és unatkozó kisfia nyöszörögve megáll, és keksz csomagokat akar felvenni a polcokról. Folyamatosan büntetéssel fenyegeti a fiút, ha nem viselkedik, anélkül, hogy levenné a szemét a csokoládé címkéjéről. Végül a fiú energiaszintje meghaladja az övét, és az anya kiborul. Miközben a fiú sikolya végig visszhangzik a folyosón, a mama legcsúnyosabb nevekkel illeti, amik csak eszébe jutnak. Olyan szavakat vág hozzá, amelyek épp úgy sértik az önbecsülését, mint a származását. És csak miután a fiú elcsendesedik, beáll a csend az élelmiszerboltban. Idézzük most fel a gyerekkori fényképeket, amelyeken egy fehér szárnyú angyal hosszú köntösben védelmez egy kisgyermeket, akinek éppen át kell kelnie a keskeny hídon egy iszapos folyó felett. A művész vigasztaló szándéka, hogy Isten aggódik a gyermekek biztonságáért, de egy éles szemű megfigyelő rájön, hogy a gyermekek sokkal inkább hordoznak életre szóló sebeket a lelkükben, mint a térdükben. Azok a sebek okozzák a legnagyobb kárt, amelyek szégyenérzetből fakadnak, és amelyek miatt a felnövekvő gyermek azt mondja, kellemetlen vagyok, nem vagyok szerethető, rossz vagyok ízig-vérig, mert anyu és apu ezt mondta nekem. Jézus egy nagyon konkrét képet akart rögzíteni a hallgatói fejében, mielőtt a gyerekekhez beszélt. Azt akarta, hogy emlékezzenek arra, hogy más lények is vigyáznak a gyermekeikre. És ezek olyan lények voltak, akik éppen az isteni jelenlétben voltak. Frissen tértek vissza a dicsőség trónjáról, és megtisztelve érezték magukat, hogy az istenség fiatal, ígéretes tükörképeit szemlélhették. Az ilyen megértés mindig felemeli azt a módot, ahogyan a gyermekeinkhez beszélünk. Ez növelni fogja a szüleik és Isten iránti megbecsülésüket. Ugyanolyan boldogok lesznek, hogy a mi gyermekeink lehetnek, mint amilyen boldogok, hogy Isten gyermekei. Legközelebb, amikor kísértésbe esel, hogy felemeld a hangodat vagy a kezedet oly módon, hogy fájdalmat okoz, képzeld el az őrangyalt a gyermek mellett, és lásd a különbséget.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 14-én kedden Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből, a 10. versben így olvassuk. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige a Jelenések könyvének 21. részéből a 3. vers. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Van, amikor nagyon várjuk, hogy valaki megérkezzen. Nem arra a várakozásra gondolok, amelyet kisgyermekként, a születésnap előtti várakozás, vagy a Mikulás éjszakai vagy hajnali látogatása előtti izgalmas idő jelent, hanem arra a várakozásra, amikor egy gyermek várja, hogy megérkezzenek a szülei. Arra a várakozásra, amikor tudjuk ugyan, hogy képesek vagyunk meglépni azokat a helyzeteket, amelyek nehézséget okoznak, esetleg el is tántoríthatnának, vagy másfelé terelnének bennünket a helyes útról. De akkor is hiányzik az a biztonság, amelyet a szülő jelenléte nyújt. Vagy a testvéré, vagy a legjobb baráté, lelki társé, házastársé. Az ugyanis a biztonságot, nyugalmat jelenti. Az ő megérkezése segít átlendülni minden nehézségen, problémán, de velünk van az örömben és nevetésben is. Az Úr jön hatalommal, uralkodásra készen, és azt ígéri, hogy az emberekkel lesz, sőt, velük van, mindig, mert megígérte, hogy a világ végezetéig velünk lesz, hogy úgy kísérjen végig életünk minden buktatóján, ahogy senki más nem tud. Az ő jelenlétében megszűnik minden szenvedés. Elhárulnak az akadályok, oda lehet menni hozzá úgy, ahogy vagyunk. Örömmel is, bánattal is, ő pedig nem küld el. Velünk van, velünk tart, megtart és kísér. Maga Isten van velünk, az ő országa közöttünk van. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó tudni, hogy a te országod közöttünk van. Jó tudni, hogy nem hagysz el bennünket. Jó tudni, hogy hűséged örökké tart, ígéreteid nem változnak, és így vagy velünk minden napon, a világ végezetéig. Jó tudni, hogy Krisztusban közénk jöttél, hogy mi is közelebb kerülhessünk hozzád. Jó tudni, hogy te magad vagy velünk, örökké. Ámen. Németh Kitti gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige pedig így szólt, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük.

A szorongás egyik legintenzívebb megnyilvánulása a pánikroham. Hirtelen, váratlanul fellépő rohama megbénítja az érintettet, és korlátozza a normális napi tevékenységeit. A tüneteket általában félreértelmezik szívrohamnak. Ezért a szívdobogást, sokkot, kipirulást, elpirulást, hányingert és intenzív halálfélelmet tapasztaló emberek a kórház sürgősségi osztályán keresnek kezelést, mert azt hiszik, hogy életveszélyben vannak. De az orvosi vizsgálat kimutatja, hogy a pánikroham nem életveszélyes. Ha ezek ismétlődnek, akkor rendellenességről lehet szó.

A gondolatok kétségtelenül szerepet játszanak a roham kiváltásában. Ezért pszichológiai technikák ajánlottak az ilyen helyzetek megfékezésére. Nagyon hatékonyak azok a tanácsok is, melyek azonosítják az irracionális gondolatokat, és reálisabbakkal helyettesítik azokat. Például a szívroham gondolatát felváltja egyfajta másféle hozzáállás. Például, ez csak szorongás. A szakemberek ezt megerősítették. Csak mert gyorsabban ver a szívem, még nem jelenti azt, hogy szívrohamom van. Más szakemberek a gondolkodáson alapuló technikák mellett feszültségmentes gyakorlatokat és lassú, rekeszizom légzést javasolnak, melyekkel jelentősen csökkenthető a szorongás. Van úgy, hogy a halál érzését is átélhetjük, amelyet a pánikrohamban szenvedő ember érez. Ahogy Dávid is mondja, megremeg bennem a szívem, és halálfélelem fog el. Ebben az esetben a zsoltáros úgy tűnik, hogy a helyes probléma megoldást és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalt használja a gyógyulása módszereként. Láthatjuk, hogyan irányítja át a gondolatait a saját kellemetlenségéről arra, aki vigasztalást hoz a megpróbáltatásokban. Az 55. zsoltárban olvassuk ezt. De én Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben sóhajtozom és nyögök, és ő meghallgatja a szavamat. Ez azonban nem puszta gondolatváltás, hanem ennél sokkal több. Egy hűséges Isten támogatásában való bizalom, aki barátként bármikor és bárhol segíthet. Szükséged van arra, hogy gondolataidat a helyes irányba fordítsd. Kérd Istent, hogy segítsen neked a figyelmedet a téged elbátortalanító dolgokon túlra fókuszálni. Emeld tekinteted a mennyre, és légy biztos benne, hogy Isten segíteni fog neked. Ő, aki meg tud őrizni téged minden gonosztól, ahogy ezt a 121. zsoltár írja, az Úr megtart téged az elmúlásban és az eljövetelben, mostantól fogva, mindörökké.

a félelem, szorongás, elégedetlenség és aggodalom súlyosan befolyásolják az egészséget. Nem csak boldogtalanná tesznek, hanem megbetegíthetnek is. A félelem megfosztja a lelket Istenbe vetett bizalmától. Ez arra utal, hogy a pánikhoz hasonló állapotok nem csak lelki problémák, hanem testi következményekkel is járnak. A gyógyulás kulcsa tehát a belső béke helyreállítása, a hit és az Istenbe vetett bizalom megerősít és meggyógyít. Semmi sem olyan hatásos a test és a lélek betegségeinek gyógyítására, mint a bizalom Isten iránt.

pánikroham során megélt kontrollvesztésre a válasz ráhagyatkozni Isten vezetésére. A gondolat, hogy nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben, gyógyító erejű lehet, hangsúlyozva a fizikai egészség szerepét a mentális jólétben. Ha nehézségek között vagy, beszélj Jézussal, imádkozz hozzá. Ő egy

95 tétele állott. Kijelentette, hogy hajlandó e tételeket másnap az egyetemen megvédeni, mindazokkal szemben, akik ezzel nem értenek egyet. Luther tételei nagy érdeklődést keltettek. Az emberek újra meg újra elolvasták, és mindenütt mondogatták. Fölbojdult az egyetem és az egész város. Ezek a tételek föltárták, hogy soha senki, sem a pápa, sem más nem kapott hatalmat a bűnbocsánat adására, sem a büntetés elengedésére. Az egész rendszer értelmetlenség, amelynek az a célja, hogy pénzt csikarjanak ki az emberekből babonaságuk kihasználásával, és amely tönkreteszi mindazok lelkét, akik elhiszik-e hazugságokat. Luther tételei vitára hívtak, de senki sem merte elfogadni a kihívást. Az általa fölvetett kérdések néhány nap alatt elterjedtek egész Németországban, és néhány hét múlva az egész keresztény világ visszhangzott tőlük. Aki látta és fájlalta az egyház iszonyú romlottságát, de nem tudta, miként állítsa meg ezt a folyamatot, nagy örömmel olvasta a tételeket. Sokan Isten hangját ismerték föl bennük. A fejedelmek és a magisztrátusok titokban örültek, hogy megtörik a befolyása annak a fennhéjázó hatalomnak, amely megtagadja a döntései elleni fellebbezés jogát. A bűnt szentesítő munkájukban megzavart körmönfont egyházi személyek, akik látták, hogy nyereségük veszélyben van, felbőszültek és összefogtak, hogy megvédjék hamis állításaikat. A reformátornak elszánt vádolókkal kellett szembeszállnia. Egyesek elhamarkodottsággal és meggondolatlansággal vádolták. Mások azt mondták róla, hogy öntelt, akit nem Isten irányít, hanem kérkedésből és túlbuzgóságból cselekszik. Ki ne tudná, válaszolta, hogy ritkán állhat elő valaki új tannal a kérkedés látszata nélkül, vagy anélkül, hogy vitára való izgatással ne vádolnák. Miért ölték meg Krisztust és az összes vértanút? Mert azt hitték róluk, hogy öntelten lenézik a kor bölcsességét, és mert új dolgokkal jöttek elő, anélkül, hogy alázatosan megkérdezték volna az ősi nézetek bölcseit. Majd ezt is mondta. Amit teszek, az nem emberi okoskodás, hanem Isten tanácsa alapján teszem. Ha ez a mű Istentől van, kiállíthatja meg. Ha pedig nem, kiviheti előre. Ne az én akaratom, ne az övék, ne is a miénk, hanem a te akaratod legyen meg, ó, Szent Atyám, ki vagy a mennyekben.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhíta címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhasd. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már.

0: nem a tiéd lesz, sőt, áldássá lesz a teher rajtad, avasd bele az urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt, akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet? Ne légy ilyen ostoba! Mondd el az Úrnak minden bajodat, és hagyd rá azok gondját. Ne tedd le úgy a terhet, hogy azután újra fölveszed azt, hanem vesd az Úrra, és hagyd is ott nála. Így vidám léptekkel mehetsz tovább, megszabadulva terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szentatya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 15. rész.
1: A 15. fejezet a Jelenések könyvéből. Nagyon rövid, és nem is egy bonyolult fejezetről van szó. Különösen akkor, hogyha így folyamatába olvassa valaki a kezdetektől fogva. Ugyanis ráépít mindazokra a dolgokra, amikről eddig olvashattunk. Azonban, amikor a 14. fejezetből átlépünk a 15. fejezetbe, egy nagy változással találkozunk. Ugyanis a történetünk elkezd megváltozni, és elkezd összpontosítani a végre. Hadd mutassak meg önöknek valamit, amit vannak, akik egy kicsit unalmasnak találnak. Én a magam részéről nagyon szeretem a struktúrákat. Nagyon jó így szemmel is áttekinteni, ugyanis a szemem sokkal jobban szokott emlékezni ezekre a dolgokra. És a Jelenések könyve tele van mindenféle fajta felépítménnyel, struktúrával, kicsivel is, meg naggyal is. Természetesen ezek nem a fő pontját árulják el magának a történetnek, de mégiscsak ez az a váz, amely összefoglalja és megtartja az egész könyvet. Nagyon sokfajta struktúrát felfedeztek már, különböző teológusok, különböző beosztásokat javasolnak. Azonban megegyeznek abban, hogy ez a fajta úgynevezett kiasztikus szerkezet jellemző erre a könyvre, és ez a fő felépítése. Hogyha megnézik, akkor úgy néz ki ez a szerkezet, mint egy nyíl, mint egy nyílhegy, amely a lényegre mutat rá. Ez a szakasz az egész könyvnek a leglényegesebb pontja. Úgyhogy ha nincs idejük arra, hogy az egész könyvet áttanulmányozzák, akkor ezt a két fejezetet mindenképp tanulmányozzák át. És hadd áruljam el önöknek, hogy az a rész, ami a 11-től a 13. fejezetig terjed, az egész Bibliának is az alaptörténete. Mondhatnánk, hogy ez az, ami a leginkább összefoglalja az egész Biblia történetét. Ezek olyan témák, amelyek párhuzamosak. Együtt dolgoznak párban. Még akkor is, hogyha ezek nem egészen ugyanazok. Arról szól, hogy milyen ígéreteket kapnak a győztesek. Ez egy jövőre tett ígéret. Megismétli ezeket az ígéreteket, de úgy, mint amik már beteljesedtek. Úgyhogy ezek a megtartott ígéretek a könyv végén ráépülnek az adott ígéretekre a könyv elejéről. És hogyha megnézik, akkor a mai napon Istennek a haragjával fogunk foglalkozni. És ez egy olyan téma, amivel már találkoztunk a könyvben, a 8. és a 9. fejezetben. Ott is találhatunk olyan történeteket, amelyek arról szólnak, hogy Istennek a haragja hogyan működik. De mi volt itt azokban a fejezetekben egy mindent átható másik téma? Mi volt annak a haragnak a célja, a beteljesedése, az eredménye? Az a harag a könyv elején arra hívta az embereket, hogy térjenek meg. Arról szólt, hogy jöjjetek és megbocsátok nektek. Isten egy új lehetőséget ad a ti számotokra. Akkor a trombitákba fújtak bele az angyalok, ez volt a jelkép. És ezzel a hangos szóval hívják az embereket, hogy gyertek és nézzétek fel, nézzétek meg és ismerjétek meg, hogy Isten mit tesz értetek. Meg kell hallgassátok őt, és döntést kell hozzatok. De hogyha visszatérünk ehhez a témához, akkor van egy változás. Újból Isten haragjával találkozunk, de ez megváltozott. Kegyelem nélkül töltetik ki. Úgyhogy megváltozik a történet is. A korábbiakban Isten hívja az embereket, ő kegyelmes és új lehetőséget ad nekik. De a mai fejezetünkben Istennek a haragja úgy jelenik meg, hogy nincs benne ez a hívás. Úgy van jelen, mint ami meg akarja tisztítani a világot.

Úgyhogy nézzük meg, mi is van ebben a fejezetben. Az első vers. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt. Ugye már találkoztunk egyszer 7 angyalral. Ez is egy ismétlődés. És szinte úgy kirajzolódik előttünk ez a kép. Voltak más jelek is már korábban az égen, amik megjelentek. Ugye emlékeznek, a 12. fejezetben egy asszony jelenik meg, aki egy fiúnak ad életet. Aztán van egy másik égi jel is ott, egy sárkány. És János, ahogy látja ezeket a szereplőket, őket festi fel ebben a történetben. És szinte a 14. fejezetnek a vége arra hív, arra késztet bennünket, hogy azt érezzük, hogy hoho, itt valami nagy változás áll a kapuban. Ugyanis odaérkezünk az aratás végéhez, a betakarításhoz. Valami történik. És itt a 15. fejezetben feltűnnek ezek az angyalok. Korábban trombitával jelennek meg, és arra hívják az embereket, hogy döntsenek. De nagyon érdekes, hogy itt a 15. fejezetnek az elején és a végén is mit találunk. Ugyanis arról olvashatunk, hogy most a kezükben tartják Istennek a csapásait, és ki fogják önteni a jelképes kelyhekből ezt a csapást az emberekre. Azt olvashatjuk, hogy beteljesedik ez. Ez nagyon érdekes az eredetiben, mert nem csak egyszerűen arról van szó, hogy beteljesedik, teljessé válik Istennek a haragja ezzel, hogy valóra válik, hanem hogy kiürül, ráömlik a világra egész addig, ameddig megszűnik ez a harag.

Ugye a jelenéseknek a központi témája, hogy van egy ellenség, a sárkány, és a túloldalon megtaláljuk a hősét, a történetünknek, Jézus Krisztust és az Anyaszent Egyházat. És ez a kettő nem csak egyszerűen megküzd egymással, hiszen ez az asszony nincsen egyedül. Ő nincs egyedül, hiszen végig óvja őt, körbeveszi őt a báránynak a keze. Úgyhogy ez a történet mégse olyan nagyon kétségbeejtő, ijesztő történet. Hiszen ha valaki igent mondott a trombitáknak a hívására, és oda tartozik az ember ennek az asszonynak a népéhez, akkor nem kell aggódni amiatt a harag miatt, isteni harag miatt, ami kiárad a világra. Úgyhogy a fejezetünk egy öröm énekkel, egy dicsőítő énekkel kezdődik. Ott találjuk azoknak az embereknek a csoportját, akik Istennek igent mondtak. Ott állnak egy üvegtengernek a partján, amely szinte úgy ragyog, olyan tiszta, mint a tüzes lenne. Azt mondja ez a vers, hogy akik ott állnak, azok már legyőzték a fenevadat, legyőzték a sárkányt. Kívül állnak ennek a sárkánynak a ható körén, és bármit is próbál, nem tudja őket utolérni. És éppen emiatt ebben a biztonságban énekelnek, és dicsőítik Istent. És kinek is énekelnek? A báránynak. Ők már győztek, ők tudják, hogy kinek az oldalán állnak, és ők többé már nem félnek. És értik nagyon jól, hogy mi is Istennek a haragja, és hogy mi is az, amit Istennek a haragja el akar törölni a földnek a színéről. Ahhoz, hogy ezt mi is értsük, ismernünk kell Istent személyesen. Ez a bizalomnak az éneke, és ahhoz, hogy ezt el tudjuk énekelni, az szükségünk van arra, hogy ismerjük Istent, és megbízzunk ő benne.

bibliai történelemben találunk egy másik alkalmat, amikor ott áll egy nép egy tengernél. És tudják, a Jelenések könyvéből mindig vissza kell tekintsünk a Biblia többi történetére, hogy igazán meg tudjuk érteni, hogy mit is akar mondani. Emlékeznek a történetre, amikor Izrael népe elhagyja Egyiptomot. És odaérkeznek a Vörös-tenger partjárahoz, és Isten megmenti őket a fáraótól, amikor megnyitja előttük ezt a tengert. Átkelnek ezen a tengeren, a túloldalról néznek visszafelé, ahogyan összezáródik a tenger és elmossa a fáraó csapatait. És felszakad a szívükből, a lelkükből, az ajkukból egy dicsőítő ének. Mert tudják, hogy most már szabadok, és hogy győztek. De vajon hazaértek már? Ott vannak már vajon az ígéret földjén, Kánaán földjén? Nem. De mégis ebben a pillanatban már tudják és érzik, hogy győztek. Nagyon jól tudják, hogy ki az, akitől a győzelmet kapták. Isten az, aki megmentette. Nem Mózes volt az, Isten volt az. És ez az, ami a szívüket Isten felé fordítja.

Itt van az ének. Arról szól az egész ének, hogy kicsoda Isten. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Hogyha megvizsgálnák ennek az éneknek a sorait, akkor minden egyes sorát megtalálnák a Zsoltárok könyvében. Egy olyan ének ez, ami arról szól, hogy akik éneklik, azok tudják és ismerik azt a személyt, akinek címzik. Az ő szemükben Isten ilyen. Pedig már beleléptünk abba a fejezetbe, abba az időbe, amikor Istennek a haragja eléri a földet. És ő mégis ilyennek látják Istent. Ez számunkra is egy nagyon fontos, nagyon jó kérdés. Hogyan látom Istent? Ugyanis mind a kettő igaz. Igen, Istennek van haragja, a másik oldalon pedig Isten egy ilyen személy. Az első dolog, amit elárulnak Istenről, hogy Isten igazságos. Igazsága van. És hogy az ő útai igazak. Ő ezeken érdemes járni. Hogy az ő életükben is az Isten mellett meghozott döntés, az Isten útján való járás az igaz. És elmondják, hogy te vagy Isten az egyetlen, aki szent vagy. És ez a két dolog segít bennünket megérteni, hogy mi is Istennek a haragja. Amiért Isten a haragját ráönti erre a világra, az azért van, hogy megtisztítsa azt. Elmondhatjuk azt, hogy belépünk újból a szentébe, ez már az ötödik alkalom különben, hogy a Jelenések könyvébe a szentébe lépünk bele. Ez mondhatnánk, hogy Istennek a munkahelye, és egy kicsit betekintést enged a mi számunkra, hogy hogyan is működik Isten. Arról olvashatunk, hogy ez a bizonyságtétel sátra. Ez a hely önmagában is, hogy mit tesz Isten. Hogyha visszalapozunk Mózes harmadik könyvéhöz, 16. fejezet 12-től a 16. verséig. Rakja tele a szenes serpenyőt izzó parázzsal a pap az Úr előtt lévő oltárról, és két telemarok porrá tört jó illatú füstölőszerrel együtt vigye be a kárpiton belülre. Tegye a jó illatú füstölőszert a tűzre az Úr színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a földet, amely a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a fedél elülső keleti részére, a fedél elé pedig hétszer hintsen ujjával a vérből. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belülre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett, hintse a fedélre és a fedél elé. Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük tisztátalanok között van. Ugye ez a bibliai szakasz is a megtisztításról szól. Amely megtörtént Izrael történelmében, ugyanaz történik meg most a Jelenések könyvének a 15. fejezetében. Tisztulás, egy tisztítás. Ugye ismerik, hogy mi történik minden mosógéppel. A mosógépet is időnként meg kell tisztítani. A szappannak a maradéka, a textil szálak, meg mindenféle dolog összegyűlik, és el tudja tömíteni. És hogyha nem tisztítjuk meg, akkor képes arra, hogy tönkre tegye még a motorját is a gépnek. Úgyhogy nem lehet csak arra használni, hogy mi állandóan csak mosunk és mosunk és mosunk vele, meg is kell tisztítani. Nagyjából ugyanez a gondolat játszódik le itt a 15. fejezetben is.

Mi is történt az emberiséggel a történelme kezdetén, a Biblia szerint? Ott volt a jó és gonosz tudásának a fája Ádám és Éva előtt, és Isten azt mondta, ne egyetek róla. Van választási lehetőségük. És ezért van ott az a fa. A döntés az az emberi oldalon áll. Isten már döntött. Az ember eldönteti azt, hogy úgy akar élni, ahogy azt Isten felajánlja neki, vagy úgy akar élni, hogy máshogy. És Ádám és Éva saját életútját választja. Eltávolodnak, elsétálnak Istentől. Két olyan emberről beszélünk, akik nagyon jól ismerték Istent. Olyan emberekről, akik naponta beszélhettek Istennel. És ők mégis azt választják, hogy nem. Úgyhogy emiatt el kell távozzanak a paradicsomból, és ezzel eltávolodnak az élet forrásától is. Attól, aki az életet adta nekik. Hiszen Isten adta az életüket. És ők mégis eltávolodnak Istentől. Hát persze, hogy meg fognak halni. Tudják, amikor az Ótestamentumban Izrael történetéről olvasunk, amikor olvasunk arról, hogy hogyan vándorolnak évtizedeken keresztül a pusztában, akkor megfigyelték, hogy egy olyan Istennel találkozunk ott a pusztai vándorlás alatt, aki újra és újra és újra megbocsát nekik. Emlékszem rá, amikor gyermekként először olvastam Mózesnek a könyveit, az első kettő könyv elolvasása után egészen elkezdtem unni. És teljesen úgy éreztem, hogy nem értem, kicsoda ez az Isten. Hogy egyre több az, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, és mindenféle lista van róla, hogy mit nem lehet tenni. Felnőttem, és olyan 17 éves lettem, akkor elhatároztam, hogy egy tollnak a segítségével is fogok olvasni. Mert azon gondolkodtam, hogy én nekem nem olyan ismerős ez az Isten. Egy kicsit olyan távoli az a kép, amit Istenről Mózes fest. És ahogy olvastam a történetet, elkezdtem jelölni, hogy hányszor és hányszor ad Isten egy újabb lehetőséget Izraelnek a pusztában. Az izraeliták nagyon sokszor megszegik az Istennek tett ígéretüket, vagy a vele kötött szövetséget. De Isten újból lehetőséget ad nekik. Egészen addig, ameddig kénytelen meghúzni egy vonalat. Aminek az lesz a következménye, hogy egy egész generáció ott hal meg a pusztában. Ugyanis ragaszkodnak ahhoz a régi dolgokhoz, amihez hozzászoktak. És miután Isten szent, miután Isten tiszta, nem engedheti meg, hogy ez a korrupció belépjen abba az új földre, amelyet megajánlott és megígért az ő népének. Ismerjük a történetet, hogy még így sem sikerült úgy a történet, mint hogy igazán Isten szerette volna. És Isten újból és újból megpróbálja helyrehozni azt a problémát, amit az emberek alkotnak. Isten azt akarja, hogy mindenki győzön. Isten azt akarja, hogy mindenki ott állhasson emellett az üvegtenger mellett. Hogy újból eljussanak arra a pontra, ahol ez a kapcsolat vele helyre jön. Hogy létrejöjjön az a helyzet, ami egy tiszta és szent. Ugyanis lehetetlen Istennek a jelenlétébe lépni ezek nélkül.

Istennek a lénye annyira hatalmas, hogy ha valaki nem ezekkel lép az ő jelenlétébe, akkor az megsemmisül. Ez az, amiért Isten Jézust adta a mi számunkra. De most ide érkeztünk a végidőkbe, és itt Isten újból meghúz egy vonalat. Ugyanis Istennek az a vágya, hogy újból adhasson azoknak, akik őt választották, egy tiszta, új kezdetet. És ez az, amiért itt a szentek szentjéből elő lépnek ezek az angyalok. Ezekkel az arany kelyhekkel a kezükben. Olyan kelyhekkel, amelyek tele vannak Istennek a haragjával. Ez a harag olyasmi, ami meg fog semmisíteni minden gonoszságot és gonoszt ebben a világban. Ugyanis Isten jön, megígérte, hogy eljön, és ez ennek az első lépése. Annak az első lépése, hogy megtisztítja ezt a világot. Azok számára, akik ott állnak a kristálytenger mellett, az ő számukra egyértelmű, hogy ahhoz, hogy az ő kapcsolatuk meglegyen, megmaradjon Istennel, tiszta legyen és szent legyen, ahhoz ennek a világnak meg kell tisztulnia. És azt mondja Isten ebben a pillanatban, belép a történetbe, és azt mondja, hogy ez most itt a vonal, amit meghúzok, ti győztetek, és ti pedig veszítettetek. És a 16. fejezet azokról fog szólni, akik veszítettek. Azokról az emberekről fog szólni majd ez a fejezet, akik teljességgel nemet mondtak Istennek. És hadd mondjam azt önöknek, hogy olyan jó, hogy nem nekem kell válogatnom azok között, hogy ki az, aki győz, és ki az, aki veszít. Ez nem az én feladatom. Ez Istennek a feladata. Mindez ennek az Istennek a kezében van. És amiért ő az Isten, aki mindent teremtett, a mindenható Isten, az az Isten, aki kísérte végig és belenyúlt az emberi történelembe, hogy ő az az Isten, aki újból és újból hívott bennünket, hogy lépjünk kapcsolatba újra vele, ez az Isten nagyon jól tudja, hogy mi a jó és mi a gonosz. Úgyhogy el kell döntenünk magunkban nekünk is, hogy mit akarunk, még mielőtt ez a 16. fejezet elkezdődik. Meg fogjuk látni Istennek ezt a hatalmas haragját, de hogyha mi akármilyen bűnösök is legyünk, őt választottuk, Istent választottuk, akkor ő mégis képes megszabadítani bennünket. És ez, ami történik ebben a végben, ebben a végidőben, nem fog bennünket érinteni. Amikor ezek az angyalok kiöntik a harag poharait ebbe a világba. Ugyanis miután ez megtörténik, hogy Isten most itt kitörti az ő haragját, nem lesz többet szükség arra, hogy újból haragodjon. Ugyanis meg fogja semmisíteni a bűnt. És ezek után nem lesz oka a haragra. Ő az Isten, aki egyszer s mindenkorra megoldja ezt a problémát. Ő az Isten, aki beváltja azokat az ígéreteket, amiket nekünk tett. És nekünk még mindig lehetőségünk van igent mondani neki. Egészen addig, ameddig el nem fog hallgatni a 7. trombita is. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te egy megbocsátó Isten vagy. Köszönjük, hogy mindannyiunkat meghívtál arra, hogy a mi kapcsolatunkat állítsuk helyre te veled. És köszönjük néked, hogy nem számít, hogy milyen jók vagy rosszak vagyunk, hanem hogy egyedül az számít, hogy hozzád tudunk-e jönni. Mert hogy ez az egyetlen, ami neked számít. És köszönjük, hogy te ennyire szeretsz bennünket. Hogy te visszahívsz bennünket, és végérményesen megoldod a bűnnek a problémáját. Hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük neked ezt a szeretetet. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről olvasást hallották.

0: Válaszok napjaink kérdéseire. Sorozatunkban a gyakorlati kereszténység alapvető kérdéseire keressük közösen a választ, mert hisszük, hogy Isten igéjének a mai világunk időszerű kérdéseire is van megoldása.
1: Mit jelent felnövekedni a Krisztus teljességéig? A Biblia születésnek nevezi szívünknek azt a megváltozását, ami által Isten gyermekeivé válunk. Más hasonlat szerint olyan ez, mint amikor a gazda által elvetett jó mag kicsírázik. Avagy gyümölcsöt kell teremniük, mint a jó magból kifejlődő növénynek. Amint Ézsaiás próféta írja, igazságfáinak neveztessenek, az Úr plántálásának, az ő dicsőségére. Ézsaiás 61.3. Arra szolgálnak ezek a mindennapi életből vett szemléltetések, hogy jobban megértessék velünk a lelki élet titokzatos igazságait. Az ember összes bölcsessége és ügyessége is kevés ahhoz, hogy életet leheljen akár csak a legkisebb tárgyba is, amit a természetben találhatunk. Csakis az Istentől származó élet által születhet lelki élet emberek szívében. Krisztus azért jött a földre, hogy életet adjon nékünk, és senki sem lehet részesévé ennek az életnek másképpen, csak úgy, hogy felülről születik. János 3.3. A növekedésnek ugyanaz a törvénye, mint a születésnek. Isten által lesz a bimbóból virág és a virágból gyümölcs. Az ő hatalma által lesz a magból először fű, azután kalász, azután teljes búza a kalászban. Márk 4.28. Hóseás próféta hasonlata szerint Izrael virágozni fog, mint a lilium, megélednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Jézus a mezők liliomaihoz küld minket, biztat, hogy tekintsük meg, mi módon növekednek. A növények és a virágok nem a tulajdon fáradozásuk, aggodalmaskodásuk vagy erőfeszítésük eredményeként növekednek, hanem azáltal, hogy elfogadják azt, amiről Isten gondoskodott számukra, hogy életüket szolgálja. Ugyanígy nem biztosíthatod magadnak sem aggodalmaskodással, sem a saját erőfeszítéseiddel a lelki növekedést. Amit a természet ajándékai jelentenek növénynek, állatnak, embernek, ugyanazt jelenti Krisztus azoknak, akik bíznak benne. Örök világosság ő, nap és pajzs az övéi számára. Ézsaiás 60.19, Zsoltárok 84.12. Az ígéret úgy szól, hogy olyan lesz ő Izraelnek, mint a harmat. Úgy jön le hozzánk, mint az eső és a zápor a rétre. Ő az élő víz, és az Isten adta kenyér, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak.

fia odaáldozásának tökéletes ajándéka által Isten kegyelmi légkörrel vette körül az egész világot, amely épp olyan valóságos, mint a földünket körülvevő levegő réteg. Akik ezt az életadó atmoszférát lélegzik be a saját szabad választásuk alapján, azok mind élni fognak és érett emberré növekednek fel a Krisztus Jézusban. Ahogy a virág a nap felé fordul, hogy a fénysugarak hatására tökéletesen széppé és arányossá fejlődjék, úgy kell nekünk is az igazság napja felé fordulnunk, hogy ránk ragyogjon a mennyei világosság, és ezáltal jellemünk kifejlődjék, átformálódjék Krisztus hasonlatosságára. Ugyanezt tanítja Jézus az alábbi kijelentése által is. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:4-5. A szent élet tekintetében épp úgy Krisztustól függünk, mint ahogy a szőlővessző növekedése és gyümölcstermése függ a szőlőtőkétől. Ő nélküle nincs lelki élet. Nem tudunk ellenállni a kísértéseknek, nem tudunk növekedni a kegyelemben és a szentségben. Benne maradva viszont virágozhatunk. Aki belőle nyer életet, nem lesz meddő vagy gyümölcstelen ág. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Sokakban az az elképzelés él, hogy a munka egy részét nekik kell elvégezniük. Krisztusba vetették bizalmukat a bűnbocsánatot illetően, ezt követően azonban már a saját erőfeszítéseikkel igyekeznek igaz életet élni. Ezek az erőfeszítések azonban szükségszerűen kudarcra vannak ítélve. Jézus világosan kijelentette, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:5. A kegyelemben való növekedésünk, az örömünk, a használhatóságunk, mindez a Krisztussal való egységünktől függ. Vele való naponként és óránként megvalósuló közösségünk által, a benne maradás által kell növekednünk a kegyelemben.

Jézus nem csupán szerzője vagy kezdeményezője a hitünknek, hanem ő a bevégzője is. Ő az első és az utolsó mindenben. Nem csak keresztény életünk kezdeténél és végénél akar velünk lenni, hanem életutunk minden lépésénél. Dávid vallomása így hangzik. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök. Zsoltárok 16:8. Felteheted a kérdést, de hogyan maradhatok Krisztusban? Ugyanúgy, ahogy őt először elfogadtad. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Kolossé 2:6. Az igaz ember hitből él. Zsidók 10:38. Oda szántad magad Istennek, hogy teljesen az övé légy, hogy szolgáljad őt, hogy engedelmeskedj néki. Elfogadtad Krisztust megváltódnak. Te magad nem tudtad elrendezni bűneidet Isten ítélő széke előtt, szívedet sem tudtad megváltoztatni, de átadtad magad Istennek, és hiszed, hogy Isten mindezt megcselekedte érted, Krisztus érdemeiért. Hit által lettél Krisztusé, és hit által kell növekedned is ő benne. Hit által kell adnod és elfogadnod. Mindent oda kell adnod, szívet, akaratot, szolgálatot. Szánd oda magadat néki, határozd el, hogy minden kívánalmának engedelmeskedni fogsz. Hasonlóképpen kell mindent venned, Krisztust, aki minden áldás teljessége. A szívedbe kell fogadnod őt, hogy benned lakozzék, erőd, igazságod és örökké való segítőd legyen. Erőt adjon néked az engedelmességhez. Szenteld oda magad Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, ó Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára.

A Krisztusban elrejtett élet nyugodt élet. Nem jellemzik szélsőséges érzelmek, viszont bensőséges, békés bizalom igen. Reménységed nem magadban, hanem Krisztusban van. Gyengeséged az ő erejével, tudatlanságod bölcsességével, esendőséged az ő örök értelmével egyesül. Nem magadra kell tehát nézned, ne az éned foglalja le gondolataidat, hanem tekints Krisztusra. Gondolataid az ő szereteténél, jellemének szépségénél és tökéletességénél időzzenek. Csak ha őt szeretjük, példáját követjük, és ha teljes egészében tőle függünk, alakulhatunk át képmására. Jézus így szól, maradjatok én bennem. E szavak a nyugalom, a szilárdság és a bizalom eszméjét közvetítik. Jézus ajkán hangzott el ez a meghívás is. Jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok néktek. Máté 11.28. Az alábbi zsoltárige ugyanezt a gondolatot fejezi ki. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ézsaiás próféta szavai is ezt az ígéretet erősítik meg. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csendességben és reménységben erősségetek lett volna. Ézsaiás 30.15. Ez a nyugalom nem a tétlenség nyugalma, mert a megváltó meghívása a nyugalom ígéretét munkára való felhívással kapcsolja egybe. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Máté 11.29. Az a tanítvány dolgozik majd a legkomolyabban és a legtevékenyebben Krisztusért, akinek a szíve leginkább nyugszik ő benne. Amikor gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán erőfeszítései állandóan arra irányulnak, hogy elfordítsa figyelmünket a megváltóról, és így megakadályozza, hogy lelkünk egységbe és közösségbe forjon Krisztussal. Minduntalan arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, viszontagságai és szomorúságai, továbbá mások hibái vagy éppen a saját hibáink és tökéletlenségeink, ezek bármelyike vagy együttesen eltereljék gondolatainkat. Ne hagyjuk félrevezettetni magunkat e cselfogások által.

Sokan, akik pedig valóban lelkiismeretesek és tényleg Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Az ellenség azt reméli, hogy ezzel eltávolítja őket Krisztustól, és győzelmet arat felettük. Ne helyezzük énünket a középpontba, ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongó félelemnek, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülni fogunk-e. Mindez csak arra jó, hogy elfordítsa lelkünket attól a valakitől, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre, bízzunk benne teljesen. Beszéljetek és gondolkodjatok Jézusról, tűnjék el énetek ő benne. Vessetek el minden kétejt, üzzetek el minden félelmet. Mondjátok ezt Pál apostollal együtt. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig e testben élek, az Isten fiában való hit által élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Nyugodjatok meg Istenben, ő meg tudja őrizni azt, amit rábíztatok. Ha őre elhagyatkoztok, diadalmas győzelemre segít benneteket, azáltal, aki szeretett titeket. Krisztus, azáltal, hogy emberi természetet öltött magára, a szeretet kötelékével kapcsolta magához az emberiséget. Olyan kötelék ez, amelyet semmilyen erő nem képes elszakítani, kivéve a saját szabad választásunkat. Sátán minduntalan újabb és újabb csábításokkal áll majd elő, hogy rábírjon minket e kötelék elszakítására, hogy a Krisztustól való eltávolodást válasszuk. Itt kell nagyon figyelnünk, vigyáznunk és imádkoznunk, hogy semmi ne bírjon rá bennünket arra, hogy más urat válasszunk. Mindvégig megmarad ugyanis a szabadságunk, hogy ezt tegyük. De mi függesszük tekintetünket Krisztusra. Ő megőriz minket. Ha szüntelenül őre ánézünk, biztonságban vagyunk. Senki sem ragadhat ki bennünket az ő kezéből. Ha állandóan őt szemléljük, akkor ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. 2 Korintus 3.18. Az első tanítványok is így lettek hasonlóvá szeretett megváltójukhoz. Amikor szavait hallották, érezték, hogy szükségük van rá. Keresték, megtalálták és követték őt. Együtt voltak vele a házban, az asztalnál, a titkos ima helyén, a mezőn. Együtt voltak vele, mint tanulók a tanítójukkal, naponta befogadva a szent igazság leckéit, amelyek ajkairól hangzottak. Figyeltek rá, mint szolgák az urukra, hogy megtudják elvégzendő kötelességeiket. Ezek a tanítványok hozzánk hasonló természetű emberek voltak. Jakab 5.17. Ugyanazokat a csatákat kellett megharcolniuk a bűnnel. Ugyanarra a kegyelemre volt szükségük, hogy szent életet élhessenek. Még János, a szeretett tanítvány sem volt, természettől fogva szeretetre méltó, aki később oly hűen tükrözte vissza a megváltó jellemét. Nem csak magabiztos volt és becsvágyó, hanem még indulatos és visszavágásra kész is, ha megsértették. Amint megnyilatkozott azonban előtte Jézus egyedülálló isteni jelleme, ennek fényében meglátta a maga tökéletlenségeit, megalázta magát e szembesülés hatására. Csodálattal és szeretettel töltötte be lelkét, azaz erő és türelem, hatalom és gyengétség, fenség és szelídség, amit Isten fia mindennapi életében szemlélt. Szíve nap mint nap jobban vonzódott és kötődött Krisztushoz, míg végül iránta való szeretetében egészen szem elől tévesztette a saját énjét. Haragtartó, becsvágyó természetét alárendelte Krisztus átalakító hatalmának.
a Szentlélek újjáteremtő befolyása megújította szívét. Krisztus szeretetének hatalma véghez vitte jelleme átformálását. Ez a biztos eredménye a Jézussal való szövetségi egyesülésnek minden esetben. Ha Krisztus lakozik egy ember szívében, akkor ennek hatására teljességgel átalakul a természete. Krisztus lelke, szeretete meglágyítja a szívet, engedelmességre készteti a lelket, és felfelé, Isten és a menny felé irányítja a gondolatokat és a vágyakat. Miután Krisztus felment a mennybe, követőiben ott maradt jelenlétének érzete. Szeretettel és világossággal teljes, személyes jelenlét volt ez. Jézus, a megváltó, aki együtt járt, beszélgetett és imádkozott velük, aki oly gyakran öntött reményt és vigasztalást szívükbe, felvitetett tőlük a mennybe, a béke üzenetével ajkán, amely ott visszhangzott még fülükben azután is, hogy körbefogta őt az angyalseregek felhője. Ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Máté 28:20.

Jézus az ő földi emberi alakjában ment fel a mennybe. Tanítványai tudták, hogy úgy áll Isten trónja előtt, mint barátjuk és megváltójuk, aki változatlan együttérzéssel viseltetik irántuk, aki továbbra is egynek tekinti és érzi magát a szenvedő emberiséggel. Tudták, hogy saját kiontott drága vérének az érdemére hivatkozik Isten előtt, megsebzett kezei és lábai bizonyságára. Így emlékeztet az árra, amelyet fizetett megváltásukért. Tudták, hogy azért ment fel a mennybe, hogy helyet készítsen nékik, és vissza fog térni, hogy magához vegye őket. Amikor Jézus mennybe menetele után újból találkoztak egymással, forrón vágyakoztak arra, hogy kéréseiket Jézus nevében tárják az Atya elé. Ünnepélyes tisztelettel hajtottak fejet, és imádságukban elismételték a biztos ígéretet. Akármit kértek az Atyától az én nevemben, én megadom néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömetek teljes legyen. János 16:23-24. Mind feljebb és feljebb emelték hitük karját, e hatalmas érvre támaszkodva. Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadt.

nem fog eljönni hozzátok, de ha elmegyek, elküldöm őt hozzátok. János 14.17, 16.7. Ettől kezdve Krisztus állandóan övéi szívében lakozott a lélek által. Követői most még szorosabb egységbe kerültek vele, mint amikor személyesen közöttük volt. A bennük lakozó Krisztus világossága, szeretete és hatalma áradt ki belőlük, úgyhogy akik látták őket, csodálkoztak és meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Apostolok cselekedetei 4.13. Krisztus ma is az akar lenni követői számára, ami egykor volt tanítványai számára. Ezt mondta utolsó imádságában, amikor még csak egy kicsiny tanítványi csoport vette körül. Nem csupán ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. János 17.20. Jézus imádkozott értünk. Azt kérte az atyától, hogy egyek lehessünk vele úgy, mint ahogy ő egy az atyával. Micsoda egység ez! Az üdvözítő ezt mondta önmagáról. A fiú semmit sem cselekedhet magától. Az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat. János 5.19, 14.10. Hasonlóképpen, ha Krisztus a szívünkben lakozik, akkor ő munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt, az ő kegyelméből. Filippi 2.13. Ekkor mi is azokat cselekedjük majd, amelyeket ő cselekedett, és ugyanaz a lelkület árad majd belőlünk, mint ő belőle. Így, szeretve őt és benne lakozva, növekedni fogunk mindenestől fogva abban, aki a fej, a Krisztusban. Efézus 4.15.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia, Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetből kiinduló arányok érnek benne össze, hívta föl a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte föl, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát vesztett ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről, foglalta össze gondolatait.

0: Egyházkerületi közgyűlés 2026. A Tiszáninneni Református Egyházkerület július 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen elhangzott a püspöki beszámoló. Az évi rendes közgyűlés Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző igeolvasásával, majd imádsággal kezdődött. Ezt követően Molnár Pál főgondnok két ígét szem előtt tartva nyitotta meg a közgyűlést. Elsőként a mindeddig megsegített minket az Úr, Sámuel első könyve 7.12 ígét helyezte a szívekre a megújulásokkal kapcsolatban. Másodikként a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidókhoz írt levél 1.8 ígét pedig az országos választások utáni és az egyházi választások előtti változásokat magában hordozó örök isteni állandósággal kapcsolatban emeltek ki. Barna Sándor püspök jelentésének igei bevezetőjéül a Jelenések könyve 3. fejezetének 1-3 tartó szakaszát, valamint a 118. Zsoltár 17. és 22. versét választotta. Ige magyarázatát követően a püspök rátért a jelentésekre, amelyet a vezetve szolgálni, szolgálva vezetni szavakkal jellemzett, mint egy utalva a püspöki tört ciklusa tavalyi évének szemléletmódjára. Nyári gyermektábor szervezet Vácott az egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén az idén is szervezett gyermektábort a Váci egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karancságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácott táborozó gyermekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Naponta frissítsd magad. Reagálj új módon az újra. Ne a régi berögződések alapján. Ha a régi alapján reagálsz, elhibázod. Nem lesz híd közted és a között, ami történik körülötted. Mindig késésben leszel, s a vonat mindig elmegy az orrod előtt. Osó.

0: Ellátom a bajod.
1: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Máté evangélium a 10. fejezet, 28. vers.

A koponyatörő megnevezés már elég figyelmeztetés kellett volna, hogy legyen. De a tűzijátékok robbanásai közepette bevonuló ketrec harcos még félelmetesebbnek tűnt, pedig te elég hátul a 78. sorban kaptál csak ülőhelyet. A bemondó hangja betöltötte az arénát. A következő mérkőzésen részt vesznek a nézők is. Azon gondolkozol, hogy vajon ki az a naív néző, aki szorítóba mer lépni ezzel a harcossal. De hamarosan rájössz, hogy épp te leszel az. A tömeg őrjön. Te, te, te! A nézők kézről kézre adva emelnek át a fejük felett, míg nem a ringbe érsz. A koponya törő felhorkan. Darabokra téplek kisgyerek. Meg fogod bánni, hogy kiálltál ellenem.

ki a világegyetem legrettegettebb lénye. A mai ige szakaszban Jézus elmondja a tanítványainak, hogy mire számíthatnak Krisztus evangéliumának hirdetése közben. Egyesek nem fogadják szívesen, míg mások megpróbálják elpusztítani őket. Az egész világ nyomása nehezedhet rád, ha eldöntöd, hogy követed Jézust. Te plusz az embertömeg, plusz az élet szorítója egyenlő egy megrendítő tapasztalattal. Lehet, hogy a világ kemény, de Isten még keményebb. Ha azt hiszed, hogy az embertársaid képesek akár fölrobbantani is téged, akkor figyeld meg, hogy mit tehet meg Isten az ellenségeivel. Ha nem Isten oldalán állsz, akkor már is azon a szörnyű helyen vagy, ahová sosem ragyog be a mennyei fény.

0: Isten nem akar téged elpusztítani. Bár ezek a kijelentések a Biblia leghatározottabb igéi közé tartoznak, mégis az Úr legszelídebb szavai kísérik őket. Isten jól ismeri minden veréb repülési útvonalát. Ezeket az apró, tarka madarakat régen szinte potomáron árulták a piacon. És az Úr ennél sokkal nagyobb gondoskodást tanúsít irántad. A legapróbb részletekig ismer, és a gyengeségeiddel is törődik. Nos, ezért kell a helyes oldalon maradnod.
1: Közreműködött Balázs László.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 20. rész. Gamáliel tanácsa. Cselekedetek könyve, 5. fejezet, 34-től a 39. versig. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket, majd így szólt hozzájuk: Izrael férfiai, jól gondoljátok meg, mit készültök tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, aki azt állította magáról, hogy ő valaki, és mintegy 400 ember csatlakozott hozzá, de megölték, és akik követték őt, mind elszélettek, és semmivé lettek. Ezután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás, és sok népet maga mellé állított, de ő is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszóródtak. Mostanra nézve is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok szabadon őket, mert ha emberektől van ez az elgondolás, vagy ez a dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, úgysem tudjátok leállítani őket, sőt, esetleg Isten ellen harcolónak is találtattok. Ezt a történetet röviden ezzel az igeverssel lehetne összefoglalni. Mikor jó akarattal van az Úr valakinek az útaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Példabeszédek könyve, 6. fejezet, 7. vers. Az Úr jó akarattal volt a róla bizonságtevő hű tanítványaihoz is. Amit megígért nékik mennybe menetele előtt, azt valóra is váltotta. Ezt olvassuk Máté evangéliumában. Ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A felolvasott igében azt látjuk, hogy az Úr Gamálielt, egy tanácsbeli főembert használt eszközül az apostolok szabadon bocsátásában. Noha Gamáliel nem volt ellenséges érzülettel az apostolok iránt, de azért munkatársnak sem lehetne nevezni, mert az apostolok nézetével nem azonosította magát, csupán a főtanácsot óvta a gyűlöletből fakadó vérontástól. Gamáliel valóban egy higgadt, bölcs ember volt. Nem hiába foglalt helyet a főtanácsban. Napjainkban is nagy áldást jelent egy-egy bölcs és megfontolt ember, akár az egyházi, akár a társadalmi vezetésben foglal helyet. Gamálielnek az apostolokkal kapcsolatos tanácsából az alábbi igazságok csendülnek ki. Gonosz dolog a gyűlölet. Hiányzik belőle a szeretet, a türelem, a józanság és a megbocsátás. Gamáliel így óvja a tanácsot az elhamarkodott ítélettől. Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, hogy mit akartok cselekedni. Mintha azt akarta volna ezzel mondani, nehogy megismételjétek, amit a názáreti Jézussal cselekedtetek. Az ilyen tanácsot mi ma élő hívő emberek is csak helyeselni tudjuk, még ha egy farizeus szájából halljuk is. Szándékainknak és terveinknek a felülvizsgálása valóban bölcs dolog, és sok elkerülhető bajtól ment meg. A másik nagy igazság Gamáliel szavaiban az, hogy Isten ügyéért embereknek kardoskodni felesleges és bűnös dolog. Azt mondta Gamáliel a főtanácsnak: ha emberek okoskodásából van az apostolok tanácsa, illetve azoknak a munkája, az a főtanács hadakozása nélkül is semmivé lesz. Ennek az érvnek az alátámasztására két esetet is felhozott. Elmondta, hogy Teudás, aki egy zsidó soviniszta lázadó volt, aki nem Isten ügyéért rajongott, hanem a zsidó nép politikai hatalmáért, megsemmisítetett. Az évezredek fényesen igazolták, hogy az apostolok tanácsa Istentől van, mert eddig még a pokolkapui sem vettek diadalmat rajta. Pedig a sátán sokszor szerette volna megsemmisíteni. Szentül hiszem, hogy a jövőben sem tudja. A másik eset, amire Gamáliel hivatkozik, a Galileus Júdás esete. Ez a harcias zelóták vezetője volt. Ő az összeírás ellen lázongott. Azt hangoztatta, hogy Palesztínában csak teokráciának, azaz Isten uralmának van létjogosultsága. Márpedig az összeírás azt a cél szolgálja, hogy a rómaiak rátegyék kezüket az országra. Ezt a szervezkedést sem igazolta Isten, és a rendbontó szervezkedést
sohasem igazolja. Az államrend irányítását Isten nem bízta az egyházra. Annak más a feladata. Építeni Isten országát az emberek között. Gamáliel azt is kifejti a tanács előtt, hogy vallási meggyőződése miatt senkit sem szabad háborgatni. Tehát a lelki ismereti és vallásszabadság elvének első képviselője és szószólója Gamáliel volt. Ő vallási türelemre szólította fel a főtanácsot. Álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik. Sajnos az egyház fejei és vezetői a középkorban mégis Isten ellen harcolóknak bizonyultak. Elfelejtették Gamáliel bölcs tanácsát. Az egyház történelem megcáfolhatatlanul igazolja, hogy a kegyetlen római császárok sem ontottak annyi hitvalló vért, mint a világi hatalomra emelkedett egyház. Legyen hála érte Istennek, hogy mi más körülmények között élhetünk, mint az apostolok, illetve a középkorbeliek. Nálunk érvényben van a régen meghirdetett jelszó: szabad államban, szabad egyház. Országunkban senkit nem háborgatnak vallásos életének gyakorlása miatt. Teljes szabadsággal gyakorolhatja mindenki hitéletét. Tárva nyitva állnak templomaink és imaházaink ajtajai mindenki számára. Bár tudnánk ezzel a jó lehetőséggel jobban élni, mint ahogyan élünk. Végül azt látjuk, hogy az Úr Jézusért viselt büntetés vagy szenvedés nem nehéz, sőt, örömmel tölti el a hívők szívét. Az apostolok nem siránkoztak bántalmazásaik miatt, hanem örvendeztek. Van erre példa ezen az eseten kívül is bőven. Ha meg is engedett időközönként az Úr tanítványai életében különféle szenvedéseket, illetve hitpróbákat, de mindig velük volt, és ő adott elégséges erőt a próbákban való megálláshoz. Az Úr Jézusért ejtett könnyek és verejtékek pedig drága, gyöngykoszorúvá változnak Isten országában. Az apostolok is úgy voltak az Úr Jézushoz való szeretetükkel, mint később Pál apostol volt, aki meggyőződéssel mondta: kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istenek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Adná Isten, hogy te is boldog meggyőződéssel mondhatnád ezt, kedves hallgatóm. Legyen így. Amen. Ne önmagunknak éljünk. Pál levele a Filippiekhez, 2. fejezet, 4. vers. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az ember bűnre hajlamos természetében többek között benne fészkel az önzés bűne is. Szeret önmagának élni, és szereti mindenben a maga hasznát keresni. Szinte utopisztikus álomnak tűnik a fenti felhívás: ne éljünk önmagunknak. Fölvetődik a kérdés: hát van olyan ember a világon, aki nem önmagának él? Mi értelme van az ember életének, ha önmagának nem élhet? Ezeket a kérdéseket csak olyan emberek teszik fel, akik nem értik világosan az igei felhívást, és nem tapasztalták még meg a másokért végzett, vagy másokért hozott áldozatok lelket felemelő érzését. Krisztus tanítványainak egyik ismertetőjele az egymás iránti szeretet kell, hogy legyen. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János evangéliuma, 13. fejezet, 35. vers. Azonban a szeretetnek többféle megnyilvánulása van. Nem csupán kedves, nyájas szavakban vagy udvarias gesztusban lehet azt kinyilvánítani, hanem a saját előnyünkről, kényelmünkről való lemondásban, áldozatvállalásban és a másokért készséggel végzett szolgálatban. Vizsgáljuk meg,
hogy ilyen feltételek alapján a fenti felhívást egyáltalán meg lehet-e valósítani? Ha igen, mi az eredménye az ilyen életnek? Az első kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy lehet önzetlen, Isten dicsőségét és mások hasznát kereső életet élni. Azonban ehhez nem elég a szónemes értelmében vett humánum. Ehhez fontos még Isten parancsolatának az ismerete és annak cselekvése is. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát aki úgy tudja szeretni fele barátját, minden embertársát, mint önmagát, az nem csak a maga hasznát keresi féktelen önzéssel, hanem a másokét is. Igen, aki szíve szerint igazán szeret valakit, mint például a szülő gyermekét, az nem sajnál annak boldogítása érdekében semmi áldozatot. Nem ezt a nyelvtani szabályt érvényesíti, én, te, ő, hanem megfordítva, ő, te, és csak legvégül én. Jól tudom, hogy a magunk önzésre hajló emberi természete tiltakozik ez isteni parancs teljesítése ellen. Pusztán a magunk akarat erejével nem vagyunk rá alkalmasok, csak ha az az indulat van bennünk, amely a Jézus Krisztusban is volt. A szelídségnek, alázatnak, szeretetnek és szolgálatnak az indulata. Ehhez viszont újjá kell születnünk. Ő vele a nehéznek látszó dolgokat is meg tudjuk valósítani, de nála nélkül nem megy. Pál apostol is arról tesz bizonságot, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát elsősorban újjászületés kérdése az, hogy a fenti felhívásnak eleget tudok-e tenni, vagy nem. A második kérdésre, hogy mi az eredménye az Isten dicsőségért és a mások hasznáért folytatott önzetlen életnek, azt válaszolhatjuk, hogy igen sok. Először is nem válunk rabjaivá a mammonnak. Nem tarthatja szívünket és vágyainkat hatalmában a telhetetlenség és fösvénység bűne. Vagyis tudunk a mammonon uralkodni, és nem az uralkodik rajtunk. Lásd a gazdag ifjút. A mammon uralkodott rajta. Továbbá barátokat szerzünk a hamis mammonból. Kincset gyűjtünk belőle a mennyben. De az Úr sem marad adós a másokért hozott áldozatainkért. Még egy pohár víz sem veszti el jutalmát, amit az Úr Jézus nevében adunk. No, és az sem közömbös, ha mi készek vagyunk másokon segíteni, illetve a mások hasznát keresni, szükség esetén mi is számíthatunk mások segítő szeretetére. Az alábbi igazságot is az Úr Jézus mondja. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Nem rossz befektetés tehát a másokért szolgáló, illetve másokért áldozatot viselő élet. Nem is szólva arról a belső békességről, nyugalomról és örömről, ami ezáltal betölti szívünket. Ellenben, aki csak önmagának él, megfosztja magát a jó cselekedetek örömeitől, és üres, sivár szívvel járja földi életének rövid, rögös útját. Mert jegyezzük meg, a mammon nem boldogít. Sőt, van rá példa bőven, hogy sok irigyet, sok rossz indulatot, sok ellenséges érzést és sok félelmet szül. A végén mégis itt fogja hagyni féltett kincsét minden ember, és a magának élő ember üres kézzel kell, hogy az Úr elé álljon. Mindig tartsuk szem előtt, hogy e földről semmit el nem vihetünk magunkkal, de cselekedeteink követni fognak bennünket. Éljünk rövid földi életünkben Isten neve dicsőségére, egymás boldogítására és lelkünk javára. Ne legyünk önzők, kapzsik, tehetetlenek, vagyis ne csak önmagunknak éljünk. Legyen így. Amen.

0: csendes percek.
1: Mai áhítatot Frenika Vaya Kohil írta Gujaratból, Indiából. A Szentírás ereje. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék! Jakab apostol levelének 5. fejezetének 13. verse. 9-es vagyok, és rendszeresen olvasom a csendes perceket lefekvés előtt. Ez a napi olvasmány sok lelki motivációt ad nekem. 2023. márciusában édesapámnál hirtelen súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek. Anyukám elvitt a kórházba, ahol kiderült, hogy van egy 14 mm-es veseköve, két további kővel, és ezért meg kell őt műteni. Másnap reggel anyukám telefonált, hogy apa komoly fertőzést kapott, ami miatt halasztani kell a műtétet, és még tovább kell a kórházban maradnia. Nagyon megijedtem, amikor ezt hallottam, de akkor eszembe jutott, hogy apukám azt mondta, hogy amikor szomorú vagy csalódott vagyok, akkor olvasom a Bibliát. Fogta pámat a Bibliámat, és elolvastam Jakab levelének 5. fejezetét. Imádkoztam apáért, ahogyan Illés is imádkozott, és éreztem, hogy Isten szól hozzám a 15. verse által. Imádság után békességet éreztem, és bánatomat átengedtem az Úrnak. Amikor végül anyukám hívott, hogy apa sikeresen túl van a műtéten, megköszöntem az Úrnak az ima meghallgatást. Mennyei Atyánk, adj bölcsességet, hogy imádkozzunk, és adj hitet, hogy higgyünk a te mindenek fölött való irgalmadban. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Napi gondolat. A nehéz időkben olvashatom a Bibliát, és békére lehetek. Imádkozzunk a műtétre várókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik. És talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az egy-egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Ez Úristen csodálatosan szövi ezt az életet.
2: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolónkban a Luther kiadó munkatársa Diószegi Rita tanúskodik az útját meghatározó találkozások, döntések, imák soráról. Kiderül az is, hogy miért éppen a latin sic szó az általa készített bibliaborítók márka neve. Hallgassák őt szeretettel!

0: Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
1: Ugye, hogy az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészeti iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt a érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magánóra keretében első foglalkozásomként, és aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam közben könyvkiadóknál, kezdtem el dolgozni. A közszolgálati egyetemen, meg a Semmelweis egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét, én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
0: Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor. Ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett. Úgy érzed, és úgy élted meg.
1: Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha már szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és a szívügyem. Ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadónál kaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszöni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszontválasszal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azt írta, hogy azonnal várnak szeretettel. És ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Gassi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel református vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az Evangélikus Információs Szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés ez nem nekem szól, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarata ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.

0: mióta van az egyház és Isten az életedben, mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
1: Én nem nőttem fel hívőközegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket hittanra. Katolikus családban származom, Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnotiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt, Kostelecki Zsuzsa. 10-től 18 éves koromig volt az angol tanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel, az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát. Azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérési imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is, ez az első szeretethez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés. És akkor ott nagyon megváltozott bennem minden természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Pasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Betty az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszülettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy én református közegbe visszamerjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogánságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportban, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végigsírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélni, kiderült, hogy ő hitoktató. Rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Fasori Református templomba járnak. Az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk. És következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek föl tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak, óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam.

0: Visszatérnék oda, hogy elmondtad a megtérő kimáját a tanárnőddel, mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
1: Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Én ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. Maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldoztat, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkán szél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
0: Hogy tudd egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt. Hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről. Ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
1: Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek. Időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni. És az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamból. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a 3. gyermekemmel, és kisobodás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Gyuli Anna iskola tornatermében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva én azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
0: Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
1: Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beleteszünk azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később, emlékszem, hogy a Balaton parton ültem a strandon, sütött a nap, és a fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében.

0: Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasószerkesztőjével beszélgetünk.
1: Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
2: Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárolt az ige.
1: Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
2: Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A biblia olvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes öt könyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az igen nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb igen szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
1: Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyvkupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
2: Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontból én elég elkényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoport egyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
1: Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
2: Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyábban talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai megítélés szerint. Én azt mondanám, hogy konzervatív. Nyilván, ha az ember olvassa a Bibliát, akkor magyarázatokon keresztül érti meg, tehát értelmezni kell a szöveget. Hitvallások épültek a bibliai szövegre, és ezek a hitvallások, ezek nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üttervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy ez Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát ezt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.

0: Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
1: A protestáns hívő embernek a egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak, biztos láttak már mások is, hogy rongyal van olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végülis a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadó van közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én bibliaborítóimon is, mindenféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmagáért való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat meg arra a távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
0: Miért szik a márka neve a te bibliaborító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
1: Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráreltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett önmagában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg, vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolzárójel között felkeltőjelben. Ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma, vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk,

Ő nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is háborodnak azon, hogy miért javítottuk ki ő szerintük rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.

Kedves hallgatóink, a Barostéri Református Gyülekezet tagja, az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa, Diószegi Rita volt a vendégünk. A vele készült interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on Lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádió missziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. További jó rádiózást, áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Emlékezd Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasóestre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től 19 óráig. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója, házigazda Hafner Zoltán és Lászkaliszki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtarta személyenként legfőjebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, 8. kerület, Szentkirályi utca, 51. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait, mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanusok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését,

0: ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándokút ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük, július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Győre Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záróisten tiszteletén kapott úti áldást. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, a konzervativizmus dilemmái. Beszélgető társam Csóti György villamosmérnök politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 14 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzet küzdelme az ezred fordulón, valamint a Trianon után százesztendővel beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyar lakta területeken, könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Egyesek ízlésükben, mások habitusokban tekintik magukat konzervatívnak. Mit is jelent szerinted a politikában konzervatívnak lenni?
1: Hát egy hozzáállás kérdése, egy életmód kérdése, és nem egy ideológia, hanem ez egy az élet születéstől halálig terjedő élet, meg azelőtt, meg azután, ami volt, vagy lesz, ennek az egész kérdéskörnek, gondolati körnek a befogadása, a mikéntje, és egy életmód tulajdonképpen, hogy hogy viszonyulunk a társadalom többi tagjához, hogy viszonyulunk embertársainkhoz, mert néhány politikai gondolkozó, például Edmund Burke, ír, angol filozófus, politikus megfogalmazta nagyon szépen, ő először talán nagyon szépen megfogalmazta a konzervatív politika gondolatát, és a következőt mondta: a konzervatív politika szövetség a holtak, az élők és a megszületendők között a világ szellemi és anyagi javainak megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztésére. Én ezt húzom alá háromszor, mert ugye sokan azt mondják, a konzervatív politikát az maradiság, hát az olyan, mint a konzerv, valamit bezár, szó sincs róla. Arról van szó, hogy megőrizni, ápolni, és szükség szerint és lehetőségek szerint tovább fejleszteni.
0: Ez elfogadhatónak látszik, nem csak konzervatív, hanem hát másfajta, mondjuk liberális, baloldali, humanista vagy zöld nézetű politikusok számára is, én úgy gondolom. Igen. Magam számára mindenképpen.
1: Ezt én is így gondolom, és remélem, hogy így is van.
0: Most ez kicsit bonyolultabb lesz. Egyébként Burke mellett a másik forrása a te konzervatív politika időszerűsége című igen figyelemre méltó tanulmányodban, a másik forrásod pedig Roger Scruton gondolatai. Scruton nagyon izgalmas gondolkodó, azon kevés angol konzervatív gondolkodók egyike, akit kifejezetten liberális ellenfele is nagyon kellemes vitapartnernek tartották, akivel érdemes beszélgetni. Nem sokat olvastam tőle eredetibe, de a dolgozatod után fölkeltette érdeklődésem, mert nemrégen megvédett doktori disszertáció éppen Scruton politikai filozófiájáról, így aztán én is valamit tanultam tőle.
1: Többet tudsz akkor egész biztos, mint én.
0: Nem tudok többet, csak ami nagyon izgalmas, neked ugye, mint Közép-Európa politikájával foglalkozó politikusnak, talán érdekes, valószínű tudtad is, hogy Csehországban és Szlovákiában a jobboldali konzervativizmus éppen Scrutonnak köszönhetően az emberi és polgári szabadság jogokra épül, melyet a világon máshol inkább liberálisok szoktak emlegetni. A külön érdekesség, hogy mindeközben Magyarországon, mint egy másik Scruton jelent volna meg, és a magyar konzervativizmus kirakat figurája lett Scruton, Sőt, ő maga kifejezetten szimpátiát tanúsított Orbán Viktor személyéhez és rendszeréhez is, és a magyar konzervatív gondolkodás alapkövének tartott magyar politikai enciklopédia előszavát magyar miniszterelnök és Roger Scruton együtt írta.
1: A liberális gondolkozók vagy politikusokhoz közel áll vagy befogadják, ez természetes, mert az eredeti liberalizmus, aminek én is híve vagyok, és magam egy nemzeti elkötelezettségű liberális konzervatív politikusnak tartott, ha ilyen fogalom van Magyarországon.
0: Miért ne lehetne?
1: Tehát a 19. századi liberalizmus nem áll messze a konzervatív gondolkozástól, csak másképp fogja meg a kérdést. Lényegesen másképpen egyébként.
0: Nagyon fontos megjegyzés volt, mert majd például Timothy Garton Ash, brit történész, provokatív konzervatív filozófusnak nevezi miatt, méghozzá azért, mert az általa biztosított szellemi kihívásért egy valódi liberális társadalomban hálásnak kell lennie. Tehát itt még fokoztuk a vele kapcsolatos elismerést, tehát egy nagyon érdekes személyiség is. Méghozzá azért, mert számomra korán sem egyértelmű minden rokon szemvem mellett. Például kicsit zavart engem, hogy a lovas-kutyás rókavadászat védelmére kell, rókafalkavadászat védelmére rengeteget szólal föl, ezügyben cikkeket ír, és hát nyilván már a konzervatív Angliában is megjelenik a zöld gondolat, hogy egyfelől ugye kutyákat ilyen szolgai, rabszolgai feladatra használni nem nagyon ajánlatos, de még rókára vadászni sem. De hát ugye Scruton valószínű nemhogy nem zavarta, hanem még föl is bőszítette, úgyhogy kifetten harcosa lett ennek a meglehetősen archaikus angol szokásnak.
1: Akkor hogy annyi lábjegyzet a személyes megjegyzésem, hogy én abszolút vadászat ellenes vagyok, és aki élvezetből öl állatot, akár rókát, akár őzet, azt én akár azt is mondhatnám, megvetem, pedig van egy-két vadászbarátom, meg
0: biztársam,
1: de rendben van, az erdész, annak az legyen vadász is. Tehát az világos.
0: Igen,
1: amikor azért kell megölni egy szarvast, mert ki kell lőni az állományból, vagy éppen el kell adni a piacon, az rendben van. De hogy fölül egy pocakos úriember a vadlesre, és onnan, vagy aha, kutyákkal kergeti maga elé azt a szerencsétlen állatot, én ezt messze elítélem, de ezért még Scrutont fogom szeretni, mert erről nem tudtam, ez egy negatívum nálad,
0: de pozitívum. Nem, ez csak érdekesség. Az emberek nem fekete-fehérek. Ezzel együtt elfogadjuk, persze nagyon fontos, hogy ő Angliában él. És vannak olyan hagyományok, hát nem tudom én, az a Tokaji asszútól a Lecsóig, amit viszont nekünk magyaroknak, vagy Puskás Ösiig, vagy Szoboszlaiig, amit nekünk magyaroknak fontosabb, mint bárki másnak a határon túl. Hát ez csak egy érdekesség kedvéért árnyalva ezt a szerintem nem mindennapi figurát. De nem gondolod-e, könnyű egy olyan országban konzervatívnak lenni, ahol a feudalizmusból, a kapitalizmus való átmenet már hozzánk képest évszázadokkal korábban biztosították a haladás híveit. Tehát a haladás már jóval előbb elkezdődött.
1: Nyilvánvaló,
0: egy ilyen haladóbb országban könnyebb konzervatívnak lenni, mint Magyarországon.
1: Kétségtelen, igaz.
0: Ahol, most Vitányi Ivánt idézem, ahol még félig meddig megmaradt a feudalizmus. Mit gondolsz erről?
1: De kétségtelen, hogy mi egy óriási történelmi hátrányban, egész Közép-Európa, de Magyarország a török és a Habsburg uralomra tekintettel évszázadokkal le vagyunk maradva, ez kétségtelen. De hadd említsem meg, hogy Edmund Burke-nek volt egy magyarországi híve és követője, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy személyesen nem hivatkozott soha Burke-re, de hosszabb ideig Angliában élve egészen biztos, hogy olvasta a műveit, vagy hallotta a gondolatait, mert Széchenyi István pontosan ugyanazt a konzervatív politikát képviselte, mint Burke, tehát Magyarországon is már 19. század elején megjelent ez a gondolat, méghozzá markánsan.
0: Igen, igen. Visszatérve azért a tovább élő, máig valamennyire tovább élő feudalizmusra, hát azért meg azt kérdezlek, hogy nem találkoztál életedben, országot járva, megyei, járási, városi, falusi kiskirályokkal?
1: De igen, de ilyen kiskirályok nem csak Magyarországon vannak,
0: én
1: és én ezt nem a feudalizmus.
0: Beszélek. Én Magyarországról beszélek.
1: Jó, de, ilyen, de azért mondom, hogy ez nem a feudalizmus maradványa.
0: Aha.
1: Ez egy olyan emberi tulajdonság, hogy valaki kiskirályá válik a világon mindenhol, és a történelemben évezredeket visszamenően, hogyha valakinek lehetősége van, és erre hajlama van, akkor él ezzel a lehetőséggel. Az, hogy Magyarországon is vannak ilyen példák, és eléggé el nem ítélhető, meg nem elfogadható dolog, ez rendben van, de kiskirályok voltak a kommunizmusban is, kiskirályok voltak a félfeudalizmusban a 20. század elején, meg még korábban, de gyakorlatilag Magyarországon többé-kevésbé a feudalizmus megszűnt a 19. század második felében. Maradványai vannak, de én ma nem látok maradványokat. Hát ez a kiskirályság az egy teljesen független a minden, a rabszolgatható társadalomtól kezdve a futurisztikus kommunizmus gondolatáig mindig mindenhol megjelennek.
0: Én odáig egyetértek vele teljesen, hogy ez egy mentalitás is, egy magatartás is, de hát ez a magatartás intézményesülése máig élhet. Én, mint szociográfus, aki hát két ilyen kis középvárosról írt szociográfiát, és eltöltött ott fél-fél évet, és még más egyéb helyeken is, hát találkoztam ezzel az intézményesült félfeudalizmussal, természetesen mely túlérte a sztálini típusú keményebb és puhább diktatúrát is, de tovább él. Én csodálom, hogy te a parlamentben nem találkoztál velük.
1: Mondom, hogy találkoztam, de nem tartom magyar specialitásnak, sőt, nem is tartom kormányfüggő specialitásnak.
0: Ezzel megint egyetértek.
1: Tessék?
0: Ezzel egyetértek.
1: Jó, hát akkor egyet gondolunk, csak a megnevezésbe vagyunk eltéréssel.
0: Jó, hát igen. Én ezt a további élő félfeudalizmust ezt találónak tartom, de hát úgy tűnik, hogy a jelenséggel te is találkoztál, és te is elismered ezt a jelenséget. Visszatérve Scrutonra, az alapelvei közül egyik legfontosabb, hogy a konzervatívizmusnak alapvető feladata értelemszerűen a fennálló intézmények és társadalmi rendnek a hagyománya megőrzése.
1: És továbbfejlesztése.
0: És továbbfejlesztése teszed hozzá. Erről az álláspontról nem nagyon rajongott az Európai Unióért, hogy finoman fejezzem ki magam, méghozzá kifejezett diktátornak tekintette az Uniót, mely kötelezi az államokat az általa meghozott rendeletek betartására. Még ami ennél is problematikusabb számomra, hogy a lokál patriotizmusra redukálja a hazaszeretetet. Én úgy olvastam, illetve hát általam olvasott disszertáció szerzője is, a heves utópia kritikája, hát engem, mint utópistát kifejezetten zavar, aki hát ugye egyrészt Varga Csabával együtt még bőven az előző rendszerben megírtuk az akkori szocializmusnak egy alternatíváját, Reformván címmel, egy emberarcú szocializmus utópiáját.
1: Ez tényleg utópia?
0: És maga az utópia, igen. Maga az utópia azért nagyon fontos, mert egy nagyon is realista politológus, Hervik Bükele, egyébként egy keresztény politológus, azt mondja, hogy a jövőbeli tervek kidolgozásához nagyon fontos, hogy az itt és most rög valóságból induljunk ki egyfelől, másfelől legyen hozzá utópia horizontunk. Nála ez a jézusi keresztény értékrend. Na most mindezek fényében hogy látod
1: a konzervatív gondolkodók Burke-től Scrutonig, és még tovább, egy organikus fejlődésből indulnak ki. Tehát nem arról van szó, hogy Burke a francia forradalom kritikájaként fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, hogy nem pusztítani és utána mindent előről kezdeni egy elképzelt utópia szerint, hanem lépésről lépésre az ősök által örökölt hagyományokat folytatva, azért például hadd mondjak kicsit durva hasonlatot, vagy példát, oktatás. Hát amit oktatunk egyetemeken, középiskolákban, az az ősöktől örökölt tananyagot oktatjuk. Tehát nem dobjuk ki, és nem mondjuk azt, hogy ki kell találni, ha egy alma leesik a földre, akkor milyen törvények szerint, mert Newton ezt már megírta, megcsinálta.
0: Igen, igen.
1: Tehát erről van szó, hogy az alapokról lépésről lépésre felépíteni a jövőt, fejleszteni a jövőt. Tehát ilyen értelemben az utópiát én nem tudom, hogy én nekem az utópiák szimpatikusak, csak irreálisak. Tehát nincs semmi valóság alapja, csak egy álom. Mert a kommunizmus egy nagyon szép gondolat volt a 19. század közepén, és milyen szörnyűség lett belőle. Tehát mert ideális, mert abszolút idealista és utopisztikus elgondolás volt, mert a történelem és az emberi karakter és tulajdonság elemzése ellentmond mindenféle ilyen földtől elrugaszkodott utópiáknak a megvalósítására.
0: Annyit ennek az, hogy jó néhány álom, hál' Istennek megvalósult, ami álomszerű volt.
1: Ő nem volt heves unió ellenes az én ismereteim alapján, persze te valószínűleg mélyebbre mentél, sőt biztosan.
0: Igen, valóban.
1: Nem, ő azt mondta, hogy önálló nemzetállamoknak kell egy olyan szövetséget kialakítani, hogy a nemzeti sajátosság érvényesülhessen, és a nemzeti sajátosságnak a szubszidiaritás elvét hirdette, és ezt ma is hirdetni kellene. Nem Brüsszelbe kell eldönteni, hogy a magyar kisiskolában mit tanítsanak a nemi identitásról.
0: Jó, igen, igen, igen, azt hiszem most te is legalább annyira heves vagy, mint Scruton.
1: Nem unió ellenes volt, hanem a jelenlegi uniós gyakorlatot kritizálta nagyon erősen, hogy több, a szubszidiaritás elve alapján több önállóságot kell megadni bizonyos területeken. Hát van olyan persze külügy, hadügy, meg mit tudom, pénzügy, ami értelemszerűen...
0: Igen, igen. Jó, ebben a szubszidiaritás számomra első rangú fontosságú alapja, egyébként egy európai keresztény demokrata, tehát jobboldali fogantatású alapelv, amit úgy érzem, a unió nem negligált.
1: Csak nem tart be.
0: Hát mondjuk, ezt kicsit másképpen látjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel a konzervativizmus dilemmáiról. Burke-nek is volt egy számomra zavarba ejtő gondolatmenete, amikor kifejti, hogy számára a politikai és társadalmi rend, mint rend, fontosabb, mint az egyenlőtlenségek csökkentése. Te ezt hogy értelmezed?
1: Hát ezt most nehéz értelmezni, hát valóban nehéz értelmezni.
0: Még talán annyit, hogy igen, ezt már tudom majdnem szó szerint, egyenlőtlenségre törekvés a társadalom természetes rendjét torzítja és borítja föl.
1: Hát azért, mert az egy utopisztikus gondolat, amit a történelem során elég sokan megfogalmaztak, leginkább legutóbb a kommunizmus alapgondolatának egyike volt, hogy minden ember egyenlő, és egyébként az rendben van, idáig rendben van. De minden embernek egyformán kell érvényesülni az életben. Elvileg ez igaz kell, hogy legyen. Én azt úgy fogalmazom meg, hogy minden embernek meg kell adni az esélyt, hogy a lehető legjobban tudjon az életben produkálni, szerepelni, megvalósítani a céljait, stb. Csak hogy a Jóisten úgy teremtette meg az embert, hogy az egyiknek gyengébb a szellemi képessége, a másiknak erősebb a fizikai, tehát mindig különbözőek leszünk. Az esély-egyenlőség megadása a fontos, és szerintem ez Burke nem tagadta. Esély-egyenlőség megadása, de soha nem leszünk egyenlőek, ilyen értelemben egyik gazdagabb lesz, másik szegényebb, egyik okosabb, a másik meg butább, ha így mondjam.
0: Természetesen, és az egyenlősítők is körülbelül erről gondolkodtak, ilyen módon, és ebben egyvel egyetértek. Idézek a tanulmányodból, mely a mai beszélgetésünk apropója, Európa ma mélységes válságban él. Ez a válság nem csupán gazdasági természetű, bár a versenyképesség romlása, az energiafüggőség és a demográfiai hanyatlás önmagában is súlyos kihívást jelent. A mélyebb, a felszínről nehezebben felismerhető válság értékbeli és identitásbeli. A kontinens mintha elveszítené kapcsolatát saját gyökereivel, hagyományaival, azokkal a szellemi és erkölcsi alapokkal, amelyeken civilizációja fölépült. Teljes mértékben ezt osztozom avval, az egész világ válságban van.
1: Mint, ezt nem cáfolom.
0: Mint Ferenc pápista, avval is egyetértek, hogy ez a gazdaság, tehát ez a piacgazdaság, ha nem rendeltetésszerűen működik, akkor gyilkos. Őt keményen fogalmazott. Mind egyetértek, mégis én úgy látom Európában is, erősebb a válság ellenére és a folytonosság. Mint vallásszociológus, miközben tapasztalom az egyházias vallásosság, az egyházakhoz kapcsolódó keresztény vallásosság látványos csökkenését, ugyanakkor a valamilyen módon, mégis keresztény módon, vagy keresztény módon is Isten hívők aránya nem csökken. Továbbá azok a fajta mentalitások, azok a fajta gyakorlatok, amelyek egyértelműen keresztény gyökerűek, továbbra is élnek.
1: Magyarországon, és még egy néhány közép-európai országban, mondjuk Lengyelországtól Horvátországig.
0: Szó sincs róla. Legalább annyira, vagy még inkább él mondjuk Dániában. Nagyon érdekes beszél.
1: Dánia minden szempontból egy kivétel, egy sziget.
0: És Svédországban és Norvégiában. A konkrét példám azért Dániában, mert ott vettem részt egy beszélgetésbe, kiderült, hogy vallásszociológiával is foglalkozom, és mint vallásszociológust kérdezgettek, és hogy hát náluk ugye akkor még 4-5, nálunk akkor még 15% körül volt a rendszeresen vallásgyakorlók, tehát a hetenként vallásgyakorlók aránya, és akkor egy negyed orron vagy másik témához értünk, az intézeti gyerekek. Az micsoda, kérdezték a dán vendéglátók. Elmagyaráztam. Ilyen nálunk nincs. Hol vannak ezek a gyerekek, akik nálunk Magyarországon intézetbe kell, hogy kerüljenek? Nálunk is van alternatív megoldás. Kizárólagosan. Családoknál, és akkor nem értem, hogy olyan ország, ahol háromszor annyian járnak templomba, hogy vezethettek be ilyen antihumánus gyakorlatot, ami a kereszténységnek nem felel meg. Ez egy emlékezetes beszélgetés volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit árnyaltabb a dolog. Én náladnál sokkal erősebbnek érzem, még a nagyon elvilágiasodott Európában is, a keresztény értékrendnek az nem kifejezetten vallás gyakorló formába való továbbélését.
1: Hát ez így van, ha jól értettem, hogy bennem ez él tovább, ez teljesen így van. Dániára visszatérve, százszor, ezerszer szerencsésebb történelmi múltat tudnak maguk között, és ezért az emberek lelki világa és hozzáállása a társaikhoz egészen más. Az ő előnyükre nézve ez nagyon pozitív, ez a történelmi múlt, viszont nálunk olyan viharok és olyan tragédiák zajlottak le az elmúlt évszázadokban, és csak maradjunk a 20. századnál, hogy frusztrál, nem szeretem ezt a kifejezést, nem is mondom. Tehát az emberek meg vannak zavarodva egy kicsit, és nem tudják hova helyezni saját magukat, és ez nagyon szép dolog valóban, hogy ott minden gyerek családnál nő fel. Nálunk a sors nem volt olyan kegyes a magyar lakossághoz, sőt az egész Kárpát-medencei vagy az egész közép-európai térségben élő népek életében, hogy ilyen pozitív hozzáállás lehetett volna. Békés, nyugodt körülmények között éltek évszázadokon át.
0: Hát igen, a sors kétségkívül meg a történelmi sebek, hátrányok, terhek, amelyeket cipekedünk, sokat nyom alatba, mégis úgy érzem, hogy nem lehet rákenni a sorsra egy olyan fajta szegénységpolitikát, ami éppen nálunk alakult ki. De ha már érintettük itt a kereszténységet, nagyon érdekelne, hogy te hogyan látod a konzervativizmus és a keresztény vallás és egyházak viszonyát?
1: Hát én nem hiszem, hogy a konzervativizmus feltétlenül az egyházpolitika, hogy úgy mondjam, kiszolgálója kívánt volna lenni valaha is, nem egyáltalán, hanem a keresztény hit, mint erkölcsi alap és mint emberi világ felfogása, vagy világ, nem is tudom, minek nevezzem, nem világnézet, hanem tehát az élethez való viszony és kapcsolódás. Tehát pontosan a hagyományoknak a tiszteletbe tartása, a továbbélése, és nagyon fontos dolog, hogy a konzervativizmus nem arról beszél, hogy az egyént teljesen alá kell rendelni bizonyos társadalmi érdekeknek, egyáltalán nem, csak a társadalomnak kell olyan lehetőségeket biztosítani, hogy az egyén tudjon kibontakozni, érvényesülni és teljes életet élni.
0: Azért kérdeztem, hiszen nagyon sokan nagyon szorosan összebogozzák a keresztény vallást és a konzervatív mentalitást. Akkor te itt nem látsz ilyen kötelezően szoros kapcsolatot.
1: Én nem látok éppen ilyen szoros, kötelezően szoros kapcsolatot valóban, mert ha belemegyünk, és én nem vagyok felkészült, bár a kérdéssel magamba és néha akár egyházi személyiségekkel is folytattam beszélgetést, de nem látok igazán világosan. Tehát nekem nagyon nagy, én római katolikus vagyok, és nekem sokkal szimpatikusabb a református vallásgyakorlás. Tehát annak ellen, amikor kisgyerek voltam ugye a cisztereknél, a pap háttalált nekem, latinul beszélt, és egy fogalmam se volt, hogy itt mi történik. Igen. Csak a szüleim elvittek, és végig idézőjelbe szenvedtem.
0: A reformáció pedig épp egy konzervatív egyházzal, egyházi felfogással lépett föl. No. Igen, én is teljesen én is így látom. Még a helyzet még ennél is bonyolultabb, hiszen maga a kereszténység egy konzervatív zsidó vallással szemben egy vallási reformot hirdető zsidó rabbi Jézusnak a mozgalmával indult, És a története során, miközben ott volt mindig a hagyományőrzés és a jézusi hagyományokhoz való visszatérés, ugyanakkor hát ott voltak a szerzetes rendek, ott volt az Assisi Szent Ferencek, az egész reformáció, és akkor ugorva a mába, forradalmakat is robbantottak ki egyébként katolikusok a 60-as években a Fülöp-szigeteken, Marcos diktatúráját a manilai érsek vezetésével döntötték meg. Akkor már volt a tévében, mondta a tévében, hogy holnap mindenki legyen a főtéren, 3 millió katolikus kiment a főtérre, Marcos kinézett az ablakon és lemondott. És hát ugye az egész felszabadítás teológiája, mozgalom.
1: Ez szép történet, nem ismertem.
0: Amikor ajándékoznak vele. És ugye ez a felszabadítás teológiája, mozgalom, mely ugye Ferenc pápát is érintette. Hát ugye őt se lehet kifejezetten konzervatum nevezni, de akkor úgy gondolom, erről hasonlóképpen gondolkodom. Zárásként hadd kérdezzelek meg téged arról, hogy ugye azt mondod, hogy a konzervatív program alapkövei a hagyomány megőrzése, a kulturális örökség védelme, a demográfiai felelősség vállalása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése és a természeti örökség gondozása. Hogy látod, hogy ebben az elmúlt 16 évben ezek az elvek mennyire érvényesültek?
1: Ezek az elvek az elmúlt 16 év során megpróbáltak érvényesülni, nem mindig tudtak. Vízió, az irányvonal az teljesen jó volt és teljesen elfogadható. Volt ilyen a világtörténelemben, nem egy, hogy a megvalósítás nem mindig sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Most ma reggeli torna közben jutott eszembe, miután tegnap olvastam Korvin Jánosról, hogy miért nem lett király, olvastam egy valami tanulmányt, hogy Mátyás milyen erősen központosító hatalmat vezetett be. Hát azért nem lett, mert az oligarchák nem akarták, hogy folytassa Korvin János az apjának az örökségét, mert szerettek volna minél nagyobb önállóságot és hatalmat a magyar vezetők. Na most a centralizált politikai hatalomnak nagyon-nagyon sok előnye van, rengeteg történelmi tapasztalat van, de óriási veszélyeket is rejt magában, és az Orbán kormány ebbe a veszélyekbe belebukott, és elkövetett olyan hibákat, amit nem kellett volna, csak mint veszély, lehetőség fennállt, de sajnos, hát itt most nem akarok napi dolgokra áttérni, csak úgy általánosságba, de hát itt van ez a nagyon utálom a kifejezést, hogy nerlovag, de tényleg voltak nerlovagok. Először én ezt tiltakoztam ez ellen, hogy ezt a kifejezést használják, mert a nemzeti együttműködés rendszerét én csodálatos gondolatnak tartottam. De a megvalósításban nem hogy hibák, hanem bűnök is elkövetésre kerültek, szóval tényleg olyanok kerültek kiskirályi hatalom birtokába, akiknek nem lett volna szabad, és nem kellett volna. Tehát a veszély a központosított hatalom gyakorlásban mindig megvan, meg is volt. Én megfogalmazásom szerint tragédia, tragikus vereség következett be.
0: Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, hiszen a konzervativizmus értékét és lényegét tekintve én, mint mondjuk egy náladnál liberálisabb keresztény gondolkodó, nagyjából ugyanígy gondolok, a szubszidiaritás elve központi érték számomra is, mégis éppen az általad meghatározott öt konzervatívnos öt legfőbb jellemzője alapján én az elmúlt 16 évet tragédiának érzem, tehát éppen a te ismerveid alapján. Ilyen értelemben természetesen az igazság fönt van valahol, vigyázó szemünket. A fönt az nem csak nem transzcendens értelemben, hanem nyilván távlatok kellenek hozzá. Nyilvánvaló, hogy túl közel volt, túlságosan benne voltunk, túlságosan is, hát mondjuk árthatott, vagy éppen javíthatott rajtunk. ágyon vagy verjen a sors keze.
1: Meglátjuk, kell.
0: Meglátjuk ugye fél év múlva. Az a lényeg, amit te mondtál, a múlt jelen jövő által orientált konzervativizmus, ez feltehetően mindenféle gondolkodásnak, politikai gondolkodásnak értéke kell, hogy legyen. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Csóti Györggyel a konzervativizmus dilemmáiról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Kucsi András, oroszlányi plébános véleményemre számítva, még 1997-ben elküldte nekem Lépésváltás, pályázat a megtestesülés 2000-dik, illetve a Magyar Államalapítás 1000-dik évfordulójára című pályamunkájának fogalmazványát. Utalva a városához közeli vértesszőlősi ember lábnyomára, a humanizációtól a humanizációig tartó lépések jegyében az emberről alkotott torzképek felszámolását tűzi ki célul pályázatában. Ez szolgálná a jubileumi előkészület első évében a Majki Kamalduli remeteség kertjében felépítendő betlehemi istállóbarlang, a názáreti ház, Mária kútja és az utolsó vacsora helye. A következő évben egy lelki utazást lehetővé téve diaporámás technikával mutatnák be a Majki remeteség 700 éves történetét. A jubileumi harmadik évben pedig korunk létkérdéseivel kívánnának foglalkozni, bemutatnák a Kecskédi plébánia keretében működő Kolping Egyesületet, a Házas Hétvége mozgalmat és a Karitász helyi csoportját az oroszláni plébániával együttműködő Bakony-Szűcsi daganatos gyerekek rehabilitációs lelki otthonát, majd oroszlány a szocialista város születését és a munkavilágát mutatná be egy kiállítással az oroszlányi munkás Szent József plébánia, és tervezik egy másik szocialista város a lengyelországi Nova Huta egyházközségének vendégszereplését is. Részeként az egyház és a munkás világ előadás sorozatnak. 10 év elteltével a május 1-i munkás Szent József ünnepére szóló meghívó levelében András atya ezt írta: életművemnek tekintem az oroszlányi templom és egyházközség építését, a Majki béke fegyvertárának a felépítését, amely meghonosítaná a volt szocialista városban és a célját vesztett lelkéből kifosztott Majki remetetelepen a párbeszéd kultúráját, a tolerancia szellemét, a béke és az igazságosság gondolatának képviseletével a vallási megbékélés ügyét. A köztünk közvetítő plébániai aktíva ekképpen tolmácsolta a munkás Szent József plébánia meghívását. Ferenc pápista Egyházreform Csereháton című könyv alapján professzor úr elsősorban a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről szólhatna, továbbá a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről, a sokat emlegetett szeretet elv égize alatt. Hazai világunk szinte végletekig megosztott. Farkas szemet néznek egymással jobboldaliak és baloldaliak, liberálisok és illiberális konzervatívok, dózsások és fradisták, rockerek és popperek, Ferenc pápisták és Benedek pápisták. Valamint ezekhez hasonló szekértáborok, családokon, tantestületeken, egyházközségi képviselő testületeken belül is. Idősebbek még emlékeznek a békeharc, a békepap, a széncsata, a mindennapok forradalma kifejezésekre. Ugye, mennyire hasonlítanak ezekre a békemenet, a rezsiharc, a Brüsszel elleni szabadságharc, a NER erődemonstráció kifejezések. Nem is csoda, hiszen megállapíthatjuk, hogy hazánkban nagyon rövid epizódoktól 1956-1989 eltekintve napjainkig egyre csak nő a társadalmi egyensúlytalanság és békétlenség. Más valami is növekedőben van. hang- és elemérés munkatársai kutatásainak jóvoltából tudjuk, hogy a múlt század 80-as éveiben a magyarok értékrendjében jóval kevésbé voltak fontosak a személyiség, a szabadság és a közösség, mint az amerikai értékrendben, pedig a miénké volt a szocialista, vagyis a közösségi. Az övéké pedig az individualista és imperialista társadalom. Mellesleg megjegyzem, megtapasztalhattam, hogy a 80-as években a papok könyves polcain rendre megtalálhatók voltak Hankis könyvei. A Hankis által regisztrált deficites értékek részaránya azóta is fokozatosan csökken, miközben fokozatosan nő a következő értékek részaránya: anyagi jólét, biztonság, rend, kellemes élet, konformitás, presztízs, engedelmesség. 1983-ban a magyaroknak csak 27%-át nem zavarják más világnézetűek, az akkori nyugati demokráciákban 39-85%-át. Míg a magyarok 61%-a nem szeretne cigányok közelében élni, a demokráciákban élőknek csak 4-11%-a. Az idegbetegek esetében nálunk 61, a demokráciákban 9-30%. A leányanyák esetében nálunk 17, odaát 1-6%. És bármilyen hihetetlen, az egyetemisták esetében nálunk 14, tőlünk nyugatra pedig csak 1-7%. Az előítéletesség mértéke nem csökkent a legutóbbi évekig. Az elmúlt évek alatt mindenfajta előítélet kétszeresére nőtt. Kevés olyan ország volt Európában, amelyiknek történetében annyi sokkoló változás volt, mint hazánkban az első világháború, a kommün, a második világháború, Rákosi 1956-1989, és ezek többsége feldolgozatlan, kibeszéletlen maradt. Sok vereség, nagyon kevés diadal. Az 56-os forradalom diadala csak napokig tartott, 1989 győzelmi mámora csak hónapokig, vagyis jóval rövidebb ideig, mint az angolok felett 1953-ban aratott 6-3-as győzelem. Nem csoda, hogy hazánk lakossága mentálhigiénés állapotánál nem igen van rosszabb Európában. Nem csoda, hogy nagyon sokak számára a gyógyulást az alkohol, a drog, a fogyasztás, az akciós vásárlás, a képernyő előtti kábulás, a káröröm, a bűnbakkeresés, a démonizálás és a démonok elleni harc jelenti. A démonizálás jegyében semleges szavak elveszítették eredeti becsületes jelentésüket. A migráns eredetileg lakóhelyet, akár országot is változtató, köztük faluról városba és városból falura költöző ember. Közöttük az Egyiptomba menekített Jézus, az 56-os menekültek, a Szabolcsból Budapestre költöző egykori mezőgazdasági munkások, a mai bécsi vagy londoni magyar vendégmunkások és a felebaráti segítségre szoruló közel-keleti menekültek. Brüsszel eredetileg az Európai Unió szimbóluma, melynek létrehozásában a baloldaliak, a liberálisok, de leginkább keresztény demokraták vettek részt. A liberális eredeti jelentése szabadelvű, engedékeny, bőkező. Szeretettel köszöntjük áruházunk vásárlóit fehér nemű hetek alkalmával. Halljuk, olvassuk, pedig dehogy is szeretnek minket. Szeretnék, ha náluk vásárolnánk. Ahhoz, hogy ismét testvéri egységbe kerülés szándékával szóba állhassunk démonizált felebarátainkal, vissza kell állítani a szavak becsületét. Ehhez nem elég az ismeretek bővítése, tudatosítani kellene, hogy az a minket fenyegető másik szintén istenkép más, és bármit is mond, neki is van valami igazsága. Nem túl nehéz belátnunk, különösen nekünk keresztényeknek, hogy mindhárom nagy politikai irányzat, a liberális, a konzervatív kereszténydemokrata és a szociáldemokrata evangéliumi eredetű. A demokrácia evangéliumi gyökere ha nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad férfi vagy nő, mellesleg a feminizmusé is, a szociáldemokrácia forrása munkás Szent József nevelt fiának, a baloldali Jézusnak, már a mi világunkban elkezdődő Isten országa programja, Gerd Teyssen szerint a jézusi értékforradalom, melynek központi gondolata a szegények felemelése. A liberalizmus gyökere pedig az igazság szabaddá tesz benneteket. A népi mozgalmak bolíviai világtalálkozóján Ferenc pápa, szakszervezeti vezetők, érdek- és értékvédő civilek közé ült, itt is jó estéttel köszönt, majd így biztatta őket: ti alacsony sorban élők, kizsákmányoltak szegények és előjogoktól megfosztottak, sokat tudtok tenni, és sokat is tesztek már. Azt mondom, hogy az emberiség jövője saját kezetekben van, azon képességeteken keresztül, hogy szervezkedtek és alternatívákat hoztok létre, napi erőfeszítéseket, hogy munkát, lakást és földet szerezzetek, hogy aktívan vesztek részt a nagyváltozási folyamatokban, nemzeti, regionális és globális szinten. Ne veszítsétek el bátorságotokat, szíveteket. Ha itt lenne, mosolyogva így improvizálna az oroszlányi plébánia nevére, közmunkás Szent József, és biztatná a közmunkások szakszervezetét, van már ilyen, a kizsákmányolás elleni harcra. A jézusi terápiához ez lenne feladatunk, nekünk békéltetőknek, jézusi diagnózis és jézusi elfogultság is kell. Jézus ugyanis egyszerre volt pártos és egyetemes. Végtelenül toleráns volt, nem 7-szer, hanem 77-szer, tartsd oda a másik orcádat is. A kiengesztelés jegyében azonban nagy vonalon megszegte a tabukat, a szamáriai asszonnyal való találkozás esetében egyszerre többet is. Zsidó létére szóba állt egy szamáriaival, szent ember létére egy rosszféle asszonnyal, hívő zsidó létére asszonnyal beszélt meg vallási témát, olyasmit árult el neki, amiről még tanítványainak sem beszélt, hogy eljön az óra, és most van az, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Magas a mérce, mégis ezzel kellene a béketeremtésben próbálkoznom. A stratégia egyértelmű. A taktikát természetesen a Szentlélek sugallatára is figyelve, de felelősségünket éppen nem áthárítva a lélekre, a bölcsesség, igazságosság, bátorság és mértékletesség erényeit működtetve nekünk, magunknak, politizáló keresztényeknek kell kialakítanunk. Jacques Derrida szerint Bábel nem az Isten büntetése, hanem felszabadító válasza a toronyépítők monopolisztikus törekvésére, lehetőséget adva a sokféleség egységének megteremtésére. Van ebben igazsága, hiszen a sokféleség nem csak káosz, hanem érték is, de még inkább igazsága van annak, aki pünkösnek a lélek által létrehozott egységét hirdeti. A szeretet jegyében történő politizálás keretében történő igazságtétel, ahogyan Johann Baptist Metz mondja, a másik, az ellenzéki felebarát átölelésérvel történik. A nemrégi zarándoklat Magyarországért sajnos még nem ebben a szellemben történt, hiszen résztvevői, számottevő része nem vallottak Xaveri Szent Ferenccel, hogy mindenkit elfogadok utitásnak. Ezek lehetnének a mi megbékélési kampányunk elszavai is, első lépései pedig a másik meghallgatása, nézeteinek, bánatainak, örömeinek, kínálatának megismerése, igazságainak elismerése, és a legnagyobb közös osztó megtalálása után létrejövő kicsiben van.

0: Ha oda látogatnak, a kedves hallgatók is megtapasztalhatják, hogy az eredetiére tüneményesen visszaalakított pannonhalmi bazilikában egyetlen kakukktojás maradt, az ókonzervatív módon törvénykező műemlékvédelem egyelőre még nem engedi meg az oda nem illő barokk oltár lebontását, helyére pedig a bencések Isten üresen hagyott székét szeretnék oda helyezni. Meg kellene szívlelnünk Heller Ágnes figyelmeztetését, mely szerint az utolsó szék a messiásnak van fenntartva. Ha valaki elfoglalja, csak eltorzult vagy hamis messiás lehet. Ha valaki a széket eltávolítja, akkor vége az előadásnak. De amíg a szék ott marad, a tér középpontjában a politikai cselekvés alanyainak mindig is figyelembe kell venniük.
1: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
0: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
1: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt, akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet? Ne légy ilyen ostoba! Mondd el az Úrnak minden bajodat, és hagyd rá az gondját. Ne tedd le úgy a terhet, hogy azután újra fölveszed azt, hanem vesd az Úrra, és hagyd is ott nála. Így vidám léptekkel mehetsz tovább, megszabadulva.

0: terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szentatya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanúsok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásukkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. Egyházkerületi közgyűlés 2026. A Tiszáninneni Református Egyházkerület július 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen elhangzott a püspöki beszámoló. Az évi rendes közgyűlés Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző igeolvasásával, majd imádsággal kezdődött. Ezt követően Molnár Pál főgondnok 2 ígét szem előtt tartva nyitotta meg a közgyűlést. Elsőként a mindeddig megsegített minket az Úr, Sámuel első könyve 7.12 ígét helyezte a szívekre a megújulásokkal kapcsolatban. Másodikként a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidókhoz írt levél 1.8 ígét pedig az országos választások utáni és az egyházi választások előtti változásokat magában hordozó örök isteni állandósággal kapcsolatban emelte ki. Barna Sándor püspök jelentésének igeibe vezetőjéül a Jelenések könyve 3. fejezetének 1-3 tartó szakaszát, valamint a 118. Zsoltár 17. és 22. versét választotta. Ige magyarázatát követően a püspök rátért a jelentésekre, amelyet a vezetve szolgálni, szolgálva vezetni szavakkal jellemzett. Mint egy utalva, a püspöki tört ciklusa tavalyi évének szemléletmódjára. Életöröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott, ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös Ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette föl, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra.
1: Kulturális programajánló.
0: Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasóestre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től 19 óráig. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója, házigazda Háfner Zoltán és Lászkaliszki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtarta személyenként legfőjebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, 8. kerület, Szent Királyi utca, 51. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gály Arab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándok út ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Györe Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záróistentiszteleten kapott úti áldást. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Holnap után csütörtöktől vasárnapig, azaz július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek föl, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen. Egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Változóan felhős, napos, de melegedő nyári idő. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás. A hét nagy részében igazi nyári meleg időre számíthatunk, délutánonként azonban több alkalommal csökkenthetik a meleget a záporok és a zivatarok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Életöröm és lelki muníció a Balaton partján. Az Ánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös, ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette föl, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gály Arab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Holnap után csütörtöktől vasárnapig, azaz július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek föl, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt

0: fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen. Egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindenkit, akik velünk tartanak a mai alkalommal. Sáfárságról beszélünk az egész negyedbe, és ma eljutottunk a háláig. Ma a hálán nagyon sokszor csak a hálálkodást értjük, hogy szép szavakat mondunk, ha kaptunk valamit, persze, hát akkor. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában, ha megnézzük a páli leveleket mondjuk, minden levélnek az elején van egy levélkezdő hálaadás. Először hálát mond, és utána kér. Mi nálunk ez fordítva szokott lenni. Azt hiszük, hogy a hála nyugta az Istennek, hogy észrevettem, Uram, hogy most rendesen viselkedtél. Mert használni akarjuk az Urat, és nem pedig hálát akarunk adni igazán az Úrnak, mert a hála az nem más, mint annak az elismerése, hogy én Istenre bízom az életem, és Istennél biztos a megoldás. Istennek van egy terve velem, és ezt a tervet ő végre akarja hajtani, és ez a legjobb nekem. Ezért a hála tulajdonképpen bekapcsolódás az Isten tervébe, így lehetne mondani. Ezért hát ez egy nagyon érdekes lecke lesz, és kérlek benneteket, hogy gondolataitokat osszátok meg velünk, hogy épüljünk mindnyáján, és osztátok meg azokkal is, akik a tévéképernyő előtt, vagy bárhol számítógépbe néznek minket. Rögtön kezdjük el, Erzsike olvassa a vasárnap ígét, ahol egy kérdés a cím, hogy hol van a mi kincsünk tulajdonképpen. Bankba, vagy hol? Ezt Máté Evangélium a 6. fejezet 19-től 21. versig Jézus szavait olvassuk ezzel kapcsolatban, és kérem, Erzsike, olvass ezt az ígét.
1: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.
0: Nagyon sokszor az életben mi elválasszuk a mennyet a földtől, hogy menny az ott van, mi meg itt vagyunk a földön, és most Jézus arra tanít, hogy itt a földön lehet mennyei kincseket gyűjteni. Na, ezzel kapcsolatosan gondolataitokat várom. Tivadar, aztán Gyula, aztán...
2: Számomra annyira megdöbbentőek Jézus szavai, amikor azt mondja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Erről eszembe jut egy másik ige is, egy nagyon-nagyon rövid mondat, amikor szintén Jézus mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. És ugye tudjuk ezt a történetet, Szodoma és Gomorra pusztulásáról van itt szó. Isten meg akarta menteni gyakorlatilag az egész várost, de nem tudta megmenteni csak Lótot az ő családjával. És tudjuk azt is, hogy milyen nehezen mentek ki a városból, szinte alig-alig akartak kimenni, úgy olvassuk, hogy egy angyal buzdított őket, hogy menjetek már, mert elpusztul a város az Isten irgalmából. És ugye azt mondta Isten, hogy ne nézzetek hátra. És itt jön ez a gondolat, amit Jézus mondott, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is, hiszen úgy olvassuk Lót feleségéről, hogy hátrafordult. És azon gondolkozom egyfolytában, és nagyon sokszor, hogy vajon miért fordult hátra, hát sok mindent el lehet mondani, de talán ez a mondat nagyon jól összefoglalja, mert az ő szíve ott maradt tulajdonképpen, ahol a kincse volt, és tulajdonképpen az a sok-sok érték, amit mondhatni, hogy egy életen keresztül összehordott és összegyűjtött. Nyilvánvaló, hogy sajnálta, de mégis tudnunk kell, hogy Isten a legfontosabb, ami számunkra is. Hogyha Isten mond nekünk valamit, akkor azt komolyan akarja mondani. És nagyon nagy tanulság, hogy tényleg feltegyük magunknak a kérdést, hogy hol van a mi kincsünk.
0: Jól a parancsol.
3: Két értékrendet határoz meg itt az felolvasott ige. Van, amit a rozsda és a moly esz meg, és van az örökké való kincs, ami örökké való. Hát hajlamosak vagyunk, ahogy a Tivadar is mondta, hogy a földhöz ragadtak maradjunk, és földiekhez. És ez, valljuk be őszintén, nagyon, de nagyon foglalkoztatja az embert. De a nagy kérdés az, hogy túl tudunk-e ezen látni azon a felhőn tudtunk látni, és értékelni tudjuk mindazokat az örök kincseket, amiket a Jóisten ránk bíz. Nagyon nagy kérdés ez, és valahol a legnagyobb kísértés, és nem véletlenül ebben a világban, ahol a pénz a minden. Tehát ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy a pénznek kiemelkedő szerepe van a mai világunkban. És abban, hogy hogyan gazdálkodunk, és közben a pénzünkkel együtt az orrunknál fogva is szeretnének vezetni. Tehát azok az bizonyos reklámok, már elnézést a kifejezését. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy a felelősségünk, hogy hogyan sáfárkodunk, és hogyan viselkedünk. Hol van a mi gondolkodásunk, gondolatunk és a szívünk.
0: Marian?
4: A címolvasása kapcsán nekem most már megbocsássatok, de nekem még gyerekkoromban egy kalóz film jutott eszembe, azt hiszem Kincses sziget volt a címe, bizonyára ti is emlékeztek rá. És ebben a filmben és a többi ilyen hasonló kalóz filmekben ugye azt láthatjuk, hogy a kincsekért képesek voltak egymást legyilkolni. Tehát, hogy olyan szinten elvadultak és az indulatok, és olyan szintre jutott az emberi kapzsiság, és egyszer megőrültek érte. És aztán vannak ezek a, nem tudom, biztosan hallottatok róla, vagy láttatok a tévében, ezek a különböző valóságsok, meg ezek a túlélősok, amiben tulajdonképpen megint csak mindent megtesznek a pénzért, a vagyonért, a hírnévért. Képesek egymást laposra verni, képesek kígyót békát megenni, és mindenféle förmedvényeket művelni, csak azért, hogy hírnévre és vagyonra tegyenek szert. És a Szentírásban a keresztény embernek, ugye, ami már felolvasásra került, ő nem ilyen fajta, és nem e világi javakat kell, hogy gyűjtsön, hanem amit ugye már felolvasásra került. És Ellen White-nak vannak magvas gondolatai, három mondatot szeretnék elmondani ebből, aki úgy hangzik a Krisztus példázatai című könyvben, hogy mindenki mérlegelje a lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, az igazságot, a mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömöt, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna. A másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét is, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót.
0: Köszönöm szépen. Anikót akartam.
5: Érdekes kérdés ez a pénzkérdés, mert ha nem figyelünk, akkor ő, a pénz uralkodik rajtunk. Nem mi uralkodunk az anyagiakon, hanem az anyagiak fognak uralkodni rajtunk. Egy idős hölgy jutott eszembe, még kezdő lelkipásztorok voltunk egy vidéki városban, és az egyik környező településen volt egy híresen, nagyon-nagyon szegény, nagyon idős asszony, aki tulajdonképpen a falu kegyeletből eltartott. Tehát, hogy mindig hol egy kis ennivaló, hol ez, de hát a vidéki emberek azért összetartóbbak. Na most történt, hogy ez az idős asszony meghalt. Teljesen egyedül élt, és nem volt hozzátartozója. És akkor, amikor elkezdtek rendet rakni utána, és szétpakolni a dolgokat, kiderült, hogy a párnája nem tollal volt tömve, hanem pénzzel. Ez egy híres történet lett ott hirtelen a környéken. Már penészes volt, már bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam. Tehát teljesen értéktelen kacat volt az egész. Olyan mérhetetlen szegénységben élt ez a szerencsétlen asszony, úgymond hatalmas vagyonon. De a pénz uralkodott rajta. Tehát nem eszköz volt a pénz, hanem ez egy csapda. Nem tudok jobb szót mondani. Nagyon sokszor így van, hogy ahol a kincsünk, ha azt nem jó helyre helyezzük, akkor csapdává válik. Mégpedig nagyon durva csapdává.
0: Köszönöm, Marika.
6: Elgondolkodtam, hogy ugye a földi kincsekről mennyi minden tulajdonságot olvashatunk, hogy ugye mulandó, elvész, vajon tudunk-e örülni neki, vagy időleges, de mi a mi mennyei kincsünk? Tehát mi az, amit nekünk gyűjteni kell? Ha meghalunk, a földi kincsek itt maradnak. Mi az a mennyei kincs, amit magunkkal vihetünk? A jellemünk. Tehát ha mi itt a földön Jézus jellemére nem változunk meg, akkor szegények maradunk, és semmink nem lesz. Mert ezzel a jellemmel tud elfogadni bennünket az Isten. és az egyik nem következik a másikból. Tehát ha a földi kincsed van, abból te nem tudsz mennyei kincset venni. És ha mennyei kincsed ott van, tehát alakulsz, az nem biztos, hogy a földiekben olyan anyagi jólétbe fogsz élni. Mégis gazdag vagy.
0: Köszönöm szépen, Lacinak ad.
7: Rövid leszek. Ha azt akarjuk, hogy ne a földi anyagiak töltsék ki a gondolatvilágunkat, hanem hogy legyen lelkilátásunk, ahhoz az szükséges, hogy uralkodó cserét hajtsunk végre a lelkünkben. Mert vagy az anyagiak fognak uralkodni, vagy Isten. Ilyen egyszerű a dolog. És ha nincs új uralkodó, nem lesz lelkilátásunk.
0: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, és nézzük meg a hétfői leckét. Két igét olvasunk, két rövid igét. Az egyik az Efézusi Levél 2. fejezet 8. verse, a másik Péter 1. levelének 4. fejezet 10. verse. Az Efézusi Levélből kérem, hogy János olvasson, majd Irmuskát kérem, hogy a Péteri levelet majd olvassa utána.
8: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez.
0: Irmuskát kérem, hogy majd olvassa a Péter 1. levele 4. fejezet 10. versét.
9: Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai.
0: Tehát a lelki ajándékaink se a mi tulajdonságaink, ennek is sáfárai vagyunk. A sáfár az nem tulajdonos volt, hanem szolgáló, olyan valaki, aki kamatoztatta azt, amit kapott az urától. És ezért, ha azt nézzük, hogy miért tartozunk hálával az Istennek, nem csak az anyagi javakért, hanem a lelki javakért is. Mi sokkal többet beszélünk a pénzről, és kevesebbet a lelkiekről. Holott a lelkiek határozzák meg az anyagiakat is. Én nem azt mondom, hogy ez lényegtelen a pénz, hanem azt mondom, hogy a lélek ajándéka az első, aminek szolgája legyen minden anyagi. Tessék, parancsolj először Tivadar, aztán majd Gyula.
2: A múlt héten említettem, hogy nagyon-nagyon sok szegény ember van közöttünk, de ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy nagyon-nagyon sok gazdag ember is. És azt figyeltem meg a gazdagoknál, hogy hiába van sok pénzük, mégis nagyon sokan depresszióba élnek, nagyon sok lelki problémájuk van, nagyon sok olyan kihívás az életükben, amelyet nem tudnak megoldani pénzzel. Tehát nem tudnak az anyagiakkal kiváltani. És itt jön be az, amit Isten igéje mond, hogy mi Isten kegyelmének a sáfárai vagyunk. Tehát igaz, hogy talán közülünk nincsenek olyan sokan gazdagok, de egy óriási kincset kaptunk az Istentől. És ez a kincs ez jóval több, mint akármilyen gazdagság, vagy akármilyen pénz. Ez a kincs egy olyan valami, egy olyan csoda, amit Isten adott nekünk, amelyet meg kell osztanunk. És olyan csodálatos dolog, amikor megosztjuk ezt a kincset, akár gazdagoknak is, akiknek szükségük van rá tulajdonképpen, akkor megnyílnak a pénztárcák is nagyon sok esetben. Tehát mi lelkiekkel szolgálunk, ők pedig sokszor anyagiakkal támogatják Isten művét.
0: Gyulának adjátok, aztán majd.
3: Én egy picit a kegyelemről szeretnék mondani. Tehát a kegyelem az egy isteni tulajdonság. Tehát Isten számos olyan tulajdonsága ruházza föl az embert, a keresztény embert, sokoldalúan, hogy ezeket a tulajdonságokat tudjuk-e, hisz Isten annyira kegyelmes volt, és annyira szeretett, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne. És a kegyelem az isteni tulajdonság, kegyelmezni valakinek, aki oly nagyot vétkezett, vagy tudjuk-e gyakorolni ezt a kegyelmet, ezt a sok és sokoldalú tulajdonsággal élünk-e, amit az Isten az ő szent lelkéből megállt bennünket, készített, készségesé tesz, el tudjuk-e fogadni, és ez lesz az a mozgatórugó, ami mozgatja a mi hívő életünket.
0: Marian?
4: A kegyelem Isten tulajdonsága, és így hangzik a definíció Ellen White szerint, amelyet az arra érdemtelen emberek irány gyakorol. És eszembe jutott az ének, hogy adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. Lelkem árva, mesztelen, ments meg engem, mesterem. És ez ugye ez a krisztusi indulat, meg lelkület, meg a kegyelemnek ez a típusú megnyilvánulása azt feltételezi, hogy ha én látok egy rászoruló embert, akkor nem azt kérdezem, hogy ez az ember most megérdemli, hogy segítsek, hanem hogy tudok neki segíteni. Mi az, amit tudok tenni érte? Hiszen látom, hogy nyomorult és bűnös és megmentésre szoruló és igen, megmentésre szoruló ember. És a lecke végén van egy olyan felhívás, ami úgy hangzik, hogy gondoljuk át, mi mindent kaptunk Istentől, és ennek kapcsán ismét egy ének jutott eszembe az 1500-1600-as években, ha jól emlékszem, akkor íródott, ami úgy kezdődik, hogy száma nincsen, Uram, jó téteményednek, még a nyelvezete is elég régies, vége hossza nincsen kegyelmességednek, azért magasztalak felette mindennek, mert hiszen én lelkem, te ígéretednek. Tehát, hogyha gondolkodunk, akkor gondolkodhatunk nagy dolgokba. De a kis, apró, kis nap kis dolgok azok tulajdonképpen, amik az életünk javarészét ugye kiteszik, és tulajdonképpen itt aztán valóban nem tudunk ennek a végére élni, mert folyamatosan az Isten kegyelméből élünk, és kegyelmében vagyunk.
0: Anikó, majd János után.
5: Ha már Tivadar azt említette, hogy köztünk azért nincs olyan nagyon-nagyon sok gazdag ember, akkor én egy picit vitatkoznék veled, de jó értelembe, mert én nagyon-nagyon sok gazdag embert ismerek lelkiekben, mert szerintem az a gazdag ember, aki képes és tud adni. Mert akinek van miből adni, és ad is, annak van. Nagyon sok olyan testvérnőt ismerek, akinek mindig van egy tál süteménye, vagy mindig van a varrógépe, ha kell, akkor előkerül, vagy például a rádiónál mi nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Szükségből is, ez nem titok, hiszen az önkéntes munka az adó és járulék és fizetésmentes, de azért ez egy hatalmas kincs is. Amikor valaki mondjuk fölhív minket, hogy 3 hónapra Norvégiába küldte a cég egy továbbképzésre, és ott ő szükségből keresgélt, mint keresztény, és ráakadt az adásokra, és visszajöve egy mérnök ember, mit kell segíteni? Mert hogyha ő kapott, akkor adni is kell. És beáll dolgozni, és sorolhatnék fiatalokat is, aki tud adni. Olyan világot élünk, amikor nagyon kevesen tudnak adni, mert azt mondjuk, hogy ez is kell, meg ez sincs, és szeretünk panaszkodni. Én úgy gondolom, hogy hál' Istennek az Isten igazi gyermekei között, akik nem csak úgymond névleg keresztények, azért sok gazdag ember van, ha nem is úgymond bankszámla tekintetében, de mennyei bankszámla tekintetében igen.
0: Tibor?
10: Én visszatérnék ehhez az igevershez, hogy mindenki úgy szolgáljon, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. Nem tudom, hogy mennyire szoktuk nagyon kézzelfoghatóvá tenni. Az előbb Anikó elkezdett emlegetni dolgokat, de most, ha megengeditek, én egy kicsit ezen túl szeretnék menni. A legtöbben ma azt mondják, hogy nincs semmire idejük, mert annyira elfoglaltak. És akkor a napi 2 óra 12 perc, ami az Úré, az a tized. Az hol van? Minden nap lopunk 2 óra 12 percet az Úrtól. Ez könnyen elképzelhető, hogy problémás lesz később. Valószínűleg tartom, hogy Isten minden dolgot a gyülekezetben gondolt a legmagasabb szintre juttatni. Mert hogy a gyülekezetnek adott asztalosokat, nem a gyülekezetben kellene, hogy a legszebbek legyenek a famunkák? Adott számítógépes szakembereket. A gyülekezetben nagyon profinak kéne számítógépes dolgokból lenni, nem? Hiszen a tized az Úré. Adott ápolásra képes testvéreket és testvérnőket. Vajon hol vannak ők? Adott olyanokat, akik tudnának lelki gondozni, meghallgatni. Hol vannak ők? Hova tesszük azt, ami az Úré? Mert hogy ki milyen kegyelmet kapott, úgy szolgáljunk egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai. Ha a gyülekezet szükségben van, azonnal meg tudjuk mondani, hogy ki nyúlta le a gyülekezet javait. Hát mi? Ezt gyorsan végig kéne gondolni, mert lehet, hogy nagyon nagyot lépne előre minden közösség, ha ezt átgondolnánk.
0: No, ez pontosan jól vezeti be a következő részt. A Magdikát kérem olvasani egy hosszabb történetet Lukács evangéliumából, mert itt egy bűnös asszony éppen a pozitív példát mutatja. Nézzük meg Lukács evangélium a 7. fejezet 37-től 47. versig terjedő hosszabb szakasz. Ez egy egységes történet, viszonylag keveset szoktunk róla beszélni.
11: Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő proféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, akit őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta néki. Simon, valami mondani valóm van neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta néki. Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábom megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret.
0: Köszönöm szépen. Ez egy különös történet, Gyula, parancsolj. Látom, már is lesz sok megjegyezni való.
3: Izgalmas a történet, mert ha a proféta volna, mondja a farizeus, akkor tudná, hogy kicsoda ez az asszony. És a másik, hogy annak ellenére, hogy olyan körülmény van, amilyen van, az asszony veszi a bátorságot, és bemegy a farizeus házába. Föltettem magamnak is a kérdést, hogy vajon mennyire határozzák meg a körülmények a magatartásunkat, vagy a magatartásomat. Hát ezt ide bemenni úgy ciki, de ez az asszony nem érdekelte. Tehát a hálaadásnak valahol ez a csúcspontja ebben a leckében. És hát az Úr Jézus meg a farizeusnak nagyon, de nagyon jól kioktatja. Kellő tapintatosan, és nem mondja meg, hogy bocsánat, proféta vagyok, hanem körültekintél megmagyarázva, hogy mit jelent sáfárnak és hűségesnek lenni.
0: Köszönöm, Marian, aztán majd.
4: A történetben szereplő nőről annyit kell tudni, hogy általában ugye a bűnös jelzővel szoktuk illetni, bűnös nő, tehát így szoktuk apostrofálni, és nagy valószínűsége az történhetett, hogy előtte ő már hallott Jézusról, hallotta a beszédét, és rádöbbent arra, hogy az ő élet az valóban föltelmes és romokban van, és vágyott egy jobb, egy tiszta élet után. De még a hogyanját, a mikéntjét még nem tudta. És amikor meghallott, hogy Jézus Simon farizeus házába fog menni, akkor mindent elkövetett, és valahogy mégiscsak, ugye mondtad is, Gyula, tehát ugye be merészkedett. És mindazokat, amik ugye felolvasásra kerültek, tehát amiket Simon elmulasztott, pedig ugye nagyra tartotta magát, azokat az asszony szépen mindent megtett, az olajjal megkenést, az üdvözlést, a csókkal való üdvözlést. És utána jártam, valószínűleg ebben a szerencébe, tudomásunk szerint nádus olaj volt, és utána jártam, mert a nádus olajról megmondom őszintén, hogy sok mindent éppen nem tudtam, de elkezdtem most nézegetni, és azt találtam, hogy mai világban is még egyébként a nádus olaj kapható Nepálba. Nepál északkeleti részén, és rendkívül keményen kell érte megdolgozni, és rendkívül drága. A vidéknek a legszegényebb emberei szedik ezt a bizonyos növényt, amiből végül is kipréselik az olajat. És nagyon-nagyon érdekes, mert egy fontról beszélünk, és az 327 gramm, tehát ugye még fél kilón belül vagyunk, és ennek az ára volt gyakorlatilag 300 dénár. Na most ugye ezért a 300 dénárért körülbelül 10 darab rabszolga volt az, amit vásárolni lehetett. És azt azért tudni kell, ugye azt Jézus 30 ezüst dénárért adták el, ugye ezt olvasok az írásokban, és egy napi napszám általában akkor 1 dénár volt. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye 300 dénárról beszélünk, ez gyakorlatilag egy embernek az egész évi keresménye volt. Ez óriási nagy dolog külön, és rengeteg nagy pénz. És azt mondja Ellen White, hogy adományunk bármilyen csekély is legyen, de hogyha őszinte és tiszta szívből származik, ezzel jelezzük, hogy Isten tesszük életünkben az első helyre.
0: Anikón, parancsolj.
5: Én visszakanyarodnék a példázathoz, mármint az 500-hoz és az 50 dénár adósághoz. Ugye értjük a példázat mondani valóját, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, az jobban szeret, mint akinek úgymond kevés volt az, amit el kellett engedni. Lefordítva ezt a saját helyzetünkre, én úgy látom, hogy a fő probléma itt van ma is. Nagyon sokan talán nem érzik azt, hogy mennyire rászorultak Isten kegyelmére. Egy fiatalasszonnyal beszélgettem egy pár hete, nagyon-nagyon súlyos műtéteken van túl. A tüdeje összeomlott, nem egyszer, tehát végül már elhalt, meg úgy, tehát nyílt műtétek, először kitudták valami sűrített levegővel, de aztán végül is nyílt műtétek voltak. Fél év betegállomány, tehát úgy minden volt. Két kisgyerekkel csinálta mindezt végig. És azt mondta, hogy annyira valóságos lett neki a menny, és az, hogy mennyire csak Isten kegyelme, minden. Az, hogy egészsége van, az, hogy be tud menni a munkahelyére, nem könnyű helyen dolgozik, egy szociális területen, és hajléktalan ellátás, meg hátrányos helyzetűek ezek között dolgozik. De hogy minden kegyelem. Tehát az, hogy ő dolgozhat a hajléktalanok között, az, hogy a gyerekét elláthatja, hogy a férjével élhetnek, és ha Isten nem könyörül rajta, akkor semmi nincs. Tehát, hogy mennyire átérte a rászorultságát, hogy most ő került abba a pozícióba, hogy minden Istentől függ. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor nem érezzük ezt. És ő is ezt mondta, hogy amikor erről bizonyságot tett egy házi körben, és hogy a menny mennyire valóságos lett számára, valaki annyit mondott, hogy hát lehet, hogy jó, hogy elmondtad, mert hát annyira megvan már mindenünk, hogy úgy nem is nagyon gondolunk arra, hogy ott a mennyben majd mennyire jó lesz nekünk, meg hogy oda tartunk, és hogy ott kell nekünk a kincseinket gyűjteni. Tehát nem az a problémánk, hogy annyira jól el vagyunk már, bocsánat, és berendezkedtünk erre a földre. Én nem azt mondom, hogy putriba kell laknunk már, bocsánat, és száraz kenyeret kell ennünk, de tudjuk, hogy Isten nélkül semmik vagyunk, és amit tehetünk, bármit, még az egészségünk, meg a képességünk is, mind-mind ajándék.
0: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán István, és megyünk tovább.
2: Ebből az evangéliumi történetből is láthatjuk, hogy mennyire fontos a lelkület. Ez az asszony szerintem nem volt túl magasan képezve teológiából, vagy egyéb ilyen bibliai ismereti tárgyakból, viszont nagyon-nagyon szerette Jézust, és tudta, hogy mindent neki köszönhet. És hogyha bennünk is ilyen lelkület van, hogy szeretjük egyszerűen mindenek felett azt a valakit, aki életét adta értünk, aki oly sokat szenvedett, akkor nem lesz semmi nagy áldozat, hogy meghozzuk. Tehát a legtöbbet fogjuk odaadni, és nem azt fogjuk kérdezni, hogy még mindig kell adni, hanem azt fogjuk kérdezni, hogy csak ennyit, Uram.
0: István, parancsolj.
12: Engem megragadott a farizeusnak a viselkedése. Ugye a farizeus egy konkrét értékítéletet mondott ott, mert azt olvastuk az igében, hogy ha ő volna a proféta, tudná ki az, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáért, bűnös. Tehát őnek volt egy kis, tehát tiszta értékítélete. És utána ezután mond Jézus egy megdöbbentő példát, amelynek megdöbbentő az utolsó versben van, ez pedig így szól, hogy neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Gondolom a farizeus elgondolkodhatott azon, hogy kinek van több bűne, vagy kinek kevesebb. Biztos a farizeus azt mondta magában, nekem sokkal kevesebb bűne van, de erre Jézus azt mondja, hogy az kevésbé szeret engem. És amit még kiemelnék, ez pedig a hála. Tehát tulajdonképpen az asszony azt az illatszert adta oda, ami legértékesebb vagyontárgya volt, és ezért ajánlotta fel a köszönetét Jézusnak. Tehát a hála egy nagyon fontos dolog volt az asszony életében.
0: Köszönöm. Jézus ugye a szív indítékát nézi, és menjünk tovább, ezért a gyöngékét kérem, hogy a korintusi második levél 8. fejezetéből a 9-től 13. versig terjedő szakaszt olvassa, ahol a szív indítékairól van szó.
13: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártatok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghez vitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok, ellenben az egyenlőségnek megfelelően.
0: Köszönöm szépen. Jézus példája tehát nem a látszatban, hanem a nem látható belső lelkiben van. Tessék, Tibor.
10: Itt erre különösen szeretném ráirányítani a figyelmet, mert azért valljunk be valamit magunknak. Nem csak a korintusiaknak volt esetleg kísértés, hogy nagyot mondjanak, és aztán kevesebbet tegyenek. Ez, ha jól emlékszem, a gentry vérhez hozzátartozik, az meg nem kifejezetten korintusi tulajdonság, hanem ez nálunk, mintha magyar földön alakult volna ki. És hogyha belegondoltok, nagyon sokszor olyan látványos nagy lufik születnek, nagy felajánlások, mi ezt fogjuk tenni, azt fogjuk tenni, ilyen, olyan, amolyan dolgokat, ilyen misszió, olyan misszió, ilyen vállalás, olyan vállalás. És itt nagyon komolyan mérlegre kell tenni a szívünket, hogy vajon ez most honnan van. Mutassunk mi is nagyot, legalább akkorát, mint a szomszéd gyülekezet, vagy egy picit nagyobbat, hogy mégiscsak azért előnyünk legyen. Vagy pedig az Úrért tesszük a dolgokat, és amit a szívünkben elvégzett, és azt esetleg kifejezésre juttattuk bármilyen módon, amellett ki is tartunk. Valaki megkérdezte tőlem, hogy miért nem küld adománygyűjtő leveleket a Magyar Evangéliumi Rádió? És miért nem szólítunk meg nagy vállalkozókat? Nem örülnék 2-3-nak? Hát 2-3 vállalkozó havonta lehet, hogy többet adna, mint 6-800 adakozó. Lehet. Csak lenne rajta áldás. Ugyanolyan, mint azokon, akik szívükből teszik, és nem azért, mert utána kiírhatják valahova, hogy ők ilyen nagyon-nagyot tettek. Mert ez az Úr és köztem zajlik. Bátorításképpen mondom, nem kritikaként senkinek. És áldja meg Isten a vállalkozókat, akik szívből adnak egyébként.
0: Tivadar?
2: A tanulmányunk idézi az özvegyasszonyt, aki nagy lelkűen adományozott, és tudjuk, hogy bár emberi mértékkel mérve nagyon kevésnek tűnt, amit adott, de ő azt adta, amilyen volt, tehát mindenét. És erről eszembe jut a barátom, aki még 1991-ben Szerbiában élt, illetve hát akkor még Jugoszláviának hívták, mielőtt még kitört volna a háború, ő pénztáros volt azon a részen, és nagyon nagy szükség volt anyagiakra, egy imáz építéshez is. Elment egy nagyon-nagyon gazdag emberhez, aki tudta, hogy biztos, hogy futja neki adni egy nagyobb adományt, de az a gazdag mondta, hogy nem, hát nem teszem. Ez még közvetlen a háború kitörése előtt volt, és nem sokkal utána kitört a háború. A gazdag embernek a házát lebombázták, a tengerparti nyaralóját elcsatolták, ugye Horvátországhoz, és hirtelen nem lett semmije. És sírva ment ez a barátomhoz, és mondta, hogy bárcsak odaadtam volna az Úrnak, ami elveszett. És azt gondolom, hogy persze jó így, hogyha valaki belátja ezt a hibáját, de miért nem előbb? Miért nem, amikor indítja az Úr, hogy adjon, akkor teszi meg? És mi megtehetjük, hiszen biztos, hogy nekünk is van mit adni az Úrnak.
0: Igen, Marika. Aztán Marian.
6: Az indítékainkat azt nagyon jól tudjuk csomagolni, hogy ne lássák a cselekedeteinkbe, de valahogy mindig kiütközik. Viszont az Úr ismeri a mi szándékainkat, és előbb-utóbb kibújik, hogy mi van a szívünkbe, mert a szívünk teljességéből szól a száj, és hogyha nincs összhang a cselekedeteink meg a szavaink között, akkor már is ott van a hamisság. És nem véletlenül, hogy a szeretetnek a valódiságát kell kipróbálnia az Úrnak. Valóban szeret bennünket, és ezt az ő általa mutatott szeretetet, hogy tudjuk a másikban kiteljesíteni. Mert az utolsó időkben sajnos a szeretet sokakban meghidegül, és egy hideg szeretet, hát az nem az, amihez szívesen megy az ember. Nem hiába kőszív helyett hússzívet szeretne nekünk adni, amiben az ő törvényei ott vannak.
0: Köszönöm, Marian, és nincs időnk már az utolsó kérdésre, csak az igét fogjuk felolvasni.
4: Nagyon fontos azért azt is megjegyeznünk, hogy a szívből mik származnak. Olyanokat olvasunk, hogy gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, és lehetne még tovább sorolni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy azt kérjük, amit Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és hogy vizsgálja meg az én szívemet, hogy mi van benne, mert nem tudjuk, hogy mi némű lélek lakozik bennünk nagyon sok esetben. És minek utána nem tudunk olvasni másoknak a gondolataiba, és milyen jó, hogy nem. Csak azt látjuk, ami már ugye nyilvánosságra került, tehát ahogy viselkednek, ahogy beszélnek az emberek. Éppen ezért nem áll jogunkba, és nem szabad, hogy ítéletet mondjunk bárki felett. És erre csak azt mondja Ellen White egy mondattal a gondolatok a hegyi beszédből, hogy egyedül arra bízták az ember feletti ítélkezést, aki jól ismeri a tettek titkos rugóit, és aki gyöngéden, irgalmassággal telten mond ítéletet.
0: Köszönöm, és akkor olvassuk el a Korintusi második levél 9. fejezet 6. 7. versét, ez a csütörtöki, ami összefoglalja lényegében az egész leckét, és erről kellett volna majd beszélnünk, de erre már nincs időnk.
14: Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jó kedvű adakozót szereti Isten.
0: És olvassuk az összefoglalót. Rózsikát kérem.
15: A bőkezűség a menny lelkülete, az önzés pedig sátáné. Krisztus önfeláldozó szeretete nyilvánvalóvá lett a kereszten. Ő mindent odaadott, amilyen csak volt. Végül önmagát is, hogy megmenthessen. Krisztus keresztjének a megváltó minden követőjét nagy lelkűségre kell késztetnie. Az itt bemutatott alapelv ez. Adni és adni. Ami konkrét jótékonyságban nyilvánul meg, a jó cselekedetek pedig a keresztény élet gyümölcsei. A világias gondolkodású emberek elve az, hogy kapni, kapni, és mindig csak kapni akarnak. Ettől várják a boldogságot, de szenvednek a következményeitől. Tetteik gyümölcse pedig szenvedés és halál.
0: Úgy gondolom, hogy mi az adakozók között szeretnénk lenni. Adja a Jóisten, hogy ezt gyakoroljuk az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mi atyánk, az Úr imája. Üdvözítőnk két alkalommal mondta el ezt az imát. Először a hegyi beszédben, az egybegyűlt tömeg jelenlétében, másodszor pedig néhány hónappal később, csupán tanítványai előtt. Tanítványai egy ideig távol voltak tőle, s mikor visszatértek, látták, hogy mesterük mélyen elmerülve beszélget atyával. Jelenlétüket észre sem vette, s fennhangon folytatta imáját. Mennyei világosság ragyogta be arcát. Úgy látszott, mintha közvetlenül a láthatatlan színe előtt állna, s olyan élő erő nyilatkozott meg szavaiban, mintha Isten személyes közelségében beszélne. Ez a jelenet a tanítványok szívét mélyen meghatotta. Gyakran észrevették, hogy mesterük néha több órát tölt el egyedül, atyával beszélgetve. A nappalt arra fordította, hogy a körülötte szorongó tömegnek szolgáljon, s hogy a rabbik végzetes tévedéseit leleplezze. Ez a végtelen munka azonban annyira kimerítette, hogy anyja és testvérei, sőt gyakran tanítványai is attól tartottak, hogy életébe kerülhet. De azt is észrevették, hogy egy-egy fáradtságos nap végeztével, amikor Istennel imában töltött órái után visszatért, arcáról boldog béke sugárzott, jelenléte felüdítette környezetét. Az atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, hogy az embereknek mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedeteinek erejét a tanítványok már régen ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba, s most, amikor könyörgését figyelték, szívük megalázkodott, és szent félelemmel telt meg. Meggyőződve saját fogyatkozásaikról és inségükről, mikor imáját befejezte, ezzel a kéréssel járultak elé. Uram, taníts minket imádkozni! Lukács 11.1. Jézus nem tanította őket új imára. Csak megismételte azt, amire már előzőleg oktatta őket, mintha csak mondani akarta volna. Csak meg kell értenetek, amit már eddig előtökbe adtam. Mély az értelmes, még nem merítettétek ki. Üdvözítőnk nem korlátozta az imát kizárólag ezekre a szavakra. Mint egy az emberek közül, feltárta előttük az imáról alkotott felfogását. A szavakat, amelyek olyan egyszerűek, hogy egy kisgyermek is megértheti. És mégis olyan tartalmasak, hogy értelmét a legkiválóbb elme sem képes teljesen felfogni. Arra tanít bennünket, hogy hálaadással járuljunk Istenhez, ínségünket tárjuk fel előtte, bűneinket valljuk be néki, s ígéretére támaszkodva kegyelméért esedezzünk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk! Máté evangéliuma 6. fejezet, 9. vers. Jézus arra tanít bennünket, hogy atyát atyánknak nevezzük. Ő nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Zsidók 2.11. Szíve annyira kész, és úgy vágyakozik minket az isteni család tagjaként üdvözölni, hogy mindjárt a megszólításban, amellyel Istenhez közeledünk, biztosít bennünket mennyei összetartozásunkról, mi atyánk. Ennek ad hangot az a csodás igazság, amely csupa bátorítás és vigasz, hogy Isten épp úgy szeret bennünket, mint tulajdon fiát. Mindezt a tanítványokért mondott utolsó imájában is kifejezte Jézus, és szeretted őket, amiként engem szerettél. János 17.23. E világot Sátán bitorolja, és kegyetlen zsarnokként uralkodik felette. Jézus azonban szeretettel vette körül, és újból összekapcsolta Jahve trónjával. A kérubok, szeráfok és Isten el nem bukott angyalainak megszámlálhatatlan serege zengett hálaéneket Istennek és a báránynak, amikor bizonyossá vált a győzelem. Örvendeztek, hogy az elveszett emberiség előtt megnyílt az üdvösség útja, és a föld felszabadulhat végre a bűn átka alól. Mennyivel inkább örülnie kellene azoknak, akik ajándékba kapták ezt a határtalan szeretetet. Hogy is kételkedhetnénk és élhetnénk tovább is bizonytalanságban, és hogyan érezhetnénk magunkat árváknak? A törvényszegők érdekében öltött Jézus emberi természetet, és hasonló lett hozzánk, hogy ezáltal örök békénk és biztonságunk legyen. Van szószólónk a mennyekben, s aki őt személyes megváltójául elfogadja, soha nem árvul el, hogy bűneinek terhét maga hordozza. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. 1 János 3.2. Róma 8.17. Az Istenhez való közeledés első lépése felismerni és hinni Istennek irántunk érzett szeretetét. 1 János 4.16. Mert szeretetének vonzereje késztet bennünket arra, hogy hozzájáruljunk. Isten szeretetének felismerése arra késztet bennünket, hogy lemondjunk az önzésről. Amikor Istent atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy Isten minden gyermeke olyan, mintha testvérünk lenne. Valamennyien része vagyunk az emberiségnek, és mindannyian egy család tagjai vagyunk. Foglaljuk imáinkba fele barátainkat csak úgy, mint önmagunkat, mert senki sem imádkozik helyesen, aki csak önmagára kér áldást. A mindenható Isten, mondta Jézus, abban a kiváltságban részesít bennünket, hogy atyánknak szólíthatjuk. Jól gondoljátok meg, hogy ez mi mindent foglal magában. Földi szülők soha nem fohászkodtak még úgy eltévejedett gyermekükért, mint alkotónk imádkozik a bűnösért. A bűneikben megáltalkodottak megtéréséért, még a leggyengédebb emberi szeretet sem munkálkodik úgy, mint Isten. Ő ott lakik minden egyes házban, minden kiejtett szót meghall, figyel minden egyes imára, segít minden lélek gondján, csalódásait hordozza. Megfigyeli az atya, anya, testvér, barát és szomszéd iránt tanúsított viselkedést. Minden inségünkben gondoskodik rólunk. Kegyelmének árjai állandóan folynak, hogy szükségleteinket kielégítsék. Ha Istent atyánknak nevezzük, akkor gyermekeinek tekintjük magunkat, mint akiket bölcsessége vezet, s akik minden dologban engedelmeskedni akarunk neki, jól tudva, hogy szeretete változhatatlan. Terveit örömmel tesszük magunkévá, s mint Isten gyermekei az ő tiszteletét, jellemét, gyermekeit és munkáját tartjuk életünkben a legfontosabbnak. Örömmel ismerjük el és tiszteljük atyánkhoz és családjának minden egyes tagjához való tartozásunkat. Ki vagy a mennyekben? Ő, akire Krisztus szavai szerint fel kell tekintenünk, ami atyánk, az égben van, és amit akar, azt megcselekszi. Oltalmában biztonságban vagyunk. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Zsoltárok 115.3. 56.4.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhíta címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt. Akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet? Ne légy ilyen ostoba! Mondd el az Úrnak minden bajodat, és hagyd rá azok gondját. Ne tedd le úgy a terhet, hogy azután újra fölveszed azt, hanem vesd az Úrra, és hagyd is ott nála. Így vidám léptekkel mehetsz tovább, megszabadulva terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szent Atya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhő

0: Ők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberér, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk alkalmából, és külön nagy szeretettel köszöntöm Pásztor Ritát, Kicsind polgármesterét. Sokan nem tudják, mi az, hogy Kicsind, hol van ez. Hát igen, ez tulajdonképpen, ha valaki Szlovákiába a magyar területeken jár, Párkánytól megy mondjuk Garamkövesdig, akkor 14 kilométerre megtalál egy kis falut a Garam mentén, és ez Kicsind. Ez egy olyan 400 lelkes településről van szó. És én úgy gondoltam, hogy azok az úgynevezett határon túli magyar emberek, akiket eddig megszólítottam, azok közé Ritát is be kell sorolni, és ő is el tudja mondani, hogy az ott élő magyarságnak az identitása és egyáltalán az ottani élete hogy alakult az elmúlt 30 év alatt. Kik is voltak eddig a sorozatban? Volt benne londoni báró, volt benne római főpap, és volt benne bécsi sejk is. Tehát gyakorlatilag azért nem csak határon belüli emberekkel beszélgetek, hanem olyan emberekkel is, akik azért kicsit gazdagíthatják mindazokat az ő tapasztalatokkal, ami ebbe a sorozatba belefér. Én úgy is szoktam mondani, hogy vallási ismeretterjesztő, de egyben ismeretterjesztő. Ismerd meg hazádat, magyarságodat, itt a határok nem érdekesek, hanem az embert, ki hogyan él és ki hogyan szolgálja azt a bizalmat, amit megkapott mondjuk Kicsind település lakosságától. Úgyhogy Rita, nagyon szeretettel köszöntöm Önt, és kicsit magáról beszéljen, hogy hogy jutott valaki odáig, hogy polgármesternek választják, ha jól tudom, akkor a harmadik ciklusban már. Tehát valahol azért elindult, de nem biztos, hogy ez volt az alap, hanem ez a bizalom azért előbb-utóbb elérte. Egy kicsit magáról is.
2: Nagyon szépen köszönöm. Én is nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket és rádióhallgatókat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Röviden magamról, mint ahogyan említettük, Pásztor Rita vagyok, Kicsind község polgármestere. Az életutam az nem mindig volt úgy mondom, hogy egyszerű, tehát elég rögös út vezetett a polgármesterségig. Tanulmányaimról, tehát Érsekújvárott születtem, a szüleim munkás emberek, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok, ugyanis mindent megtettek azért, hogy tanuljak, tehát tanulhassak, iskolákat végezhessek, és végül is ők juttattak el, én úgy érzem, hogy a mérnöki végzettségemig. Tehát Párkányban végeztem a magyar tanítási nyelvű gimnáziumban, utána 2 éves közgazdasági iskolát végeztem, magánakadémiát szintén Párkányban, aztán Csehországban a logisztikus mérnök szakon államvizsgáztam 2011. júliusában. Ami a polgármesterséghez, vagyis ahogyan... Ami
1: de a, hogy kerültem Kicsindre?
2: Hogy kerültem Kicsindre? Anyukám kicsindi születésű,
1: ja, hát így
2: tehát
1: könnyű.
2: Igen, apukám ebedi születésű, szintén Párkány mellett található község. 5 éves koromban kerültem tulajdonképpen Kicsindre, ugyanis akkor költöztünk át anyai nagymamámhoz. És tehát 5 éves koromtól Kicsinden élek.
1: Minden esetre az azt jelenti, hogy nem idegen földbe választották, hanem nem. Hazament a szó igazi értelmében, mert azért a nagyszülők hazája, az unokák hazája is, úgyhogy
2: pontosan.
1: Ennek örülök. És hát tulajdonképpen előtte hol dolgozott, mielőtt még?
2: Mielőtt polgármester lettem 7 évig, tehát ugyan befejeztem az iskoláimat, és 7 éven keresztül a Szlovák Takarékpénztárban dolgoztam a Párkányi kirendeltségen. Aztán valahogy úgy hozta a sors és az élet, hogy az emberek, tehát a község lakosai kerestek meg engem azzal a kéréssel, hogy nem játszadoznék el azzal a gondolattal, hogy jelöltessem magam, tehát induljak az önkormányzati választásokon 2010-ben. Magánéletemben más tervek voltak, gyermeket szerettünk volna vállalni, sajnos a sors úgy hozta, hogy ez nem sikerült. Tehát én akkor úgy éreztem, hogy szintén, tehát hiszek az égi irányításban, és akkor én úgy gondoltam, hogy valamiért a Jóisten azt akarja, hogy ne épp akkor gyermeket neveljek, hanem a köz érdekében kell, hogy valamit tegyek, valami jót tegyek, és az emberek és a szülőfalom iránti szeretet miatt vállaltam azt, hogy indultam az önkormányzati választásokon. 2010. november 27-én választottak meg az emberek 82%-os választási, tehát arány, úgymond szavazó polgároknak a 82%-a úgy gondolta Kicsinden, hogy én legyek Kicsind polgármestere. Most már harmadik választási időszakot, tehát 9. éve.
1: Ez igen. Végül is ugye említettem azt, hogy 30 évvel ezelőtt azért mégiscsak történt itt Közép-Kelet-Európában, volt szocialista országok között, hogy fokozatosan mindegyik önállósodott és felszabadult egy olyan nyomás alól, ami hát meghatározta az életüket is. Emlékszik-e még arra, hogy amikor Csehszlovákiába, azaz Szlovákiába, ugye itt 90-ről beszélünk, rendszerváltás történt, akkor ez a kis közösség hogy élte meg? Hát jó, még akkor nagyon fiatal volt, de azért hát ha van még olyan, ami akár a szülőkön keresztül is. Ugye mivel egy fiatal hölgyről van szó, és akkor még gyerek volt, ebből adódóan nagyszülők elmondásaiból lehet csak megtudni az, hogy érte meg ez a falu az, hogy most már önállóan tud esetleg cselekedni, vagy önállóban tud cselekedni. De közben azt is be kell kalkulálni, hogy az állam is új lett. Hiszen igen, a Csehszlovákiából lett egy szlovák és egy cseh köztársaság. De hát visszatérünk azért a 2010-re, hiszen az igazi Kicsindi élete azért ide köti. Mi az, ami várta itt az első alkalommal egy ilyen, majdnem azt mondom, hogy egy ilyen komoly meghívásnál való bizalom után? Mi volt az első feladat, amit azt mondod, hogy na ezt meg kell oldanom?
2: Az első négy évnek, tehát azok után, hogy láttam, hogy mennyi rengeteg ember szavazott nekem bizalmat az önkormányzati választásokon, akkor ez egy ilyen hatalmas nagy motivációs erőt adott, hogy miért csinálni. Tehát akkor az az érzés volt bennem, hogy megteszek mindent annak érdekében, hogy ezt a kis közösséget még jobban összefogjam, és fejlesztem, tehát hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy pici faluban is mekkora hatalmas az élet, és aktív emberek töltik meg azt a falut, és azt akartam, hogy élet térjen vissza. Egy kicsit ilyen melankolikus, talán ilyen depressziós falut vettem át, úgymond akkor. Én úgy éreztem, hogy az emberekbe vissza kell, hogy vigyem azt az életkedvet. Azt, hogy büszkék legyenek arra, hogy kicsindiek, és büszkék legyünk arra, amink van, büszkék legyünk az anyanyelvünkre, megőrizzük az összes, tehát megőrizzük az intézményeinket, megőrizzük az óvodát, a könyvtárt, a magyar nyelvű szentmiséket, fejlesszük, tehát megőrizzük a hagyományainkat, kultúránkat ápoljuk. Tehát minden erőmmel azon voltam az első négy évben is, és most is azon vagyok, hogy ugye problémák mindig vannak. Ezeket az ember folyamatosan ugye oldja. És minden reggel úgy indulok munkába, hogy mosolyogva, és megtalálom magamba jó Isten által adott erőt, és ugye Szent Rita által adott erőt és motivációt, hogy ezt az egészet mosolyogva, erővel és hatalmas szeretettel és jó akarattal tudjam csinálni. És ez már elég ahhoz, és úgy érzem, hogy ezt érzik ott fönn is, úgy mondom, az égiek, és szépen lassan alakítják és formálják mind a falu közösséget, mint engem, tehát kisebb-nagyobb sikereket úgymond érünk el, tehát közös erővel, legyenek ezek pályázatok, legyenek ezek kulturális vagy egyéb rendezvények, tehát ilyen közösség formáló és összetartó erejű dolgok. Akár legyenek ezek rendezvények, vagy bármilyen.
1: Hadd kérdezzem, hogy ugye egy párszor megfordultam azért a maga településén, és ezért is gondoltam, hogy az, amit most elmondott, hogy az ottani lakosság magyarság identitását erősítendő tevékenységről van szó, amit nem kell kimondani, de cselekedni kell közösen, hát, hogy érezzék, hogy értük vagyunk, és az ő bizalmukból szolgálok. Óvoda van, általános iskola volt itt valamikor, vagy nem volt sose?
2: Igen, volt általános iskolánk, abban az épületben működik, tehát ez egy 1914-ben felépült épületről van szó, a községi hivatal közvetlen szomszédságában. Egy szép nagy épületről van szó, ahol jelenleg működik az OVI, ugyanis a tehát félnapos óvodánk működik, az általános iskola sajnos megszűnt, tehát ilyen 1970-es évek környékén.
1: Ja, gyerek létszám miatt.
2: Úgyhogy valószínűleg igen. Tehát az óvodánkat jelenleg 7 gyermek látogatja. Minden erőnkkel úgymond azon vagyunk, és nagy boldogsággal tölt el az, hogy az elmúlt fél évben 4 olyan öreg családi ház talált új fiatal pár tulajdonosra, akik ugye bízom abban, hogy szépen újra be fog népesülni a község, és azokat a lakásokat, tehát úgymondom azokat a házakat is benépesítik fiatalok, ahonnan már az idős lakosság sajnos kihalt, és ez fogja a következőekben, én úgy érzem, hogy a óvodának a fennmaradását is elősegíteni, mert minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a magyar tanítási nyelvű óvodánk fennmaradjon, azzal a 7 gyermekkel is, úgyhogy teljes mértékben felújítottuk az óvoda épületét. Egy épületben működik 2 fontos intézmény, ugye az óvoda és a könyvtár. Tehát az egyik oldalában az egyik az épületnek, a másikban a másik, és jelenleg most már a könyvtár van áll felújítás alatt.
1: Ja, tehát akkor igen, hát ezeket láttuk, csak ugye gondolom, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk iskolás korok, akkor azok Garamkövesdre járnak át, nem?
2: Párkányban járnak, vagy Kéményre általános iskolába.
1: Ja, tehát inkább oda. Igen. Ez azt jelenti, hogy viszi őket ilyen diákbusz, vagy
2: igen,
1: csak a rendőr?
2: Igen, busszal. Igen, buszközlekedés van. Igen.
1: Mert ugye azért én láttam a faluba ezt a korosztályt is, amelyik ugyan nem oda jár, de hát itt éli az életének a nagy
2: részét. Pontosan.
1: És megmondom őszintén, könnyekig vitt az ember, amikor kaptam azt az értesítést magától, hogy most búcsúztatjuk az óvodásnek nevezett nagycsoportos óvodásaik. És mondom, igen, hogy hány gyerek? Azt mondja, 2.
2: Igen.
1: Tehát a 2 gyerek is igen, óvodás, ez azt jelenti, hogy mindenkire odafigyel, igen, és ezeknek a gyerekeknek is ad egy olyan élményt, hogy eddig voltatok itt, de ne felejtsétek el, hogy honnan.
2: Pontosan.
1: És hogy ugyan elmentek, de azért titeket igen, vár vissza továbbra is a falu.
2: Ez
1: szóval az a fajta szeretet, ami magát körülveszi, azt érzékelt az ember, amikor ott találkozok bárki, akkor ugyanúgy oda köszönnek, megsüvegelik. Szóval tulajdonképpen befogadta a falu. Most nem tudok más mondani. Újra befogadta, nem csak gyerekként, igen, hanem már vezetőként. Ez egy óriási előnyt ad a lelkieknek,
2: igen,
1: is, és
2: ez
1: ad muníciót, hogy akkor érdemes bármilyen. Tehát mondhatnám azt, hogy a nehézségek mellett van sikerélménye, és
2: pontosan,
1: ennek örülök.
2: Pontosan.
1: Mi az, ami szívesen, megint csak, de maga mondja el, az idősekkel kezel, vagy az időseket kezeli.
2: Én nagyon boldog vagyok, hogy a kisközségben működik, aktívan működik a nyugdíjas klub, tehát összejárnak a nyugdíjasaink által, tehát most Jelenleg a tanásteremben és a kultúrháznak a kis termében szervezik így az összejöveteleiket. Nagyon aktívak, és rengeteget segít, tehát úgy mondom, hogy a kirándulások és a közös programok mellett nagyon aktívan segítik az önkormányzati rendezvényeket is, tehát a pogácsasütéstől kezdve a süteményeknek az elkészítéséig és az egyéb segítségig, tehát minden egyes községi rendezvényen részt vesznek, ott vannak, tehát aktívan dolgoznak. Épp ez most csak egy példa, hogy tegnap keresett meg a Dudás Marika néni, ő a nyugdíjas klubunknak évek óta a vezetője, és ő az, aki összetartja, úgy mondom, a társaságot, és épp tegnap reggel tájékoztatott arról, nagyon aranyosan, hogy az önkormányzatnak a válláról leszeretnék venni a nyugdíjasok, tehát a nyugdíjas klub, azt a pici terhet, hogy ők szeretnék aktívan ők a templomkertet és a virágokat, virágágyásokat ugye rendbe tenni, hogy ez ne a községnek, tehát ne az önkormányzat vállán legyen, hanem ők ezt csoportosan szépen megoldják. És akkor így nagyon boldog voltam ettől, hogy igen, tehát maximálisan ők is segítenek az önkormányzatnak, mi is nekik. Tehát a karácsonyi összejövetelek, amikor az önkormányzat szervezésében minden egyes kis nyugdíjasunk kap egy ilyen levásárlási utalványt, összejövünk egy gyönyörű kultúrműsor, a csemadok szervezésében, ugye kerül előadásra, ahol az óvodásoktól az általános iskolásokig előadnak egy szép műsort. Tehát összejön a falu népe, tehát, de főként ugye a nyugdíjas lakosság.
1: Én azért is szerettem hogy ezt elmondja, mert megható volt valóban az, hogy minden egyes nyugdíjast külön felkeres és külön köszönti. Sőt, olyan versekbe, vagy nem tudom, szóval igen, tulajdonképpen sok mindennel, ami látszik, hogy ők nem csak magát szeretik, hanem egymást is, hiszen találkozási fórumokat ad.
2: Pontosan.
1: És a nyugdíjasok együtt vannak, szóval ez nem minden együtt településen mondható el, hogy a korosztályok közti kapcsolatot a polgármester asszony is mennyire tudja segíteni, hiszen ezért vagyunk.
2: Ez egy pici, amire tetszett utalni, ez egy másik decemberi rendezvény, amit én vezettem be, tehát a múltban ilyen nem volt, a jubilánsok és tehetségek ünnepsége, ahol a kerek évfordulós, tehát életjubileumot betöltött lakosainkat külön név szerint és személyre szólóan köszöntöm, tehát személyre szabott ajándékkal, és tehát az 50, 60, 70, 80, 90. életévüket betöltött lakosainkat, és természetesen egy rendezvény keretében a házassági évfordulósokat, és a pici babákat, tehát az újszülötteket, és még a tehetséges fiataljainkat. Tehát egy rendezvénybe összefogva a különböző generációkat, és névre szóló, vagy odaillő versekkel, amiket én saját magam keresek, rakok össze, az egész műsort úgy mondom, hogy levezettem, és mindenkinek én szavalom, tehát azt a szavalatot, tehát azt a verset.
1: És személyre szabott.
2: Személyre szabottan, igen. Tehát személyre szabottan, és a fiataloknál is nagyon büszke vagyok arra, hogy tehetséges fiataljaink vannak, akár az énekben, Sóki Csillát megemlíteném, ő most már Muzsika TV rendszeres fellépője, vagy azon fiataljaink, akik az általános iskolába vagy középiskolába bizonyos tanulmányi versenyeken, tehát kimagasló helyezéseket érnek el. Én úgy érzem, hogy ezt ki kell emelni, ezt meg kell dicsérni, ezt egy pici személyre szabott ajándékkal, legyen ez egy község címerével ellátott kerámia, vagy gravírozottól, vagy bármi egyéb, ami aztán azt az egyént, tehát azt a szemét arra emlékeztet, hogy igen, ezt a községtől, önkormányzattól vagy a polgármester asszonytól kaptam azért, mert ügyes voltam ebben vagy abban, és értem el eredményt vagy sikert. Tehát én úgy érzem, hogy ez ennek motivációs ereje is van. Vagy az, hogyha valaki 50. házassági évfordulóját ünnepli, és mind a ketten hál' Istennek, tehát jó egészségben, és összejövünk, és ez sokszor nehéz is végigmondanom azt a szavalatot, amikor látom, hogy meghatódnak. És ez ad számomra egy kimondhatatlan erőt és boldogságot. Azt, hogy látom rajtuk azt, hogy örülnek.
1: Örülök neki, mert kevés olyan polgármester van akár Magyarországon is, aki ugyan nem pedagógus, de pedagógiai érzékkel, mert itt maga végül is inkább a közgazdaság a szakmája, és nem annyira az ember és a gyerek szolgálata, amihez persze kell érzék, és ez a pedagógiai érzék magában szenzációsan kijön, mert másképpen nem csinálná. Ezeket, amiket kitalált, mert az, hogy én verset írok mindenkinek, a Marika néninek, a János bácsinak is, és az ő születés névnapját is, és évfordulóját figyelemmel kísérem, ez az együtt lélegzés 400 ember között. Na most, amikor netán jönnek ide újak, mert gondolom, hogy jönnek ilyen, akkor ezek hogy érzékelik azt, hogy befogadja a településüket?
2: Én úgy érzem, hogy érzékelik azt a szeretetet, hogy szeretettel vannak fogadva, meg vannak vendégelve, tehát bárki, aki kicsindre ellátogat, tehát mindannyian igyekszünk azon, hogy jó érzéssel, boldogsággal menjen el, és visszavágjon kicsindre. Tehát mindig azon minden egyes szinte lélegzetvételünkkel azon vagyunk, hogy kicsindnek a neve elkerüljön pozitív értelemben minél messzebbre a világban, és nekem már az is öröm, hogyha most ugye remélem, hogy az időjárás ugye jobbra válik, és a turisták, tehát elindul egy picikét a vidéki turizmus, tehát Párkány, Garamkövest, Kicsind, Kémény, tehát Kicsinden keresztül ugye akár a kerékpárosok, akár az odalátogatók, úgy mondom, hogy Kicsindre látogatók eljönnek, és többször volt már az, hogy bejöttek a községi hivatalba, és megdicsérték azt, amit láttak, és kértek, nincs-e képes lapunk, valamilyen emlék, amit elvihetnek haza magukkal, amellett, az érzés mellett, amit nálunk megéltek. Tehát én úgy érzem, hogy az emberek, a szerető emberek mellett egy festői szépségű kis falunak lehetek a polgármestere, és ennél több szerintem. Ez már elegendő motiváció és boldogság, hogy ezt miért csinálni.
1: Nagyon aranyos, és köszönöm szépen. Most egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk tovább azért Kicsind bemutatását. És hát egy közös sztorinkat is azért elmondjuk másoknak is, hogy így is lehet az anyaország és a határon túli magyarság közti kapcsolatot erősíteni.

Le havre.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és folytatjuk tovább Pásztor itt a polgármester asszonnyal a megkezdett beszélgetést. Az első részben elsősorban Kicsind és Pásztor itt a önmagáról. És az a szeretet, ami árad belőle a település iránt, ez megint azt mondom, hogy a hallgatók számára lehet példa, és így is lehet szolgálni az embereket, hogy együtt vagyok velük, és nem csak irányítom őket. Említettem azt, hogy végül is a közös sztorink, hogy miért van itt a Rita, és hogy kerültem én a településre, ennek is megvan a kis történetisége, aminek egy részét elmondom én, de hát elsősorban az, aki fogadott. Hiszen közigazgatásban dolgoztam, és a Dabasi járásnak a pedagógusai, volt polgármesterei, vállalkozói, minden évben egy kirándulásra viszem őket, és így úgy gondoltam, hogy jó lenne Bér Miklós püspök úrral való találkozás után átmenni a határon Kicsind, Párkány, majd Esztergom. Tehát így eljutni Esztergomba. És amikor megkerestem Ritát, hogy mit szól hozzá, nagy örömmel fogadta. Na de hát erről azért maga beszéljem, majd én elmondom, hogy mik voltak még az érdekessége, hogy én ezt ráadásul le is írom a könyvembe, úgyhogy előbb-utóbb ez is majd megjelenni, de azért ez mégis egy hangos könyv lesz most.
1: Amikor a kedves feleségével látogatást tetszettek nálam tenni, még a polgármesterségem alatt először fordult elő, hogy valaki eljön és megkeres engem Kicsinden, mert hallott a tevékenységemről, munkámról. Már ez egy óriási jó érzést adott, és most is köszönet érte. Amikor pedig már teljes baráti társasággal tetszettek el látogatni Kicsindre, akkor nem csak nekem, tehát úgy gondolom, hogy a mellettem lévő embereknek, tehát a községi hivatal alkalmazottainak is ez egy hihetetlen élmény volt, mert önök voltak az első, úgy mondom, hogy egy nagy busznyi csoport, akiknek életemben először tartottam tehát idegenvezetést a község nevezetességeiről, ugye felsétáltunk a templomba, megnéztük közösen a Szent László hadosztály emlékművét, hogyha jól emlékszem, átmentünk az óvodába, könyvtárba, hogyha jól emlékszem. És tehát a falu történetről beszélgettünk, a kultúrházunk kis termében egy ilyen kötetlen beszélgetés alakult ki, és hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen 3 órát, 2,5 órát töltöttünk akkor együtt.
0: Élvezték. Annyit
1: igen,
0: kell tudni,
1: én
0: hogy,
1: is.
0: Hogy ez a Dabasi járásban kb. 10 településről tevődik össze ez a egy busznyi emberek, barátaim, akiket természetesen nagyon szívesen viszek, hogy ismerjék meg, táplálkozzanak, töltekezzenek mások szeretetét és tapasztalatát, gyűjtsék magukba is. Bér Miklós püspök úrhoz mentünk először, aki nagy szeretettel fogadott bennünket, bemutatta az ő kis nem csak a palotát, hanem az egy kis állatfarmját is. És aztán mondtam neki, hogy most megyünk Kicsindre. Azt mondja, hogy még ott nem járt. És akkor itt jön be a sztorinak az egyik igen, része, ami megmondom őszintén, örülök neki. Amikor Rita megmutatta a templomot, és akkor az a kérdésem volt, hogy és volt már itt püspöki szentmise? Azt mondja, itt még nem volt. És akkor eszembe jutott, hogy hát biztos még otthon van a püspök úr, fölhívom, hogy mit szólna hozzá, hogy ennek a templomnak mondanám a búcsúja az október 2-ára esik, hogy így van, hogy vállalná itt egy püspöki szentmisét. Az itteni magyarság, mert a környező magyarságnak számára is egy magyar püspöknek.
1: Pontosan.
0: És az első szava az volt, hogy természetesen, csak jöjjön a plébános meg a polgármester megkeresése,
1: pontosan,
0: ő majd a nyitrai püspökkel ezt megbeszéli, és hát így lett aztán az, hogy megjelent.
1: Igen.
0: De volt ennek még egy sztoria, és ez azóta is emlegeti Pásztor Béla Veresegyház polgármestere,
1: igen,
0: aki ugye 54 éve polgármester. Mondtam neki, ide figyelj, Béla, van egy pásztor nevezetű lány, de ez a pásztor lányka, ennek az örömét gazdagítsa te jelenléteddel is. Majd ugyanígy Oravec Jánosnak, aki Párkány volt polgármestere, vagy
1: igen,
0: Jan Oravec, mindegy, igen, mondom neki, hogy szintén ismered, hogy ne ismerném. És amikor megérkezett a püspök úr, az az igazság, hogy nem sokan tudták azt, hogy itt fogunk találkozni.
1: Igen.
0: Két polgármester,
1: ez így
0: meg
1: van.
0: Mi is, és végül is az volt az érdekessége meg ennek, hogy az én kis csoportomból volt egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát hiszen ez a falu eléggé szegény. Ha egy ilyen rendezvényt akarnak csinálni, az sokba fog kerülni. Hát hogyan tudjam én ezt támogatni? Ezt mondtam neki, hogy jó, majd megkapod. Most ő is a maga Igen. módján próbálta azt, hogy valóban tényleg ez a település ezt a nem mindennapi eseményt azért úgy élje meg, hogy maradjon sok emléke benne. Úgyhogy én ez azt hiszem, van. Hogy ez talán egy kicsit egyedülálló volt.
1: Természetesen ez így van, ahogy el tetszett mondani, és én itt ki szeretném hangsúlyozni megint a Jóisten irányítását, és azt az isteni gondviselést, ugyanis az önök látogatása előtt már olyan másfél-két évvel megszületett ugye a fejemben az a gondolat, hogy a községünk híres szülöttének, aki 1755-ben született Kicsinden Bozóki Mihálynak, aki kántortanító volt és egyházi énekeknek a szerzője, és tehát neki egy megfelelő méltó emléket állítsunk. Akkor egy ilyen emléktábla elkészítésének a terve született meg, csak úgy visszatartott a községnek az anyagi helyzete ennek a megvalósításában. Aztán én mindig, tehát az egész pályafutásom során mindig úgy voltam, hogy vannak dolgok, amiket bizonyos időre pihentetni kell. És a Jóisten aztán a későbbiekben úgy alakítja az életünket és a terveinket, hogy szépen lassan minden összeáll. Az önök látogatása volt az, ami elindította ennek az egész elindított ezt az egész folyamatot, tehát a folyamatnak a megvalósulását, és ugye nem olyan sokkal az önök látogatása után elkészült, tehát legyártatódott Bozóki Mihály emléktáblája, aztán pedig egy gyönyörű, tehát úgy szerettem volna, hogy egy méltó rendezvény keretén belül ezt az emléktáblát felavatni, megszentelni. Na most tudni kell azt, hogy két napos rendezvény lett ebből akkor. 2016. október 1-én a Kecskés Együttes koncert templomi gála koncertjével kezdődött a rendezvény, és másnap pedig egy gyönyörű, ünnepi Bér Miklós püspök úr által celebrált szentmise keretébe került ez az emléktábla megszentelésre, felavatásra, és utána pedig a templomunknak a külső falát díszíti azóta is ez az emléktábla. Még itt visszatérve ahhoz, hogy amikor személyes meghívást vittünk Bér Miklós püspök úrnak, Vácott épp az aranymiséje napján történt ez
0: ott
1: meg.
0: Ott is találkoztunk.
1: Pontosan. És egy óriási megtiszteltetés és örök emlék az életünkbe és az egész egyházközösség életébe, tehát nem csak a község, de a környező falvak magyarajkú lakossága életébe, az, hogy püspöki szentmise keretén belül történt ez. És ugye azon a szentmisén találkoztunk először Veresegyház polgármesterével, ugye Pásztor Bélával, és számos vendég akkor ugye megtisztelte ezt a rendezvényünket, és az Esztergomi Körzeti Televízió például sugározta a rendezvényt, ez egy leírhatatlan gyönyörű élmény volt.
0: Hát ezért azt lehet mondani, hogy érdemes Igen. az emberi kapcsolatokat mások számára is örömmé tenni, mert végül is itt erről szólt a dolog. És még volt egy érdekessége, de ez egy véletlen, hogy ez a település próbált Pilismaróttal egy úgynevezett
1: Pontosan.
0: Testvér kapcsolatot kialakítani.
1: Pontosan.
0: És pont Bér Miklós püspök úr 10 vagy 21 évig Pilismarót plébánosa volt. Tehát
1: van.
0: Ezen a szentmisén a pilismaróti plébános is koncelebrált.
1: Így van, pontosan.
0: És itt mindjárt a kapcsolat meg is épült. Az, hogy ennek
1: így.
0: Hivatalos vagy nem ez az érdekes, hanem az, hogy érezze a Duna másik oldalán lévő település, hogy Kicsind is egy picit az övé, és fordítva.
1: Igen. Akkor az emléktáblát ugye a templomban Pergel István Csaba Pilis Maróti polgármester úrral lepleztük le, és kialakult az évek során egy ilyen fantasztikus baráti kapcsolat Pilis Maróta település és Kicsind között. Egymás rendezvényeire, falunapjaira ellátogatunk, tehát ápoljuk ezt a barátságot, ápoljuk ezt a baráti és tehát baráti kapcsolatot, és idén, ha remélem a Jóisten is úgy akarja, hogy július 13-án falunapunk keretében szeretnénk ezt most már ünnepélyes keretek között papírra is tenni, ezt a testvértelepülési egyezményt aláírni Kicsind és Pilis Marót települések között. Ugyanis a szoros kapocs, ami ugye a két települést összeköti, pontosan Bozóki Mihály, aki Kicsind, igaz, hogy Kicsinden született, és Kicsindről aztán Pilis Marótra került, tehát az élete úgy hozta, hogy ott oda került, és ott alapította az általános iskolát, ami most már ugye a Bozóki Mihály általános iskola nevét, tehát ugye a Bozóki nevét viseli. És ez úgy érezzük, hogy ez egy olyan szoros kapocs a két település között, hogy ezt tovább kell építeni, tovább kell fejleszteni, ápolni és óvni kell.
0: Ez a július 13-ára érdemes lenne, hogy a Pilis Maróti plébános is jöjjön, meg Bér Miklós püspök.
1: Minden
0: is.
1: Egyes alkalommal a Pilis Maróti.
0: Hogy Bér Miklós püspök Atya ezt is. A testvéreket szentesítse. Mert nem tudom, talán igen. Egy újabb találkozási lehetőség is van, hiszen független attól, hogy ő a nyugdíjazását kérte, de hát ő azért tovább szolgál, és ugyanúgy végzi, nagyon aktívan, és szívesen megy, bárhova hívják, úgyhogy ide meg már hazamehet.
1: Megkeresést intézünk a püspök úr felé.
0: És itt nem érdekesek a határok, itt emberekről
1: nem,
0: van
1: pontosan.
0: Szó. És ezért örülök neki, hogy ez a kapcsolat.
1: Mi
0: annyit
1: is nagyon...
0: azért hadd áruljunk el, hogy mondja, hogy amikor én megkerestem, hogy miért voltam én Kicsinden. Kicsindre azért kerültem, mert Korzenszky Richárd, Tihanyi Perjel, jó barátom, az úgynevezett reggelt cukrászdájának a vezetője Kelemen Margit volt. És ahányszor Tihanyba mentünk, akkor ez a gyönyörű szép panorámás teraszos cukrászda volt, mindig egy jó kávét ittunk. Sőt, édesapámnak kiállítás is, amit Málül Ferenc nyitott meg. És kérdeztem a Kelemen Margittól, hogy hova valósi. Egy kicsit a beszédéből érzékeltem azt, hogy lehet, hogy valami palócföldhöz kötődő lehet. És mondja, hogy Kicsind, és mondja, hogy hol van Kicsind. És akkor mondja, hogy édesanyám ott él, és akkor mondom a Margitnak, hogy egyszer meglátogatjuk édesanyádat, mit szólna hozzá. És amikor meglátogattuk az édesanyját, én nekem meg mindig is, hogy is mondjam, hát az volt az én heppem, ha így lehet mondani, hogy amelyik településen járok, akkor meg kell keresni annak a gazdáját. Tiszteletet kell tenni. És mondom, ki itt a polgár? Mondja, hogy kicsoda. Mondom, hát akkor menjünk el. Lehet. És akkor itt van, és akkor elindult, hogy ebből mi minden születhet egy ilyen családi látogatásból. Meg hát született utána egy könyv, amit a Margit nagy szeretettel, illetve közösen csinálták.
1: Igen.
0: Ez a Szülőföldem Kicsind könyv, amit hát végül is Szántó Lóránt, erről azért még beszéljünk, Kelemen Margit és Pásztor Rita hármas írói tevékenységének és helytörténeti gyűjteményének a könyve. Szenzációs.
1: Nagyon szépen köszönjük. Szántó Lóránttal szeretném kezdeni. Kicsind község első díszpolgára, aki hála jó Istennek, nagyon jó egészségnek örvendve, 93 évesen boldog községben, Magyarországon él, és községünk, úgy mondom, szintén híres szülötte. A községről több mint, tehát kicsindi ihletésű versei, novellái, elbeszélései, tehát több mint 2000 verset írt, És amikor én polgármester lettem, ugye előtte már rendezvényeken szavaltam a kicsindi ihletettségű verseiből, és amikor én funkcióba kerültem, akkor én elhatároztam, hogy megkeresem, felkeresem. Tehát leveleztünk, aztán egy személyes találkozást követte a leveleket, és akkor már én úgy éreztem, hogy ennek lesz valamilyen formában folytatása, és ebből kifog egy fantasztikus dolog, fog ebből az egészből megszületni. Na most, tehát a Lóránd bácsival ápoltuk ezt a kapcsolatot levelek, telefonok formájában. Aztán, ugye, mint ahogy említettem, díszpolgári címet adományoztunk, tehát a kicsinkösség első díszpolgára. Kelemen Margit pedig a családom, tehát szintén, mint ahogy említettük, kicsinkösség szülötte, és ő pedig számomra egy példakép, és Margit elhatározta, tehát a folytatása ennek az egésznek, hogy Margit elhatározta, hogy szintén szeretné megismerni Szántó Lórántot, és ő szeretné a községnek az életét, történetét egy könyv formájában kiadni. Na most megbeszéltünk egy találkozót, egy konkrét napot, amikor Margit, én Szántó Lórántnál találkoztunk, és még akkor Dékoronyi Ágnes a könyvnek a szerkesztője szintén, tehát négyen találkoztunk boldogon Lóránd bácsinál, és akkor tulajdonképpen indult el ennek a könyvnek a megszületése. Ugye Margit azt mondta, hogy ő minden egyes, tehát ajándékként minden egyes kicsindi háztartásnak, tehát lakosnak, háznak, ő szeretne karácsonyi ajándékba, ha ez a könyvecske megszületik, egyet adni. Tehát 2015. december 22-én volt a kultúrházunkban ennek a könyvnek az ünnepélyes bemutatója, és minden egyes család kapott karácsony ajándékba egy könyvet. Tehát, mint ahogyan a Dékoronyi Ágnesnek az írásában itt a könyvbe szerepel, hogy összekovácsolódott egy triumvirátus, tehát különböző generáció, és megszületett belőle egy csoda, tehát ez a könyve szeretetből született, maximális szeretetből, és igaz, hogy én csak egy picit tettem ehhez hozzá a vadászati részt, tehát az érdem a másik két, azóta már Kelemen Margit díszpolgárt is, tehát ő őket életik. Igen.
0: Na, örülök
1: igen.
0: Neki, jó.
1: Igen. Úgyhogy számomra, tehát én ezt a könyvet, én előtte soha nem sikerült ilyen írásokban, úgy mondom, tehát nem igazán tevékenykedtem, tehát ez számomra is egy tapasztalat és kihívás, amiből született egy. Én ezt csodaként élem meg, hogy ez létrejött. Tehát a Jóisten irányította egész végig ennek a könyvnek a megszületését.
0: Igen, hát a Margit, amikor itt kávézás közben mondja, hogy min jár az esze, és hogy ugye ezt elmondja, hogy itt ezt ő mindenhogyan szeretné, és mi a véleménye, hogyan lehet, stb. És ott mutogatta, hogy mi minden gyűjtött már össze.
1: Igen.
0: Úgyhogy többször is találkoztunk, még a születés előtti időszakban is, ott is, hiszen Rihárd atyához rendszeresen jártunk, és amikor tudunk, most is. És hát a tetőtéri esték, azok aztán a Dunántúlnak az egyik legjobb rendezvény sorozata is, amit csinált az atya. Úgyhogy Margit pedig, hát igaz, hogy most a szomszéd település Balatonfüreden él és unokázik, igen, de ő ott is kicsindi. Szóval az
1: van.
0: A szeretet, ami benne van a települése, és hát természetesen édesanyja, és mivel itt él kicsinden, tehát azért nem is, és örülök neki, hogy ezt én nem tudtam, hogy már ő is díszpolgár lett.
1: Igen.
0: De valóban tényleg mondhatnám azt, hogy megérdemelte, mert mindene a szülőfaluja.
1: Ez így van.
0: Példa lehet. És ezért is akartam, hogy jöjjön el és beszélgessünk, mert amiket maguk csinálnak ott, az példa lehet mások számára is. Magyarországon, vagy Magyarország határain kívül is, hogy így is lehet embereket szolgálni. Én soha maga szájából nem hallottam azt, hogy kell, követelem és irányítom. Mindig a szolgálat szónak az igazi segítés, odafigyelés, mosoly. Szóval így lehetne igazán. És nem a színekbe gondolkodott, hanem az emberekbe gondolkodott. Nem az az érdekes, hogy most kik vannak hatalmon, és ahhoz kell nekem illeszkednem, hanem az, hogy embereket hogyan tudom szolgálni. És ilyenkor már nincs határ.
1: Ez most így van.
0: Ezért kell, hogy sokan megismerjék, hogy kicsinden egy pásztorlányka, hogy tudja anyáját. Na de még azért azzal, hogy mi az, ami most ugye az elképzelései, vagy a következő megoldást, és már gondolom a fejében van, az előbb már részben említette
1: van,
0: is.
1: Van, igen. Számos terv van, tehát amit szeretnénk ugye megvalósítani. Még ide a polgármesterséghez szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy polgármesternek lenni hivatás, tehát ez csak is elhivatottságból lehet csinálni, és csak is szeretetből. Kicsinkösség, tehát eléggé nehéz anyagi körülmények között éli a mindennapjait, 2030-ig vagyunk adósságtörlesztésben, de nem csüggedünk, tehát azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy számos sikeres pályázatnak köszönhetően értünk el az elmúlt 9 évben, úgy mondom, hogy alkottunk maradandó értéket, tehát a közintézményeket fokozatosan újítjuk fel, tehát pályázati forrásokból. Ezeket a pályázatokat javarészt nagyban szabadidőmben írogatom, tehát kisebb-nagyobb sikerrel, és ugyanis nem igazán van anyagi lehetőségünk arra, hogy pályázatíró cégeket fizessünk meg, és ezért mindenből a maximumot próbáljuk kihozni, és azért mondtam, hogy nem csüggedünk, és teljes bevetéssel dolgozunk azon, hogy azokat az elképzeléseket és terveket, amik már a fejünkben, tehát megvannak, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani.
0: És hát én tudom, hogy együtt pályázik a plébános ura együtt.
1: Igen. Igen, el kell mondani, hogy kiépült egy nagyon jó, tehát összmunka együttműködés Hupka József atyával. Kicsintkösség filia, tehát a Garamkövesdi plébánia hivatalhoz tartozik, Helenba község mellett, tehát a három község tartozik egy plébánia hivatalhoz. Tehát nagyon hálásak vagyunk az atyának azért, hogy utazik, és celebrálja nálunk a magyar nyelvű szentmiséket. El kell mondani azt is, hogy szlovák anyanyelvű atyáról, plébános úrról beszélünk, aki tökéletesen megtanulta a magyar nyelvet, hogy ezáltal még jobban és tökéletesebben tudja szolgálni a kis egyházközösségünket. És az együttműködés a pályázatok terén is, hál' Istennek, sikeres, tehát megírjuk, atya jön, átnézi, lepecsételi, beadjuk. Tehát úgy azokat a pályázatokat, amit önkormányzatként nem tudunk megtenni, ezért plébánia hivatal formájába próbáljuk beadni.
0: Szenzációs. Megmondom őszintén, az én beszélgetés sorozatomnak ez a lényege, hogy párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomban. A maga kis településének az eddigi hallott és látott eseményei azt mondják, hogy így kell, ez az igazi emberért való közös gondolkodás. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, és további sok sikeret kívánok a munkájához.
1: Köszönöm
0: és hát természetesen a netán az élet úgyhoz azért lehet, hogy megnézegetem én még azért azt a kicsindet még máskor
1: is. Nagyon fogunk neki örülni.
0: Hiszen nincs távolság ma már.
1: Mindenkit szeretettel
0: köszönöm
1: várunk.
0: Szépen.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Tei megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetből kiinduló arányok érnek benne össze, hívta föl a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte föl, amelyben arról értekezett, miért is fontos az életvédelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát vesztett ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Foglalta össze gondolatait. Egyházkerületi közgyűlés 2026. A Tiszáninneni Református Egyházkerület július 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen elhangzott a püspöki beszámoló. Az évi rendes közgyűlés Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző igeolvasásával, majd imádsággal kezdődött. Ezt követően Molnár Pál főgondnok két ígét szem előtt tartva nyitotta meg a közgyűlést. Elsőként a mindeddig megsegített minket az Úr, Sámuel első könyve 7.12 ígét helyezte a szívekre a megújulásokkal kapcsolatban. Másodikként a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidókhoz írt levél 1.8 ígét pedig az országos választások utáni és az egyházi választások előtti változásokat magában hordozó örök isteni állandósággal kapcsolatban emelte ki. Barna Sándor püspök jelentésének igei bevezetőjéül a Jelenések könyve 3. fejezetének 1-3 tartó szakaszát, valamint a 118. Zsoltár 17. és 22. versét választotta. Ige magyarázatát követően a püspök rátért a jelentésekre, amelyet a vezetve szolgálni, szolgálva vezetni szavakkal jellemzött, mint egy utalva a püspöki tört ciklusa tavalyi évének szemléletmódjára. Nyári gyermektábor szervezet Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén az idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karancságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácott táborozó gyermekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. leselejtezett szélturbinákból fogunk mini házakat építeni, sőt,

0: Egy egész vízen lebegő mini gondola faluban gondolkodnak már kutatók. Természetesen mindez leselejtezett szélturbinákból épülne. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuper számítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig újra téma lesz az idei futball VB. Azzal pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, hogy az idei futball VB-nek a labdájába milyen szenzort építettek bele. Ugye okos labdáról van szó. De hogy ez az okos labda július 3-án pénteken hogyan döntötte el a Portugália-Horvátország mérkőzést, azt is el fogom mesélni. Ha valaki nem hallott még volna róla, tehát mindenképpen tudományos szempontból fogjuk a portugál-horvát meccset kibeszélni. Úgyhogy igazán érdekes és klassz témák várnak ránk, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Mindenek előtt egy szintén érdekes témát hozok. Egy kicsit mobiltelefonozzunk, vagy inkább ne. A legfrissebb tudományos eredmények szerint ugyanis a napi több órán át tartó telefon bámulás megváltoztathatja a nyakunk formáját, ronthatja a látásunkat, károsíthatja a motoros készségeinket, és csökkentheti az izomerőnket. A tudomány mai állása már nevet is adott az új testtartásnak, telefontest szindróma. Így hívják. Sokan még amiatt is aggódnak, hogy a technológia vezérelt életmód több ráncot is okoz egyébként. Ráadásul ezen fizikai problémák közül néhány idővel kognitív hanyatláshoz vagy más komolyabb egészségügyi gondokhoz is vezethet. Amikor egy cikket olvasunk a telefonon, nagy eséllyel lehajtjuk a fejünket, miközben a képernyőt nézzük. Ez a banyapúp, vagy előretolt fejtartás, akár 27 kg-nyi nyomást is kifejthet a nyakunkra, idővel ez károsíthatja a gerincben lévő porckorongokat, koptathatja az ízületeket, sorvaszthatja az izmokat, sőt, még a tüdőkapacitást is csökkentheti, állítólag a könyvet vagy újságot olvasunk, akkor azt valahogy másképp tartjuk. Egyébként speciális gyakorlatok orvosi jóváhagyással segíthetnek a probléma korrigálásában. Azt mondják, egyszerűen emeljük magasabbra a mobiltelefonunkat, de ez a számítógépünk vagy laptopunk monitorára is igaz, amit mindenképpen szemmagasságba kell emelni. Ha pedig mindez nem volna elég, a különböző okos eszközeink egyéb problémákat is okozhatnak, például az okos óránk bőr problémákat. A sötét, nyírkos környezet, mint az óra alatti terület, kiváló talaj az élesztő gombák számára, így irritációt vagy akár ekcémát is kaphatunk. Persze órát évtizedek óta, karórát évtizedek óta hordunk, viszont az okos órára jellemző, hogy nagyon sokan még éjszaka se veszik le, 24 órában non-stop a karjukon van. A technológia miatt egyre több időt töltünk a négy fal között. A megoldás egyszerű, több időt kell újra a szabadban töltenünk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Vajon hogyan fejezték ki az emberek 500 vagy 1000 évvel ezelőtt azt, hogy mennyire van meleg, vagy mennyire van hideg, vagy hogy milyen időjárás lesz másnap? Hogyan működtek a meteorológiai előrejelzések? Nos, magát a Celsius skálát, mint hőmérsékleti skálát, az Anders Celsius nevű svéd csillagász javasolta használatra 1742-ben. Egyébként a jelenlegi skálát először Jean-Pierre Christian használta 1743-ban, tehát egy évvel később, illetve tőle függetlenül Carl von Linn, svéd természettudós, orvos és botanikus hasonlót készítetett egy évvel később 1744-ben. Anders Celsius 1701-ben született, és rövid ideig élt, mindössze 42 éves koráig, 1744-ig. Rövid élete alatt viszont nem csak a svéd, de a berlini akadémia tagja is volt, valamint a londoni királyi természettudományos társaság tagja is. Az egyetemen először matematikát, fizikát és csillagászatot tanult, egyébként nem véletlenül, ugyanis apja Niels Celsius a csillagászat professzora volt, nagyapja pedig Magnus Celsius a matematika professzora. igazi tudós családba született tehát Anders Celsius, akit 1736-ban a francia kormány megbízott a délkör megmérésével, 1740-ben pedig ő építette meg az Uppsalai Obszervatóriumot. Ő szorgalmazta, hogy a Julianus naptár helyett Svédországban is a Gergely naptárat vezessék be, foglalkozott a nap és a föld távolságának meghatározásával, emellett pedig fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett. Ami a délkör megmérését illeti, egyébként 1736-ban vett részt a francia kormány által támogatott expedícióban, amely Lapföldön a sarkkör közelében mérte meg a délkör, vagyis a hosszúsági kör egy szakaszát. A svéd kormány egy századnyi katonát vezényelt a térségbe, ők végezték a kétkezi munkát a háromszögelési pontok kiépítésénél. A párhuzamos expedíció Peruban az egyenlítők közelében végezték el ugyanezt, az eredmények összevetése pedig bizonyította Newton elméletét, hogy a Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem a pólusok mentén kissé lapított ellipszoid. Ami pedig a Celsius skálát illeti, 1737-ben tervezte meg tehát meteorológiai méréseihez a ma is használatos Celsius skálát. Egyébként először egy fordított skálát tervezett, mert az első százas beosztású hőmérsékleti skálán a nulla a víz forráspontja volt, és a 100 fok volt a fagypont. Ezt a skálát 1750-ben fordította meg Martin Strömer, svéd tudós, Celsius utódja tulajdonképpen. Egyébként más források szerint a mai skálát már korábban Celsius halála körül is fordítva használták, tehát egy-két évvel korábban, 1750-hez képest. Az volt az úgynevezett Lyoni hőmérő, amely állítólag már a francia forradalom előtt ismert volt 1743-ban. A feljegyzésekben olyan elmélet is van, hogy a Celsius skálát Celsius barátja, a botanikus Carl von Linn fordította meg 1744-ben. Visszatérve pedig eredeti kérdésünkre, hogy mondjuk 500 és 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezte ki az ember azt, hogy hány fok van, milyen meleg vagy hideg a levegő, nos, úgynevezett leírójelzőkkel, csípős hideg, fagyos idő, enyhe napok, hűvös szellő, különböző jelzőket használtak a mindennapi életben az emberek, illetve a korabeli krónikások, szerzetesek és utazók az időjárást a növények fejlődésével és a környezeti eseményekkel írták le, például abból következtettek a melegre, hogy korán virágoztak a fák, vagy sikeres volt a szüret. A hideget pedig olyan eseményekkel dokumentálták, hogy befagyott a Tisza vagy a Duna, és bár a Celsius skálát a 18. században találták fel, Galileo Galilei az 1590-es években már megalkotta az első termoszkópot, ez az eszköz még nem fokokban mért, de megmutatta a hőmérséklet emelkedését vagy csökkenését a folyadék tágulása révén. Úgyhogy az itáliai fizikus és csillagászt, valamint természetfilozófust nem csak arról ismerjük, hogy ő használta először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Úgy hiszem, nem vagyunk kevesen, akiknek az elmúlt években és idén nyáron is megfordult a fejében, nem is egyszer, hogy a nyarakat jobb lenne északon tölteni, úgyhogy én most egy picit utaztatom a tisztelt hallgatóságot és publikumot, egészen az északi sarkvidékig fogunk utazni, ugyanis egy francia biológus Olivier Castellel 25 éve kutatja a sarkvidéket úgy, hogy minden nyarát konkrétan ott tölti, egyetlen madárkolóniát tanulmányoz egyébként, különös munkája pedig a tudományos kíváncsiság kielégítésén messze túlmutat, az egész világot érintő veszélyes, szennyező anyagok megértéséhez és megfékezéséhez járulnak hozzá Olivier kutatásai. Szóval, amíg sokan nyaranta a tengerparti üdülésüket és a déli üdülésüket tervezik, addig ez a kutató bizony a sarkvidékre utazik általában májusban. Nyáron a hőmérséklet a sarkvidéken alig emelkedik a fagypont fölé, és a nap hónapokon keresztül egyáltalán nem nyugszik le. Egyébként a Jeges-tengeren található Spitsbergák nevű szigetcsoporton tartózkodik ilyenkor a kutató. Ez norvégiai fennhatóság alá tartozik, népessége mintegy 3000 főre tehető, és körülbelül ugyanennyi jegesmedve is él a környéken, ezért törvény írja elő, hogy a településeket kizárólag puskával felszerelkezve szabad csak elhagyni, így Oliver minden reggel fegyverkíséretében indul munkára, megfigyelne a szigetcsoporton költő, esetenként Magyarországon is megforduló sirályféléket, a csüllőket. Azért választotta ezt a fajt, mert egyszerű a tanulmányozása, a madár kolóniákban él, könnyű megfigyelni és befogni a példányait, de valójában a szennyező anyagokra fókuszál, indikátorfajként használja a csüllőt, hogy megtudja, milyen vegyületek vannak jelen a környezetben, és hogyan hatnak azok az élővilágra. Magyarázta a biológus a National Geographic magazinnak. Ami kutatásaiban az elmúlt 25 évben úgymond bebizonyosodott, hogy a káros vegyszerek már mindenhol ott vannak, a kutató elsősorban a poli- és perfluoralkil anyagok kimutatásán dolgozik, ezek az örök vegyületeknek is nevezett anyagok az egészségre és a környezetre egyaránt károsak, elbomlásuk pedig rendkívül sok időt vesz igénybe, így egyre komolyabb problémát jelentenek. A kutatásai kimutatták tehát, hogy ezek az anyagok mindenütt ott vannak. Elmondása szerint az lenne az újdonsága, ha találna egyetlen egy olyan fajt, amelyben nincsenek jelen. Hogy az örökvegyi anyagok egészen északon, a sarkkörön túl is jelen vannak, óriási probléma. A térség számos fenyegetett fajnak ad otthont egyébként, amelyeknek példányszáma az ilyen szennyező vegyületek hatására tovább csökkenhet. A csüllőket sebezhető fajként tartják számon egyébként a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Ezek a bizonyos vegyi anyagok pedig bizonyítottan bejutnak a tojásaikba is, ezzel rontva a szaporodási esélyeiket. Egyébként ezekkel az úgynevezett örök vegyületekkel terhelt állatok fontos táplálékforrást jelentenek a sarkvidéken, például a Grönlandon élő emberek számára, akik itt szintén kitetté válnak. Oliver kutatásai bebizonyították, hogy ezek az anyagok nem csak a légkörben és az óceán áramlatok útján tudnak terjedni, hanem a vándorló állatok révén is a világ legfélre esőbb helyeire is képesek eljutni, ami globális problémává teszi a szennyezést. A kutató egyébként abban bízik, hogy az eredményei segíthetnek felhívni a figyelmet a káros vegyületek veszélyeire, és hozzájárulhatnak azok szigorúbb szabályozásához, esetleg betiltásához.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Leselejtezett szélturbinákból épülhet úszófalu. Az energiahálózatunk elavult elemei nem csak hulladékokká válhatnak, hanem praktikus, élhető otthonokká is. Két cég együttműködésével egyébként már megvalósult egyszer egy ilyen innováció, egy miniház, amelyet a 2024-es Holland Design hétre gyártott le két vállalkozó, viszont most egy egész vízre is építhető úszófalut képzel el ugyanez a két vállalat. A két évvel ezelőtti Tiny House volt az első egyébként, amit egy életciklusa végére ért szélkerékből alakítottak ki. A művelethez maga a szélerőműveket telepítő cég készítette elő a gondolákat. Ez a gondola a szélerőmű oszlopán lévő vízszintes kapszula, amiben normál esetben a fék, a váltómű, a generátor és a villamos vezérlés található, a végéhez pedig a szárnylapátok csatlakoznak. Gondoljunk csak bele, egy ilyen átlagos szélerőmű 2 megawatt energiát állít elő, 61,2 tonnát nyom, és ebből épülhet meg tulajdonképpen 35 négyzetméteres kis ház, és hosszú távú számokat is mondok, az eddig telepített mintegy 10 000 szélerőműből épülhet ilyen típusú kis tiny house, vagyis mini ház. fontos megjegyezni, hogy az üvegszál erősítésű műanyagból készült gondolák a szélerőművekhez egyszerre vízállóak és könnyűek is egyébként, a belsejük pedig elég nagy ahhoz, hogy az ember számára is kényelmes legyen, mint belmagasság, különösen a V80-as típusú szélerőmű, illetve az azt követő generációk. Magában a miniházban, én közben nézem a fényképet és a videót is erről a szélerőműből, ha lehet így mondani, készült miniházról. Szóval ebben a kis miniházban odabent konyhasarok, fürdőszoba, hálószoba és nappali is van, természetesen villany és víz is, továbbá extra szigetelést is kap a gondola, így kényelmes és jól használható lesz amellett, hogy minden holland építési előírásnak megfelel. Autonóm házként közműhálózatok nélkül is működik majd napelemek és esővízgyűjtő segítségével, ugyanakkor rá is lehet majd csatlakoztatni a hagyományos hálózatokra. Miután egy normál teherautóval szállítható is, így rugalmasan felhasználható, valós alternatíva az eldobott anyagok második életére. Egyébként ezek az úgynevezett Vestas V80-as szélerőművek Nyugat- és Észak-Európában ezekben az években érnek majd az életciklusuk végére, tehát óriási mennyiségű szélturbina, lapátok, gondola, torony és alapozás újrahasznosításáról kell majd gondoskodni. A jelentős mennyiségű kiselejtezett anyag kezelése eleve kihívás, épp ezért segíthet, ha hulladék helyett értékes erőforrásként tekintünk ezekre, írja a rakéta.hu. A szélturbinából miniházakat gyártó cég szerint tulajdonképpen az újrahasznosítás kérdésére már megérkezett a válasz, ők most nagyobb dologban gondolkodnak, egy vízre építhető lakóparkban. Már tesztelték is, hogy a szélturbina lapátok működnek-e vízen lebegő platformként, majd kifejlesztették az újrahasznosított lapátokon lebegő ház koncepcióját. Innen már csak egy lépés, hogy megszülessen a lebegő gondola falu gondolata. Egyébként a cég megerősíti, a körforgásos gazdaságra való tényleges átállás nem technikai jellegű, inkább az a kulcsa, ahogyan az anyagokat szemléljük. Amint nem nevezünk többé hulladéknak egy dolgot, hanem erőforrásként tekintünk rá, teljesen új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az igazán fenntartható életmód nem a jobb mérnöki munkával kezdődik, hanem egy másfajta gondolkodásmóddal.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Lassan meg kell szoknunk, hogy egy-egy katonai bázis vagy légierő új fegyverként nem egy rakétát vagy egy vadászgépet tervez, hanem szuperszámítógépet. A katonai kutatók ugyanis, mielőtt drága fizikai prototípusokat építenének, egyre inkább a digitális mérnöki tudományokra, a számítógépes folyadék dinamikára, a mesterséges intelligencia képzésére és a virtuális tesztelési környezetekre támaszkodnak. Az amerikai légierőnek ez az új fegyvere, amiről szó van, a szuperszámítógépe, olyan feladatokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Egészen pontosan egyébként az Egyesült Államok légierejének kutató laboratóriuma helyezte üzembe az Ohio-i Wright-Patterson légibázison ezt a Flyer nevű szuperszámítógépet, amely a Védelmi Minisztérium nagy teljesítményű számítástechnikai modernizációs programjához tartozóan több éves munka része. A Flyer elsődleges feladata nem az, hogy közvetlenül irányítson fegyverrendszereket, ehelyett virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák, vagy egyenesen lehetetlenek lennének. A szuperszámítógép technikai specifikációi tényleg lenyűgözőek, a rendszer körülbelül 186 ezer processzormagot, 500 terabájt RAM-ot és 18 petabájt tárhelyet tartalmaz, lefordítom, ekkora memória kapacitás eléréséhez nagyjából 2 millió laptopra lenne szükség. De hogy pontosan hogyan fog viselkedni ez a szuper számítógép, és mire képes? Nos, például több repülőgép terv kidolgozása, vagy több ezer költséges repülési teszt elvégzése helyett digitálisan szimulálhatják ezeket a forgatókönyveket ezzel a szuper számítógéppel, és ha kell, gyorsan módosíthatják is a terveket. Különösen igaz ez a hiperszónikus fegyverek esetében. Az ötszörös hangsebességnél gyorsabban haladó eszközök esetében már olyan extrém fizikai jelenségek lépnek fel, amelyeket csak korlátozottan lehet vizsgálni a hagyományos szélcsatornás kísérletekkel. Ilyenkor a szuper számítógép válik a kutatók legfontosabb eszközévé, talán ezért is van az, hogy a Flyer fejlesztését kifejezetten hiperszónikus kutatásokkal, mesterséges intelligenciával és következő generációs repülőgépek tervezésével kapcsolják össze, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként a Flyernek, vagyis ennek a szuper számítógépnek a jövőben az is feladata lesz, hogy kiképezze a jövő AI pilótáit, vagyis mesterséges intelligencia pilótáit. A szuperszámítógép segítségével tesztelik majd azokat az algoritmusokat, amelyek pilóta nélküli, önvezető drónokat és vadászgépeket fognak irányítani éles helyzetekben. Mindez nagyon jól beleillik abba az elképzelésbe, hogy a korszerű hadviselésben már egyre kevésbé számít az, hogy kinek van több repülőgépe vagy rakétája, ehelyett jóval lényegesebb, hogy ki tud gyorsabban tervezni, szimulálni, modellezni és tanulni az adatokból. Hamarosan magazinunk végére érünk, és újra futball VB-zünk. Majd végre kiderült, hogy egészen pontosan mit tud az a szenzor, amelyet az idei futball VB labdájába építettek be. Konkrétan azt mondják, hogy a futball VB okos labdája döntötte el, hogy a Portugália-Horvátország mérkőzés nem 2-2, hanem 2-1-es arányú lett, és Portugália jutott tovább az egyenes kieséses rendszerbe. Hozom a részleteket hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén újra futball VB-zünk egy kicsit, úgy, ahogy az elmúlt hetekben azt már megszoktuk, végre kiderült, hogy mit tud az a szenzor, amely a futball VB labdájába lett építve, ha nem is minden idők, de az idei futball VB legdrámaibb VAR döntése született. Július 3-án, magyar idő szerint, péntek hajnalban a Portugália-Horvátország összecsapásnál, amikor már egyenes kieséses mérkőzésről volt szó, és 2-1-re győztek a portugálok. Portugália éppen a hosszabbítás legvégén szerzett egy fejes góllal 2-1-es vezetést. A hosszabbítás 103. percében azonban a horvátok gólt szereztek, és úgy hitték, hogy ezzel egyenlítettek 2-2-re, amikor Mário Pasalic átadása után Josko Guardiol közelről a kapuba juttatta a labdát. Az eufóriát azonban lehűtötte, hogy a játékvezetői jelezte, a VAR egy lehetséges lest vizsgál a támadás előkészítése során, a gólt pedig végül les miatt érvénytelenítették, így Portugália jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A találatot azért vették el, mert Pasalic lesen állt, mielőtt tovább passzolta a labdát Guardiolnak. Pasalic egy oldalról érkező beadás után tette középre a labdát, amikor pedig a beadást felé ívelték, még egyértelműen nem volt lesen, remélem mindenki tud követni. A lényeg, hogy a labda útközben egészen minimálisan hozzáért csapattársa Igor Matanovics fejéhez. Ez a szinte észrevehetetlen érintés azonban már elegendő volt ahhoz, hogy Pasalic les helyzetbe kerüljön. Mindenki azt mondja, hogy senki nem látta, hogy hozzáért volna a játékoshoz a labda, viszont az okos labda bizony érzékelte az érintést. Egyébként a labda egy portugál védőről is lepattant, és sokan azt hitték, hogy az ellenféltől kapott labdáról lesz szó. Azonban ez az érintés nem számított, mivel nem szándékos játék volt. A horvátok számára különösen bosszantó, hogy Matanovic érintését szabad szemmel, tehát egyáltalán nem lehetett észrevenni, a korábbi világbajnokságokon pedig nagy valószínűséggel meg is adták volna a gólt. Idén azonban ugye a FIFA újítások sorát vezette be, többek között az úgynevezett Connected Ball technológiát, és mások mellett a CNN által is ismertetett közleményében részletezte, mi történt a meccs drámai végjátékában, ezzel pedig rávilágított a labdába szerelt csúcs technológia szerepére. Egyébként az úgynevezett Rionda labdába épített érzékelők, vagyis az idei VB okos labdájába épített érzékelők az idei világbajnokságon más meccsen is szerephez jutottak. A Svédország-Tunézia mérkőzésen például a svéd Mattias Svanberg gólját először les miatt érvénytelenítették, hisz úgy tűnt, hogy közvetlenül a szabadrugásból érkezett hozzá a labda, amikor Svanberg valóban lesen volt, a labdába épített érzékelők azonban megmutatták, hogy a csapattárs Alexander Isak a labdarúgás és a kapuralövés között a lábujja hegyével minimálisan, de beleért a labdába, szabad szemmel semmiképp, de még a kamera felvételek alapján sem lehetett volna egyértelműen megállapítani ezt az érintést. Mivel azonban az érzékelők pontosan meghatározták az érintés pillanatát, a VAR meg tudta állapítani, hogy az átadás Isaktól érkezett, nem pedig a szabadrugásból, és amikor Isak hozzáért a labdához, Svanberg már nem volt lesen, a gól tehát érvényes volt. Egy biztos, akik megépítették ezt az okos labdát, elképesztő pontossággal és precizitással alkották meg azt, nagyszerű teljesítmény. A kérdés már csak az, hogy szükség van erre egy jó futballmeccsen? Erre felé halad a világ és a sport világa? És mit szólnak ehhez a futballisták? Lehet, hogy legközelebb erről is beszélünk majd, de csak is tudományos szempontból. Mai magazinunk végére értünk. Én további nagyon kellemes heteket, napokat kívánok, és további nagyon jó rádiózást. A Tudomány mai állása című magazinna most is Strasser Andrea jelentkezett.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél. Mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

1841. kérdés. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Debóra, Mózes, vagy ki? A válasz. Hát nem könnyű erre a válasz, mert a Bibliában sok hőstett van leírva. Nekem egyik kedvencem Dávid, a nagy hadvezér és hőstársai, valamint Jonatán, aki egymaga is nagy hőstetteket vitt véghez. Debóra. A női bíró, aki egymaga vezette a zsidók csapatát, a világhírű és retteget Sisera hadvezér tengernyi csapata ellen, akit aztán Jáél, a hős asszony ölt meg. Vagy Saul király első idejében megnyert minden csatát. Jaj, és hát sorolhatnánk az eseteket, de talán mégse helyes a nagy, személyes, emberi hősiesség fölvetése, mert ők mindnyájan Isten segítségével érték el földi sikereiket. Azért nagyon becsülöm Mózest is, aki, mint Egyiptom hercege, a hadvezetésnek, a harci cselekedeteknek, tetteknek nagy szakértője volt, mert mindent megtanítottak neki a fáraó hadseregében, aztán meg 40 év után visszament az őt halálra kereső fáraó színe elé, de természetesen őt is Isten áldotta meg erővel és sikerrel. Aztán sorolhatnánk az Isten lelki hőseit is, amikor a halálra üldözött, de mégis hősies lélekkel Isten küldetését teljesítő prófétákról beszélünk, mint Illésről, Jeremiásról, Párról és másokról vagy. Sorolhatnánk, de nem tudunk választani. Nos, a kérdésünk így hangzott. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Hogy mégis válaszra találjunk, gondoljuk át, hogy melyik nagyobb hőstet. A fizikai, levágom az ellenséget és kész, vagy a lelki, szeretem az ellenségem. Vagyis a legnagyobb hőstet Jézus szavai szerint is az igazi szeretet, mellyel embertársaink felé fordulunk, az ő javukat keresve. Erre maga a megváltó adott egészen konkrét választ. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Olvassuk a János evangéliumának 15. fejezetében. És akkor már jó nyomon vagyunk. Ki az, aki életét adta a barátaiért, és ezzel a legnagyobb jót tette velünk? Ő Jézus Krisztus a megváltó. És igen, mivel ember is volt, neki is szüksége volt a mennyei megerősítésre, de a legnagyobb hős mégis ő volt. Van, és lesz a világon mindig, és azon túl is, mert ő fizikailag magára vette az ember legnagyobb szenvedését, értünk, és lelkileg a világ minden bűnét, értünk. És ez utánozhatatlan.

1842. kérdés. A világot az Atya tervezte, és Jézus alkotta meg. Van-e erre példa a Bibliában? A válasz. Én teljesen oda vagyok Istennek ezért a módszeréért, hogy a világunk nagy részét úgy alkotta meg, hogy az, mint alap, segítségül legyen nekünk a mennyei dolgok megértéséhez. Ott van például, a tükör által homályosan látunk. Mondjuk belenézünk a folyó tükrébe, és látjuk magunkat, de nem tisztán és nem pontosan. Vagy ott van a magvető példája. Ha az elmetett mag meg nem hal, akkor soha nem lesz új termés. Ez pedig utalás arra is, hogy a régi bűnöktől terhelt életnek meg kell halni a mi bennünk, ha az újat akarjuk élni. Na és így tovább. No, azt tapasztaltam, hogy a teremtéssel kapcsolatban is vannak ilyen párhuzamok. Pál apostol így ír Jézusról a Kolossé levél legelején. Mert ő benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Vagyis a világ és benne a föld teremtését is az Atya határozta el, hogy drága szeretetét kiáraszthassa a többi teremtményére is, de a tervet fia, Jézus valósította meg, melyet sok más igevers is tanúsít. Nos, a földön is volt ilyen. Gondoljunk csak a jeruzsálemi templom fölépítésének körülményeire. Egy napon Dávid királynak lelkiismeret furdalása támad, hogy ő milyen szépséget cédrus palotában lakik, az úr pedig csak egy évszázadok óta hordozgatott sátorban. Ezért úgy gondolta, hiszem, hogy Isten indítására, hogy kő templomot kéne építeni a mindenhatónak, amely szebb és látványosabb minden palotánál. Bár úgy tűnik, hogy az úr szabódik először, és ezt mondja. Jól van, szép a gondolat, és meg is jutalmazlak érte, de inkább én építek neked házat. A megváltó születik majd a te véredből, királyi házad örökké fönnáll. És Dávid nem építhette fel az úr kőtemplomát, de a Királyok első könyvének 6. fejezete szerint fia, Salamon, igen. És mert értékelte az úr Dávid szíve vágyát, megadta neki azt a lehetőséget, hogy a tervrajzokat, a beosztásokat, a külső és belső díszítést és minden mást ő tervezhesse meg idős napjaiban legnagyobb örömére. Nos, a mennyben is hasonlót látunk. Az Atya tervezett, a Fiú fölépítette a világot, a Szent Lélek közreműködésével persze. Hát, sok ilyen párhuzam és csoda van még a Szentírásban. Javaslom, hogy keresd ki ezeket, hogy jobban megértsd a mennyei valóságokat.

1843. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy Isten embereivel csak az történhet meg, amit az Úr megenged? A válasz. Nagyon sok példa van erre, csak értő szemmel kell olvasni, és halló füllel hallgatni a Biblia történeteit. Ime 1-2. Bizonyára ismered a Bálám Szamarának történetét. A pusztai vándorlás idején esett meg, hogy a zsidó nép hazája felé haladva szeretett volna átmenni Moab földjén, rokonok, de ők féltek tőlük, és elhívták Bálámot, egy ilyen-olyan prófétát, hogy átkozza már meg a hébereket, veszítsék el az erejüket, halljanak már ki. És ezért a király nagyon nagy jutalmat ígért a prófétának, de ő, bár nagyon vásott a foga a sok aranyra, nem bírta kimondani az átok szót, megátkozni Isten népét, sőt, ehelyett csak azt mondhatta, amit Isten adott a szájába. Áldás jött ki a száján, és megjövendölte előre a messiás érkezését Mózes 4. könyvének 24. fejezetében. Így olvassuk. Látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag jöl föl Jákobból, jogar támad Izraelből, bezúzza Moab halántékát és koponyáját Sét összes fiának. Vagy. Ott volt Babilonban a három zsidó fiatalember esette, Sidrák, Misák, Abednego, akik az élő Isten tisztelték hadifogságukban is, és nem hajoltak meg a király bálvány szobra előtt. Na ezért Nabukodonozor égtelen haragra gerjedt, és a hétszeresre felfűtött kemencébe dobatta őket. De semmi bajuk nem lett, sőt, úgy látták, hogy immár négyen vannak a tűzben. Ezt követően kihirdette a zsidók istenének imádatát, sajnos más bálványok mellett. Ott volt aztán János apostol esete, akit forró olajba mártottak ítéletként. Nem lett semmi baja, mert az Úr megőrizte őt. Még dolga volt. Dánielt szintén itt, az Isten hite miatt oroszlánok vermébe dobták, de az Úr angyalai befogták az oroszlánok száját, és semmi baja nem lett. Józsefet meg akarták gyilkolni a testvérei, de Isten kimenekítette, és elindult a saját útján. És hát sorolhatnánk a példákat, beleértve azt is, hogy Jézus urunkat le akarták lökni Názáretből a szikláról szavai miatt, a templomban meg akarták kövezni, és így tovább, de amíg nem jött el az ő ideje, addig senki se bánthatta. Nos, sok ilyen példa van még, keres ki, és ámulj az Úr hatalmas tettein és szavai igazságán.

1844. kérdés. Hányféle idő van a Földön? A válasz. Kétféle időről tudunk, és ez minden ember életében így van. Van egy idő, általános, ami múlik. Napok, hetek, évek, évezredek, és ez mindenkit egységesen érint a Földön. Ennek az időmérésnek a neve Kronosz. Aztán van egy másik idő is, amit úgy hívunk, döntő pillanat, az alkalmas idő az egyes ember életében. Az internet megfogalmazása szerint a kairosz, egy ősi görög kifejezés, melynek jelentése megfelelő idő, helyes pillanat vagy kedvező alkalom. Az idő minőségére utal, arra a megismételhetetlen, sors döntő pillanatra, amikor cselekedni kell. Ezzel szemben a kronosz a múló idő mennyiségét és az óramutató szerinti múlását jelenti. Hát jó, akkor ezt már tudjuk. Bár nem ilyen tudományosan megfogalmazva, de a kérdés az, hogy mit kezdjünk ezzel. Az óra szerinti idő múlását nem tudjuk befolyásolni, az idő pereg, és kész. Na de a másik idővel, ami a döntések helyes pillanatát jelenti, nagyon is sokat tudunk kezdeni. Mert mit jelent ez? Mindennek megvan a maga ideje, mondja a Szentírás bölcsessége, a Prédikátor könyvének harmadik részében is aztán, több oldalról részletezi ezt a témát, hogy pontosan tudjuk, miről is van szó. A példabeszédek könyvének 15. fejezetében ezt olvassuk. Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó, mármint az idején mondott bölcs szó, mert mi gyakran elhamarkodottan tudunk beszélni. Bizony van, amikor ezt mondjuk. Jaj, bocsi, ez csak úgy kicsusszant. Vagy amikor időnek előtte mondunk el valamit, de ami kicsusszant, az az ige tanítása szerint nem is a szánkból, hanem a szívünkből fakad föl, és ezen nagyon is érdemes elgondolkodni. Más esetben döntési helyzetbe kerülünk, olyanba, ami nem ismételhető. Ami nekem rendelt idő, és most, vagy soha többé nem dönthetek. Gondoljunk csak a ma, oly sokat emlegetett szívhang témára. Megtartom-e Isten ajándékát a gyermeket, vagy eldobom? Sok ilyen korlátozott időre vonatkozó intés van a Szentírásban, de számomra a legkedvesebb ez. Az Ószövetségből ered, és Pál apostol a zsidóknak írt levél harmadik részében újból hangsúlyt ad neki. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Vagyis, ez nem más, mint az idején kimondott megtérés szava, ami aztán tovább fejlődik. Halljuk meg a figyelmeztetés hangját, értsük meg a fenyítés szeretetét, a dorgálás kedvességét. Mert akit nem fenyít meg az Úr, mondja a Szentírás, az fattyú, és nem gyermeke az Úrnak. Nos, sok ilyen altémája van a fent ígének, jó elgondolkodni a nekem rendelt idő döntésein, mert a ma nem ismétlődik meg soha.

1845. kérdés. Isten szava, vagyis a Biblia. Sok évezred óta ma is érvényes az emberiséghez? Mi bizonyítja ezt? A válasz. Nos, nézzük, hogy milyen természetű embereknek íródott ez az intelem sor. Most ne azt nézzük, hogy milyen volt a társadalmi rend, bár mindig ugyanolyan, szegények, gazdagok. Ne azt nézzük, hogy milyen ruhában jártak, hogy mit ettek, hogyan szórakoztak, milyen törvények uralkodtak, csak egyetlen egy dolgot. Milyen volt az emberek szíve? Ahogy a Szentírás összefoglalja sok helyen, és a Máté 15-ben is Jézus, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodások és Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Vagyis tegyük föl a kérdést magunknak, 5000 éve nem voltak ilyenek? Akkor miért volt az özönvíz? 4, 3, 2, 1000 éve nincsenek már ezek a tulajdonságok az emberekben? Sajnos a válasz elkeserítő. Az emberiség és benne az egyes emberi bűnös természet ma is ugyanolyan volt, mint hajdanán. Ugyanazon konfliktus helyzetek, irítség, hatalomvágy, hazugságok, gyilkolás, pénzimádat, bálványimádat, elhajlás Istentől, a bűnös dolgok szeretete és az azokkal való dicsekvés. Én sarolhatnánk napestig sajnos. Gyilkolt az első testvér, és ma? Irigy volt, és halálra adta Józsefet a többi testvér, és ma? Több királyfi is nemi erőszakot követett el, és ma a kiskirályok? Számtalan csalás és félrevezetés anno, és ma? Gyerekek tömegeinek legyilkolása csupa hatalomféltésből, és ma? Proféta feje volt a tét a bosszúvágyban, és ma? Temetetlen bűnök meg nem bocsájtott vétkek sokasága terheli ma is az emberi természetet. Káros szokások és azok tudatmódosító hatásai alatt elkövetett bűnök tömkelegen. Mindenféle semmiség imádata, kivagyiság, az Istentől elfordult büszke lélek, sorolhatnánk. Nos, mivel a betegség, a bűn nem akar szűnni világunkban, ezért a reálvaló orvosságra, Isten szavára és a megváltóhoz fordulásra ma még inkább szükségünk van, mint volt korábban. Miért? Mert már a bűn lett a természetes mai világunkban. Hát akkor a gyógymód föl van írva receptre. Ez Isten szava, a Biblia, és nem csak ma, de holnap, azután is egészen az Úr Jézus visszajöveteléig.

És akkor ime itt vannak a következő heti kérdések szép sorban, mint az öt. 1846. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? 1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? 1848. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e valaha földön kívüliek a földön? 1849. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? 1850. kérdés. Osztott-e Pál apostol valamikor is úrvacsorát?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasóestre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től

0: Lett Szentkirályi utca 51. Menyhelyi falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait, mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanúsok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándok út ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük, július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Györe Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záróisten tiszteletén kapott úti áldást. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkaba soron közül adásában. Finneli Gábor vagyok. A Merkaba a nem csak égi szekér, de több mint tank motójú műsorban, ahol a zsidó kultúra 3800 évének mindenfajta aspektusát vizsgáljuk. Mai vendégem, jó barátom, kollégám Radvánszky Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbia. Péter, a Páva utcai zsinagógának van egyéb neve is, vagy csak Páva utcai zsinagóga? Vagy ti már adtatok neki korábban egy másik nevet?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veled, és beszélgethetünk mindenféléről. A Pávó

0: utcai zsinagógának ugye több neve van. Ugye az egyik a Vét Iliáhu, az Iliáhu Dománnak a ról lett elnevezve, de nem, az is, hogy nem használjuk ezt a nevet annyira, úgyhogy a páva mint ragadva, még a névjegykártyámon is egy páva van egyébként, egy menórába átformálódó páva egyébként, nagyon érdekes. Új Zsuzsának a munkája.
1: A faroktolaiból?
0: Igen. Úgyhogy hogy ez maradt meg, hogy nincs több neve, gyakorlatilag ugye, ami a Holokausz Dokumentációs Központ, Emlékközpontnak vagyunk a gyakorlatilag a társbérlői, ugye egy közösen használjuk ezt a terepet, főleg a nagy zsinagógát.
1: Igen.
0: Aztán ugye megvannak a múzeumnak a saját terei, irodái, meg megvan a saját imaházunk is.
1: A tanulmányodat ugye külföldön végezted, Londonban voltál rabbi hallgató. Mesélj nekünk a londoni évekről, hogy mik voltak azok az ilyen gyakorlati aspektusai a kinti rabbi képzésnek, lelkész képzésnek, ami eltér esetleg a itthonitól, vagy amit te külön hasznosnak találtál. Londoni terep, ugye nagy zsidóság, Angliának ugye 350 ezer zsidója van, abból a nagy többség Manchesterben és főleg Londonban él, hogy így mesélte nekem annak idején hospice-ről, börtönről, mindenfajta gyakorlati képzésről. Hogy nézett ki, az hány szemesztert foglalt le?
0: Ugye 5 évet jártam rabbi képzőbe, ebből az első év a Jeruzsálemben volt, egy modern ortodox jesivában, utána 3 év a Leo Beckben. Itt ilyen gyakorlati órák is voltak, tehát amiket említettél, ezek ilyen külön érdekességek, hogy mondjuk szédert mentünk tartani női börtönben egyébként, ami nagyon érdekes, hogy börtönben egy széder, mondjuk a szabadulásról. És oda,
1: hány rab volt, aki részt vett ezen? Csak úgy tényleg Londonban?
0: Hát ilyen, nem tudom, ilyen 5-6 rab volt, de sajnos ott se túl jó a szociális ellátás, és igazából inkább ilyen pszichiátriai kezelésre szoruló hölgyek voltak, akik ott voltak, vagy esetleg egyébként egy nagyon aktuális téma, olyanok, akik a férjük, vagy őket bántalmazókat ölték meg, szerintem. Uh-huh. És nem voltak tehát ilyen nagyon bűnöző jellegük a jelenlévőknek, és gyakorlatilag egy társaság leült a börtönkápolnában egy széderasztal köré, és a börtönőrök együtt voltak, ők egyébként az őrök csinálták a kávét meg a raboknak is, és egyébként nagyon érdekes volt pont emiatt, hogy nem volt egy ilyen túlságosan ilyen feszült érzete az embernek, és hát végigcsináltuk a szédernek a fontosabb momentumait egy ilyen tanszéder jelleggel.
1: A börtön kápolna az egy ilyen több funkciós inter-religious, ilyen vallásközi tér volt, ahol mindig másra használták, vagy inkább keresztény jellege volt ennek, vagy ezt akár néha mecsetnek is használták?
0: Ahol voltunk, az pont egy keresztény kápolna volt, inkább keresztény felekezetek használták, de egyébként van olyan helyisége annak a börtönnek, ahol minden Angliában bevett egyház, még a Vika is, tehát ez a neopogány. Igen, felekezetnek is a különböző tárgyai, meg könyvei megtalálhatók, tehát ez ott, azok is hívhatnak ilyen lelkészt, akik ebben hisznek. Még magyar bibliát is találtam egyébként, ez egy kicsit gyanús lehet, egy kicsit sok a magyar bibliait, vagy nem tudom. De alapvetően ugye nekem úgy tűnt, hogy ezt a spirituális igényét a raboknak nagyon
1: komolyan veszik.
0: Leo
1: Beckben téged 12-ben avattak, ugye? Azt mondta, 12-ben, jól megszám, avattak, és utána volt egy gyakorlatom Franciaországban, Svájcban, és úgy jöttél utána végül haza Magyarországra. Most ugye már egy jó pár év volt, vagy a Pápa utca zsinagógában, és idén, vagyis igen, Héber naptár szerint idén PhD-ztál, és ugye megszerezted a doktori fokozatodat. beszélgessünk a szakdolgozódról egy kicsikét, hiszen a témája az kétszeresen érdekes, mert nem csak, hogy a énekekről szól, de annak a rabbinikus, méghozzá a középkori kommentárok királyával, Rásival történő kommentárjával foglalkoztál kimagaslóan, hogy hogyan lehetne jellemezni mondjuk egy olyan embernek, egy mai 21. századi embernek a énekek énekét, hogy aznak mi volt a létjogosultsága a rabbik szerint, hogy bekerültett a kánonba?
0: Nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy beszélünk erről, mert szerintem nagyon nagy jelentősége van ennek a könyvnek ma is. Azt gondolom, hogy az énekek énekenek a rabinikus értelmezése, és amit a Rás is reprezentál, az a mának szól. Tehát, hogy alapvetően arról szól, hogy hogyan éljünk zsidóként, vagy mi a zsidóságnak a célja, vagy mi egy olyan megfogalmazása a zsidó közösségi céloknak, ami nagyon magával ragadó. Ehhez kapcsolódan, amit kérdezel, hogy került be a kánonba, hát így, tehát hogy azért, mert meglátták a rabbik, és itt ugye itt a rabbi Akiva különösen fontos ebben a kánonban, a bekerülés, vagy aki azt mondja, hogy a kikerülés megakadályozása, szóval, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, ez mi történt, hogyan. A rabbi Akiva mondta azt, hogy az énekek éneke a szentek szentje. És minden irat szent, de az énekek éneke a szentek szentje, tehát egy ilyen minőségről beszélt. És mi ez a minőség? Más hogyan ezt úgy fogalmazza meg, hogy ha a Tórát nem adták volna oda a Színáj hegyén a népnek, akkor az énekek éneke önmagában elvezetné a világot. Uh-huh. Hogy maga az énekek éneke a mindenről szól, az életet átölelő energiáról, ami vezeti a világot, és ami az énekek éneke által megérthető. Ugye ezt nyilván freudi értelemben is lehetne ezt így elemezni, mint életenergia, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy szerelmes költemény, hogyha a sátyát, vagy az egyszerű olvasatát nézzük, de egy nagyon különleges, nagyon furcsa kifejezéseket használó, nagyon organikusan felépített, nem lineáris költemény, tehát ez tényleg egy fantasztikus dolog. És rabbi Akiva megvédte az énekek énekét, és bekerült a kánonba, vagy megmaradt benne a kánonban, és így védte meg, tehát a fontosságát, minőségét hangsúlyozta ki.
1: Ezek voltak, ugye rabbi Akiva első században született, második században meghalt rabbi, ugye mártír halált hal, valamikor időszámítunk szerint 135-6 körül. Ő megvédi, akkor bekerül a rabbinikus Héber Bibliába, a zsidó kánonba. De Rashi, akinek a szemüvegét vizsgáltad, és akinek a szemüvegén keresztül vizsgáltad a énekénekét, ő egy jó 1000 évvel később él. Akkor, amikor megszűnt a babiloni központ, a zsidóság szétszorodik a Mediterráneumban, végülis átesik egy rehebralizáción, hiszen addig 1000 évig arámi volt a zsidóságnak a nyelve, vagy majd 1000 évig, aztán hirtelen minden kommentár héberül kezd el írni. És Rashi ennek a korszaknak egy askenázi nagy rabbia valahol Franciaországban, Bordó környékén, vagy Champagne környékén. Borosgazda is Yeshivát is működtet. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, a keresztes háborúk alatt, vagy pont a kezdete előtt, de már a forrósodó viszonyok közepette, egyre eldurvuló, vagy hangosabbá váló vallási disputák idején írja ezt a kommentár áradatát, ami ugye mindent kommentál, a Talmudot is, az egész Bibliát is, talán is hozzáfogható Biblia kommentátor. Ő nálam mivel tudna jellemezni az ő megközelítését, vagy az ő látásmódját, ő hova próbálja meg a második századi rabbikhoz képest hogyan kezeli ezt a szöveget, ami ugye egy kicsit kilóg a Bibliából?
0: többfajta megközelítés és több dolgot mondtál, ami egyébként nagyon pontosan, tehát ötösre vizsgáztál ilyen szempontból. Az egyik dolog, amit mondtál, hogy itt ugye a Rási életében van egy vallási fellendülés, ami elvezet a keresztes hadjáratokig, tehát egy gyakorlatilag egy ilyen hevültség. Tehát mondjuk az, hogy egyházszakadás van, kanosszajárás, tehát ezek a nagy ilyen ugye szerzetes rendek ugye alakulnak.
1: Új kódus rendek, a domokosok, a ferencesek,
0: igen. Tehát van egy ilyen, a pápasság megerősödik a királyok szemben, van egy ilyen vallási hév, láz, így lázban ég Európa, főleg Franciaország, és azt kell látni, hogy ez valószínű, hogy hatott ugye a zsidókra is, és hatott arra, hogy hogyan gondolkodnak, hatott Rásira, tehát én úgy érzem, hogy itt és ezt bemutattam a dolgozatomban, hogy ez így hogyan érezhető. Látszik, hogy és ez egy vitatárgya, máig, én úgy mondom, hogy látszik, hogy én úgy látom, hogy Rási nem csak a hagyományt közvetítette. Rási nem csak arról beszélt, hogy a midrások vagy a Talmud hogyan értelmezi az énekek énekét, hanem van néhány saját gondolata is. És onnantól kezdve, hogy ezt a 20. század elején megjelölik, hogy ez nagyon érdekes, hogy vannak olyan Rási kommentárok, amiknek nincsenek forrásai, akkor mert úgy általában tudjuk, hogy Rási honnan merít, amikor ír valami, de van néhány dolog, és akkor miért pont ezt írja, amikor saját hangját használja. És ezek a tudósok arról beszélnek, hogy valószínű, hogy ebben célja volt, retorikai célja. Uh-huh. Ezekkel a saját hangjával, a saját véleményével, és ez a retorikai cél, ez az én véleményem szerint, ez a disszertáció ugye erről szól, hogy edukatív, nevelő célzatú, és arról beszél, hogy hogyan legyen valaki jó zsidó, hogyan viszonyuljon a Tórához.
1: Péter, ez edukatív, vagy inkább már apologetikus?
0: Nagyon jó. Mi a különbség? Ugye ez a kérdés, mert ugye valami apologetikus, ez már a nevelő célzatú is. Tehát, hogy igazából tehát én itt ketté osztom gyakorlatilag edukatív és apologetikus. Az edukatív az, hogy inkább befele szól, és az, hogy érezzék, hogy az emberek, a zsidók, a közösségek érezzék, hogy mondjuk az, hogy a Sehiná ott van. Uh-huh. Velük a zsinagógákban, nem hagyta el Isten a zsidóságot, hiába érződik, hogy valami készülődik, valami az elnyomást éreztővé válik. Ez, a Rási kihangsúlyozza azt, hogy az örökkévaló nem hagyta el Izraelt. Ehhez egyébként ugye a házasság metaforát használja, ami meg viszont ugye harmadik századtól már jelen van, mint az énekek énekének az értelmezésében, hogy ez az örökkévaló és Izrael népének a házasságáról szól. És akkor Rási kihangsúlyozza, hogy ez egy házasság még most is egy házasság, egy nem túl jó házasság a Gálútban, a Góleszban, de eltávolodtak a felek egymástól, és egyfajta águnába került a zsidóság, uh-huh. vagy elzártságba.
1: Egy lehorgonyzott feleség az ágbunnál, ugye, aki a férjét a távol jár, de ő nem lehet másé.
0: Igen. De a saját bűnei miatt van így, uh-huh. tehát, hogyha megbánja a bűneit, akkor visszatér hozzá az örökkévaló. Ezt, és az az érdekes, hogy ez edukatív, de ha azt gondoljuk, hogy ez lehet apologetikus is, mert amikor az hallatszik a környezetükben az a fajta antijudaista retorika, hogy a zsidókat elhagyta Isten, hogy már ők már csak tanúk, ugye az ágostani tanúság
1: Igen. Szent Ágostonnak a tantitele zsidósága kapcsolatosan, de ugye ekkor jelennek meg a újonnan ekkor épülő gotikus templomokban, akár a bejáratnál, akár az oltárnál a szinagoga eklézsia párosítások, ahol igen. A szinagoga mindig ugye bekötött szemű, törött zászlajú női alak, míg a eklézsia fölött ragyog a nap, és stb. Igen. Szóval hogy ez a triumfáló egyház ellen is beszélhet ez a fajta rasi igen. kommentátor.
0: Tehát ilyen szempontból ez apologetikus is, mert valamilyen szinten megválaszol egy antijudaista doktrinát, és segít mondjuk egy ilyen, akkoriban nem voltak még ugye a nagy hitviták még, amikor kiállítottak egy zsidót, meg egy keresztényt, de úgy tűnik, hogy voltak nem nyilvános hitviták privát értelemben, igen. és ez más források is vannak erre. És akkor lehet, hogy ez egy felkészítő dokumentumként is használhatták, vagy ha azt, amit a Rási ír, ez mindenképpen használható volt ilyen vitákban, hogy azt mondják, hogy titeket már elhagyott Isten, és akkor nem, mert ez az énekek-éneke vers szól erről, ez rólunk szól. Uh-huh. Persze a mai szemmel, amikor azt mondjuk, hogy ugye mindenkinek lehet igaza vallási kérdésekben, egymás mellett élő igazságokról beszélhetünk, mert persze kicsit meg is mosolyoghatjuk, hogy ez miért probléma, mert hogy ő abban hisz, én meg ebben hiszek, és mind a kettő igaz lehet, de akkoriban kizáró jelleggel gondolkoztak az emberek nyilván a szövegekről, és az, hogy egy mondjuk egy énekekének miről szól.
1: Uh-huh. Fülembe cseng, most így Rácsiról beszélünk, és az értelmezéséről, fülembe cseng a Mózes első könyvének, a Bereset könyvének a kezdő szavai, ugye, és utána Rácsinál van az magyarázatban lent, hogy ugye azért kezdi a világ teremtésével a Tóra, és nem a második könyvnek a kivonulás előtti első micvájával, a hónapok fejével, vagyis a Nisszán hónap és a naptár kezdetével a Tóra a micváit és a történetét elmesélni, hogy elmondja, hogy a világ az Istenné, és annak adja azon belül a földeket, akinek akarja. Szóval újra jöjjön, ha azt vesszük, ez is egy apologetikus megközelítés, hogy itt vannak a keresztes hadjáratok csatái, mindenki verekszik a Szentföldrél, de a Szentföld az Izraelé. Szóval igen. Akár az is ott ezt is visszaköszön.
0: Igen, ez pontosan, amit mondasz, ez egy létező ilyen tudományos ilyen magyarázat a Rási, hogy miért kezdi így, hogy ez egyfajta egy polémia, ez már polémia gyakorlatilag, hogy ki a Szentföld, hát nyilván nem a keresztesek, fegyverrel nem lehet elhódítani, mert ez már el van döntve valahol. De máshol, csak így említem, hogy Rási nem izgatja annyira a Szentföld, mondjuk a szentföldi micvák, vagy a Szentföld határai, meg egyáltalán az a fajta kvázi, ilyen most egy kicsit így anakronisztikus, vagy egy kvázi cionizmus, ami több mondjuk Yehuda Halevi, vagy több ilyen...
1: Rambannal is, igen, nagyon
0: jellemző. Igen, nagyon jellemző. Rásra egyáltalán nem, tehát hogy nagyon érdekes, hogy őt tényleg a Galut érdekli, hogy a Galut zsidósága éljen jól, minőségi, közösségi életet éljen. És ez az énekek-éneke kommentárában nagyon érdekesen és szépen tálalva van.
1: Hol jön elő ez a minőségi élet? Vagy ez melyik passzus, esetleg tudod ezt így felidézni a fejedben, hogy még az a passzus, ahol erről a minőségi közösségi életről beszél? Hogy ez melyik hol jön ez meg?
0: Hát több passzusban nyilvánvalóan, tehát hogy nem, ez áthatja gyakorlatilag az egész kommentárt. Tehát egy része, ugye a több, és nem egy ilyen egy tömbben vannak ezek, hanem mondjuk...
1: Visszavisszatérő
0: elem, hogy mondjuk egy motivumot, egy kertet a Rási a zsinagógáknak értelmez, uh-huh. és arról beszél, hogy de nyilván ez viszont már ugye Midrás meg Talmud, uh-huh. csak ő összegyűjtés, ez egy feltűnő retorikát kap azáltal, hogy egymás mellé rak különböző helyekről, és egy üzenetté válik uh-huh. ezáltal, hogy most röviden összefoglal a parafrázissal mondva gyakorlatilag, ha lejársz zsinagógába, ha ott vagy, akkor a sehiná is ott van, 6 órát tanulsz a zsinagógában, akkor a kvázi megnyílnak a titkok előtted.
1: Uh-huh.
0: Ha a nép imádkozik a zsinagógákban, akkor az égi kórus is imádkozik, de csak akkor kezdi el énekelni az égi dalt, amikor már a lenti, tehát a zsinagógai ének is elkezdődött. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon emberi része, az, hogy a Tóra tudósok sokat szerepelnek, mint példák, mint az, hogy akik megoldják a problémákat, mint akik mindig új és új értelmezéseket találnak, és egyfajta ilyen faként, ilyen virágzó faként jelennek meg.
1: Szóval a hely is itt nem is annyira számít, hanem az aktivitás, az emberi aktivitás, a beletett input, az beletett erő és erőfeszítés az, ami igazán számít.
0: Igen,
1: a igen. Felfogásában, aha. Itt is a most, és az lehet hétköznap is, és lehet egy zsinagóga, és nem kell hozzá egy szent történelmi legendás tér, vagy
0: abszolút, szent. Abszolút. Tehát, hogy kvázi, ez nagyon jó, amit mondasz, a jelenben él. Tehát, hogy jelenben, gyakorlatilag a jelenben értelmezi, tehát egyébként felsorolja a történelmi állomásait, mert, és ez a tárgumra jellemző, amit a énekekének a tárgumjára, ami sokkal korábbi, mint Rási, hogy egy történelmi folyamatot lát az énekek énekében. Hogy minden egy korszak, stb. És ez szerepel Rásiban, de én úgy látom, hogy ami igazán szól hozzánk, az a rész, ami gyakorlatilag, és szerintem most ebben kb. Egyetértünk, hogy ma beszélgettünk erről, hogy ugye azokhoz is szól, akik nem micva tartók, tehát olyan zsidókhoz, akik nem vallásosak, és nem feltétlenül, mert nem beszél nagyon a micvákról, mint összetartó erőről, hanem arról beszél a zsinagógákról, és a
1: talán... Együtt lenni, az együttlétről.
0: Az együttlétről beszél.
1: És az egész énekekről, igen. Először az együttlétről.
0: Igen, igen, tehát, hogy kvázi, az én álmomról szól olyan szempontból, hogy még akkor is járjunk zsinagógába, ha nem tartunk ezt, meg azt, meg a masszat, sabát vagy kóserság, nem a elvárt szintnek megfelelő, mert a közösség a legfontosabb, az, hogy együtt legyünk, együtt énekeljünk, együtt beszélgessünk a napi dolgokról.
1: Értem, akkor innen folytatjuk az énekeknek a boncolgatását, méghozzá Rási szemüvegen keresztül.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava műsorának, heti adásának második szegmensében. Beszélgető partnerem, barátom, kollégám Radvánszky Péter rabbi, a Páva utcai zsinagóga rabbia, és ugye az előző részben ott hagytuk abba a beszélgetést zen előtt, hogy a doktori diszertációjának fő csapás iránya, ugye a Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki nevű középkori rabbinak a kommentárja, amit ugye énekekhez írt, mikre tér ki, és hogyan látja ő kicsit esetleg másképp, kicsit esetleg eredetiben ezt a nagyon érdekes bibliai művet. Beszéltünk arról, hogy egy korszakváltás határán élt, egy felfokozott vallási tombolás közepette, ahol edukálni és apologetikálni is akart, esetleg a kommentárjával, legalábbis a Péter ezt bizonyította, próbálta bizonyítani a doktoriában, viszont az énekek éneke nem csak a különleges erotikus nyelvezetéről híres, hanem arról, hogy a 20. század, vagy a 19. század nagy zsidó vallási mozgalma, a cionizmus, ennek a könyvnek három passzusán ütközött össze, hiszen a vallásos világ, a hagyománytisztelő világ a cionizmust a talmudi értelmezések alapján, ami ebből a könyvből származó három idézethez kapcsolódik, az úgynevezett három eskühöz elutasította, hiszen azt mondta, hogy amíg nem érkezik el a messiás, addig ezek a eskük élnek. Ez a három rész nagyjából arról szól, hogy megesketi Izrael népét, hogy nem vonulnak fel szervezettem a falakra, és nem foglalják azt, nem próbálják meg visszafoglalni azt erőnek erejével, és a népeket pedig megeskedte arra, mondja a Talmud értelmezés, hogy bár büntetésben van Izrael, de nem nyomják és nem sanyargatják Izraelt túlságosan. Itt szól a három eskü nagyjából a Talmud értelmezésében, ami ugye ebben a könyvből vett ugye kiemelve, de azt beszéltük éppen Péterrel, hogy Rashi ezt nem így értelmezi, ezt a három részt. Azért érdekes ez különben, mert a doktori keretein belül Péter lefordította a teljes énekének anyagát, a zsinagógai használatra is akár, de hogy értelmez ezt Rashi?
1: Igen. De Rashi úgy értelmezi ezt a három esküt, hogy nem Izraelnek szól a három eskü, hanem a népeknek.
0: A Talmudban is kettő egy irányban, egy a népeknek szól, de itt azt mondta, hogy mind a három a népeknek
1: mind
0: szól.
1: Mind a három a népeknek szól, hogy ne csábítgassák Izraelt, ne térítsék el, ne térítsék meg. Uh-huh. És ott most ez nagyon érdekes, ennek nincs párhuzama. És ezért azt gondolják, hogy ennek a kommentárnak nincs midrási, meg egyéb, nem tudják, hogy honnan vette rá, és így bizonyos tudósok azt gondolják, hogy ez rá is saját gondolata, méghozzá reagál a környezetének a aktuális problémáira.
0: És megnevezhetett zsidó misszióra, szóval igen, zsidó felhívásra misszióra.
1: Pontosan, tehát hogy a térítéssel szembeni ellenállásról beszél, egyébként más versekhez írt kommentárjában arról beszél, hogy nagyon ellenállóak vagyunk. Tehát, hogy a zsidók ellenállóak a térítéssel szemben, és kemény nyakúak ilyen szempontból, jó értelemben. A másik meg, tehát hogy visszatérve erre, itt meg ugye a népeknek mondja, hogy ne csábítgassátok, ne is próbáljátok meg. Mert ez egy házasság, és arra akarjátok rákényszeríteni az egyik felet, hogy törjön házasságot. Tehát, hogy ez az eskü. És ez az érdekes, hogy amit most mondasz, hogy nyilvánvalóan nem volt aktuális kérdés az ő korában az alia, tehát hogy azt gondolom, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan élünk túl a gálutban, hogyan éljük túl az egyre erőszakosabb hittérítéseket, és hogyan reagálunk rájuk.
0: Igen, ugye talán kevesen tudják, hogy az első keresztes hadjáratok, ugye, amik főleg francia hátterűek voltak, és a harcosoknak a nagy többségét franciák adták, vagy a francia királyság alattvalói, nem véletlen, hogy a arabul ugye így sommásan a kereszteseket Frangenak nevezik, ennyire volt domináns a francia vonal a keresztesek soraiban, hogy kardjukat először azon a három rajnai közösségen, Worms, Speyer és Mainz zsidó lakosságán próbálták ki, szóval, hogy három teljes közösség tűnt el a vonuló keresztes hadak.
1: Igen.
0: Szóval ilyen komoly volt a verbális viták és egyebek mellett ilyen komoly veszélynek volt kitéve az Askenáz, az európai zsidóság. Rashi tanítványai, a toszafisták, és ugye általában ugye még egy jó 150-200 év van ugye a Rashi utóhatása és az ő körei. Önálluk bármifajta utóhatása van ennek a fajta ilyen eredeti mestertől származó megközelítésnek? Szóval ugye, mit lehet tudni az ő utóhatásáról, tanítványairól?
1: Hát ugye a három lánya volt valószínűleg, és ugye a fő tanítványai a vejei voltak. Egy dolog jut most eszembe, tehát ez nem a kutatási témám azért, de hogy persze. Mondom, hogy a Rásbámról tudható, tehát ugye az egyik ilyen tanítványáról, hogy egy önálló gondolkodó, tehát hogy vannak olyan meglepő kommentárjai, amik máig fejtörést okoznak. Tehát olyan szempontból, hogy ha
0: tudósoknak vagy az ortodox világnak?
1: Mindenkinek szerintem, mert hogy ez alapvetően tehát a Rashinak elképesztő nagy hatása van, és nem csak azért, mert leegyszerűsíti, érthetővé teszi számunkra a Bibliát, hanem azért, mert egy eredeti gondolkodó, ami a nagy hatású eredeti gondol, aki aktualizálja a szöveget. De úgy csinálja ezt, hogy nem veszed észre, tehát hogy ezért vitatkoznak szerintem máig, hogy valójában ő most ezek, hanem hogy ezek belesimul a szövegbe, tehát a 99%-a az tényleg egy midrási talmudi merítés, a nagyon odaillő, megfelelő, egyszerű kommentárok, és az 1% az, ami Rashi eredeti dolog. Hozzátenném, a érdekesség magyar vonatkozású, hogy az első, aki felveti, és izraeli kutatók mindig kiemelik, hogy az első, aki felveti ezt, hogy Rashinak van valószínűleg eredeti kommentárja, az Gutmann Mihály, az Orzsének, tehát az akkori rabbi képzőnek ugye a rektora, aki a Hátszofében, a héber nyelvű, ez egyik első héber tudományos folyóiratban veti föl ezt a kérdést, hogy vajon Rashi forrásai eltűntek ebben az esetben, amikor nem találjuk, vagy ez Rashi sajátja. És akkor az izraeli tudósok, meg az amerikai, tehát mindenki, aki Rashival foglalkozik, az Gutmann Mihály nyomán próbál így helyezkedni, hogy vajon ez melyik másik. Nyilván én abba az irányba mentem, hogy ezek Rashi eredeti gondolatai.
0: Ugye Rashi 900 évvel ezelőtt élt, Kelet-Franciaországban borosgazda volt. Én úgy tudom, hogy ő Talmud kommentárai azok, amelyek említést tesznek Magyarországról. Ugye két példát is hallottam. Én úgy emlékszem, hogy fel a fejemben él az, hogy egyszer ugye, mintha beszélne a Tokaji Bolyról, hogy van a Eretz Hagár, Hagár földje, így nevezik Magyarországot akkoriban zsidó berkekben, hogy van egy hely, ahol aranyszínű a bor, illetve van egy másik példa, ahol a mezuzákról beszél, hogy esetleg egy olyan ország, mint például Magyarország, ott a Vereckei hágó és a többi hágó, amin keresztül meg lehet közelíteni a Kárpát-medencét, hogy oda kéne vagy nem kéne mezuza, és akkor ez ilyen példának hozza csak Magyarországot, de említésre kerül Eretz Hagár, Magyarország földje. Rashit ugye, ahogy mondtad, Gutmann így előveszi, de mégis ugye a 19. századi progresszív, reformszellemű, újítani, másítani, aktualizálni kívánó rabbik garmadája, ugye mindenkinél szinte Rambam tarol, Maimonides. Rashi Gutmannon kívül így felemlegettetik, vagy beemelt ültetik így a diszkuszió közepébe, vagy legalábbis mennyire van ő cincálva, elemezve és vele foglalkozva a 19. század reform szellemétől pezsgő korszakában?
1: Szerintem tehát most talán a Wissenschaft des Judentumsra gondolsz, a tudományos kommentárokra, mert ugye az, hogy milyen reformmozgalom volt a 19. században, inkább a közösségeket érintette, az, hogy magukat a szövegeket hogyan közelítették meg, a radikális különbség nyilván az ortodox, vagy hagyományos felfogás és a Wissenschaft, ami elkezdte ugye a biblia kritika nyomán a zsidó biblia kritikát megteremteni. Igen. És hát foglalkoznak Rásival, de nem annyira. Tehát, hogy alapvetően ami igazán fellendülést hozott, szerintem az tényleg a 20. század ilyen szempontból. A Wissenschaft szerintem inkább a Bibliát elemezte sokszor, de ugye vannak kivételek, aki ugye a Zacharias Frankellre gondolok, tehát hogy akik a rabbinikus irodalmat is elkezdték elemezni és foglalkozni ezzel. Ez egy olyan projekt, olyan hatalmas feladat volt a Wissenschaftnak, tehát a zsidó tudományosságnak, ami így máig tart, tehát ugye elképesztő mennyiségű nagy rabbinikus irodalom, amivel foglalkozni kell ilyen szempontból. Érdekelte őket, ami Rási vagy Ibn Ezra mondott az énekek énekéről, tehát mondjuk a megemlíti Grécz is ugye a nagy történész, a breszlói történész és rektor a breszlói szemináriumnak. Meg is említi, de ő is egy tudományos kommentárt fűz gyakorlatilag az énekek énekéhez, ahol a rabbinikus irodalom csak így része, mondjuk így a dolgoknak.
0: Szóval akkor Abraham Geiger, vagy másnak a neve nem merült fel a te kutatásodban esetleg, vagy a magyar nagyok Löw, Lipót, Imánuel, szóval nem senkinek a neve, így az ismertebbek, talán itthoni ismertebbek között, vagy hazai, a Gutmannon kívül, úgy értem, hogy nem merült fel a név, nem futottál bele.
1: Ami igazán fontos, ugye gyakorlatilag sokat evolválódott a Rási kutatás, de ami igazán fontos, mondom, hogy ami Gutmann Mihály után történt, akkor és különösen tehát még fölmerült ugye az a magyar rabbi, aki például a Targumot lefordította, és nagyon szépen elemezte azt, hogy az énekekének ez írt Targum a néphez szólt, a nép nyelvén szólt, és hogy
0: ez
1: arámiul, ugye, és arról szólt, hogy az egyszerű élet, az egyszerű zsidó élet az vezet a megváltáshoz, nem szentnek kell lenni, hanem egy hétköznapi embernek. És ezt nagyon szépen ír erről. Azon kívül azért érdekes a 20. század, mert elkezdenek avval foglalkozni, hogy mi a különbség a psát és a drás között. Igen. Ez az előtt nem nagyon volt téma, és ez...
0: Akkor mondd el a fogalmakat csak így egy mondatban. Psát, az hogyan lehet jellemezni?
1: A psát, hát gyakorlatilag kontextus szerinti értelmezés jelent, hogyha egy versort úgy értelmezek, ami racionálisan, tehát körülbelül, tehát egy bibliai verset, az szerint, hogy mondjuk a szövegkörnyezetben logikus, tehát maga egyszerűnek is mondják, ugye egyszerű olvasatnak, ami logikus, racionális olvasata egy versnek. A drás, meg amikor már egyfajta kibontom, asszociálok, esetleg allegória jellegű metaforát illesztek hozzá, ez a zsidó szövegértelmezési hagyománynak a lényege, egy nagyon ősi formája a drás.
0: Tehát, ezért hívjuk a Bét Midrásnak a tanházat, a kutatásnak, ez kibontásnak a helye.
1: Ez gyakorlatilag a zsidó szövegértelmezés jelenti, mert a psát az tényleg, amit máig nem tudtak nagyon bebizonyítani, hogy lényegében rásikezte el az áskenázi világban. Valószínűleg ugye ennek voltak bizánci, arab, stb. Korábbi hagyományai, de hogy ami nálunk, ugye a zsidó hagyományban népszerűsítette a psát, az egyszerű kontextus szerinti magyarázatot, az Rási volt, ő volt a nagy kvázi reformere ennek a szövegértelmezési formának a bevezetésével.
0: Igen, azt minden hallgatónak el kell mesélnünk, hogy ugye a több tucat, több száz rabbi közül, akik kommentáltak könyveket, vagy akár több könyvet is, azok közül csak egy kiemelt csokor, akiknek a szövegével együtt nyomtatják a héber bibliákat, de hogyha csak egy rabbinak jut hely egy adott Mózes könyvében, vagy egy bibliában, akkor az általában Rásinak a kommentárja. Szóval ennyire kimagasló és kiemelkedő, vagy preferált az ő szövege.
1: És olyannyira, hogy mindig ugye a belsőre nyomtatták, tehát az oldalnak a belső szére, hogyha tehát gyakorlatilag tehát a külső
0: igen,
1: részén
0: igen.
1: Ugye más kommentárok
0: védve,
1: voltak.
0: Védve,
1: tehát ugye a külső széle megy tönkre a könyvnek. Ugye anno nem, tudom én, 10 évre nyomtatták a könyveket, hanem
0: vagy kézzel írták.
1: Kézzel írták, és ezek most 1000 éve van, hogy vettem 1000, de amikor 800 évvel ezelőtti kódexek is tökéletes állapotban vannak.
0: Igen. Igen.
1: Sokszor.
0: Rási egy átmeneti korszakban élt még hozzá, amikor nagyon szükség volt az ő munkásságára, és ugye bár hagyományos, a hagyományt szűrte meg, és tálalta, és hogy ebbe bizonyított, nagyon is voltak önálló gondolatai, de maga, ahogy tálalta, az új volt teljes mértékben. Most egy hasonló korszakban élünk, végülis már 200 éve, de főleg a holokauszt után, vagy az elmúlt 30 évben a rendszerváltás után. Mik azok a tektonikus erők, táblák, amiken rajta ülünk, Peti? Hogyan látod magunkat jelen pillanatban, ebben az átmeneti korszakban?
1: Mint a zsidó közösség?
0: Zsidó közösségben, illetve mi tudunk meríteni Rásiból?
1: Igen, és ezt akkor megismétlem egy kicsit, és ezt tovább fejtegethetjük, amit mondtam korábban, hogy azt gondolom, hogy ugye nagyon sok zsidó van, akik ugye ateistának vallja magát, vagy egyszerűen...
0: Kereső, agnosztikus, nem tudja.
1: Igen. Ugye a Kovács András féle felmérésben a legutolsó helyen van a zsidó identitás, hogy mit
0: a zsidó között...
1: fontos, milyen tevékenységgel tartja magát fontosnak, hogy az első valahol a holokauszt identitás, és az utolsó meg a hitközség hitélen.
0: Ez a 2019-es felmérés különben.
1: Ez a korábbi, igen.
0: A 19-es?
1: Nem, azt hiszem ez a
0: korábbi. Ez a 10-20 évvel korábbi? A 99-es?
1: Igen. Okay. Nem is van, 19-es. De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy Rási arról beszél, hogy valahol nem a hitélet számít, a Tóra nagyon számít, a közösség az igazán fontos, hanem erről a flow élményről beszél, uh-huh. Ahogy a zsinagóga és a tanházbeli létezés. És olyannyira, hogy kvázi megismétli, utal, sugal arra a tárgumi gondolatra, hogy a Sinai-hegy lényegében egy tanház volt, ahol Mózes volt a rabbi, és ott tanított meg minket, mint egy jesivában, mint egy tanházban a Tórára minket. Annyira a tárgum is, meg Rás is a kortársaihoz akart szólni, hogy értsék, hogy mi a Sinai-hegy, hogy így beszéltek erről. Az ő szavaik szerint, tehát hogy ez az ő általuk ismert környezetet próbálták megjeleníteni, és ez szerintem ez is egy gyönyörű dolog.
0: Akkor azt mondod, hogy Rásinak az egész munkáját átlengi, vagy belengi az a fajta talmudi gondolat, hogy még hogyha nem is az ég kedvéért kezded el, csak csináld, előbb-utóbb az ég kedvéért, számíthatunk arra, hogy előbb-utóbb az ég kedvéért fogod csinálni, de addig is a legfontosabb az, hogy csináld, hogy legyél ott, részt vegyél, éld át. Éld meg a Tórát, még hogyha a hited botladozik is esetleg.
1: ezért érdekes az, hogy nem a hitről beszél ugye a zsidóság sokszor, mert ugye az atyák tanításaitól kezdve ugye Rásig nagyon sokan beszél arról, hogy hol van a sehina, ott Tórát tanulnak. Tehát, hogy nem arról beszélnek, hogy nem a személyes hitről és az imádkozásról, hanem hogyha beszélünk a Tóra narratíváiról, törvényeiről, stb. Vitatjuk őket, az jelenti a jelenlét.
0: Az a flow. Nem csak a mi élet, a flow élmény, hanem a sehina is ott folyik. Te tagja vagy a Rabbinical Assembly-nek, ugye a konzervatív rabikat összefogó nagy világszervezetnek, aminek a központja Amerikában van. Beszélgettünk sokszor arról, hogy ahhoz a korszakváltáshoz, amit mi megélünk Magyarországon, is kapura jön, illetve nagyon is jól jön egy ilyen viszonyítási alap, egy standard, amit esetleg egy ilyen nagyobb kipróbált szervezetről a több száz, több ezer rabbinak a évtizedes véleményei le vannak fektetve, hogy ahhoz kössük magunkat, viszonyítsuk magunkat, mintául szolgáljon. Milyen fajta stabilizációs erőt látsz a Rabbinical Assemblyben, amit esetleg mi nekünk tud kölcsönözni ebben a változó világban, ahol tényleg így egy ilyen nagyon heterogén közösséggel van dolgunk, amerikai közösségkörben nem más, mint a miénk.
1: Igen, tehát a Rabbinical Assembly egy gyakorlatilag neológ vagy konzervatív rabbikat tömörítő világszervezet, ugye elsősorban amerikai, de valójában európai tagszervezete is van. És én úgy látom, hogy ez egy minőségbiztosítást jelent, ami azt jelenti, hogy elég erősek a követelményeik a felvételre. Nem az számít nekik, hogy honnan jössz, tehát az számít mondjuk, hogy mondjuk melyik egyetemen végeztél, igen, de utána leginkább azt nézik, hogy milyen szakmai felkészültséged van, és hogy mondjuk 2 évig dolgoztál-e már zsinagógában, és akkor egy 5 lépcsőben, nem kevésben, egy felvételt nyerhet az ember. Ezen kívül ez egy szakmai szervezet, ami gyakorlatilag szakmai tapasztalatokat oszt szét a világon mindenkinek. Gyakorlatilag továbbképzések vannak folyamatosan, online továbbképzések, online tanulások, aktuális problémákkal kapcsolatos nyilatkozatokat tesznek, gyakorlatilag hetente szinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon aktív szervezet, nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Eddig egy ülésen vettem részt, ami az európai szervezetet illeti, és héber egyébként a közös nyelv, tehát nem angol, és nagyon magas színvonalú ez a fajta európai háló. Én minden rabbinak csak ajánlani tudom, hogy csatlakozzon, többek közt neked is.
0: Igen.
1: Aki még a közepén tart itt a felvételnek, ha jól tudom.
0: Vagy... Igen, nem igazán tartok benne, még a közepén sem talán, de igen, meg voltam már vele kínálva, és minden bizony fogok jelen lehetőséggel. Ugye beszéltünk máskor, amire most nem fog idő jutni ebben a műsorban, az etikai kódexükről, amik szintén nagyon nagy támpont lehet esetleg a mi köreinkben is, hiszen sokszor nem tudjuk, hogy merre tekintsünk, amikor esetleg olyan vitás kérdésekhez érünk, amikor is nagyon is kapor jönni az ő kiforrott és kipróbált hát helyzetfelismeréseik és korábbi már lezajlott ítéleteik és megközelítésük. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Péter. Remélem, hogy hamarosan újra látlak a műsorban, és akkor folytatjuk a közös tanulást a hallgatókkal együtt.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Viszonthallásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Életöröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös, ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeres

0: Vallás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Holnap után csütörtöktől vasárnapig, azaz július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek föl, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen. Egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Ma kedden napos az időnk, bár kis felhőkkel, amelyekből helyenként eshet az eső, élénk az északi szél, és 28-34 fokunk van. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Somogyi Péter úr, a Fasori Református Gyülekezet lelkésze, szolgálati iroda vezetője. Talán kezdésnek hallhatnánk-e arról valamit, hogy hogy találtál saját hitére, ez családi predesztináció volt, vagy világéletében a saját útját járta ilyen szempontból?
3: Köszönöm a kérdést, és én is üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Nagy ajándék számomra, hogy ha ezt a szót használtuk, hogy predesztináció, ez nagyon tartalmas, nagyon mély üzenet, nem is ennek a kifejtésébe fognék, de azt mindenképpen mondom ennek a szónak a mentén, hogy olyan családba születhettem, érkezhettem harmadik gyermekként, ahol szüleim, édesapám és édesanyám is gyakorló keresztény hív emberek voltak, és tulajdonképpen az, hogy egyfelől mi megadottunk számukra ajándéképpen, már ez is egy érdekes ajándék volt, mert az ő akkori korban még nem kezelhető RH összeférhetetlenségük miatt tulajdonképpen különös csoda, hogy megszületett három gyermekük, miközben sajnos mások nem születtek meg, tehát voltak előttünk, akik elvetéltek, illetve én utánam is volt olyan gyermek, aki sajnos megszültként is nagyon kicsi korában néhány órát élve elhunyt. Tehát maga ez, hogy

0: Mi megérkezhetünk egyáltalán a családba, megérkezhetünk egy ilyen családba, ezt én, ha visszatekintek, akkor mindenképpen ajándéknak találom, és Istentől való különös szeretetnek.
1: És ez az, hogy ilyen furcsa körülmények között érkeztek mind a hárman, tehát előtte is és utána is problémák voltak, ez rátette valamennyi a gyerekkorára a súlyt, vagy illetve pozitív értelemben? Lehet ezt érezni?
0: Hát tulajdonképpen az előttem lévő problémákkal én nyilván nem találkoztam kicsi gyermekkoromban. Az én utánam született testvérem, kishúgom esetében nagyon pici voltam még, tehát az ő esetére sem emlékszem egészen kristálytisztán. Arra az a nyom bennem van, hogy akkor édesanyám elment a kórházba, és hát vártuk, hogyha visszajön, akkor valami más lesz, és az volt az érdekes élmény nekem, a legkisebb fiúnak is, hogy hát nem történt annyiban más, hogy nem tudtam, hogy miért is kellett neki elmenni a kórházba akkor, és hogy visszaérkezett. Nyilván erről aztán később beszéltek a szüleim velem, tehát ilyen értemben nem hagyott nyomot, azt éltem meg, azt láttam, hogy minden történést az életükben másként dolgoztak fel a szüleim, mert volt egy olyan alap hit a szívükben, az életükben, ami meghatározta az életünket, úgyhogy nagyon, így mondhatom, nagyon áldott és örömteli gyerekkorom volt, amire visszaemlékszem.
1: Tudom, hogy fura és profán kérdés feltenni ilyet egy lelkésznek, de fontos, hogy az emberek életében legyen egy ilyen fajta, talán még nem is vallás, de egy jóféle pozitív hit az élethez.
0: Igen, hát szokták mondani ezt a mondatot, hogy hit nélkül nem igazán lehet élni. Én is azt gondolom, hogy ez így van. Tehát azok az emberek, akik hisznek, akiknek meggyőződésük van, és afelé tulajdonképpen irányul az életük, azt gondolom, hogy mindenképpen tartalmasabb életet élnek, mint akik úgy látszat szerint nem foglalkoznak hit kérdéseivel, és ez nem önmagában természetesen egyfajta hitet jelent. De mégis azt kell mondanom, hogy úgy az általános hit kérdésében, amit jelent az is, hogy fölültem a trolibuszra, és ott álltam a vezető mellett, és elhittem, hogy ő el fog hozni idáig, hogy leszállják a troliról. Ez a hit azért nem egy tudatosult hit, nem egy bizonyos értelemben, abban az értelemben tudatosított hit, hogy az ember ezt végig gondolná, hogy minden nap tulajdonképpen egyfajta bizalomból telő élet menet, hiszen sok lépésben, amit lépünk, bizalom kell benne legyen, hit kell benne legyen, hogy elérünk A-ból a B-be, hogy azt, ami elénk kerül, meg tudjuk valósítani, azt, hogy amiben járunk, annak célja, értelme van, ebben mindenképpen van valami fajta hit, de hát ez egészen különböző tud lenni azért ember és ember között.
1: Később hogyan döntött a lelkészi hivatás mellett?
0: Hosszú útja, története van azért ennek. Egy dolgot nagyon világosan érzékeltem, amit már gyermekkoromban felismertem, hogy abban a hitben élni, amiben a szüleim élnek, abban élni nagyon jó. Tehát számomra az, ahogy ők megélték a hitüket, az vonzó volt. Sőt, így is mondom, hogy természetes volt. Egy olyan életközeg volt, amiből nem kívánkoztam volna én tulajdonképpen el semmilyen értelemben. Ezzel együtt természetesen az én magam gyermekkori, fiúkori útját meg kellett járnom, amiben már az nagy ajándék, hogy gyerekkoromban egy nagyon komoly felismerésre jutottam, azt nem csak úgy értettem és láttam meg, hogy a szüleim hite élő valóság, hanem azt is, hogy ez az én számomra is segítséget jelent, és én Jézus Krisztus személyével már tényleg kicsi gyermekkoromban, 8 éves koromban egy olyan héten, ahol együtt voltunk gyerekek, olyan módon találkoztam, ami nagyon megragadta a szívemet. És hát ez mindenképpen befolyásolta aztán a későbbieket, és azt komolyan megértettem a szüleim életén keresztül, édesapám hivatás gyakorlásán keresztül is, akit Isten egyébként egy különös úton hívott el arra, hogy ő is református lelkipásztorként éljen, édesanyám gyógyszerészként élt, egészen más irányba indult volna, a műszaki érdeklődése szerint mondhatom, akár egy ilyen stúdióba szívesen élt és működött volna, életén keresztül végig vonultak ezek a technikai dolgok is ezzel együtt. Mégis Isten őt elhívta arra, hogy lelkipásztor legyen, és ennek elmondta a történetét. Tehát, hogy milyen volt az az út, amit ő maga előtt látott, amit úgy járt volna, amiben egyébként beleütközött bizonyos akadályokba, ugye 50-es évek világáról is beszélünk ebben, és ott lezárultak utak, amiket ő szívesen választott volna. Emberileg nem értve, hogy miért, de aztán voltak nyilván ennek magyarázatai sok tekintetben, ő már akkor is hitben élt, De aztán Isten, ahogy oda terelte őt, ez nagyon beszédes jel volt számára, tehát ebből azt akarom csak, nyilván hosszabban fejtettem ezt most kimondani, hogy az benne volt az én szívemben is, hogy szeretném megérteni, hogy Istennek, aki szeret engem, mi a gondolata, mi a terve azzal, amit én csináljak. És ennek az útján jutottam el 17 éves koromban odáig, hogy őszinte szívvel, imádsággal, Isten előtt ezért imádkoztam, hogy mutasson utat nekem ebben. Ekkor kaptam meg ennek a világos egyértelmű felletét válaszát, hogy engem elhív erre a szolgálatra.
1: Picit eltérek akkor a témától abból a szempontból, amit az előbb mondott, hogy ezek szerint a hithez kell egy bizonyos fajta utoljáráshoz kell egy bizonyos fajta hallás, hogy meghallja az ember, ami nem csak benne van, hanem esetleg ami felülről adatik?
0: Igen, hát azt gondolom, hogy feltétlenül szükség van egy kommunikációs csatornára, amiben hát az a különös, hogy ezt nem mi alakítjuk ki magunkban. Tehát nem úgy történik azért ez, hogy egyszer csak úgy gondolom, hogy most már így kellene gondolkodni, hanem az a csoda éri el az életünket, hogy valahol felülről, valahonnan kívülről egy hang egyszer csak hallhatóvá válik. Egyszer csak valami olyan módon ér el hozzánk, ami olyan távlatokat nyit ki előttünk, olyan világot tár fel előttünk, amit addig nem ismertünk, nem láttunk, és ennek a tulajdonképpeni kinyitásnak, megnyílásnak egy következménye az, hogy onnantól kezdve már abból az irányból nem szeretném tisztázva jól mondani, nem önmagában álmok vagy bizonyos hangok hallatán, hanem ezt vallom hitvalló lelkipásztorként, hogy Istennek azon a szaván keresztül, amit már ő közvetített, tehát az igén keresztül, a bibliai kijelentésen keresztül megszólít, megszólal Isten számomra aktuálisan, személyesen, üzenetként. Tehát ez egy folyamat, amíg eljut idáig. Azt mondja a Szentírás, és ezt átélve vallom magam is, nem csak mint megértett, hanem mint megismert valóságot, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ez egy különös folyamat. Isten megszólít, megszólal embereken keresztül, a Biblián keresztül, egy könyvön keresztül, és ez a szó egyszer csak nyitottá tesz engem, illetve engem kinyit Isten arra, hogy ezt meghalljam. Ez egy különös történés, ez egy különös folyamat, és ugye, mint lelkipásztor, én annak a szolgálatában állok, arra hivattam el, hogy közvetítsem azt az isteni igét, amit Isten mondott emberek számára, és átélem a csodát, hogy emberi szívek nyílnak meg. Átélem a csodát, hogy magam is megtapasztaltam, hogy meghallom egyszer csak a szót.
1: És nem pont ezekről a dolgokról akartam beszélni, de ez felvet még egy kérdést, és így most egy kicsit kóra ez, hogy vajon az embereknek egyáltalán manapság önmagukhoz van hallásuk? Hallják, és itt most nem isteni hitvallásról vagy inspirációról beszélek, hanem az, hogy ismerik-e önmagukat, hallják, hogy ők tulajdonképpen mit akarnak, meg egy sokkal alacsonyabb szintű dologról beszélek, bár ezt sem akarom lebecsülni.
0: Ez egy nagyon komoly kérdés, talán így lehetne ezt megközelíteni, hogy van-e az embernek helyes önismerete? Tehát megismerheti-e magát? Tudhatja-e, hogy kicsoda ő valójában? Hallhatja-e magát, ha most ezt a képet az előbb használta? És hát azt gondolom, hogy ez amióta az ember él, gondolkodik, amióta szembenéz ezzel, tulajdonképpen erre keresi a választ. Keresi azt, hogy kicsoda ő valójában, személyesen, nem pusztán általánosságban az ember, hanem én ki vagyok, mire vagyok kész, mire vagyok alkalmas, mi az, amiben nekem tulajdonképpen lehetőségem, feladatom van. Hogy helyes-e ez az önismeret? Ez egy nagyon komoly kérdés, és azért nagyon komoly kérdés, mert tulajdonképpen az önmagunk megismerése, azért azt gondolom, ezt az emberek nagy része talán együtt velem így látja, önmagunk megismerése az igazán azokban a történésekben és azokon a kapcsolatokon keresztül válik nyilvánvalóvá, amiben belehelyeztetünk, amiben vagyunk. Tehát ha valakit önmagában elhelyezünk valahova teljesen csak magában, nagyon nehezen tudja megismerni igazán, hogy kicsoda ő, hiszen megismerni magamat azt egy kapcsolatban ismerem meg. Ugye, ha van egy fiatal, aki szeretne kapcsolatot találni, ez egy teljesen természetes dolog, nyilvánvalóan szeretetből fakadó kapcsolatot, ott is egy úton kezd el járni. Valaki szimpatikussá válik számára, valakivel elkezd kapcsolatot létesíteni, és ebben a kapcsolatban tulajdonképpen kommunikálva egymással, ahogy megismerem a másikat, úgy ismerem meg egy kicsit jobban magamat. Nagyon érdekes, József Attilának van egy verse, azt mondja, hogy nagyon szeretlek, mert nagyon meg tudtam magamat szeretni veled. Ez egy nagyon érdekes gondolata a József Attilának, ahogy ezt ő kimondja, hogy tulajdonképpen a másikon át ismerte meg magát, vagy még, és ez is egy érdekes persze, hogy hova visz, ez is egy izgalmas kérdéskör, tudta magát is megszeretni inkább, mert hogy egy másik ember szeretetéből tapasztalt meg valamit, ami által önmagát is jobban el tudta fogadni. Mert egy másik ember, ahogy elfogadta őt, így formálódott maga felé is tulajdonképpen az elfogadása. Nagyon sok ember küzd ezzel, hogy saját magát nem tudja elfogadni. Nem is ismeri igazán, vagy ha amit megismert belőle, attól megretten. Ezért azt gondolom, hogy a kapcsolatokon keresztül, a környezeten keresztül is van egyfajta önismeretre hangolódás. Tehát önmagában az ember magában milyen hangokat hall, vagy mit ismer föl, ez kérdés számomra, mert
1: én nyilvánvalóan nem. A hétköznapi életben hallottam előtt, hogy valaki nagyon rossz véleménye volt magáról, vagy nem ismerte eléggé magát, és viszont megkérdeztem a környezetét, és sokkal, de sokkal jobb véleménye volt róla, mint azt ő gondolta volna. Tehát ez is szerintem egy eklatáns példa. De egy kicsit térjünk vissza az önpályafutására. Milyen helyeken fordult meg a Fasori Református Gyülekezet mellett? Ha jól tudom, vidéken is végzett szolgálatot.
0: Hát annyiban igazán a szolgálatnak a legeleje az annyit jelentett vidéken, hogy amikor középiskolás éveim utolsó évéhez értem, akkor, amikor elért hozzám ez a hívás, ez a küldő szó, akkor ott abban a kis városi járási székhely, vagy megyeszékhelyi kis helységben, Monoron jártam egyébként gimnáziumban. Ott a gimnázium keretén túl, mert ott nem lehetett ezt gyakorolni, nyilván 1983-ról beszélek, bekéreckedtünk néhány osztálytársammal, évfolyamtársammal a lelkész hivatalba, a református lelkész hivatalba, és ott egy olyan biblia tanulmányozó kört kezdtünk el, amit már az addigi barátainkkal, iskolatársainkkal elkezdtünk, csak nem volt ennek helye, nem volt ennek, nyilván a gimnázium keretén belül nem is volt ennek módja. Tehát ott összejöttünk egy 10-15 fiatal, és akkor ott elkezdtünk egy ilyen szolgálatot. Tulajdonképpen akkor kezdtem el szolgálni abban az értelemben, hogy konkrétan ennek a hivatásnak egyfajta elő szobájaként, ha lehet ezt így mondani, továbbadtam azt, amit én kaptam. Tehát amit megértettem Isten igéből, abból már ott továbbadtam egy ilyen kereten keresztül. Ez történt 83-84 fordulóján. 84-ben érettségiztem, akkor felvételiztem ide a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, és az elhívást követően Isten megerősítette azzal elpecsételt, hogy fölvettek a teológiára, majd engem elvittek katonának, több teológus társammal együtt, másfél évet töltöttem Marcaliban katonaként, és amikor leszereltem 1986 februárjában, akkor egy fél év szünet után elkezdtem 86 őszén a teológiát, és 91-ig végeztem ott a teológián. Ez idő alatt pedig Budapesten kezdtem szolgálni egy Újpest belsővárosi református gyülekezetbe ifjúsági csoport vezetésével, akkor már mennyasszonyommal, aki még akkor ugye nem volt mennyasszonyom, de akit Isten mellém rendelt ott a teológián, ővel együtt kezdtük el ezt a szolgálatot. Ezt végeztük Újpest belsővárosban 4 éven át, majd Dunai városban, az ő egyébként szülő városában kezdtünk el egy új ifjúsági csoportot, és ez a kettő volt, ami megelőzte a konkrét lelkészi szolgálatunkat, majd 91-től Kecskemétre kerültünk segédlelkészi szolgálatra, és ott meghívott a gyülekezet bennünket, engem ifjúsági lelkészének, a feleségemet pedig a katertikai hittanoktatói munkára hívták el, annak a szervezésére, és ott töltöttünk így összegészében 5 esztendőt. Majd kerültünk ide Budapestre, és itt a gyülekezet egyik parókus lelkészeként 8 éven át szolgáltam, majd visszahívott a kecskeméti gyülekezet, és akkor visszamentünk feleségemmel együtt, ott töltöttünk 5 esztendőt a gyülekezet vezetésében, speciálisan az ottani intézményrendszer szolgálatában, és visszahívott a gyüleket ide 2009-ben, hogy azóta vagyunk itt most együtt szolgálva.
1: Ezek szerint Kecskemét egy nagyon fontos állomása volt az életének. Mit jelentett ez?
0: Hát az egy nagyon izgalmas korszak is volt, 91, ha belegondolunk ebbe, hogy akkor indultak el többek között például a a hitaloktatásnak azok az életterei, amit addig nem lehetett ilyen széles körben gyakorolni. 91-ben mi abban a gyülekezetben egy speciális munkába is beleállhattunk, belefoghattunk. Középiskolákban biblia köröket szerveztünk, főiskolákon, a kecskeméti iskola hálózaton belül. Ez volt egyfajta kifelé való szolgálat. Ott pedig elindult a kecskeméti kollégiumnak az élete, amelyik azóta kiterebélyesedett is ilyen
1: Kinőtte magát,
0: úgyhogy az ott már egy óriási feladatot jelentő lehetőség. Már óvodától, általános iskolától érettségit adó középiskoláig, sőt, hát ott van a Karl Egyetemnek egy egyetemi fakultás része is, tehát gyakorlatilag óvodától egyetemi Kecskemét iskola rendszere, református iskola rendszere átfogja ezt. Rengeteg családot, rengeteg fiatalt lehetett ezzel elérni, megszólítani, és hát ezzel együtt ott tényleg abban az ébredő, így mondom, tulajdonképpen rendszerváltoztató időben nagyon-nagyon sokféle lehetőség adódott, nagyon sok embert megszólíthattunk, nagyon sok fiatallal foglalkozhattunk, és volt egyfajta olyan növekedés ott akkor, ami hát nagy örömöt jelentett, és ebben benne lenni pedig egy nagy kihívás. Sok-sok lelkésszel együtt, mert akkor 11-en voltunk lelkészek abban a gyülekezetben, tehát nem mi voltunk pusztán a lelkipásztorok, hanem ugye két gyüleket vezető lelkipásztor mentén különböző speciális területeken szolgálhattunk.
1: Javaslom, hogy még a szünet előtt hallhatnánk-e valamit a mostani templom körzetének múltjáról és kialakulásáról, hogyha tud erről nekünk valamit mondani.
0: Igen, hát az a gyüleket, ahol mi most élünk, ez tulajdonképpen 1908 óta létezik, mint önálló parokiális kör, Terézvárosi, Erzsébetvárosi parokiális kör. Ez azt is jelzi, hogy pont a városligeti fasor ugyan Erzsébetvárosi oldalán van a templom, mert a telket itt kapták meg a fővárostól, de a másik oldal már a Terézváros része. E két területnek tulajdonképpen a nyugati pályadvartól a keleti pályadvarig területe az, amelyik a gyülekezet parokiális köre területe. Ebben működött és szolgált a gyülekezet 908 óta, tulajdonképpen már hivatalosan, 901-től már elindult itt a szervező munka, miközben azt megelőzően is volt már itt egyébként istentiszteleti alkalom, de 901-től kezdődött el konkrétan a szervezés, 908-ra megalakították ezt a kört, és 13-ra épülhetett meg a temploma, ami egy hatalmas ajándék, mert a 903-ban kibocsátott gyűjtői évek után egy hatalmas, mondhatjuk így, hogy ajándék és egy nagy mecénási támogatás adta azt a lehetőséget, hogy egy ilyen mívű, ilyen volumenű templom építésbe belefoghassanak. 300 000 aranykoronát Laki Adolf adományozott ötös művészként erre a keretre, ami azért óriási, mert addig az összegyűlt összeg hát töredékét nem érte el ennek aranykoronában. Ez viszont lehetővé tette, hogy egy gyönyörű szép szecessziós templom megépüljön, amire hát azt mondják külső elfogulatlanabban értékelők is, velem együtt, aki elfogultan értékelem, hogy a világ 10 ekkor épült templomok közül az egyik, tehát gyönyörű épület maga. Érdemes erről is sokat tudni, ezt mindenkit szívesen hívok.
1: Szerintem erre azért még térjünk vissza, talán még ebbe az interjúba sikerül, de nem, akkor még találunk lehetőleg rá más időpontot. Viszont én javaslom, hogy aki elmegy egyébként az Árvaslegető fasoron, annak akkor is, hogyha nem tudja, hogy mi a szemébe ötlik a templom épületünk, mert annyira impozáns már kívülről is. Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után visszatérünk.

0: Most a szünet után, akkor menjünk vissza egy kicsit újra a templomba végzett munkájára, de most már nem annyira az épületről, hanem a mai jelenről, hogy milyen hitélet jellemző és az önök templom körzetében, illetőleg ezzel kapcsolatban milyen fajta képzések vannak, mert ahogy olvastam a honlapjukat, csomó képzés van szinte minden életszakasznak és minden emberi megnyilvánulásnak, így a házasság hete képzés, női csendes klub, férfi a biblióra, hitmélyítő hét. Hallhatnánk ezekről valamit, melyiket emelni ki elsődlegesen ezek közül?
1: Hát azt gondolom, hogy kiemelni talán nem is elsőlegesként
0: Lehet, hogy
1: mondanám.
0: rossz volt a kérdés, de...
1: Nem, de köszönöm a felvezetést. Tulajdonképpen az, ami történhet, az egyfelől egy nagy lehetőségből és szükségből fakad. Azokat, akiket Isten szeretetével megragadott, és ennek egy csodát éljük meg az elmúlt 18 évben, amikor is tulajdonképpen egy bizonyos értelemben új korszaka kezdődhetett a gyülekezet életnek. A legkülönbözőbb rétegek mozdultak meg, és annak a nyomán, amiről a legelején beszéltem, hogy Isten igéjét hirdetjük örömmel, és hiszük reménységgel a szívünkben, hogy ennek a magvetésnek megvan a gyümölcsözése, tapasztaljuk Isten szánt lelkének a munkáját, egyre több és több embert von be. Elkezdődött azzal, hogy édesanyákat, fiatal édesanyákat, akik keresztelésre hozták oda például a gyermekeiket, megszólítottuk, hogy létrehoznánk egy olyan mamakört, amiben anyakört, amiben az ő speciális élethelyzetüket, pici gyermekük nevelésének a kérdéseit előtérbe helyezzük. Elindult egy ilyen, aztán elindult velük párhuzamosan egy apakör az édesapák számára. Aztán természetesen, hogy a házasságnak a kérdésköre, nem csak a gyermeknevelés kérdésköre előkerült, elindult egy pároskör, amelyben olyan párokat vittünk el először egy hétvégére, aztán már egy hétre, amelyeken azokkal a kérdésekkel kezdtünk foglalkozni, ami őket ilyen módon érinti. Tehát keresztelések kapcsán, temetések kapcsán, az élet különböző élethelyzetei kapcsán, mint ahogyan a házasságkötések száma is azért a mi templomunkban, a szépsége miatt is egyfajta vonzás alapján aránylag szép számú, ezért az odaérkező fiatal párokkal is mindig előkészülettel foglalkozunk, és ezek közül is nagyon sokat megragadott Isten szeretete. Ők csatlakoztak, maradtak, aztán majd a gyermekei keresztelésekor újra egy ünnepi alkalommal jelen voltak. Tehát szélesedett ez a kör, arról nem szól, hogy egy iskola is van mellettünk, amelyik ugye nagyon sok családot érint, és a családok közül is, a gyermekeken keresztül is nagyon sokan jöttek tulajdonképpen az alkalmakra, és ez egyre szélesedett. Elkezdtünk olyan programokat, amelyekben rétegeket is megcéloztunk, a fiatalokat, a gyermekeket, a gyermekek számára úgy, hogy a szülők el tudjanak jönni a gyermekekkel, kialakítottunk egy gyermek megőrző helységet egész pici babák számára, foglalkoztunk az óvodáskorú gyerekekkel, alsós, felsőskorú gyerekekkel, és az élettereinket ott a templom térben igyekeztünk kialakítani úgy, hogy mindenki egyszerre ott lehessen. Tehát el tudjon úgy jönni a család, hogy nem úgy van, hogy eljönnek a felnőttek, és a gyerekekről valakinek otthon gondoskodni kell, hanem együtt jöjjenek, hiszen a család együtt állhat Isten elé. És hát ennek, hál' Istennek, tényleg egy olyan élet, hogy mondjam, köretere alakult ki, amiben aztán az egyik hozta a másikat, hogy milyen speciális programok legyenek, milyen bennüket érintő, szólító alkalmakat szervezünk. És nagy ajándék lett az, hogy nem csak a vasárnapi, nem csak a hétközi, hanem például a nyarakban is olyan időket tudtunk együtt tölteni, ami azt jelentette, hogy most egyet mondok a legutóbbiak közül, ez minden évben egyébként 6-8 ilyen hetet jelent, de volt egy olyan hetünk is már 2010-ben, amit régóta terveztünk, hogy együtt elmenjünk, 420 körüli emberrel mentünk el egyszerre. Ez azt jelenti, hogy volt benne csecsemő, és volt benne 90 éves testvérünk is, és közte teljes széles réteg, amiben egy ilyen tulajdonképpen nagy gyülekezeti táborban együtt lehettünk, és örömmel jöttek el az emberek, örömmel töltik el együtt az időt, akár a szabadságukat is ebben töltve, mert megtapasztalták azt, hogy milyen ereje van annak, amikor Isten igéje világosságában épülhet az életük, erősödhet az életük. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy hogy hát hogy lehet rávenni embereket arra, hogy egy ilyenre, ahol ráadásul nyilván ennek ára van, természetesen ezért valamilyen értelemben a részvételi díjat meg kell fizetni, hiszen valamit kibérelünk ilyenkor, amikor elmegyünk. Honnan van az emberekben erre vágy? Nyilvánvalóan azt látjuk, hogy ez nem azért van, mert mi rábeszéltük őket, hanem azért, mert valódi értékkel találkoznak. És ez egy széles kör, amiben így...
0: Ahogy látom, olyan nagyon komoly közösségi funkciója is van a körzetüknek, de ahogy böngésztem tovább a templomok működését, vagy közösségek működését, arra lettem figyelmes, hogy a hit és közösségi életmenet nagyon komoly kulturális funkciót is ellát a templom körzetük. Itt látom, hogy vannak fasori zenészesték, kulturális örökségnapja, és illetve fasori zenés áhítat. Hallhatnánk arról, hogy hogy jött az az igény, vagy ez teljesen természetes volt, hogy a kultúra, illetve a kulturális igény kialakításában is részt fognak venni.
1: Azt gondolom, hogy maga az a millió, és ezért most nyilván rádión keresztül ezt nem tudjuk átadni a hallgatóknak, ezt szemmel kell látni természetesen, az a millió, az a légkör, amit maga a templom tér is jelent, maga arra is indít, maga arra is késztet bennünket, hogy azt a fajta kulturális kincset is, örökséget is, amit kaptunk, alapvetően a lelki kincs mentén, és ennek a meghatározottságában ezt ápoljuk. Tehát eleve már ez egy motiváció az életünkben. És a másik egy konkrét kérdés az, hogy a templomépülettel együtt megépült egy orgona, ami nyilván egy zenei funkciót folyamatosan betölt az istentiszteleti élettérben, de ez az orgona felújításra szorult. És 10 évvel ezelőtt egy döntés született, hogy ennek az orgonának nem a rekonstrukcióját, egy pneumatikus vezérlésű orgona, Amster orgona ez, hanem egy új koncepciót álmodunk meg. Ennek a hátterében az van, hogy Pál Ül János orgona művész, a Zeneakadémia orgonatanszak tanára, aki a mi orgonistánk, hitvalló hívő emberként, és az ő szívében megfogant ez az állam, hogy a templom térhez méltó orgona épüljön. Hát ennek most tartunk ott 10 év után a lehetőségénél, hogyha Isten segít, nagyon nagy segítségek mentén eljuthatunk odáig, hogy ez majd kibővülve működni fog. És ennek nyomán, hogy ez az orgona megépülhessen, egy orgona alapítvány is életre hivatott, illetve ezek a zenés estek szolgálták annak a lehetőségét, hogy megismertessék a zenei életet a fasorban a körülöttünk lévőkkel. Ez egy 10 éve folyó program, nagyszerű zenészekkel, komoly zenészekkel fémjelezve, és azt gondolom, hogy sokkal több ez, mint sajnos amennyire erre ráláttak, vagy amennyire ezzel találkozhattak a két keletben lévők. A Zeneakadémia közelsége egyébként adja maga azt, hogy nagyon sok fiatal zenész hozzánk jár gyülekezetbe istentiszteleti alkalmakra, nagyon sokan maradtak itt, és egy nagy kincs a gyülekezetnek, hogy professzionális, végzett zenészek, tehát gyakorlatilag ebben a hivatásban élő zenészek járnak közénk, tehát van egy nagyon komoly zenei háttere magának a gyülekezet életnek, és ez is felerősíti ezt, hogy ünnepi zenés istentiszteletünk is van, vagy komponálnak az ünnepeink számára zeneszerzők, illetve zenészek, és ez a sorozat is halad, ami nagyon sok oldalúan mutatja be a komoly zenének egy olyan világát, amiben azt gondolom, hogy méltóbb lenne többeknek találkozni, hiszen ezek nem belépőjegyes hangversenyek, alkalmak, hanem van egy hangversenyi sorozatunk, és van egy zenés áhítat sorozatunk, aminek mindegyikében egyébként Isten igéje is megszólal.
0: Muszáj vagyok egy kérdést feltenni, tehát hogyha én teszem azt, nem, vagy nem református vagyok, nem, vagy ilyen szempontból nem hívő, de nagyon érdekel az a kulturális program, amit önök csinálnak, tehát ezeket a fasori zenészesték, és olyan kulturális kincseket fedezek fel benne, akkor én oda mehetek és meghallgathatom?
1: Ó, hát természetesen, ezek teljesen nyitottak, és hát ebben szeretnénk is egy kicsit, és ha ez a műsor egy picit ebben segít, akkor ezt is nagy hálával vesszük, mert nyitott a szívünk, nyitott a templomunk mindenki számára. Ennek semmiféle ilyen felekezeti elkötelező jellege nincsen. Aki szíve szerint szívesen hallgat nagyon színvonalas, komoly zenei programot, az jöjjön, tártkarokkal várjuk. A templomunk bőven a teret mindenkinek papíron leírva 1000 főt befogad, ez azt jelenti, hogy akkor pótszékekkel együtt valóban ennyien is le tudunk ülni, hogy el tudunk helyezkedni. Tehát nagyon-nagyon szép az akusztikája, ezt valaki meghallgatja, egy nagyon jól hogy mondjam, élhető, kulturális közeg is tud lenni. Egy nagyszerű zongora adatot, amivel élhetünk, ami gyakorlatilag ott van a templom térben, ott van az orgonánk, ami lassan, ha Isten segít, 2015-re elkészül egész valójában, rendkívül lehetőségekre fog ez lehetőséget adni, úgyhogy szeretettel ajánljuk.
0: Még azt szerettem volna kérdezni, hogy templomokban csak a zenének áldoznak, vagy másfajta kulturális ág is megtalálható?
1: Hát konkrétan a templom térben egyszer-egyszer volt, amikor mondjuk egy-egy szav alatt elhangzott, de ez azért nem jellemző nyilvánvalóan a templom terére, de a templom környezetében lévő világunkban, tehát magában a parókián, illetve a
0: gyülekezeti ez még én a templom élethez gondolom.
1: Oda tartozik, így van, ott mindenképpen többféle dolog is megjelent. Kézműves szakorunk van gyerekek számára, ami kimondottan olyan dolgokat tanít, meg korongozást, olyan kézműves programokat ad, amin keresztül a gyerekek művészi készsége, képessége azt gondolom, hogy fejleszthető. Bizonyos kiállítási lehetőségek is megnyílnak. Nyilvánvalóan nem olyan jellegű nagy művészi kiállítások ezek, de a gyerekeket ebbe az irányba terelők. Tehát mindenképpen van egy ilyen oldala, de azért annak a hangsúlyát mondanám, hogy nem önmagában kulturális tényező kíván lenni nyilván ez az élettér, hanem a kultúra is, mint eszköz segít ahhoz, hogy emberek azon túl, ami egyébként a művészetnek és a kultúrának talán egyik döntő hivatása is lehet, túlmutasson önmagán, túlmutasson valakire, akin keresztül az ember megajándékoztatott és talentumokat kapott, amivel jóssá fárkodik. Tehát ez a célunk vele, minden ilyen programmal az a cél, hogy többet lássunk, többet halljunk annál, mint ami önmagában a szemünk előtt van. Miután mi egy hitvalló közösség vagyunk.
0: Szerintem ez nem is kérdés ebben az esetben, hogy mi a cél és mi a okozat és az ok, de akkor se elhanyagolható ez a dolog. Akkor muszáj vagyok arra is rákérdezni, az ön életében mit jelent a kulturális, hogyha hazamegy, akkor mondjuk zenét hallgat, elmegy színházba, vagy elmegy operába.
1: Igen, hát ezek, amiket felsorolt, ezek bizonyos értelemben természetes jó igények és jól megélt vagy megélhető ajándékok az életemben, azzal együtt, hogy az a feladat, az a hivatás, amiben én járok, sok-sok olyan feladatot ad számomra, és sok-sok olyan küldetésből fakadó elkötelezést is, ami mentén ezek az alkalmak azért az életemben minősítettek, de ritkábbak. De valóban így van, családilag színházlátogatás, vagy operalátogatás, vagy múzeumlátogatás, zenei hangversenyek látogatás, ezek mind benne vannak az életünkben. Magam is zenélhettem gyermekkoromtól kezdve, tehát kimondottan közel áll hozzám ez a művészeti terület, amihez valami fajta. Én zongoráztam, tehát billentyűs hangszeren játszom. Ez ma is gyakorolt, részben gyakorolt az én hivatásomban, az én szolgálatom területén, tehát mindenképpen van egy ilyen kötődésem, és hát azt gondolom, hogy ez vele jár az emberi élettel, hogyha az ember nyitott szívvel és örömmel fedezi fel azt a világot, amit Isten megalkotott, annak sokféle szépségét és valóságát.
0: Kicsit térünk vissza még azokra az emberekre, mert érintett, hogy mindenféle típusú és életszakaszban lévő embernek, illetve nemi arányokra és kifejezetten programok vannak lebontva, hogy milyen összetételű református közösségről beszélhetünk az önök templomának esetében?
1: Azt tudom mondani, hogy nagy hála van a szívünkben minden olyan idős testvérért, akit Isten szeretete megtartott közöttünk, sőt, odahozott közénk. Vannak, akiknek tényleg ez olyan lelki családjává, otthonává lett, hogy lelki nagymamákká váltak, lelki szülőkké közülük, meg nagypapák. Ez nagyon nagy örömünk, és hát próbálunk feléjük mindenféle értelemben szolgálni. De ezzel együtt nagy ajándék, hogy a rétegek valóban nem abba az irányba tendálnak, hogy elidősödne ez a közösség, hanem inkább azt látjuk, azt érzékeljük nagy örömmel, hogy fiatalodik. Tehát a rétegetek, a korfát tekintve nagyon komoly réteg, akik idős emberként, elkötelezettként hosszú évtizedek óta, vagy éppen az elmúlt időben csatlakozva jelen vannak, de nagyon sokan ott vannak a tulajdonképpen élet közepén járók közül, akik most vannak a munkájuk dandárjában, vagy az életüknek egy bizonyos értelemben a feladatainak a csúcsán. Nagyon sokan vannak így ilyen korúak, és hál' Istennek a fiatalok közül is, tehát a 10 éves, 20 éves, 30 éves korosztályból is jelen vannak. Tehát egyfajta eleven és inkább az élet erejét vagy jeleit felmutató közösségként élünk, mintsem inkább az elfogyó erővel vagy az elfogyatkozással küzdő közösség. Ezért különösen hálás az életünk, vagy a szívünk, nem az a jellemző ebben, hogy ezt mi magunk tudnánk tenni, hanem átéljük ennek az örömét, hogy egymást is hozzák. Fiatalok jelennek meg, egészen fiatalok korosztályokban, fiatal házasok, kisgyermekes családok, nagyon sok kisgyermekes család van, illetve több gyermekes család, ezt is tudom mondani, hogy egyre többen vannak olyanok, akik az itt létük alatt hitből fogadtak ajándékba még gyermekeket, tehát hogy több gyermek születhetett az életükben, mert hitből elvállalták, elfogadták ezeket Isten kezéből, tehát sokan vannak sok gyermekes családok is.
0: Ez még egy speciális kérdés lett fel, és kifejezetten az ön helyzetével kapcsolatban, hogy ön ugye egy egész közösséggel foglalkozik, de így jut arra is ideje, hogy egyénekkel is foglalkozzon, tehát mit tudom, hogy tudja, hogy ez a család ezt és ezt csinálja, személyes kapcsolata valamára, vagy egész egyszerűen ezt nem engedheti meg magának.
1: Hát tulajdonképpen a feladatom lényege akkor is, hogyha ennek a korlátai között kell nekem ezt megélnem, ez. Tehát én elsősorban lelki pásztor szeretnék lenni, ami azt jelenti, hogy a pásztor dolga, hogy foglalkozzon a nyájnak a tagjaival. Kétségtelenül igaz, hogy a feladatok összetettsége, sokrétűsége miatt bizonyos értelemben behatárolt ez az idő, amit ezzel tudok tölteni, de egyértelmű és képviselt és megélt valóság az életemben, hogy személyesen szeretnék és személyesen foglalkozom az emberekkel. Az nagy ajándék, hogy nem egyedül tehetem. Tehát nem én vagyok egyetlen lelkipásztor ennek a gyülekezetnek, nem én vagyok az egyetlen, aki ebben benne tud lenni, hiszen ez akkor csak a mulasztások terhét jelenteni számomra. Sokan vagyunk, ilyen értem, vagy többen lehetünk, de személyes, egyértelmű személyes szolgálatom, programom ez, hogy foglalkozom az emberekkel, családokkal, személyekkel, fiatalokkal, idősebbekkel, éppen az adott szükség mentén, ahogyan ez adódik.
0: Az is kérdés tulajdonképpen, oda akartam kiukadni, hogy ez nem egy dilemma az életében, hogy most az egész közösséget szolgálja, vagy egy-egy ember mellett meg kell állni és beszélgetni kell vele. Tehát, hogy ilyen típusú probléma nincsen néha.
1: Hát, ha ezt ugye mondtam az előbb, hogy én azt vallom, hogy nekem elsősorban tényleg személyes kapcsolatokban kell az élet hivatásomat és küldetésemet gyakorolnom, akkor nyilvánvalóan abból fakadhat és fakad nehézség, amikor egy nagyobb közösség vagy tágabb feladatkör mentén több időm megy el arra, hogy ezzel a nagyobb közösséggel úgy globálisan foglalkozom, és ennek mentén kevesebb időm jut arra, hogy egy személyes látogatás, egy személyes beszélgetés kialakuljon. Tehát ennek megvan egyfajta bizonyos értelemben harca az életemben, de konfliktus abban az értelemben nem okoz, hogy arra törekszem, hogy ez megmaradjon. Ez az egyszerű magyar képlettel, hogy szeretném a fát látni az erdőben, és szeretném az erdőt is látni, nem csak a fát. Ugye ezek el szoktak így egyik irányból a másik irányba hatni, hogy csak az erdőt látom, és nem látom benne az egyetlen fát, vagy csak a fát látom, mert arra koncentrálok, és nem látom az erdőt. Egy gyülekezetet ilyen értelemben koordináló vezetőnek nyilvánvalóan együtt kell látni az erdőt, és kell látni a fát. És ebben a lüktetésben vagyunk egyébként, a közösségi alkalmainkat is így adja Isten elénk, és ebben is én szeretnék előjárni, hogy ebben segítsek vezetni, hogy van a közös nagy alkalmunk, és vannak a kisebb réteg alkalmak, mert ennek a lüktetése meg kell, hogy legyen, hogy együtt a nagy közösség, aztán egy kisebb közösség, amely meghittebb, amelyik nyilván közelebb kerül egymáshoz, tehát ezt így együtt gyakoroljuk, mert azt gondolom, ez így egészséges.
0: Végezetül pedig azt a kérdést szeretném feltenni, akár az önéletével kapcsolatban, akár a közösségeivel kapcsolatban, hogy milyen hosszabb távú tervei vannak. Hát akár mint egyén, mint lelkész, mint családapa, mint kultúrember, és illetőleg hogyan látja a templom körzetének és közösségének a jövőjét, milyen távlati terveik vannak.
1: Amit hordozunk a szívünkben, alapvetően az, hogy hisszük, hogy nem önmagában a növekedés a program, hogy valami tágabb ölelésű legyen, bár nagyon fontos feladatunk az is, hogy minél több emberhez elvigyük azt az örömhírt, amit Isten ránk bízott. Ez egy nagy kincs, amit kaptunk. Ebből a kincsből szeretnénk minél több embernek adni. Ez egyik programunk, hogy minél több emberhez eljusson az örömhír, az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Ez hatja át tulajdonképpen minden működésünket, tehát minden, amit teszünk, az ebbe az irányba is mutat. Miközben ezt is mondom, hogy azért nem önmagában a növekedés, hanem az, hogy maga a közösség is erre alkalmasabbá váljon, ebben az a távlati és folyamatos látásunk és tervünk is van, hogy akik jelen vannak, felvértezettebben, tisztábban, világosabban élhessék meg, éljék át, mit jelent keresztény emberként élni ebben a világban, és hogy lehet betölteni ezt a küldetést. Tehát az is egy nagyon fontos feladatunk, hogy érettebben, bölcsebben, tisztábban, világosabban hordozzuk azt a küldetést, amit nekünk Isten adott. Tehát nyilvánvaló az, amikor valaki elindul egy új életszakaszban, mint ahogyan egy gyermek életében is van, a Biblia ezt nagyon szépen mondja ki, hogy az újjászületés, az a valódi felülről lélektől való újjászületés, az egyfajta gyermekkorral kezdődik, ahogyan az ember egyébként való születése is. Nyilván egy gyermekkor azért van, hogy abból felnőjön az ember. És egy gyülekezeti életben is van egy-egy ilyen, és egy-egy ember életében is, hogy van egy korszaka, aminek megvannak a maga jellemvonásai, ennek megvannak az értékei, az örömei, de tovább kell ebben vezetni. És azt gondolom, hogy ez egy folyamatos feladat, és az én küldetésem is az, hogy segítsek mindenkit abban, ahol tart, mindig egy-egy lépéssel előbbre lépni, érettebbé válni, tisztábbá lenni abban az értelemben, hogy mit jelent az ő küldetése. Személyesen az én terveim ilyen értelemben alá vannak ennek mindenestől rendelve, nincsenek személyes elképzeléseim arról, hogy én önmagában magam mit szeretnék, szeretnék engedelmes eszköz lenni Isten kezében, szeretnék én magam is érettebbé válni ehhez a feladathoz, és ha lehet, akkor ebben nyilván ott állni, hova Isten engem helyezett, és addig ott állni, amíg Isten engem ott tart. Az életemet rám bíztam, az életem az ő kezében van, a legjobb kezekben, és abban hiszek, hogy ameddig ő feladatot ad, ameddig ő erre engem késztet, addig megadja hozzá rávalót, és az nagy öröm nekem, hogy ebben járok.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Somogyi Péternek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak közéleti magazin műsorát hallották.
1: Köszönöm én is.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már terh a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt. Akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni?

0: megszabadulva terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szent Atya. A pápai rezidencia kertjében, a pápa július 11-én, szombaton ebédelt együtt, közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütés várható, eső néhol eshet, az északias szélben 25-33 fok várható.
1: Híreinket hallották. Győzelem a harag felett. Hangos könyv, 2. rész.
2: Temesd el a neheztelést. Mózes 2. könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket. Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tudj győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Egyenes egy hát fel ma az ő nevében, és mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük, és azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes 2. könyve, 10. fejezet, 1-től a 2. versig. Isten tudatni akar veled 2 dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes 2. könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel.

Éppen másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a Vörös-tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tengerpartján. Mózes második könyve, 14. fejezet 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.

A félrevezetés gyümölcse megosztottság. Pál rómabeliekhez írott levele 16. fejezet 17-től a 20. versig azt mondja: Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Pál apostol arra int, hogy óvakodjunk azoktól, akik szakadásokat okoznak, és a Biblia tanításával ellenkező dolgokkal akadályokat gördítenek utunkba. Távol kell tartanunk magunkat tőlük. Ezek az emberek nem a mi Urunkat, Jézus Krisztust szolgálják, hanem a saját éhes vágyaikat. Rászedik a jóhiszeműeket szép beszéddel és hízelgéssel. Légy bölcs annak eldöntésében, mi a jó és ártalmatlan, fedhetetlen, és mi a rossz. A békesség Istene össze fogja zúzni a sátánt a lábunk alatt. Ha Jézusra összpontosítunk és megőrizzük bizonyságunkat, védve leszünk ő benne. Nem szabad engednünk, hogy gondolataink tiltott területekre kalandozzanak. Arra kell törekednünk, hogy foggyul ejtsük gondolatainkat a Krisztus iránti engedelmességre. Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangélium a 14. fejezet 6. vers. Jézus az igazság és az élet kulcsa azok számára, akik a szellemi valóságot keresik. Ő az emberiség megmentésének egyetlen útja. Egyedül általa ismerhetjük meg Istent, az atyát. Az Úr útján való járás másik ismertető jele az Isten félelem. A Zsoltárok 25.12-ben azt olvassuk, hogy Isten az őt félőket a számukra kijelölt úton vezeti. Azok, akik félik az Urat, helyesen látják, ki Isten és kik ők hozzá képest, így teljesen alávetik magukat az ő akaratának és életükre vonatkozó tervének. Dávid megértette ennek jelentőségét, mikor így kiáltott Istenhez: Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Zsoltárok könyve 86. fejezet 11. vers. Ha gyermekei az ő félelmében járnak, Isten tudja, hogy megbízhat bennük, és hogy megoszthatja velük szívét és titkait. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Zsoltárok könyve 25. fejezet 14. vers. Jézus az igazság. Megszabadít minket és képessé tesz arra, hogy ebben a szabadságban éljünk. János így ír: Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. János 3. levele, 3-tól a 4. versig. Mikor az ő útján és igazságban járunk, az ő életének teljessége kiárad rajtunk keresztül. Ugyanakkor azok, akik szakadást okoznak, csalók, mert a félrevezetés gyümölcse mindig szakadás. A megtévesztés igazságnak álcázott hazugság, tetszetős és valószerű, de attól még hazugság. Nem szembeszökő, sokkal inkább nyájas beszéd és hízelgés formájában jön, hogy felkeltse figyelmünket és befészkelje magát elménkbe. Ha túl sokáig mérlegeljük a hazugságot, gondolataink megoszlanak, ahogy érvelni próbálunk amellett, hogy igaz-e vagy hazugság, és nem tudunk dönteni. Az Éden kertjében a gyanútlan Éva csalás áldozatává vált. Túl sokáig időzött és ütköztette érveit a kígyóval, aminek egy egész emberiségre kiható végzetes szakadás lett a következménye. Kerüld a gonosz embereket, akik jónak látszanak. Isten győzelmet fog adni felettük. Úr Jézus, taníts megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól és a jót a rossztól. Amen. Írta Peter Stanway.

A múltad gyógyítása. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: ne a régi dolgokat emlegessétek, én újat cselekszem. Ne balzsamozd be a múltadat, hamvazd el. Dr. Harold Bloomfield írja. A megoldatlan érzelmi fájdalmak pusztítóan hatnak az immunrendszerre, a szívműködésre, a hormonszintre és más fiziológiai funkciókra. Meg kell békülnünk a múltunkkal, mert szó szerint az életünk múlhat rajta. Döbbenetes szavak. Íme 4 javaslat arra vonatkozóan, hogy boldogulj a múltaddal. Elsőként fogalmazd át. Kérdezd meg, miben lettem erősebb általa? Mi az, amit akkor nem tudtam, de most már tudok? Ne a veszteségre összpontosíts, hanem arra, amit tanultál belőle. Másodszor, szabadulj meg a szégyen békjóitól. A szégyen nem azt jelenti, hogy sajnálod, amit tettél, hanem hogy amiatt szégyenkezel, aki vagy. Ez halálos. Mikor Isten megteremtett téged az ő képére, azt mondta, tetszik, nagyon jó. Tehát kezdj úgy tekinteni magadra, amilyennek ő lát. Harmadszor, állítsd meg a sajnálkozás maró cseppjeit. Ne büntesd magad tovább a bárcsakokkal. Miután csúfos bukása után Isten felemelte, Dávid ezt írta. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 2. versig. Bocsáss meg magadnak, hiszen Isten megbocsátott. Ő a Golgotán elvégzett áldozaton átnéz rád, és jobbnak lát, mint te magadat. Negyedszer, lép tovább a bánatból a növekedésbe. A gyógyuláshoz idő kell, tehát fogadd el, hogy még érzel bizonyos haragot, félelmet és szomorúságot. Ne tagadd meg őket, ezek a folyamat részei. De ne is tedd őket magadévá, tudd, hogy mikor van itt az ideje tovább lépni. Nem mehetsz háttal a jövőbe, és az Isten által neked készített jövő több boldogságot tartogat, mint amennyire a múltadból emlékszel. Imádkozz így. Uram, kérlek, mutass rá azokra a dolgokra a múltamból, amelyek a jelenben gondot okoznak nekem. Mutasd meg, Uram, hogyan engedhetem el csalódásaimat és a múlt fájdalmait, hogy az előttem levő hetekben és hónapokban megújult életszemlélettel járhassak. Tudom, Uram, hogy ideje teljes életet élnem veled. Ámen.

Ejteni a vádat. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. verse azt mondja: Én tudom, mi a tervem. Reményteljes jövőt adok nektek. Három újabb javaslat a múltat kezelésére. Elsőként gyakorold az elfogadást. Mikor Kongóban dolgozott misszionáriusként, Helen Roosevelt brutálisan megerőszakolták. Így ír erről. Meg kellett kérdeznem magamtól, meg tudom-e köszönni Istennek, hogy rám bízott ilyen tapasztalatot, még akkor is, ha soha nem fogja elmondani miért. A bizalom titka nem a válaszokban rejlik, hanem az elfogadásban. A bizalom annak tudata, hogy bármi történt, történik vagy történni fog, Isten nem adja ki kezéből az irányítást. Vagy erre koncentrálsz és elhatározod, hogy újra megtanulsz nevetni, vagy egész életedben azon siránkozhatsz és panaszkodhatsz, hogy igazságtalan volt hozzád az élet. Másodszor, temesd el a múltat, vagy együtt fogsz élni a kísérteteivel. A régi fájdalmak felemlegetése olyan, mintha újra meg újra végignéznéd ugyanazt a filmet, remélve, hogy más lesz a vége. Ez nem fog megtörténni. Tanulj belőle, és lépj tovább. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem attól, ha ott is maradsz. Harmadszor, hagyj fel az önmarcangolással és mások hibáztatásával is, ez csak időpocsékolás. Ha magadat hibáztatod, azzal megsokszorozod a bűntudatot, hozzáláncolod magad a múlthoz, és tovább rontod a már amúgy is alacsony önértékelésed. Ha Istent okolod, akkor elszakítod magad egyetlen erőforrásodtól, a bizalmat kétség váltja fel, meggyökerezik benned a keserűség, és cinikussá válsz. Ha másokat vádolsz, csak tovább növeled a köztetek lévő távolságot, és elveszíted az egyetlen lehetőséget, amely működik, a megbocsátást.

Még mindig keserű vagy? János evangéliuma 20. fejezet 23. verse azt mondja, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Vigyázz! A keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. Ha azt gondolod, mások rosszul bántak veled, várj csak, míg megtudod, mire képes a keserűség. A. Nem engedi begyógyulni a sebet a szívedben. B. Befolyásolja a lelki állapotodat. C. Fokozza fájdalmadat. D. És elveszíted miatta a barátaidat. Nincs visszataszítóbb, mint egy megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról akar beszélni, hogy ők mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal. Jobbat érdemelsz. Szedd össze magad, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre. Szabadulj meg az adós levelektől, rovás gyűjteményektől is. Égesd el őket. Ha tudod, hol rejtőznek, akkor még nem engedted el azokat, még mindig fogoly vagy. Jézus azt mondta, az imádságban összefüggés van a között, amit Isten tesz, és amit ti tesztek. Például nem nyerhettek Istentől bocsánatot anélkül, hogy ti is megbocsátanátok másoknak. Máté evangéliuma 6. fejezet 14-től a 15. versig. De fogalmat sincs, mint mentem keresztül, mondod. Valóban nincs, de azt tudom, hogy Jézus mind ment keresztül. Össze akarod hasonlítani a két történetet? Mindenki, aki közel állt hozzá, cserben hagyta. Ehhez még ad hozzá az egész világ bűnterhének a súlyát, és már is több, mint elég okot kapsz a megkeseredésre, ám ehelyett ő megbocsátást hirdetett egy keresztről. Ma így szól hozzád. Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangéliuma 6. fejezet 28. vers. Ne hisz tovább haragudni valakire, akiért imádkozol. Jézus tovább megy, áldjátok azokat, akik átkoznak. Lukács evangéliuma 6. fejezet 28. vers. Íme ez az Isten útja. Próbáld ki, működik. Imádkozz így. Uram, amivel a gonosz ártani akart nekem, az Jézus nevében jóra fordítom. A bennem levő haragot és csalódottságot térdre kényszerítem Jézus előtt. Istenem, segíts megfékeznem az elkeseredésemet most, hogy később ne vehessen erőt rajtam. Hiszem, Uram, hogy sorsom a te kezedben van. Ámen.

A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

0: Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41:13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztjénként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46:2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csak is a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért. Írta Chris Grummitt.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv második részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, életed minden részletére nézve. Az én királyságomban semmi sem történik találomra. Minden, ami történik, beleillik egy mintába, amiből jó jön ki azok számára, akik szeretnek engem. Ahelyett, hogy a minta szövevényes részleteit próbálnád elemezgetni, inkább arra használd az energiáidat, hogy bízol bennem, és hálát adsz nekem minden időben. Semmi sem lesz eltékozolva, ha szorosan mellettem jársz. Átformáló kegyelmem által még hibáid és bűneid is újra hasznosíthatóak valami jóra. Már akkor, amikor még bűnben éltél, elkezdtem jelenlétem fényét sugározni bűnnel szennyezett életedbe. Végül kiemeltelek a sáros fertőből, a csodálatos világosságomba. Azok után, hogy saját életemet áldoztam fel, érted? Életed minden vonatkozásában bízhatsz bennem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve, 17. fejezet, 7. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 28. vers. 40. Zsoltár, 3. verse. Péter első levele, 1. fejezet, 9. vers.

0: töltsünk több időt a gyermekeinkkel.
1: Családi kapcsolatok. Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusi levél, 6. rész, 4. vers. Gondolatok az igéről. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. A szülők szenteljék az estéket családjuknak. A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és a bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges. Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, s még játékaikban is részt vennének úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldoggá tennék kicsinyeiket, s elnyernék szeretetüket és bizalmukat. A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkoboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket.

a buszpályaudvaron ültem, és a következő buszra vártam, ami majd hazavisz. Hosszú nap volt. Tele szokatlan igényekkel és számos előre nem látott incidenssel. Körülbelül 9 óra óta ez volt az első alkalom, hogy megállhattam és szusszanhattam egyet. Miközben végigvettem a nap eseményeit, álmodozásomat egy fiatalember szakította félbe, aki épp mély beszélgetést folytatott valakivel telefonon.

időnként felemelte a hangját, gesztikulált, szándékos mozdulatokat tett, mintha lépésről lépésre mesélne valamit. Kuncogtam, és persze tovább figyeltem, bár ő nem vette észre a jelenlétemet, annyira a beszélgetésre koncentrált.

tekintetem róla egy velem szemben ülő hölgyre siklott át. Úgy tűnt, hogy épp a szerelmével beszélget. Gyengéden keresztbe fonta a karját a mellkasán, és bájosan mosolygott. Lecsendesítette a hangját, mintha épp egy titkot osztana meg velem.

észrevettem, hogy körülöttem telefonáló, beszélgetésbe merült emberek vannak. Mindegyik a saját történetének a főszereplője.

Aztán elfordítottam a tekintetem a körülöttem lévő szereplőkről, hogy egy pillanatra magamba nézzek. Azon tűnődtem, vajon igazak-e azok a történetek, amelyeket az úti társaimról kitaláltam. Bár a tetteik és a nonverbális kommunikációjuk erőteljes volt, de vajon helyesen tippeltem meg a tetteik alapján a történeteiket? És mi a helyzet az én tetteimmel? Mit árul el rólam másoknak az én viselkedésem? Vajon egy szerető szívű embert látnak, aki a legjobb barátját, Jézust követi?

Ma elhatároztam, hogy tanúságot teszek a szeretetteljes és gondoskodó Istenről. Azért imádkozom, hogy mások lássák meg rajtam keresztül az ő jellemét. Azt akarom, hogy az emberek lássák, anélkül, hogy rá kellene kérdezniük, hogy Jézussal járok, hogy az ő életét tükrözöm vissza. Ő az, aki az életemet irányítja. Beszéljen hangosabban az életem, meg a tetteim, mint például a szavaim. Ehhez eszembe jut a régi kifejezés. Inkább látok egy prédikációt, mint hallok egyet.

drága Istenem! Segíts, hogy minden nap úgy éljem le az életemet, hogy mások tisztán lássanak téged, és a cselekedeteim által meghallják a hangodat.

Légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 12. vers.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nagy kiváltság a számomra, hogy ma Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával beszélgethetek. Nagyon sok fontos és nehéz témáról beszéltünk, többek között a cigányság helyzetéről, beilleszkedési problémáiról, és itt nagyon csöndesen átszaladtatok egy mondaton, ha jól értettem, hogy 200 adag ebédet főztök, vagy főztetek ketten. Ezt jól értettem?
1: Igen, nagyon sok esetben én főztem.
0: Bocsánat, az mennyiség.
1: Nincs vele gondom, élelmezés vezető a szakmám, szakács és cukrász, úgyhogy ezen semmi problémám nincs, nagyon szívesen főzök még most is. Itt szoktunk kint Üstbe főzni, amikor családi nap van, akkor is egy olyan...
2: 80 századon.
1: Itt most még nincs ennyi, akkor a lehetőségünk, hogy többet főzzek, de ott igen, ott megfőztem, és mindenféle probléma nélkül, jó felszerelt konyhánk volt, tehát nem volt gond.
2: Utána pedig vettünk föl szakácsot, tehát beindítottunk egy hivatalos szociális konyhát, ami már utána működött önmagától. Marika volt a vezetője neki, úgyhogy... De eleinte mi voltunk, akik odaálltunk, és mi főztünk. Én vagdaltam a húst, hagymát, úgyhogy csináltuk. Az eleinte ez így indult. De örömmel, nagyon örömmel gondolunk vissza ezekre a napokra, és amikor mi ott főztünk, és jöttek az emberek, az 200 ember, akivel megismerkedtünk, akiket meghívtunk, akiknek egy mosoly, egy meghívást átadni, egy vasárnap Isten tiszteletre. Tehát én azt gondolom, én így, mint lelkész, így gondolom, hogy nekünk az emberek között van a helyünk. Én kinyithatom a kaput, nem biztos, hogy be fognak jönni. Nekünk kell menni. William Booth, az alapítónk mondta, hogy menjetek a legelveszettebbek közé. Ez az üzenete, ezt mondta az ő tisztjeinek, lelkészeinek, és nekem van, hogy ez úgy, én nem ismertem William Boothot, mert 1912-ben meghalt, de amikor meghallottam ezt a mondatát, hogy menjetek az legelveszettebbek közé, ez úgy, mintha belém égett volna ez a mondat.
1: Mert ugye a legelveszettebbeket azért ott megtaláljuk a keresztutakon, és oda nem nagyon szeretnek kimenni az emberek, mert azért ott sok minden történik, nem csak jó dolgok, nem csak olyan dolgok, amiket úgy tudunk megmutogatni a társadalomnak, vagy egyes helyeken, hanem ott történnek olyan dolgok, amiken időnként sírunk, amik nyomorúságos dolgok, és az úgy ott maradt közöttünk. De az a lényeg, hogy amikor kimegyünk közéjük, nem mi vagyunk ott a fontosak, hogy mi megyünk. Ott a Jóisten jön velünk, és ő munkálkodik az ő szent lelke által. Tehát itt egyedül ő a fontos. Ha ő nem jönne, akkor mi minek mennénk? Semmit nem érnénk el. Lehet, hogy szociálisan tudnánk segíteni egy kicsi ideig, de kevés lenne a világ minden pénzzel, hogy ezeken, nem csak itt Magyarországon, ezeken a szegény embereken segíteni tudjon az egyház. Itt más segítségről van szó.
0: Működik ez a segítség? Hogy tapasztaljátok már, mint a más segítség? Mondjuk, hogy isteni segítség.
2: Én kimerem mondani, hogy mindazoknak az életében, akik Isten igéjét komolyan veszik, megélik valóságként, az mindenható Isten megsegíti mindazokat, akik hozzá kiáltanak, akik tőle várják a segítséget, és mindazok, akik Istenbe, Jézus Krisztusba vetik a bizalmukat, azok meg nem szégyenülnek. Igen, kimerem mondani, mindazok, akik valóságos, élő hittel, bizalommal fordulnak Istenhez, megjavul az életük, megváltozik a gondolkodásmódjuk, érzelmi világuk, a életcéluk. Egy olyan célt kapnak Jézus Krisztusban, mint ami addig nem volt. Van értelme fölkelni. Én mindig ezt prédikálom. Amikor megtérünk, amikor átadjuk az életünket Krisztusnak, van értelme, hogy reggel fölkeljek. Mert van egy Istenem, van egy elrendelt nap, amit az Isten az én életemben véghez akar vinni, használni akar, valamit elkészített. Van értelme az életnek.
1: Még azt is hozzátehetjük, hogy van már reménysége az életüknek, az életünknek, mert lehet, hogy addig úgy kelt föl valaki, hogy olyan nehéz helyzetben van, hogy azt mondja, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Nálunk volt egy olyan, bocsánat, hogy itt csapongok, de volt egy olyan idős néni, egy nagymama, aki bement a családsegítőbe, és azt mondta, ha most nem tudnak nekem segíteni, én hazamegyek, és öngyilkos leszek. És Ennek a nagymamának adtak egy meghívót a mi gyülekezetünkbe csomagosztása. És eljött a csomagosztása, és ez a nagymama ez megtért. És nem a csomag volt a lényeg, a segített neki egy hétre, vagy másfél hétre. A lényeg ott az volt, hogy találkozott Istennel a gyülekezetben. Megtért. És ez a nagymama ugye nagy család volt, hozta az összes gyermekét, hozta az unokáit, mindenkit a környezetéből, akit csak tudott, mert ugye azt az Istent akarta, hogy ők is megismerjék, aki őt megoltalmazta attól, hogy megölje magát. És egy egészen új életet kapott ő is, és a családja is. Jó reménységet kapott Istentől, bűnbocsánatot, és örök életet. És egészen másképpen zajlottak a napjai, mint előtte. Maradtak a nehezek, nem lettek gazdagok, vagy nem lett másik házuk, vagy nem lett neki több pénze, de lett neki reménysége és örök élete. És ez mindennél fontosabb volt.
0: Igen, sokszor emlegetett dolog, hogyha valaki igazán megtér, azt a környezete is észreveszi és kihat rá. Valahogy így volt nálatok is, ha jól tudom, hiszen említettétek már többször, hogy két lányotok van, akik már nem is olyan picik, sőt, már nagyok. És ha jól tudom, azért nekik is van közük az üdvhadsereghez, jól tudom?
1: Igen. Két lányunk, az egyik, a nagyobbik, 30 éves, ő a Barbara lányunk, a nagyobbik, és van a kisebb, az Annabella, ő 28 éves, neki van már két gyermeke, két unokánk van. A nagylányunk még nincs férnél, Annabella ugye férnél van, és a férjével ő vette át a debreceni gyülekezetet, amikor minket ide áthelyeztek Miskolcra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy ismerős, jó kezekbe került a gyülekezet, amikor mi eljöttünk.
2: Megint csak azt szeretném úgy mondani, hogy mennyire Isten meghallgatja az imádságot. A lányom 16 éves volt, amikor odajött hozzánk, és azt mondta, hogy apu, anyu, szeretném, ha imádkoznátok a férjemért. És kicsit úgy megijedtem, hogy valami jelölt van, és azt mondta, nincs semmi, csak érzi, hogy kezdjünk el imádkozni. És elkezdtünk imádkozni az ő férjéért, aki majd lesz, és amikor ő 21 éves lett, akkor találkozott a jelenlegi férjével, és megtudtuk, hogy abban az időben tért meg a férje, amikor mi elkezdtünk imádkozni a lányom férjér. És azért is imádkoztunk, hogy olyan fiú legyen, aki az üdvhadseregben szeretne szolgálni. És olyan érdekes volt, hogy amikor ők megházasodtak, akkor a fiú nem üdvhadsereges volt, egy másik gyülekezetbe járt. És eltelt egy kis idő, és ők megkerestek bennünket, mint házas pár, hogy ők úgy döntöttek, hogy szeretnének az üdvhadseregben szolgálni, szeretnék itt megélni a hitüket. Hogy milyen jó ezt látni, hogy Isten még ezt is meghallgatta, és most a vejem, a lányom azt a szolgálatot viszi tovább, amit mi akkor elkezdtünk Debrecenbe, és már több mint 3 éve végzik, és nagyon jól csinálják. Szoktam mondani, hogy gyerekek jobban csináljátok, mint én.
0: Hogy tapasztaljátok? Vágynak az emberek Budapesten, a Dobozi utcában, Debrecenben, Miskolcon, vágynak a jobb után, vágynak Isten után? Van bennük éhség?
2: Nehéz kérdés.
1: Azért nehéz kérdés, és az elején említettem talán, hogy úgy rácsodálkozok, hogy megtértünk 20 évvel ezelőtt, hogy az Isten mit végzett el, mit tudott elvégezni bennünk, mert ez nekem a mai napig egy csoda, hogy elfogadtuk, és meghajoltunk előtte. Hogy úgy látom, hogy, tehát hogy visszatérve a kérdésre, hogy az emberek nyitottak-e, úgy látom, hogy akarják is a jót, az Istennel való közösséget, és valahogy beleszól az értelmük, beleszólnak az érzelmeik, és annyi minden beleszól, hogy egyszerűen nem tudnak, vagy nem jól mondom, inkább úgy nehezen fordulnak oda teljes szívvel, teljes nyitottsággal az Isten felé. Én ezt tapasztalom, és azért is furcsa nekem, hogy az Isten micsoda nagy csodát végzett, amikor megtérhettünk, hogy nem szólhatott bele az értelmem, nem gondolhattam túl a dolgokon, csak egy volt a fontos, hogy Isten megszabadítson, és kapjak bűnbocsánatot a bűneimre. És valahogy ezt keveslem a mai időben, hogy nem a bűnbánat, tehát nem a bűneimre való bűnbocsánata fontos, hanem nagyon sok esetben az, hogy kijöjjek abból az anyagi helyzetből, abból az anyagi nehézségből, amiben benne van az életem, hogy az a nyomorúság szűnjön meg az életemben. Tehát ez a fontos, és Isten erre nem biztos, hogy válaszol. Nem azért küldte el a fiát, hogy ami anyagi helyzetünkön javítson, hanem azért küldte el, hogy a bűneinktől megszabadítson, megtisztítson, megmosson az ő drága vérével, és be tudjunk menni a mennyországba, hogy örök életet tudjon nekünk ajándékozni. És ebbe igen, időnként benne van az is, hogy az anyagi helyzetem változik, de van, aki nem, van, aki olyan szegényen fogja dicsőíteni Istent, és ő akkor is boldog lesz, és nincs ezzel semmi probléma, mert az Isten a minden ígérete arra van, hogy a mindennapi kenyerünket megadja, és nem fog kenyérkéregető lenni az igaznak a magzatja, ugye? És nem arról van szó, hogy akkor utána már palotába fogok lakni, vagy mit tudom én, milyen kocsim lesz, hanem egy másfajta életről, ami Istennel ki lehet mondani, hogy egy boldog, beteljesedett élet, ami amíg nem élünk Istennel, fogalmunk sincs, hogy ilyesmi létezik. Mert amiről azt gondoljuk, hogy a pénz vagy megadja, vagy minden más anyagi biztonság megadja, vagy a férj, vagy a feleségem, vagy a gyerekek majd nyújtani fogják azt a boldogságot egy ideig. De utána az valahogy elmúlik, és elhalványul, a gyerekek megnőnek, és férhez mennek, és elmennek otthonról, és nem én leszek neki a fontos, hanem majd a férje meg a gyermeke, és ez így természetes, és az, amit ez a világ tud adni, az nem maradandó. Nekünk csak az a maradandó, amit az Istentől kapunk, boldogságot és békességet.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az igéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra. Míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt, akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet?

0: Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében, beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szent Atya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanúsok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia, Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a Tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre, ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetből kiinduló arányok érnek benne össze, hívta föl a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte föl, amelyben arról értekezett, miért is fontos az életvédelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát vesztett ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról, és magáról az emberről, foglalta össze gondolatait.
1: Kulturális programajánló.
0: Emlékezz Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasóestre, az Eszterházy Péter és Gitt.

0: nyitott a könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től 19 óráig. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója, házigazda Hafner Zoltán és Lászkaliszki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtarta személyenként legfőjebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, 8. kerület, Szent Királyi utca, 51. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Nyári gyermektábor szervezet válcott az Egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén az idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karancságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegyei július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácot táborozó gyermekekkel. Körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándokút ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük, július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Györe Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záró istentiszteletén kapott úti áldást. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Holnap után csütörtöktől vasárnapig, azaz július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek föl, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen. Egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Változóan felhős, napos, de melegedő nyári idő. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütés várható, eső néhol eshet, az északias szélben 25-33 fok várható. A hét nagy részében igazi nyári meleg időre számíthatunk, délutánonként azonban több alkalommal csökkenthetik a meleget a záporok és a zivatarok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Naponta frissítsd magad. Reagálj új módon az újra. Ne a régi berögződések alapján. Ha a régi alapján reagálsz, elhibázod. Nem lesz híd közted és a között, ami történik körülötted. Mindig késésben leszel, s a vonat mindig elmegy az orrod előtt. Osó.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy az az ezredes, aki Pál apostolt tulajdonképpen kiszabadította a lincselni készülő tömeg kezéből, azért úgy dönt másnap, hogy mégiscsak lekísérteti Pált a nagy tanács elé, ugye a nagy tanács az a bizonyos 70-es testület, a Sanhedrin, hogy hallgassák meg, illetve hát tulajdonképpen a nagy tanács szempontjából hallgassák ki, és igazából azt szerette volna, ha ő is megtudja, hogy mi az igazi vád Pál ellen. Hiszen nem derül ki, mert mindenki csak kiabál, kiáltozik, az ezredes azt tudja, hogy Pál apostol római állampolgár, ez ugye egy megveretés elkerülése közben derül ki, de meg akarja tudni az igazságot. Ám Pál apostol ott csak egy pár mondatot mond, és gyakorlatilag fölrobban a gyűlés, hatalmas veszekedést támad, hiszen a szadduceusok és a farizeusok egymás ellen támadnak, hiszen a szadduceusok nem hiszik, hogy van lélek, nem hiszik, hogy van ítélet, örökké valóság. A farizeusok természetesen a Szentírás alapján mindezt hiszik, és ebben a vitatkozásban olyan helyzet támad, hogy az ezredes újra leküldi a katonáit, hogy hozzák vissza Pált. Innen fogjuk folytatni. A 10. verstől olvasom, csak azért, hogy az összefüggést jobban lássuk. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, ha valaki velem együtt olvas, ez az apostolok cselekedetei 23. fejezetében van természetesen, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye a várba. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az úr, és azt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Az elmúlt alkalommal már nem maradt idő, hogy erre a különös eseményre sok szót kerítsünk, és lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát nincs is erről nagyon mit beszélni, hát mellé állt az úr, aztán mellé állt az úr, és akkor elmondta, és kész, menjünk tovább. Na de tessenek csak egy pillanatra megállni. Annyira nagyon természetes dolog az, hogy valaki mellé odaáll az úr? Annyira nagyon természetes dolog, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tulajdonképpen úgy megindul az egész világ, és minden bizonytalan lesz, úgy dönt a mindenható Isten egyszülött fia, hogy nem egy angyalt küld, mint ahogy először se Gábriel arkangyallal, vagy Mihály arkangyallal találkozott Pál a damaszkuszi úton, az volt a válasz, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És most úgy dönt, ami drága megváltunk, hogy itt az ideje, hogy annak a Pálnak, aki nem futamodott meg, aki bár városról városra hallotta azt a bizonyságtételt, de nyugodtan mondhatnánk, hogy proféciát, hogy Jeruzsálemben fogság és nyomorúság vár rá, aki az út közben ezzel rendkívüli mértékben megkínlódott, és szó szerint megkínlódott, hiszen egy darabig egyedül gyalogolt, hogy ezt föl tudja dolgozni, utána viszont újra és újra azzal kellett szembesülnie, tessenek csak a Milétoszban elhangzott búcsúbeszéd utáni eseményekre gondolni, de különösen miután már kiköt Tírusznál, aztán Cézáreánál. A testvérek könyörögnek neki, hogy ebben a tudatban inkább ne menjen fel Jeruzsálembe, és Pál azt mondja, hogy én nem csak megkötöztetni, én az életemet is oda adni vagyok kész az Úr Jézus Krisztusért, és az Úr Jézus hagyja, bocsánat, hogy ezt így mondom, csak nem tudom jobban kifejezni, hagyja, hogy menjenek az események, és miközben mennek az események, és Pál minden tettével bizonyságot tesz arról, hogy valóban nem fog megfutamodni, valóban hűségesen ragaszkodik az Úrhoz, hogy amikor gyakorlatilag felkoncolni akarja a tömeg, akkor nem azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy ide rendelted a rómaiakat, és kimenekítettél, aztán tűnjünk el innen minél előbb, mert mi vár itt rám, hanem ő kéri a rómaiakat, hogy álljanak meg, hadd beszéljen a néphez, ő bizonyságot akar tenni ennek a népnek Krisztusról. Aztán elkezdi a bizonyságtételt a nagy tanács előtt is, és akkor úgy gondolja az Úr, hogy na itt van annak az ideje, hogy most ő közbelépjen. Sokat szoktunk beszélni az Úr Jézus kegyelméről, hűségéről, szeretetéről, de ezt a fajta különleges kegyelmet és szeretetet azt gondolom, hogy csak csodálni lehet. Mert az, aki a menny dicsőségét fölcserélte és idejött a földre, aztán visszament az atyához, és ahogy a hitvallásban mondjuk, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, és onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. Ha úgy dönt, hogy a történelem bizonyos pontjain valami miatt engedi, hogy személyében találkozzon vele valaki, akkor az rendkívüli kegyelem. Múltkor találkoztam egy leírással, ahol azt méltóztatott leírni valaki, hogy egyébként, aki hűséges az Úrhoz, az ilyeneket mindenki átélhet. Hát én erre azt tudom mondani, hogy ez úgy, ahogy van, semmilyen bibliai igével alá nem támasztható túlkapás. Mert hogy ez az Úrnál van, hogy mikor és milyen okból fog a történelemben ilyeneket tenni, de azt hiszem, hogy erre is igaz, hogy vajon sejtjük-e, hogy mennyi szenvedésen ment át eddigre az a bizonyos tarzuszi Pál, hiszen ekkora már rég túl van azon, amit a korintusi második levélben leír, hogy 5-ször kapott 40 botot egy hián, hogy megkövezték, hogy 3-szor szenvedett hajótörést, hiszen az a hajótörés, ami nekünk leírásszerűen megvan, az majd a Rómába vezető út közben lesz, tehát az lesz a negyedik, tehát arról nem tudunk semmit. Tehát rengeteg minden szenvedést elvállalt ez a Pál, és most az Úr Jézus azt mondja, bízzál. Ugyanazt a hangot üti meg az Úr, amit Ézsaiás prófétán keresztül szokott. Ne félj, megváltottalak, neveden neveztelek, az enyém vagy. Ha vízen mégy át, én vele vagyok. Ha folyókon a habok nem borítanak el, ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged, mert én az Úr vagyok, a te őriződ, Izrael szentje, a te megtartód. És itt ez a bízzál, ez nem valamelyik embertől jön. Néha az is jól esik az embernek, hogyha egy kritikus ponton jön valaki, aki az éppen zajló események ellenére amolyan ellenpontként ráteszi az ember vállára a kezét, és azt mondja, hogy ne félj. De itt nem ez történik. Itt maga az Úr mondja, bízzál. És azt is megmondja, hogy ahogy bizonyságot tettél Jeruzsálemben, ugyanúgy kell Rómában is. Én azt gondolom, hogy azért értő füllel hallgatók azt is kitalálják ebből, hogy az Úr Jézus egyből azt is megmondta, hogy azért ez a fogság nem 3 perces lesz, hiszen ha holnap indulnak Rómába, akkor is hónapokig tartó fogságról van szó, akkor még nem is sejthette Pál, hogy azért itt nem hónapok, hanem évek fognak eltelni. De ez a bízzál minden esetre a következő eseményekre rendkívüli mértékben fölkészítette, és azt akarta az Úr, hogy ne veszítse el a lelki erejét. Ez a bízzál egyben azt is jelentette Pálnak, hogy akármi is történik, nehogy föladd a reményt. Mert amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy bízzál, Rómában is így kell bizonyságot tenni, ez tulajdonképpen biztosítékot is jelentett arra, hogy történjék bármi, te Rómába fogsz érni. És ezt hogy fogja intézni az Úr? Hát ahogy akarja. Bocsánat, most lehet, hogy valaki a hallgatók között fölkapja a fejét. Itt Pál apostolnak annyi lesz a dolga, hogy ő maradjon az Úr mellett. A többit majd az Úr intézi. Bármilyen válságos helyzetek akadnak közben, már pedig ez a helyzet mindjárt másnap válságosra fordult. Tessék csak hallgatni. Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak, súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit se veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Hát ez nem valami evangélium, ugye? Alapvetően, amikor 40 ember ennyire egyetértésre jut, a akkor érdemes végig gondolni azt a hiedelmet, hogy milyen jó dolog, amikor egység van egy közösségben. Hát ennél nagyobb egységet el se lehet képzelni. Ez a 40 ember egyet akart minden szempontból, sőt, ön elátkozással vállalták azt, hogy még csak nem is esznek, meg nem is isznak, amíg Pált el nem teszik láb alól. És úgy tűnik, hogy ez az egységük, ez szép csendesen kiegészült a nagy tanács megfelelő képviselőinek az egyetértésével. Milyen megdöbbentő, hogy a gonoszságban rendkívüli egységre tudunk jutni elég gyorsan. És ilyenkor nagyon fontos kérdés, hogy és ezt miért engedi Isten? Engedi? Tessék csak nézni, a számításban hiba csúszik. Pál nőtestvérének a fia azonban hallott a cselszövésről, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Én sokszor hallottam, hogy ez egy kisgyerek volt. Pál majd ifjúnak nevezi, én nem tudom, hogy hány éves volt, egy biztos. Vagy senki nem látta, hogy ez a fiú ott van valahol, valami függöny mögött, vagy pedig annyira kisgyereknek tartották, hogy nem is kell vele foglalkozni, hát mit tehető ennek az egésznek ellenére? Na de kiszámíthatott arra, hogy az az ifjú, az pont Pál nőtestvérének a fia. Mit csinál Isten? Megakadályozza ezt a cselszövést? Nem engedi, hogy ez a 40 ember összejöjjön? Persze, természetesen sokkal izgalmasabb lenne, mondjuk egy kicsit olyan hollywoodisabb lenne, hogy amikor ez a 40 kimondta a szót, akkor a mennyből egy villám lesújtott, és porig égett az épület, és az a 40 eltűnt. Na de nem ez történt. Isten lyukat támasztott a zsákon. Vagy, ahogy szokták mondani, porszem került a fogaskerekek közé. Ez a fiatalember. És pont ahhoz került el az információ, akinek nagyon fontos volt az a tarzuszi Pál. Egyébként, hogyha beletetszenek gondolni, Jeruzsálemben azért nyilván egy néhány ezer gyerek futkosott abban az időben is, és pontosan ennek a fiatalembernek kellett ezt az információt megtudni. És ez a fiatalember, hogy nem, el nem tudom képzelni, a lényeg az, hogy bejutott az Antónia erődbe, amit egyébként római katonák őriztek, és el tudta mondani Pálnak az információt. Lehet, hogy úgy tett, mintha ennivalót vinne, én nem tudom. Egyébként abban az időben ez könnyen elképzelhető, hiszen szemben a mai börtönhelyzetekkel, abban az időben, ha valakit börtönbüntetéssel, fogsággal sújtottak, akkor evett, hogyha valaki vitt neki. Nem véletlenül, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. Tehát, ha valaki nem kapott a börtönben enni, akkor nyugodtan elhalhatott. De ha valaki vitt neki, akkor életben maradt. Hát Pálhoz is valószínűleg juttattak élelmet, de ez az én fikcióm, ezt el kell mondani, hogy talán így ment ez a fiatalember, és közben elmondta Pálnak, hogy ezt ő hallotta, és mit tehet ezzel a tarzuszi Pál? Tessék csak nézni. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Ez nem egy szokványos pozíció. Ez letartóztatott személy magához kéreti az egyik századost, akinek azt mondja, hogy a nála levő fiatal embert, azt kísérje már el az ezredeshez. Lehet, hogy a mai világban azt mondanánk, hogy ez nonsens, kérem szépen, ilyen nem fordulhat elő. Igen, nem csak ne tessenek elfelejteni, hogy itt a római katonaságról van szó, és a római katonaságban a százados is, meg mindenki más is tudta, hogy a letartóztatott, akit egyébként kis híján, ítélet nélkül elvertek súlyosan, vallatni kezdtek volna anélkül, hogy bírói eljárás történt volna, tehát, mint római állampolgár, jogosult lett volna akár a császárig menni ezzel a jelentéssel, hogy vele mi történt, tehát nyilván egy kicsit kivételezett helyzetbe hozta Pált Isten. És ennek a kicsit kivételezett helyzet, ettől még börtönben volt, ezt azért szeretném hangsúlyozni, de ennek a kicsit kivételezett helyzetnek az lett a következménye, hogy nyitott Isten egy ösvényt. Ez már második. Az első az volt, hogy pont az a személy hallotta meg, akinek meg kellett hallani. A második, hogy nyitott Isten egy olyan ösvényt, ami tulajdonképpen szinte azt lehetne mondani, hogy is nyílt ez? A római állampolgárság útján, ami nagy becsben volt az ezredes előtt is. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta, a fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Nem tudom, hogy mennyire van érzékünk a vidám dolgokra, kedves hallgatóim, de én most javaslom, hogy egy picit próbáljuk elképzelni magunk elé ezt a helyzetet. Ott jön az óriás, nem tudom hány éves ifjú, aki ott áll egy római ezredes előtt, és átveszi a parancsnokságot. Hiszen nem csak azt mondja el, hogy a zsidók közül 40 ember összeesküvésző Pál ellen, hanem elmondja a helyzetet, és mint ahogy az nagyon sokszor szokott lenni ifjú óriásoknál, mindjárt meg is mondja az ezredesnek, hogy mi a dolga. Azt mondja, hogy megkérnek majd, hogy vezettesd le Pált, de te ne engedj nekik. Nem tudom, hogy az ezredes hogy bocsátotta el, itt az van, hogy azt mondta, hogy ne mondjon egy szót se, de úgy magamban megjelent hasonló szituáció, és ilyenkor szoktak annak idején Magyarországon legalább egy barackot nyomni a tisztes fiatal ember fejére, vagy megveregetni a vállát, és amikor elment, akkor elmosolyodni, és azt mondani, hogy ez ám a fiatal ember, miből lesz a cserebogár. Hát itt tulajdonképpen ebből a miből lesz a cserebogárból azért valami rendkívül jó dolog nő ki, mert ez már a harmadik dolog, hogy az ezredes odafigyel egy csak nem gyerekre. Ugye először pont az hallja meg, akinek meg kell hallani. Isten készít egy ösvényt, ez már a harmadik, és arra keressük a választ, ugye nem felejtjük el, hogy engedhet meg ilyet Isten. Tehát ott is van már egy rés, és az ezredes meg odafigyel egy gyerekre. És nem csak meghallgatja, hanem azt a ne engedj nekiket, azt halálosan komolyan veszi. Tessék csak hallgatni. Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik, este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast, 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátás állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Na akkor álljunk meg egy picit. Itt baj van ám a számokkal. Állítsatok elő 200 katonát, 70 lovast és 200 lándzsást. Induljanak Cézáreába. Adjatok hátas állatokat, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Kénytelen vagyok megint kedves hallgatóimnak a képzelő erejét kölcsön kérni, ugyanis a római szabályok szerint vagy kettes, vagy négyes menetoszlopokba vonultak. Tessék már végig gondolni, hogy milyen az menetoszlop az, és akkor most maradjunk az egyszerűség kedvéért, tekintve, hogy főútvonalon mennek az abban az időben, tehát karavánúton fognak haladni. 50 sor katona. Utána, hát a lovasok nem fognak négyen menni egymás mellett, 70 lovas, ami azt jelenti, hogy 35 pár. Ami azt jelenti, hogy nyilván a 36. pár az a százados lesz, meg a tarsuszi Pál, aki ennek az egésznek a közepén fog lovagolni, majd mögötte újabb négyes oszlopokban 200 lándzsás. Hát itt nem a római helytartó megy, mert hogy körülbelül vele szokott ekkora haderő vonulni, amikor megy valahova a biztonság okáért. Alapvetően ez már önmagában is egy 100 métert meghaladó katonai konvoj. Kinek jut eszébe egy ekkora katonai konvojra rátámadni? Ráadásul, most elnézést, hogy feszítem itt a húrt, az ezredes úgy gondolta, hogy ha valakinek elment volna netalántán az esze, és rátámad erre a konvojra bárhol, a 70 lovas az bőségesen ad lehetőséget arra, hogy azonnal üldözőbe vegyék és letartóztassák. Tehát egy ekkora tömegnek nem fog neki menni senki. És kilovagol középen, nem a római helytartó. Nem tudom, hogy Pál apostol később, amikor a Kolosséi levelet fogalmazta, a második fejezetet, eszébe jutott ez a jelenet, mert azt mondta, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette, Krisztusban diadalmaskodott, és ott van egy diadalmenetről szóló kép az eredeti szöveg görög kifejezésében. Krisztus nagykövete. A korintusi levélben azt írja, hogy mi pedig Krisztusért járunk követségben. Krisztus nagykövete vonulott lóháton, miközben 400 római katona gyalogol. Mert ugye nem kell mondani, hogy a 70 lovas az lóháton ment, de a másik 400 gyalog. És középen a tarzuszi Pál lóháton. Tulajdonképpen, ha belegondol valaki, egy kicsit el is mosolyodhat. Mert hogy Isten úgy döntött, hogy az ő szolgájának most megadja a tisztességet. Természetesen, még mielőtt valaki azt fogja mondani, hogy igen, de fogolyként indul, és amikor majd megérkezik a helytartóhoz, megint fogolyként érkezik, és ráadásul ott hosszú időt fog fogságba tölteni. Azért ne tessenek elfelejteni, hogy a helytartó is tudta, hogy merre hány méter, és ráadásul az ezredes egy levelet is mellékel. Tessék csak hallgatni! A 25. verstől erről így számol be a Szentírás. Aztán levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni. De csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Van ebben egy kis huncutság, minthogyha az idők kicsit összekeverednének, de folytassuk inkább a levelet. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem, megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogyha panaszuk van ellene, előtted mondják el. Mint azt a levél olvasása közben említettem, itt van egy kis csendes csúsztatás, de hát egy római ezredestől tulajdonképpen ennyit elnézhetünk. Ezt kérem, ne értse úgy bárki, hogy arra biztatnék valakit, hogy egy kicsit megengedhetünk magunknak csúsztatásokat. Én csak arról beszéltem, hogy ez a római ezredes megpróbálta Félix helytartó előtt a helyzetet kihasználni, és egy kicsit jobb fényben tüntetni föl magát a valóságnál, de a többi úgy rendben is volt. És egyébként kiváló a megoldás, hiszen tessenek csak arra gondolni, hogy ahogy szokták mondani, most szünteti meg Lysias ezredes a hazai pálya előnyét a nagy tanácsnak. Az utolsó hely, ahova szívesen akartak menni, az Cézáreába, a római helytartónak a palotája. Általában akkor szoktak a római helytartóval társalogni, amikor az évente egyszer-kétszer Jeruzsálembe vonult, és akkor keresték föl. De ez egy nagyon kellemetlen, kínos helyzet a zsidók számára, hogy ők menjenek Cézáreába, ráadásul Cézárea abban az időben római gusztus szerint épült város, szobrokkal, amfiteátrummal, mindenféle olyan dologgal, ami egy héber ember számára kerülendő a törvény szerint. Szóval Lysias, és ez már a negyedik dolog, illetve hát az ötödik a katonaság után egy olyan lépést tett, ami nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza azokat, akik Pált vádolni akarják. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipátriszba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából, így szólt, akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek, és megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Az idő elszaladt, legközelebb majd egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk, én nem fogjuk folytatni. Viszont hallásra!
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 14-e. Csak egy pártot ismerek, az igazságét. Ez volt az 1826-ban született Vasvári Pál jelmondata. Az egyetem után a Teleki Blanka által alapított nevelőintézetben tanított. A Kisfaludi Társaság 1845-ben meghirdetett Vigepos pályázatára hexaméterekben írta a Szerelmes Bajnok című művét Pázmán lovagról hexaméteres versformában. Történelmi, filozófiai, moralizáló cikkei a Társalkodóban, az Életképekben, a Pesti Divatlapban és a Honleányok könyvében jelentek meg. 1848. március 15-én a forradalmi ifjak között fontos szerepe volt a 12 pont megalkotásában, majd a népgyűlés elé terjesztésében. Tagja lett a Közcsendi Bizottmánynak is. A kormány munkájának megindulásakor titkár Kossuth Lajos pénzügyminiszter mellett. 1849 elején Bihar, Szatmár és Szabolcs vármegyékben szabad csapatot verbuvált, és ennek vezetője is lett. De a tehetséges ifjú eltűnt a harcokban.
2: 1903-tól 1993-ig élt Esze Tamás, lelkész, történész, az azonos nevű Kuruc brigadéros leszármazottja. Tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Egyetemen folytatta. 1930-ban pápán lelkészé avatták, először Szankon, majd Gyöngyösön, azután Budapesten szolgált. 1951 és 80 között a Református Konvent levéltári és helytörténeti előadója, valamint a Református Egyház tudományos gyűjteményének főigazgatója. Tanított a Református Teológiai Akadémián, több évig szerkesztette az Egyháztörténet című folyóiratot. Fő kutatási területe a protestantizmus, valamint a Rákóczi kor története. Munkái. Egy fejezet a Rákóczi szabadságharc könyv és irodalom történetéből. A református Esze Tamás. A Kuruc szabadságharcok a költészet tükrében. Jeltelen sírok. Levéltári adatok református lelkipásztorok életéhez. Kuruc vitézek folyamodványai 1703 és 1710 között.
1: Ingmar Bergman svéd filmrendező 1918-ban született luteránus lelkész gyermekeként. 19 évesen elhagyta a szülői házat és színházrendezőnek állt. 1944-ben kinevezték a Helsingborgi Városi Színház rendezőjének. Két év múlva a Göteborgs Staatstheaterbe került, ahol Albert Camus Caligula című drámájának világpremierjét rendezte. Filmes munkái mellett is folyamatosan rendezett vidéki színházakban. Az 1955-ös Egy nyári éj mosolya című filmjével szerzett nemzetközi hírnevet. Ezt erősítette tovább a Hetedik pecsét, a Nap vége és a Szűzforrás sikere. Létrehozta a Hitet is nélkülöző magány trilógiáját, a Tükör által homályosan, az Úrvacsora és a Csend című filmekkel. Szövevényes emberi kapcsolatokat jelenít meg a Persona, a Suttogások és sikolyok, és utolsó alkotása a Fanni és Alexander. Életművét is átjárja a kérdése: hogy fog az ember valaha is megérteni másokat, ha magáról sem tud semmit?
2: Siklós József 1920-ban látta meg a napvilágot. munkaszolgálatos ideje alatt került kapcsolatba a református egyház mentőmissziójával, 1950-ben fejezte be teológiai tanulmányait. 1959-től Jászkíséren szolgált lelkészként. 81 őszétől haláláig a református iszákos mentő missziójának titkára volt. Versei, cikkei jelentek meg például az élet és jövő, a megújhodás, az út hasábjain.
1: Az élet és irodalom közül mindig az irodalmat választottam, mert azt hiszem, ez az életem. A világ tényei nem az irodalom tényei, de a világ igazságai az irodalom igazságai. Vallotta a 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter végzett matematikus, aki 1978-tól lett az intertextualitást megvalósító posztmodern író. Maradandó kötetei: Pápai vizeken ne kalózkodj, Termelési regény, Kis regény, Bevezetés a szép irodalomba, 17 hattyúk, Csokonai Lili álnéven, Függő, Bevezetés a szép irodalomba, Harmónia celeszti, valamint A szavak csodálatos életéből.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben, azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Efézus 4, 23-25.
1: Sajnos szembe kell néznünk azzal, hogy gyakran becsapjuk önmagunkat és másokat is. A látszatok világában mozgunk. A nagyra nőtt becsvágy, a mérhetetlen birtoklási szándék és a hiába való világi kívánságok vezetnek. Határozzuk el, hogy letörjük magunkban ezek uralmát az Úr Jézusba való hitáltal. Gondoljunk csak a hazugságra. Rád tapad az emberre, mint valami sötét árnyék, és megöli a bizalmat. Természete szerint mindenki hajlamos arra, hogy hibáit letagadja. Megtérni azt jelenti igazzá lenni. Még ha általában elutasítjuk is a hazugságot, és szégyellenénk magunkat, ha másokat tudatosan becsapnának, de olykor rávisz a helyzet. Ilyenkor a gőgünk megakadályoz abban, hogy akár magunknak is beismerjük saját igaztalan voltunkat. Csak az lesz igazzá, aki alázatosan meghajol Isten előtt. Vigyáznunk kell minden kiejtett szóra, és kérjük az igazság lelkét, hogy jelezze, valahányszor hamis érveket hozunk föl. Büntessen meg, ha igaztalan szó csúszik ki szánkon. Figyeljük meg, milyen sokszor túlzunk és fontoskodunk. Csak azt említjük meg, ami előnyös és kedvező fényt vet ránk. Megkerüljük az igazságot, mert félünk, kétértelműen beszélünk, a többit meg elhallgatjuk. Ezzel a másikat hamis hitben hagyjuk, mert kellemetlen vagy fájó a dolgot tisztáznunk. Ha Jézus lelke ezekhez hasonló hamisságokat fed föl bennünk, üdvös azt nyíltan bevallani. Nem mondtam igazat. Az ilyesmit ugyan nehezen vesszük ajkunkra. Mélyen megszégyenítő. Ám biztos eszköz arra, hogy a hamis látszattól megszabaduljunk. A nem őszinte lelkület szétválaszt, az igazság összekapcsol. Elsősorban az Úr előtt alázkodjunk meg mélyen, ha a hamisságon kapjuk magunkat, és keressünk megtisztulást Jézusban.
0: Igazságban dicső atyám, fohászomat Babits Mihály őszinteség versével helyezem eléd. Őszinteség. Ó, hogyha a szív oly tiszta lenne, mint hegyi víz, könnyű, mint a vers, ami rímre megy, és egyszerű, mint az egyszeregy. Fa vagyok, a lábam sárban áll, ezer álmom vétkes kört csinál, s lelkemben úgy eltéved a fény, mint egy labirintus ösvenyén. Tán zöld bozót, gazos labirint, talán csupa kőfal kacskaring, mélyén, hova röngellánk sem ér, mély szörnyeteg lakik és henyél. A szó ott tévedez, elmarad. Fond Ariadném szent fonalad, és ahová sem igen, se nem, tán elvezet majd a szeretet. Hogyan mutassa a föld magát, ha az ég nem küld feléje sugárt? Fa vagyok, lábam a sárba tapad, de karjaimat már vonja a nap. Kérlek, atyám, segíts tiszta szívhez, fényben ragyogó lélekhez, hűséges szavakhoz, hogy lelkiismeret furdalás nélkül fogadhassam irgalmadat, békességedet, áldásodat. Igaz lelkem fohászkodik te hozzád, bármi is jöjjön, Uram, én azt hálás szívvel fogadom. Add, hogy lássam magam mindig a te igaz szemeddel, mindenkire úgy tekintsek, mint isteni gyermekre. Kérlek, add áldásodat jó szándékaimra. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia, Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetből kiinduló arányok érnek benne össze, hívta föl a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte föl, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát vesztett ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Foglalta össze gondolatait. Egyházkerületi közgyűlés 2026. A Tiszáninneni Református Egyházkerület július 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen elhangzott a püspöki beszámoló. Az évi rendes közgyűlés Kolumbán Gábor lelkészi főjegyző igeolvasásával, majd imádsággal kezdődött. Ezt követően Molnár Pál főgondnok két ígét szem előtt tartva nyitotta meg a közgyűlést. Elsőként a mindeddig megsegített minket az Úr, Sámuel első könyve 7.12 ígét helyezte a szívekre a megújulásokkal kapcsolatban. Másodikként a Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Zsidókhoz írt levél 1.8 ígét pedig az országos választások utáni és az egyházi választások előtti változásokat magában hordozó örök isteni állandósággal kapcsolatban emelte ki. Barna Sándor püspök jelentésének igei bevezetőjéül a Jelenések könyve 3. fejezetének 1-3-ig tartó szakaszát, valamint a 118. Zsoltár 17. és 22. versét választotta. Ige magyarázatát követően a püspök rátért a jelentésekre, amelyet a vezetve szolgálni, szolgálva vezetni szavakkal jellemzett, mint egy utalva a püspöki tört ciklusa tavalyi évének szemléletmódjára. Nyári

0: híreinket hallották.
1: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
2: Kedves hallgatóink! Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.
3: Szép estét kívánok mindenkinek! Egy kérdés a címe. Elpusztítja az ember a Földet? Ha rajtunk állna, igen. Ez biztos. Amikor én kisiskolás voltam, a Miskolci Református Gimnáziumban voltam első gimnazista hallgató, aztán lettem 6-os, 7-es, 8-os, tudják, mert hát úgy jött életkorom miatt a dolog, hogy 5-es nem voltam, csak első gimnazista, aztán 6-os, 7-os, 8-os. Akkor volt egy Bánhegyi Gyuri bácsi nevezetű földrajztanárunk, aki az első földrajz órán megtanította nekünk azt, hogy a természet az megújul, és bármit is csinálunk, a természet győz az ember felett. Ennek illusztrálására elvisz bennünket az ómasai kohókhoz, ahol Fazola Henrik valamikor a 18. század közepén kohókat létesített, és egy ipari táj volt, és ez benőtte az erdő, és azt mondta, ha nem hiszitek, hogy itt volt a kohó, akkor egy kicsit turkáljatok a földbe, és ilyen szép nagy kék, sárga, zöld salagdarabokat lehetett találni. Látjátok? Visszahordította az erdő. Ha most lenne ez, akkor a tanár úr nem mondhatna ezt el. Mert mi emberek oda jutottunk el, hogy igenis, szennyvízcsatornákkal tudjuk változtatni a folyókat, meg tudjuk tenni azt, hogy kihaljon az élet a tengerekből, meg tudjuk tenni azt, hogy az ózonpajzs tönkre menjen, tehát komplettül tönkre tudjuk tenni a Földet. Nem is ez a szörnyű. Nem véletlenül tudjuk tönkre tenni a Földet, hanem amit ismerünk, amit tudunk, azt átszűrjük a mi emberi önzésünkön, és az emberi önzés miatt hiába tudjuk, hogy a szakadék szélén táncolunk, de hogyha ez anyagilag megéri, hát akkor esünk a szakadékba. Én mégse hiszem azt, hogy az ember tönkre tudja tenni a Földet, mert tudom azt, hogy az ember fölött van valaki. Nem valami, hanem valaki. Ezt a valakit hívják úgy, hogy Isten. És mi keresztény emberek, minden keresztény ember egyformán, minden testvérem, nekem mindenki testvérem, aki hisz Jézus Krisztusban, tudja azt, a nagy igazságot, hogy nem öntörvényű ez a világ, hanem a dolgok mögött ott van valaki. És mi nem valamiben hiszünk, mi valakiben hiszünk. És ez a valaki az Isten. De szükségünk van egy külső biztos pontra. Jézus, amikor ezen

0: Földön járt, akkor Jézus Krisztus nem nagyon szeretett beszélni a jelekről. Számtalanszor jöttek a farizeusok, írástudók, és kértek jelet tőle. És Jézus mindig visszautasította a jelkérést. Azt is tudjuk, hogy miért. Azért, mert Jézus Krisztustól, amikor jelet kértek, akkor arról volt szó mindig, hogy bizonyítsd magadat a jellel. És Jézus soha nem akarta bizonyítani magát. Tudnék, a farizeusok azt hitték, és ez egy alaptévedés, hogy a jel, a csoda, az hitet szül. Ez pontosan fordítva működik. Ha van hitem, akkor az életemben tapasztalok csodákat, és akkor jel lesz a jel. Mert mitől jel a jel? A jel csak attól jel, hogy jelent valamit, nem? Jelent valamit az én életemben. A jel nem arra való, hogy a kíváncsiságomat kielégítse. A jel az arra való, hogy jelentsen valamit az életemben. Sose fogom elfelejteni, ezt gyerekkoromban tanultam meg. Volt egy nagybátyám, ki bányamérnök volt, és akkor Szombathelyen lakunk, ott volt lelkész édesapám. És egyszer beállít a Jóska bátyja, és azt mondja nekem, na fiú, van kedved lejönni a bányába? Melyik 13-14 éves voltam akkor, melyik 13-14 éves fiúnak nincs kedve lemenni a bányába? Tényleg nincs, az beteg, akinek nincs kedve. Beültünk egy amerikaiaktól, itt maradt jeepbe, és elvitte a bányához. Kaptam egy lámpát, igazán Davy lámpát, a bányász lámpát. Kaptam egy sisakot a fejemre. Beszálltunk a liftbe, aminek oldala nem volt, csak alja, és akkor ott álltunk. Nagyon gyorsan levitt a fejtéshez, és ott Jóska bátya valamit a bányászoknak mondott, a fejtésmesterrel beszélt, amihez én nem nagyon értettem, én csak néztem körbe, szerte, szét ebben a világban, ez egy szénbánya volt. És azt mondja, na, átmegyünk a másik vágáshoz, itt van egy elhanyagolt tárna. Úgyis meg szeretném nézni, hogy mi újság vele. Elindultunk ezen. Kis kanyar után sötétség lett. Csak a lámpám égett, és mutatta a következő lépést. Előment Jóska bátya, utána meg én. Egyszerre csak megtorpan, és azt mondja, psz, néma csend lett. Azt mondja, hallod? Valami olyasmi hangot hallottam, mint mikor télen a hó csúszik le a háztetőn. Elkezdtem félni. Azt mondja Jóska bátya, ne féljél, csak arra voltam kíváncsi, hogy hallod-e. Tudod, mit jelent ez? Megindult a föld. Hú, még jobban kezdtem félni. Azt mondja, ne félj! Ez azt jelenti, hogy a föld visszaszerzi a maga részét. És ez fog jelenteni, hogy 2 vagy 3 nap múlva beszakad ez a járat, és ez megszűnik. Ami nem is baj, mert innen kitermeltük a szenet, biztonságosabb lesz a többi. De mondom, honnan tetszik előre tudni, hogy 2 vagy 3 nap múlva be fog ez omolni? Hát azt mondja, hallom. Azt mondja, azért kérdeztem, hogy hallod-e, mert a te füled élesebb, mert gyerek vagy. Hogy jól hallom? Na most, én hallottam tényleg ezt a surranást, olyan, mint mikor a hó csúszik le a tetőről, csak nem tudtam, hogy mit jelent. A jel akkor jel, hogyha jelent valamit. Jóska bátyával mentünk nagy nyugodtan tovább. Én fogtam a szénfalat, a nedves szénfalat, még most is érzem a tenyeremben, mert én izgultam, ezt bevallom őszintén, akkor nem mutattam ezt, hanem nagyon hősiesen mentem. És közben azt mondja, hogy szólni kell a vágásmesternek, hogy a fákat, azokat a ducokat, amivel ki volt ducolva, azt mentsük ki, mert akármit csinálunk, ez a járat be fog dőlni. Na, valami ilyen a jel. A jelhez szükséges az, hogy valaki észrevegye. Ez az első, nem? A második szükséges az, hogy tudja az illető azt, hogy a jel mit jelent. A harmadik pedig az, hogy a jelnek megfelelően, a várhatónak megfelelően, vagy a jelnek megfelelően cselekedjen az illető, nem? Jézus Krisztus az ő második eljövetelének jeléről beszélt, nem a farizeusoknak, a tanítványoknak. A farizeus csak a kíváncsiságát akarta kielégíteni a jellel, Jézus néma maradt. Mondott nekik ilyent, hogy Jónás jele adatik nektek, aztán nem látjátok az ég alját, ha vörös az ég alja, akkor szél lesz. És ezért nem voltak nagyon boldogok az írástudók. Ők kíváncsiskodni akartak. Ők valami érdekeset akartak hallani. Jézus pedig azt akarta, hogy a jel jelentsen valamit. Hogy a jelből következtetni tudjunk valamire. A jel tényleg jelentsen valamit úgy, hogy tudunk valamit, és aszerint is cselekszünk, és mind a kettő fontos. De olvassuk az evangéliumból Jézus szavát. Lukács evangélium a 21. fejezetében, azt olvassuk a 25. verstől, ez egy nagyon érdekes szakasz a Lukács evangéliumának. Jézus azt mondja, és akkor, ez az akkor az ő második eljövetelére utal, és nem akarom az egész fejezetet elolvasni. Ez a szakasz Lukács evangéliumában párhuzamos Máté 24. és Márk 13. fejezetével. Mind a két helyen Jézusnak a nagy héten, az utolsó héten elmondott nagy beszédét idézik az evangélisták, amikor Jézus az ő visszajöveteléről beszél. És azt mondja, akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. Mikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Ez egy nagyon érdekes ige. Ha belegondolunk, ebben az igében minden megvan, amit az előbbi példában elmondtam. Jézus azt mondja, hogy lesz jel. Minek a jele? Hogy ő másodszor jön. És nem akarja Jézus azt, hogy mi ezt a jelet ne tudjuk. Azért, mert Jézus visszajövetelének nem az idejét kell tudni, Jézus maga mondja sem a napot, sem az órát, senki nem tudja. Akármilyen okos egy ember, ezt kiszámítani nem lehet. Hiába plakátolják ki, hogy 2012-ben vége lesz a világnak. Mondtam a múltkor többször is, én nem hiszek egyrészt a világ végébe, de 2012-ben meg sehogy se. Erre is van egy történetem, ezt muszáj elmondani. Valamikor a 90-es években, tehát 98 nyarán, az Egyesült Államokban voltam Washingtonban egy konferencián, és volt egy fél nap szünet. Hát én ugye gyorsan mentem a múzeumba, mert a Washingtoni Nemzeti Galéria, tehát a National Gallery, az a világ egyik legnagyszerűbb képzőművészeti gyűjteménye. És hogy megyek be a galériába, áll egy ilyen szendvics ember, tudják, előtábla, hátultábla ember a kapuba. És elől-hátul az van kiírva, hogy október 22-én vége lesz a világnak. És röplapokat osztogatott, el is osztam ilyen röplapot. És mondom neki, hogy te, biztos ez, hogy október 22-én vége lesz, azt mondja, ez egészen biztos. És látom, hogy a kezében egy könyv van. Oda nézek, hát egy úti könyv. Párizs. Hát miért adtad a kezedbe ezt az úti könyvet? Azt mondja, hát közben én olvasom ezt a könyvet. És mondom, miért olvasod a könyvet? Most augusztus van, októberben vége lesz a világnak. Azt mondja, azért, mert jövőre Párizsba szeretnék menni. Én is legalább ekkorát levettem. Na, nagyon sok ember így van ezzel a világ végével. Hiszi is, meg nem is. De Jézus éppen ezért nem az időt mondta meg, hanem Jézus elmondta, hogy amikor ezeket látjátok, akkor tudjátok, hogy közel van az ember fiának az eljövetele, és ez hozzáteszi, hogy legyetek készen ti is. Mert mit ér az, hogyha én tudom, hogy vége lesz a világnak, valami csoda folytán, mondom, én nem hiszem, hogy vége lesz a világnak, hanem azt hiszem, hogy eljön Jézus, és megújítja ezt a földet, ezt mondja a Biblia. De hogyha tudnám is, hogy vége lesz a világnak, ebből mi hasznom van? Mert itt Jézus nem valami pessimista üzenetet mond, azt mondja itt Jézus, hogy amikor pedig elkezdődnek ezek, egyenesedjetek fel, úgy mondanám ezt mai szóval, legyetek optimisták, mert elközelgett a ti váltságtok. Nem? A keresztény ember csak optimista lehet éppen ezért. Ha én Jézussal járok, akkor csak optimista lehetek, és nem tolhatom magam előtt talicskán az orromat állandóan, és sóhajtozok, ó, ez a bűnös világ, ez a nyomorult világ, mert az én önző vágyaimat nem teljesíti. Ezt persze nem szoktuk mondani, csak én tettem hozzá. Hanem a keresztény embernek ez a földön kívüli biztos pontja, ez abban van, hogyha Jézus jön, akkor él célba az én életem. Mert az emberi életnek célja az nem egyszerűen csak ez a föld, hogy itt a földön már, hogy leéljük úgy az életet, aztán majd jön a nagy semmi, ugrás a semmibe, hanem jön Jézus értem, és akkor célba jut az életed. Ettől vagyunk keresztények. Ezért mondjuk az apostoli hitvallásban mindig onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Na most, ha ezt végig gondoljuk, akkor azt kell látni, hogy Isten igéje azért proféta ige, mert jelen időben beszél állandóan nekünk. Ez az Isten igéjének az érdekessége. Azt szokták mondani, ezt nem én mondom, Lukács György. Tudják, ki volt Lukács György? A legnagyobb marxista filozófus. És az élete végén, 1971-ben a Vigília című lap, tudják biztos, hogy ez egy nagyon híres római katolikus értelmiségi folyóirat, újságárusoknál is lehet kapni. 1971-ben egy körkérdést intézett a magyar szellemi élet jó néhány képviselőjéhez, és Lukács Györgyöt is megkérdezték, hogy mit jelent az ön számára a Biblia. És legnagyobb meglepetésünkre a Lukács György a következőt írta. A Biblia a világirodalom első nagy realista alkotása. És ebben tökéletesen igaza volt. A Biblia nem legenda, nem egy hős monda, nem valami olyasmi, hogy hát igen, valami vissza, gondolunk valami szép, nosztalgikus dolgokra, és csupa szépre, csupa jóra, hanem a Biblia egy realista alkotás. Benne ott vannak az emberi gyarlóságok, gondoljuk el, Dávid király, ugye a Bibliának az egyik főszereplője. A bűnét épp úgy leírja, mint az erényeit a Biblia, nem? El tudnak gondolni mondjuk egy olyan magyar hősmondát, amiben Árpádnak az ilyen kisiklásait elmondja egy hőseposz? Nem hiszem. A Biblia az egy realista alkotás. És ez a realista alkotás egy jellegzetesen profétai szemléletű. És azokért, akik nem voltak a múlt alkalommal, azoknak mondom el, hogy a proféta az nem jós. A proféta beszél múltról, jelenről és jövőről, de a proféta mindig úgy beszél múltról, jelenről és jövőről, hogy azt mondja el, hogy Isten hogy látja a mi életünket. És a Bibliának pontosan ez a célja. Lásd úgy az életedet, ahogy vagy. Lásd úgy magadat, ahogy vagy. Mert ahogy vagy, ebből az állapotból van biztos kiút. Ez a megváltás lényege. És hogyha ezt nem látjuk, akkor bajba vagyunk, mert az az optimizmus, ami nagyon nincsen meg a mai embernek, mert látja, hogy hát igen, tönkretettem a világot, de érdekes módon nem azt mondja le belőle, hogy hát ha tönkretettem a világot, akkor fogjam már egy kicsit vissza magam. Nem. Továbbra is ugyanazt csináljuk, fokozott mértékben. És azt gondoljuk, hogy a rossz az sorscsapásszerű, vagy nagyon sok keresztény azt mondja, hogy ez Isten verése. Dehogy is Isten verése. A jelek, amik nagyba, holdba, csillagokba, az egész természet rendjében vannak, azok nem Isten verése. Az az emberi bűnnek a következménye. Magunk alatt vágjuk a fát. Magunknak okozzuk. Éppen ezért ezt végig kellene egy kicsikét gondolni. Hogy is van vajon az ember és a világ harmóniába egymással, mert valahol itt kellene elkezdeni a gondolkodást. Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, és ahogy megteremtette az Isten a maga képére és hasonlatosságára az embert, adott neki egy feladatot. Ez a feladat nagyon modern. Mert ma a világ állapotát látva általában kétféle ember van, kétféle gondolkodás ember van. Az egyik az a technokrata, aki azt mondja, hogy nem, előre létrehozunk majd egy mesterséges világot, majd átköltözünk a Marsra, mondják, vagy mit tudom én, valahogy úgy, ahogyan a sci-fi-ben van, hogy lesz egy föld alatti mesterséges világ, ahol minden mesterséges lesz, és elgépiesedik a világ, és benne mi is gépek leszünk. A másik oldalon pedig vannak azok, akiket úgy szoktak hívni, hogy vakzöldek. Ne nyúljunk hozzá semmihez. Hagyjunk úgy mindent. A Biblia egyiket se támogatja. Hanem az Édenben elhangzik Isten, amikor megteremti az embert, egy belterjesen megművelt kertbe behelyezi, ez az Éden kertje, és akkor azt mondja, hogy műveljétek és őrizzétek azt. Héber szövegben ugye ez az és, az egy tökéletes mellérendelést fejez ki. Páfi professzor úr annak idején belénk vert, hogy a vav kopula, ugye vav az így van, hogy és, az két mellérendelő összetételnek a jele mindig. Azt tessék úgy venni, hogy két egyenértékű valami. Valóban így van. Művelni és őrizni kell a földet. Ez lett volna az Istennek a célja. De mi történt ezzel? Mert valahol ez az édeni cél ment tönkre. Miért nem tudjuk úgy művelni, hogy őrizzük, és miért nem tudjuk úgy őrizni, hogy műveljük? Mert ez az emberiségnek a nagy kérdése. Ha hirtelen abba hagynánk a művelést, akkor körülbelül, ha igaz az, amit a szakemberek mondanak, villám gyorsan az egynegyede a világnak éhen halna. Istennek ez nem lehet célja. Mert ő mondta, hogy művelni. De hogyha elkezdjük ilyen nyereségorientáltan művelni, ahogy ma szeretnénk nagyon sokszor, akkor viszont a teremtettségnek az egynegyede, körülbelül egy ember ölt alatt meg fog szűnni. Megszűnnek állatfajok, ember is bajba kerül, megszűnnek növények, tönkre megy a világ. Hogy lehet rátalálni erre az ésre? Miért nem tudjuk művelni? Erre van egyetlen egy szó, az önzésünk miatt. Tessék megnézni, a fogyasztói társadalom az nem arra épül fel, hogy kérem szépen a szükségleteinket ki kell elégíteni, nem. Hanem olyan látszat bőséget kell termelni, amiben felesleg van. A fogyasztói társadalom az akkor működik, hogyha körülbelül két a megtermelt javaknak körülbelül a felét, 40%-át elfogyasszuk, és 60%-át kidobjuk. Tessék megnézni, ez a take away kultúra, ahogy az angolok mondják, dobd el és menj tovább. Tessék megnézni. Ugye már említettem ezt az adatot, a Balogh professzor úrtól hallgattam, annak idején ezt hallottam, hogy azokban a műanyag palackokban annyi energiát dobunk ki, amivel egy békéscsabányi várost, amit az országba kidobnak, egy békéscsabányi várost ingyen lehetne fűteni és világítani. És ebből nem lesz semmi. Sőt, az ember feltalálta az örökkévaló anyagot, ami nem bomlik el. Ezt úgy hívják, hogy műanyag palack. Mert a papírzacskó az elkorhad, az ember is, hogyha meghal, ha átfűző fűterem, gyönyörű szép szívünkön, ugye, ahogy a költő mondja, visszamegy a mi anyagi világunk a természet természetes körforgásába, a műanyag palack az nem. Azt kiloptuk a természetből, és ezzel szegényítettük magunkat. Most gondolkozzunk egy kicsikét. Nem magunk alatt vágjuk a fát. És mi van e mögött? Van egy technikai kényszer, és van az önzés. Az összemberi önzés. Ugyanez az önzés megvan nagyon sokszor az őrzésnél is. Csabán is vannak, ugye? Kis kertek, tudják merre vannak. Köröspart. Tessék végignézni ott a külső Köröspart Gyula fele. Tessék kimenni tavasszal. Kis kert csillog-villog, sorba állították a tulipánokat, mind egyszerre nyílik, elgerébézve minden gaz, minden. Kerítésen túl pedig nyakig érő szemét, nem? Ugye így van? Régen voltam ott, de ez mindig így van. Nem? Valami baj van velünk. És valami nagyon lényeges nem értünk mi az életben. Az ember és a világ harmóniája az egy nagyon fontos célja volt a Teremtőnek. És a Bibliának van egy érdekes tanítása. Hogy ennek a harmóniának a megromlása, az önzés, az úgy jön az ember életébe, hogy a Biblia ezt az önzést úgy mondja, hogy bűn. Ezért szoktunk mondani teológiába, hogy a bűn, az, a az önzés, az a gyökér bűn. Az önzés. És ez azért érdekes, mert a Biblia őstörténetében, az első 11 fejezetében, ami nem történelem, csak történet, azért történet, mert ez nem időrendi sorrendben, és nem történelmet mond el, hanem elmondja ez az őstörténet azt, amit újra és újra elkövetünk, ami olyan, mint egy megoldó képlet, amiben az életünket be kell helyezni, ha én szembe kerülök az Istennel. Akkor ennek az a következménye, hogy szembe kerülök a másik emberrel, de szembe kerülök a világgal is. És a belső lelki békém is tönkre megy. Tehát a bűnt azt úgy is elmondhatom, hogy a bűn, ezt már nagyon sokszor mondtam ebben az előadásban, az első három előadásban, hogy a bűn az nem az elkövetett cselekedet, hanem az az állapot, amiben ez az elkövetett cselekedet, amit bűnnek mondunk a mindennapi életben, megfogad. A bűn tehát úgy is lehet mondani, hogy hídrobbantás. Közösségrombolás. A bűn az ott van, amikor megtörik a közösségem az Istennel, megtörik a közösségem a másik emberrel, és megtörik a közösségem azzal a teremtett világgal, amiben az Isten beleteremtett engem. És erről a harmadikról nagyon keveset beszélünk. Pedig a Bibliának az egyik fő mondani valója ez. Nézzük meg, elköveti az első emberpár a bűnt, ugye? Mi az első emberpár bűne? Azt szoktuk mondani, Éva leszakítja a gyümölcsöt, a Bibliában nincs az, hogy almát, de hát mi almát szoktunk mondani, leszakítja a gyümölcsöt a fáról. Nem ez a bűn. Ez a bűn következménye. A bűn egy lépéssel előtte van. Éva mást látott jónak, mint amit az Isten jónak mondott, nem? Isten felépít egy világot, amiben az ember egy szabad döntési joggal rendelkező lény, és azt mondja, hogy itt a jó és gonosz tudásának a fája. Miért mondja ezt Isten? Mi nem programozta be ösztönileg az emberben azokat a törvényeket, ami szerint élni kell, mint ahogyan a fecskébe be van programozva, hogy el kell menni Afrikába, aztán tavasszal meg vissza kell jönni. Azért, mert mi erkölcsi lények vagyunk. Az erkölcs pedig csak ott van, ahol szabadon lehet dönteni. Ezt is említettem. Minden diktatúra után azért gyengül meg az erkölcs, ez történelmi szükségszerűség, mert a diktatúrában megszoktuk, hogy csak így mozog a fejünk, így már nem. Mert ez életveszélyes. Igen ám, de hogyha nem tudok igent mondani, és nem tudok nemet mondani felelősség teljesen, vagyis magyarul nem tudok dönteni, akkor megszűnök erkölcsi lénynek lenni. Az erkölcs az pontosan azt jelenti, hogy valamire igent mondok, és valamire nemet mondok. És Isten ezt nagyon jól tudta. Az ember döntési joggal rendelkező lény. És ezt a szabad döntési jogát játszotta el az ember. Mert Éva megcsinálta a világtörténelem egyik legrosszabb bótját. Egy fájér odaadta az egész kertet, nem? Mintha csak magyar lett volna ez az Éva. Így szoktuk mit csinálni. Egy fájért odaadta az egész kertet, mert Más látott jónak, mint amit az Isten jónak mondott. De mi lett ennek a következménye? Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember elkezd bujkálni. Nem akar találkozni az Istennel. Kapcsolat rombolódott Isten és ember között. Aztán Isten szól, mert ez a kegyelem, hogy Ádám hol vagy, nem azért szól, mert nem tudja, melyik bokor mögött rejtőzik, hanem azért szól, mert az ember nem tudja, hogy hol van. Hol vagy, Ádám? Nagyon sokszor ez a legnagyobb bajunk. Nagyon sokszor önismereti zavaraink vannak. Más gondolunk, a bűn az másik oldalról nézve ilyen önismereti zavar, vagy alul, vagy fölül értékeljük magunkat, csak nem ott, ahol vagyunk. És amikor Isten utoléri ezt az első emberpárt, és elkezdenek beszélgetni, megkérdezi, hogy mit tettél? Avagy ettél arról a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyél? Ádám mondja, elrejtőztem, mert mezítelen vagyok, figyeljük meg, a tünetről beszél, nem az okról. Ez megint egy nagyon jellegzetes. De amikor szorítja sarokba az Úr Ádámot, akkor Ádám kivágja magát. Nem én az asszony, akit te teremtettél, nesze neked jó házasság. Mindig az asszony a hibás, nem? Megromlott az ember és ember közötti kapcsolat. És mi ennek a következménye? A belterjesen megművelt kertből ki kell menni az embernek, lazul a természettel való kapcsolata. Kimegy, ugye így mondja héberül, az adamára. Az adama az a megművelt szántóföldet jelenti. Tehát egy kevésbé belterjesen megművelt területre megy ki az ember. És ott kezd dolgozni. Jön a Kain és Ábel története. És amikor Kain agyonüti Ábelt, akkor erre az adamáról el kell menni a puszta földre, az Erecre. És mivel az önzés tovább dúl, visszazuhan a világ, ez a vízözön történetnének a lényege, a tohuvabohuba, vagy a őskáoszba, hogy így mondjam, és újra kell kezdeni mindent. És ez a gondolat végig megy az egész Biblián. Ha az új szövetséget nézzük, na egy érdekes új szövetségi helyet keresünk meg, a Római Levél 8. fejezetéből. Pál itt a Római Levél 8. fejezetében összefoglalja szinte az egész tanítását. Azt mondja itt Róma 8-ban. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedés nem hasonlítatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mondja, reménykedve. De figyeljük meg, hogy mi ez a jelen szenvedés. Mi ennek a jelen szenvedésnek az oka? Pál elkezdi mondani. Mert a teremtett világ, mi a teremtett világ? Hát az a világ, amiben élünk, az világunk anyagi valósága. Teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azt várja a teremtett világ, hogy én bennem, te benned, mi bennünk, megjelenjen az Isten fiúság. Na mi ez az Isten fiúság? Az Isten fiúsága az, amikor Jézus által megint ember leszek. Hogy lehetek ember? Az első alkalommal elmondtam, az ember úgy ember, hogy van egy négyes kapcsolata. Istennel, a másik emberrel, tehát a teremtett világgal, és önmagával is békében van. Tehát ezt úgy mondtuk, ugye, hogy van egy materiális, van egy szociális, van egy spirituális, és van egy mentális rendje az embernek. Akkor jelenik bennem az Isten fiúság, akinek az Isten teremtett engem. És, azt mondja tovább, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának megjelenését, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Mi az, hogy hiába valóság? Ez megint egy nagyon érdekes ószövetségi bibliai fogalom. Úgy is lehetne mondani, hogy céltalanság. A teremtett világ valahol a céljában sérült meg. A teremtett világot Isten azért adta, hogy mondtuk, hogy művelje és őrizze az ember. Az ember nem műveli, hanem kizsákmányolja, nem őrzi, hanem tönkreteszi. És ezért hiába valóság alá vettetett a teremtett világ. És rögtön magyarázza is Pál, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. És ez az ember. Mégpedig úgy folytatja tovább, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengét kapták, mi magunk is sóhajtozunk és élünk. Azt hiszem, hogy ez a mindennapi életünk valósága, nem? Alávetettük a teremtett világot a szolgaságnak, most már oda vettük az irányt, hogy, vagy mondták régen, oda vettük az irányt, hogy ha kell, akkor tönkretesszük az egész teremtettséget. Ahogy a címben mondtam, hogy a teremtett világot tönkre tudjuk tenni. És azt mondja ez az ige, Pál azt tanítja, hogy a teremtett világ, megszemélyesített teremtett világot sóhajtozik és nyög. Azt várja, hogy végre megjelenjen az igazi kereszténység mi bennünk. Ami a kapcsolat Istennel, kapcsolat a másik emberrel, kapcsolat a természettel, a természetvilágával, és harmóniában élni önmagammal. Szoktuk mondani, a kereszténység válságban van. Erre a válságra sok mindent mondunk. Nem megy elég ember a templomba, nem elég jók a papok, nem elég jó az egyházvezetés, nincs elég pénze az egyháznak, nem áldoznak a hívek, ezeket mind el szoktuk mondani. Nem ez az igazi ok. Benned és bennem. És most nézzünk a tükörbe. Bennem Szigeti Jenőbe. Mennyire jelenik meg az Isten fiúság? Ezt az mutatja meg, hogy mennyire vagyok harmóniában az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal. Mert annyira leszek belülről békességbe élő ember. Ha most ezt végig gondoljuk, akkor egy nagyon érdekes gondolathoz jutunk. Mi keresztény emberek azt szoktuk mondani, hogy Isten gondot visel rólunk. És ezt nem csak mondjuk, hanem tapasztaljuk is. Úgy gondolom, hogy nincs olyan ember ebben a teremben, aki azt mondaná, hogy én nem tapasztaltam az Isten gondviselését. Ugyanakkor nincs olyan ember az ebben a teremben, egész Békés Csaván sem, aki azt mondhatná, hogy az én életemben már pedig semmi nehézség nincs. Az én életemben minden virágos és minden nagyszerű. Az utóbbi időkben megjelentek olyan keresztény irányzatok, amik képviselik, különösen az evangelikál csoportban, ez nem az evangélikus jelent, mindig idegbajt kapok, amikor az evangelikált evangélikusnak fordítják. A fordítók nem értenek a valláshoz. Ha angolul van az evangelikál, az nem evangélikus jelent, hanem az evangéliumi mozgalmakat jelent. Evangélikusokat pedig luteránnek mondja, tehát luteránusoknak mondja, ezt is használjuk mi. Tehát ezért ne tévedjük. Tehát megjelentek olyan evangéliumi mozgalmak, karizmatikus mozgalmak, így is szoktuk mondani, akik hirdetik a bővölködés teológiát. Tudják mi ez? Ezek azt mondják, hogyha én kibékülök Istennel, átélek bizonyos lelki élményeket, akkor én az életemben semmiféle megpróbáltatást nem tapasztalok. Bővölködni fogok. Mert az Úré a Föld, és annak teljessége, idézik a Zsoltár verset, és az Isten azoknak, akik szeretik az Isten, mindent ad. Pál mondja épp itt a Róma 8. fejezetben, hogy tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra van. De mit jelent ez? Vajon az, hogyha én igent mondok az Istenre, akkor minden rendben lesz, és akkor csak bővölködni fogok? Gondolkodjunk csak. Vegyük mondjuk Pált, ha már Pál mondta ezt. Korintusi 2. levélben ő egy nagyon érdekeset mond a saját tapasztalatáról. Korintusi 2. levélben ugye arról van szó, hogy Pál elég sok harcot folytat, hogy az ő apostolságát megvédje, mert vannak emberek a gyülekezetben, akik ezt nem nagyon szeretnék, és akkor elkezdi mondani az életét, hogy ő min ment keresztül, hányszor szenvedett hajótörést, stb. És elmondja azt, hogy azt mondja, ezért tehát, csak beleolvasok, nem olvasom végig, ez a 12. fejezet 6. versétől van, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövist adott a testembe az Úr. Na mi ez a tövis? Ez a tövis, akkor húzzuk ki. Így gondolkodott Pál is. Azt mondja, ez a tövis a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Ezért háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ezt tőlem, de ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtelenségemmel dicsekszem. Miről van szó? Akkor rossz karizmatikus gyógyító volt Pál, van egy betegsége. És neki meg kell érteni azt, hogy ezt az Isten megengedte. Háromszor könyörgött, hogy Uram, vedd el ezt tőlem. És ez Isten felel. Azt mondja, nem veszem el tőled. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Vagyis nem úgy működik ez, kérem szépen, hogy én azt mondom az Istennek, hogy igen, Uram, én dicsőítlek téged, halleluja, és minden bajom elmúlik. Hanem valahogy ez úgy van, hogy a kegyelem az azt jelenti, hogy valami eltűnik az életemből. Na mi ez a valami, ami eltűnik? A céltalanság. Egész egyszerűen rádöbbenek arra, hogy nem én használom az Istent, mert van ám sok ember, aki azt mondja, hogy bír a Szentlélekkel, csak a Szentlélek nem bír vele. Van ilyen. Tehát nem én birtokolom az Istent, hanem az Isten birtokol engem. És vezet egy úton. És ezt hívják úgy, hogy gondviselés. Ha eltűnik a gondviselő Isten valósága a mi életünkből, akkor nagy bajba kerülünk. Gondoljunk csak Jóbra, ószövetségi példát mondjak. Vagy gondoljunk Jézus életében azokra a példákra, leszakad a siloámi torony, vakon születettet hozzák, vagy Pilátus öldökölni kezd. És jönnek a tanítványok, hogy borzalmas, borzalmas, ez borzalmas, hát miért van ez? Vakon születettnél kibűnözött ez? Hát vakon született. Vagy az anyja, vagy az apja, vagy miért veri az Isten? Jézus minden esetben azt mondja, nem, azért van, mert Isten tenyerében van az életed, és valamit meg kell tanulni ebből. Egy hívő ember életében van jó is, rossz is. Ez a Biblia álláspontja, nem az enyém. A Biblia álláspontja. Van szenvedés is, baj is, és van öröm is. Csak egy valami nincs. Tudják, hogy mi? Céltalanság. Nézzük meg, mentálisan mi a baj a mai embernek? Tessék Békés Csabán megkérdezni itt a főtéren valakit, 100 embert, hogy mi végre élsz a világon? Hány tudja megmondani? Sajnos nagyon kevés. A céltalanság szorongat bennünket, nem? Hogy miért élünk? Isten pontosan azért enged meg jót és rosszat a mi életünkben. Nézzük csak Jobot. Jobhoz elmegy az Isten, ugye elmondja Jób első fejezet, Isten trónjához elmegy sátán, és azt mondja, Isten, hogy láttad Jobot az én szolgámat? Igaz, Istenfélő, bűngyűlölő, héberül lesz úgy mondja, hogy jásár, egyenes. És azt mondja sátán, igen. De bocsáss csak reál, te kezedet és verd meg. És mit mond az Úr? Rábocsájtom a kezemet? Nem. Sátán ezt szerette volna. Nem. Azt mondja az Úr, hogy kezedbe adom eddig, és húz egy vonalat. Sátán elkezdi kínozni. És Jobb nem tagadja meg az Urat. Rájön egy másodszor. Bőrért. Verd meg az ő testében. Azt mondja az Úr, jó, rendben van. Eddig. Az életét ne bántsd. És akkor jönnek barátok. Ügyetlenebbnél ügyetlenebb érvekkel. Jön az első, ez ilyen a nagyképű, kioktató, törvényeskedő, magyaráz jónak. A másik, ez ilyen ajatolla típusú. A harmadik pedig ilyen pukkancs. Olvassák el az egész Jobb könyvét, tisztára ilyenek. És jobban nem tudnak segíteni. És azt mondja, Jobb, én az Úrral akarok beszélni. És jön Elifáz, a fiatal, a negyedik barát, akinek a segítségével rádöbben arra, hogy az Úrnál kell ezt megérteni, és a vége a Jobb könyvének micsoda? Azt mondja, jó, eddig füleim hallásával hallottam felőled. Most szemeimmel látlak téged. És most jön az érdekes. És hibáztatom magam, és bánkódom a porba. És amikor ezt kimondja, minden megfordul. Vagyis, ha az én életemben bármi történik, jó vagy rossz, van három kérdés, amit fel kell tenni. És itt kezdődik a harmónia megtalálása Istennel. Miért engedte meg ezt az Isten? Nem ő csinálta, de megengedte. Miért? Mert mindig valamiért van. Ha a természet életében, a saját életemben, vagy bárhol látok valamit, ha nem tudom a diagnózist, akkor csak a rossz esztéke orvos ad gyógyszert. Először a diagnózist kell tudni, nem? Akkor jön az ügyeletes sárga pirula, az biztos, svájci gyógyszer, biztos meggyógy. Ne. Mi a baj? Miért engedte meg ezt Isten? Ha én nem teszem fel ezt a kérdést, akkor hiába való a szenvedés, akkor neki megyek a falnak, akkor ismétlődni fog ez állandóan, mert amíg az okot fel nem ismerem, addig nincs tovább út, tovább vezető út. Miért engedte meg ezt az Isten? Jön a második, ami ebből jön. Mire akar az Isten megtanítani? Mert a keresztény ember élete itt a Földön egy tanulás. A földi élet az nem valami elefántcsontorony, ahova felépítünk egy templomot, és oda bebújunk, és nem törődünk a világgal. Valami szent légkör lengedezik körül, ugye a templomi légkör, és hát sajnos az a templomokban nem a angyalszárnyok suhogása, hanem inkább a vénasszonyok susogása hallatszik, de hát nem így van. Tehát ez nem a mennyország. De a mennyország érdekében van egy nagyon fontos dolog, ami minden templomnak a célja. Nézz szembe magaddal! Nézz szembe magaddal! És vedd észre, hogy mi miért van az életedben. Mire akar az Isten megtanítani? És utána ne maszekolj, és magad majd kimászol, ha valahol üdvözíted magadat úgy, mint ahogy tetszenek emlékezni, hogy Mühlhausen báróra, hogy abban volt egy ilyen mesébe, hogy ugye megfogta a hajánál fogva, erős volt a Mühlhausen báró, hogy a mocsárból lovastul együtt kiemelte magát. Ugye? Hát ez még a mesébe is nevetséges. De hány ilyen hívő ember van, nem? Mühlhausen bárós hívő ember. Majd én teljesítek. Nem. Miért engedte meg? Mire akar megtanítani? És hogyan akar kivezetni bennünket az Isten? Na hát, ezért vannak jelek. Mert Jézus Krisztus elmondta azt, hogy amikor kezdjük látni azt, hogy a természettel való viszonyunk eljut odáig, hogy az egek erősségei megrendülnek, nem? Odáig, hogy a természet rendje felbomlik, mert ez a természet rendje kapcsolatban van én velem. Eljut odáig az ember, hogy a társadalom rendje megbomlik. Hát tud valaki valami ellenszert mondjuk a terrorizmusra? Azt mondjuk, hogy az arabok a terroristák. Hát nem. A Korán, tessék erős lenni, ezt már mondtam, épp úgy elítéli az öngyilkos merényleteket, mint ahogyan a Biblia. A hithű Mohamedánnak tudni kellene, hogyha hinne és hithű lenne, hogy aki önmagát felrobbantja úgy, hogy mások meghalljanak, az nem kerül a paradicsomba az ő hitük szerint. Tud valaki akkor megoldást? Tud valaki megoldást arra, hogy országok közötti konfliktusokat hogy lehet megoldani? Régen még volt a fegyver, de a II. Világháború óta egyetlen egy háborút nem tudtak megnyerni. Egyik oldalról se. Tud valaki valamit arra, hogy hogy lehet kimászni ebből a gödörből, amiben benne vagyunk? A megoldás kulcsa bennünk van. És ez a kulcs az az, hogy nekem szükségem van önismeretre, újra helyreállított kapcsolatra, és ez csak úgy megy, hogyha önmagamra ismerek, és minden dolgomban megkeresem, miért engedte meg, akár jó, akár rossz az életemben ezt Isten, mire akar akár jó, akár rossz megtanítani ebben az Isten, és hogyan akar tovább vezetni az Isten. Akár a jóból, akár a rosszból. Mert egy biztos, ha hiszük, ha nem, ha várjuk, ha nem, Jézusnak vissza kell jönni. Kezünkben van minden eszköz, hogy tönkre tegyük a világot. Isten különös gondviselése, hogy visszafog még bennünket ebben. És erre ne úgy gondoljuk, hogy ők, és körbe mutogatunk a világon, hogy ők akarják, nem. Bennünk is ott van ez az önző gyilkos indulat. Ebből kell szabadulni. Mert Jelenések könyvében van egy nagyon érdekes ige, és ezzel zárom. Ez pedig az, hogy Jelenések könyve 11. fejezetében, amikor az a nagy dráma, ami a megváltás drámája véget ér, akkor a mennyei kórus egy gyönyörű szép költeményt mond, és ebből egy versszakot idézek. Összefoglalják az egész megváltás tervét, az üdvösség történetet. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod. Halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak. És van egy záró mondat, ami nagyon izgalmas, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ugye milyen érdekes? Földet lehet fizikailag, materiálisan, szociálisan pusztítani, lehet a spiritualitást, az Istennel való kapcsolatot pusztítani, lehet az emberek önbecsülését, belső mentális egészségét pusztítani, de jön Jézus, aki ennek a pusztításnak vett véget. Ezért mondta Jézus azt, hogy emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti válságtól. Mert ha Jézus jön, csak kétféle ember lesz. A kétségbe esett, meg a reménykedő. És mi azért vagyunk keresztények, mert a kereszténység az a reménység vallása. Nem valamiben, hanem abban a valakiben, aki az életünk előtt ott állt, Jézus Krisztusban reménykedünk. Adja Isten, hogy minnyáján ilyenek legyünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kedves hallgatóink! Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárban ma, július 14-én kedden 17-től 19 óráig. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója, házigazda Háfner Zoltán és Lászkaliszki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtarta személyenként legfőjebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár, 8. kerület, Szentkirályi utca, 51. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait, mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanúsok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok vezették. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és megérintette őket. Járom a zarándok útjait. Egy Kőszegről induló közösségi zarándok út ért véget a Szélrózsán. Mi gyalog megyünk. Molinóval a kezében egy maroknyi csapat zarándoklat keretében érkezett a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. Különleges élményben volt részük, július 4-e és 8-a között a Kőszegtől Sopronig tartó úton. A zarándoklat szervezője Györe Balázs volt, akinek szívügye a közösségépítő túrázás. Ő szervezi a keresztény iskolások tájékozódási túráit, a fiatalok számára fél évente megrendezett éjszakai stratégiai csapatversenyeket is. A csapat július 4-én Kőszegen találkozott, és másnap az ottani országos zenei tábor záróisten tiszteleten kapott úti áldást. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törek

0: Időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütés várható, eső néhol eshet, az északias szélben 25-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Balázs László.
1: Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. János jelenésekről 13-18. William Golding 1911 és 93 között élt, Nobel-díjas angol író, regényei embertani kísérletek terepei, melyeket nem köt össze egyetlen jól kivehető szál, és témái és technikái is meglepően változatosak. Művei gyakori terei zárt együttesek. Szigetre, tengeri hajóra, fáraó udvarába kényszerültek, falvak, monostorok, vadászcsapatok közösségei. Golding gyakran allegórikus fikciója széles körben merít a klasszikus irodalomból, a mitológiából és a keresztény szimbolizmusból egyaránt. William Golding 43 éves volt, mikor első regénye, A legyek ura 1954-ben megjelent, s vele rögtön a legnevesebb angol írók sorába emelkedett. Hazánkban az Európa kiadónál 1963-ban jött ki, Déri Tibor fordításában. Sokak szerint a szerző jobbat azóta sem írt, bár egyéb művei sem maradnak sokkal az első mögött. Többi regényében is az ösztönvilág és az intellektus konfliktusát tárja föl, egyén és közösség kapcsolatrendszerét elemzi, különleges szituációba került hősök viszontagságai kapcsán.

Az 1955-ös Az örökösök című műve a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. A mai emberiség evolúciós elődei, az új emberek, akiket általában a Homo sapiens tudományos néven emlegetnek, győzedelmeskednek egy valamivel előre haladottabb faj a neandervölgyiek fölött, amihez nem csak természet adta felsőbbrendűségük, hanem erőszak és csalás is hozzásegíti őket. Az 1964-es A torony egy olyan torony építését és kis híján ledőlését dramatizálja, amelyet egy középkori katedrálisra akartak fölépíteni. A történetbeli templom valószínűleg a Salisbury székesegyházra utal. A katedrális és a torony az esperes legnagyobb spirituális törekvéseinek és világi hívságának hatalmas jelképei. A történet egy középkori templom építés körül örvénylő, emberi életek egész sorát követelő drámát elevenít meg. Stillbury dékánja látomást lát, és mert magát Isten választottjának hiszi, vas akarattal fog hozzá látomása valóra váltásához, az ég magasába irányuló torony fölépítéséhez. Agyafurt őrülettel, eszelős konoksággal tör lehetetlen célja felé. Átgázol mindenkin, akit szeret. Szétzilálja maga körül a közösség életét. A tornyot a pokol ellenében is fölépíti, megküzd elemekkel és emberekkel, de mire a torony áll, elveszített mindent. E tragikus, démoni példázattal mintegy ironikus ellentétben áll a Ripacs Martin 1954-ből. Egy matróz utolsó perceit tárja elénk, akit a hajóját ért támadás az Atlanti-óceánba vett. A regény fölépítéséből Jan Martel kanadai regényíró is merített, amit a későbbi Booker-díjat nyert művében a Pi élete címűben érvényesített. Az 1967-ből való a Piramis három különálló történetet kapcsol össze ugyanazzal az elbeszélővel, és mindhármat az 1920-as évekbeli angol kisváros környezetében, mint legalkalmasabb helyszínen mutatja be. A Piramis epizódjai egy angol kisvárosi fiatalember fejlődésének és szerelmi kiózanodásának három állomásáról mesélnek az első szemében elmondott történetekben. Az elsőben a főhős kamaszkori szexuális megszállottságából ábrándul ki a kisváros szexbombájával lezajló groteszk kalandja révén. A másodikban az eszményített szerelemről hull le a szépítő fátyol egy bohózati elemekkel megrajzolt amatőr színi előadás keretében. A harmadik tragikus epizód. A vén kisasszony zongora tanárnő tragédiájának, magányosságának, megőrülésének és halálának a históriáját beszéli el. Az 1971-es A Skorpió Isten három kis regényt tartalmaz, melyek közül az első egy történelem előtti afrikai vadász gyűjtögető hordában játszódik, a második az ókori egyiptomi udvarban, a harmadik pedig egy római uralkodónál. Az utóbbit az 1958-ban íródott A részpillangó című dráma átdolgozása. Minden regénye kitapinthatóan része egy nagyon is határozott, valóságfölderítő írói tervnek, amelyhez évtizedek fölkészülése és gazdag élményanyag kellett.
a haditengerészetnél szerzett megrendítő háborús élményei a halállal való mindennapi szembenézés nélkül a vidéki tanár alig ha szánta volna magát a lét végső kérdéseinek búvárlására. A Legyek ura című regényét egyaránt áthatja Golding írástudói felelőssége az emberi alapértékek modern válságának okait, jelenségeit kutatva fehéren izzó szenvedéllyel.

0: A mű megközelítéséhez számos szigethelyszínű regény kínálkozna párhuzamként. Mind a mai napig születnek újak meg újak ebben a hálás tárgykörben. A koraiak közül Difó könyvét választottam bevezető párhuzamul, elsősorban az értékszemlélete miatt. A Robinson Crusoe 1719-ben jelent meg. Ez a klasszikus Robinsonád, benne a történet szerzőjének küzdelmes élete, gazdasági elvei, életmódja, a hajótörött napjainak valószerűségét hitelesítik.
1: Komoly és bölcs apám hajlamom ellenében értékes tanácsokkal látott el. Csak az elkeseredett szegények, mondta, vagy a dúsgazdag nagyra vágyók indulnak kalandozni a nagyvilágba, hogy merész, rendkívüli vállalkozások által gazdagságra és dicsőségre tegyenek szert. A mértékletesség, a kiegyensúlyozottság, a nyugalom, az egészség, a társasági élet, az elfogadható időtöltések, a kívánt élvezetek mind a középszintű életet magasztaló kiváltságok.
0: A próbáló helyzeteket a tanácsok ellenére megélő ifjú a polgári föltörekvő erődiadalának lehetőségét hirdeti. A magára utalt ember rendet képviselő erőfeszítései, később a megszelídített vademberrel, péntekkel, a semmiből diadalmasan civilizációt teremtenek.
1: Mivel kezdett erőt venni rajtam a csüggedés, azzal nyugtattam magam, hogy összevetettem jelenlegi életem jó és rossz oldalát. A rossz. Egy szörnyű, lakatlan szigetre vagyok számkivetve, a szabadulás minden reménye nélkül. A világ minden élőlénye közül én lettem kiválasztva a leghitványabb sorsra. Egy lélek sincs, akihez szólhatnék, vagy aki enyhíthetné bánatomat. A jó. Élek. Mert a hajó legénységével ellentétben nem fulladtam vízbe. A többiekkel szemben én kilettem választva arra, hogy éljek. Az Úr, aki csodálatos módon megmentett a haláltól, meg is szabadíthat. Nem éhezem, és a hely, ahol élek, nem sivár, élelemben gazdag. Isten rendkívüli adományként park közelbe küldte a hajót, ahonnan megszerezhettem minden szükséges holmit. Mivel péntek már értette és beszélte azt a nyelvet, amit én, elérkezettnek láttam az időt, hogy Istennel kapcsolatos tudnivalókat oltsak bele. Felmutattam az égre, és közöltem vele, hogy ott él minden dolgok teremtője, aki mindenható, bármit megtehet értünk, bármit megadhat nekünk, és bármit elvehet tőlünk. Lassanként felnyitottam a szemét a hit előtt. Nagy odaadással hallgatta, hogyan jött el Jézus megváltani bennünket, bűnösöket, és hogyan kell imádkoznunk Istenhez, aki még olyan távolról, a mennyekből is képes meghallani a szavunkat. Elérkezett a 27. éve annak, hogy a szigetre kerültem, és 3. éve, hogy a jóságos gondviselés utamba hozta pénteket, s némiképp megédesítette addig egyedül töltött remete életemet. A szokott módon imádkoztam az évfordulón. Jól esett hálát adnom az Istennek, aki a porszemről, a fűszáról sem feledkezik meg. Titkon felélet szívemben a remény, hogy ez az év lesz az utolsó, melyet itt kell töltenem.
0: A másik választott párhuzam a közösség megtartó erejét hirdeti, ez Jules Verne 2 évi vakációja, az 1888-ban megjelent szigetregény, amiben a mű ismétlődő elemeken nyugvó, stabil szerkezete rögzült értékrendet sugall. A polgári világ biztonságát, hitét az élet rendjében és rendezhetőségében, a szigetre vetődő gyerekeknek a távoli otthon, a szülők világa szolgált modellként.
1: Mi történt? Egy 100 tonnás jachton legalább egy kapitánynak, egy kormányosnak vagy 5-6 matróznak kell lennie, és ebből a nélkülözhetetlen legénységből egyes egyedül csak a hajósinas maradt volna hátra. Bryant és társai őrködtek, amennyire tőlük kitelt, hogy a schooner az egyik vagy a másik oldalra meg ne csellenjen. Mit tegyünk? Mondta ekkor Dinifen. Mindent, ami lehetséges, hogy Isten segítségével megmenekülhessünk, viszonzá Bryant. Egy 14 éves fiú mondá ezt, holott a legerélyesebb férfi is alig merhetett volna remélni. Egyre fokozódott a vihar dühöngése.
0: A gyermekek számtalan viszontagsággal megküzdve visszatérhettek a civilizációba.
1: Végre február 8-án a berakodással teljesen elkészültek. Most már csak az indulás napjának kitűzése volt hátra. Ha ugyan Dinifen eléggé erősnek érzi magát az utazás fáradalmainak elviselésére. Igen, a derék fiú jót állt magáért. Induljunk, induljunk, mondá, alig várom, hogy úton legyünk. A tenger végképp meg fog gyógyítani. Egy nappal előbb Gordon visszaadta a házi állatok szabadságát. A guanakók, lámák, túzokok és az egész szárnyas világ nagyon kevés hálát tanúsítván az ápolásért, amelyben részesültek, úgy elfutottak és elrepültek, mintha náluk soha se laktak volna jól. A hálátlanok, kiáltá Garnett, pedig mennyi figyelmet tanúsítottunk irántuk. Ilyen a világ. Viszonzá Service oly komikus hangon, hogy a filozófikus megjegyzést általános kacaj fogadta. Másnap a fiatal utasok helyet foglaltak a ladikon, amely a csónakot vontatni fogja. De mielőtt a ladik kötelét leoldották volna, Bryant és társai még egyszer meg akarták látogatni Bodoan és Ford sírját. Megilletődött hangulattal mentek oda, és egy utolsó imával utolsó emléket szenteltek e szerencsétleneknek. Ezután Dinifen a ladik hátulján telepedett le Evans mellett, aki a kormányrudat kezelte. A többiek, ideértve Pent is, tetszésük szerint helyezkedtek el a fedélzet előrészén. A kötelet eloldozták, és az evezők lecsapódtak a vízbe.
0: Az összetartó erő, a munka, a közösség érdekében végzett cselekvés képes bármilyen körülmények között az élet föntartására, a tudatosított vágy, tett, eredmény, belső összefüggés rendszerét fölmutatva.
1: Ezen elbeszélésből erkölcsi tanulságul a következőket kell megjegyezni, és ez, úgy véljük, igazolja is könyvünk, 2 évi vakáció címét. Egy nevelőintézet növendékei kétségkívül soha se lesznek kitéve annak, hogy így körülmények közt töltsék a vakációjukat. De a gyermekek ne feledjék el, hogy nincs oly helyzet, melyből menekülni ne lehetne rend, buzgalom, és bátorsággal.

0: Épp e biztos értékrend kiüresedésének sötét rajza Golding műve. Golding könyve nagy művészi fegyelemmel rendezett, világos fölépítésű alkotás, ahogy Trócsányi Miklós fogalmazta. Áttetsző cselekménye, művilága mögött, allegórikus, szimbolikus utalások, keresztény és mitológiai vonatkozások sora húzódik. A címadó legyek ura kifejezés, a héber Beelzebub név fordítása, az ördög bibliai nevé. Az emberiség története a rossz szellem hatalomra jutásával fenyeget, győzhet az elátkozottság, a bűn, a testvérgyilkosság. Ártatlan ifjúsági regényként indul. Angol iskolás gyermekek repülő szerencsétlenség folytán egy kis csendes óceáni szigetre kerülnek. A felnőtt kísérők mind oda lesznek. A gyerekek magukra vannak utalva, de élelem és víz van bőven, az éghajlat is kellemes, minden adott egy jó, békés, teremtő robinzoni léthez. Bár már a kezdetkor, s aztán a természet rideg képei mindvégig sejtetik az idillben a kegyetlenséget, a fenyegető gonoszt, mint ebben a kezdeti jelenetben is.
1: Gyerünk, fiúk! A három gyerek nekiveselkedett. Valamilyen ismeretlen erő úgy dobálta, s rakta fel a sziklatömböket, hogy rézsút dőltek egymásra, gyakran gúlaszerűen keskenyedve, ahogy egymás hegyén hátán felfelé kapaszkodtak. A leggyakrabban megismétlődő ábra egy rózsaszín szirt volt, rajta ferdén elhelyezett tömb, majd újra egy szirt, azon újra egy tömb. A rózsaszín tömeg, mint valami kiegyensúlyozott, sziklákból álló, óriási kazal emelkedett ki az erdő össze-vissza csavarodó, egymásra hurkolódó futónövényeinek lidérces álmából.
0: Eleinte a 6-12 éves gyerekek szabályos kis társadalomba rendeződnek, törvényeket hoznak. Az idillben lassan, szinte észrevétlenül kezdődnek a bajok. A rendkívüli körülmények között nehéz fönntartani a fegyelmet. Homályos félelmek ütik föl fejüket, a sötét erőket maguk kitalálta szertartásokkal próbálják féken tartani. De a kis közösség mind jobban polarizálódik, félelmeik és rossz érzésük elől barbárságba menekülnek, és könnyen behódolnak az autoritásnak. Egy részük nem tud ellenállni a vadság vonzásának. Ezek önként csatlakoznak hozzájuk. A többieket a vadak kényszerítik rá. Az egyedül maradt Ralph ellen hajtóvadászatot rendeznek, s a közben kigyulladt sziget fénye az utolsó pillanatban vezet egy kis angol hadihajót az eltűntek nyomára és megmentésére. Amikor a gyerekek a szigetre vetődnek, a higgadtnak tűnő Ralph gyorsan a csoport élére kerül, de nem valamiféle erőszak folytán, ő a született vezér közvetlenségével van megáldva. Ralph úgy hihető, jó szándékú, de végül is nem sikerül végrehajtani a terveit. A belső, a bennünk lakó gonosz, még a legtisztább embereket is megfertőzheti, hangsúlyozza Golding.
1: Ralph hangosan siratta ártatlanságának elvesztését, az emberi szív sötétségét.

0: Kevés az ő durvaságot elítélő ellensúlya Jack erőszakhoz való vonzódásával szemben. Jack a történet során attól kezdve, hogy kinevezi magát a vadásznak, ugyanazzá a fenevaddá válik, mint akit ő ölt meg. Ellenállhatatlan sötét természete és a hús reménye rögtön elszakítja Ralphtól a gyerekek nagy részét, és csatlakozásra bírja a sokkal erőszakosabb csoporthoz.
1: Meg lehetne közelíteni őket, kimázolnánk az arcunkat, hogy ne ismerjenek ránk. Aztán körülfogni őket, és felháborodásában Ralph elvesztette önuralmát. Én a füstről beszéltem. Nem akarod, hogy megmentsenek minket? Másról sem tudsz beszélni, csak a malacokról. Folyton csak a malacokról. De hát húsra van szükségünk. Én meg egész nap dolgozom Simonnal, senki sem segít, és te még csak észre sem veszed a kunyhókat. Én is dolgoztam. De te szereted a munkádat, kiáltotta Ralph. Te szeretsz vadászni, én azonban... A napfényben ragyogó parton állva, maguk is megdöbbentek érzelmeik vad összecsapásán. Elsőnek Ralph nézett más irányba, mintha a homokban játszó apróságok kötnék le a figyelmét. A mólon túl a vadászok kurjongatása hallatszott. A móló végén Röfi feküdt a hasán, s a csillogó vízbe bámult. Nem nagyon segítenek az embernek. Azt akarta mondani, hogy az emberek sohasem pontosan olyanok, mint amilyennek elképzeljük őket. Simon az segít, a kunyhók felé mutatott. Az legalább annyit dolgozott, mint én. A többiek kereket oldottak.
0: A történet negatív alakulását vetíti előre, illetve kíséri a műben a vörös szín folyamatos jelenléte, a sziklák színétől a falánk tűzvész fenyegető lobogásáig. Ezzel párhuzamos a közösséget szervező kagyló, a szép szimbólum funkcióváltó sorsának alakulása. Jack lázadása a történések kegyetlen láncolatát váltja ki. A szigeten eluralkodik a káosz. Az immár nyílt erőszak légkörében a megvadult csapat tagjai megölik Simont egy törzsi tánc során.
1: Valahol a világegyetem sötét hajlataiban a nap és a hold egyenletes vonzással húzott pályáján. Alattuk a földgömb visszafogott vizei egy kissé kidudorodtak egyik szélén, míg szilárd magja tovább forgott. Az ár hatalmas hulláma beljebb hatolt a szigeten. És Simont holteteme a tolakodó véglények ezüstrajával ezüst tagjai körül az álló csillagképek alatt lassan kiúszott a nyílt tengerre.
0: Aztán Roger meggyilkolja Röfit, végül megpróbálják Ralphot is levadászni.

0: Golding ezt a pesszimista Robinsonádot hűvös, szemtelen, realista technikával ábrázolja. Egyetlen szóval sem utal távolabbi összefüggésekre, mégis a regény nyilvánvalóan súlyos, mélyebb, mondhatni egyetemes érvényű mondanivalót hordoz. A cselekményben a kísérletileg leegyszerűsített gyermekközösség a társadalmat tükrözi, de bonyolult és sokrétű szimbólumrendszer lett. Ezért nincs, nem is lehet egyértelmű megfejtése. Az elvadulás, a barbárságba süllyedés, a hagyományos erkölcsi és viselkedési normák megtagadása a háborús helyzetek kialakulását is példázhatja. Más értelmezésben az értékzavarral küzdő világ teljes erkölcsi züllésének fenyegető képét sugallhatja. Akár pesszimista társadalomfilozófiai jóslatnak, akár erőteljes, fölrázó, kemény mementónak fogadjuk el, mélyen humanista írás. Egyértelműen az értelem és az erkölcs mellett tesz hitet. A Nobel-díj 1983-ban emelte újra a közfigyelem körébe, illetve az 1990-es Harry Hook rendezte filmföldolgozás, bár ez utóbbi meglehetősen leegyszerűsítette a regénybeli bonyolult, szoros ok-okozati összefüggések alakulásának oly sokrétű rajzát. Kiváló elemzési szempontokat nyújt a regény szorosabb műfajának meghatározása. Több megoldás lehetséges, mégis egyazon a Bibliából vett motto összegezheti őket. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. Tekinthetjük a művet bűnbeesési példázatnak. Alapjául kínálkozik Káin és Ábel története. Annak végigkövetése, milyen indulatok, érzések, szenvedélyek, emberek közötti máig érvényes emocionális viszonyok indíthatták tettére Káint. Milyen kötődések voltak a regény hősei között, hogyan tépődtek ezek el, milyen bűnökbe estek önmaguk, egymás és az egész közösség, illetve az adott, megadatott gazdag élet lehetőség ellenére. A Freudi tudattalan működésének példázata is lehetne a mű.
1: Egy kis malacra akadtak, amely belegabajodott a kúszó növények vastag függönyébe, s vakrémületében esze-veszetten rángatózott a rugalmas indák között. Vékony hangja volt, hegyes, mint a tű, s egy pillanatra sem hallgatott el. A három fiú előre rohant, Jack egy széles mozdulattal újra kirántotta kését, karját magasra emelte, aztán néhány pillanatnyi szünet következett. Keskeny rés az időben. A kismalac tovább visítozott, az indák tovább rángatóztak, s a csontos kar végén tovább villogott a kés. A szünet épp csak annyi ideig tartott, hogy megérthessék, milyen szörnyűséget jelentene, ha a kar lesújtana.
0: Ám a gyermekek kicsik még, nem rögzülhettek bennük a fölsejlő, otthoni értékminták. Maga Ralph is könnyedén elárulja Röfi gúny nevét. S a sötétségben való, mélyen gyökerező rettegések, a félelmes ismeretlen megmagyarázási késztetései a mítoszképződést indítják el. Ralph is beleszédül a vadászat örvénylésébe. A rituális arcfestés az addigi rendből való végső kiszakadást jelenti, mint egy az önmagukból való kilépéssel együtt. s éppen az észszerű magyarázat hordozóját és hozóját Simon tiporják el, és éppen az értelem, a logikus cselekvés, a gondolkodás képviselőjére röfire görgetik rá a rettenetes sziklát. Már a szigetre érkezést követően gyönyörűséget leltek a nagy kő, akkor még ártatlan zuhanásában.
1: Ralph szemben állt velük, kissé oldalvást lándzsája készenlétben. Röfi mellette, kezében a talizmánnal, a törékeny, ragyogó szépség jelképével. A hangok vihara végig söpört rajtuk. Magasan fölöttük az eszméletlenség féktelenségében Roger teljes súlyával az emelőrudra nehezedett. Ralph a nagy szikla zuhanását jóval előbb hallotta meg, mint sem megláthatta volna. Elsőnek két talpa közvetítette a föld megrázkódtatását, dobhártyája a kőszír tetejéről lehasadó kövek recsegését. Aztán az iszonyú, vörös sziklatömeg átzuhant a földnyelven. Ralph hasra vetette magát, s a törzs fülsiketítően üvöltözött. A szikla rettenetes ütést mért Röfire, állától térdéig. A kajló ezer szilánkra robbant, megsemmisült. Röfi egy szót sem szólt, még nyögésre sem maradt ideje. Tengelye körül forogva felrepült a magasba. A szikla kettőt ugrott, majd eltűnt az erdőben. Röfi lezuhant a 40 lábnyi mélységben elterülő vörös sziklazátonyra.
0: Van ellentétező előreutalás erre a normáktól elszakítottságra már a mű indításában.
1: Hogy itt ne volna egyetlen...

0: Hír összeállításunk következik.
1: Életöröm és lelki muníció a Balaton partján. Az Ánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös, ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette föl, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-án Budapesten a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér, a programkínálat főbb elemei. Hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Holnap után csütörtöktől vasárnapig, azaz július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek föl, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen. Egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink van.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Naponta frissítsd magad. Reagálj új módon az újra. Ne a régi berögződések alapján. Ha a régi alapján reagálsz, elhibázod. Nem lesz híd közted és a között, ami történik körülötted. Mindig késésben leszel, s a vonat mindig elmegy az orrod előtt. Osó.

0: Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben, azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Efézus 4, 23, 25.
1: Sajnos szembe kell néznünk azzal, hogy gyakran becsapjuk önmagunkat és másokat is. A látszatok világában mozgunk. A nagyra nőtt becsvágy, a mérhetetlen birtoklási szándék és a hiába való világi kívánságok vezetnek. Határozzuk el, hogy letörjük magunkban ezek uralmát az Úr Jézusba való hitáltal. Gondoljunk csak a hazugságra. Rá tapad az emberre, mint valami sötét árnyék, és megöli a bizalmat. Természete szerint mindenki hajlamos arra, hogy hibáit letagadja. Megtérni azt jelenti igazzá lenni. Még ha általában elutasítjuk is a hazugságot, és szégyellenénk magunkat, ha másokat tudatosan becsapnának, de olykor rávisz a helyzet. Ilyenkor a gőgünk megakadályoz abban, hogy akár magunknak is beismerjük saját igaztalan voltunkat. Csak az lesz igazzá, aki alázatosan meghajol Isten előtt. Vigyáznunk kell minden kiejtett szóra, és kérjük az igazság lelkét, hogy jelezze, valahányszor hamis érveket hozunk föl. Büntessen meg, ha igaztalan szó csúszik ki szánkon. Figyeljük meg, milyen sokszor túlzunk és fontoskodunk. Csak azt említjük meg, ami előnyös és kedvező fényt vet ránk. Megkerüljük az igazságot, mert félünk, kétértelműen beszélünk, a többit meg elhallgatjuk. Ezzel a másikat hamis hitben hagyjuk, mert

0: kellemetlen vagy fájó a dolgot tisztáznunk. Ha Jézus lelke ezekhez hasonló hamisságokat fed föl bennünk, üdvös azt nyíltan bevallani. Nem mondtam igazat. Az ilyesmit ugyan nehezen vesszük ajkunkra. Mélyen megszégyenítő. Ám biztos eszköz arra, hogy a hamis látszattól megszabaduljunk. A nem őszinte lelkület szétválaszt. Az igazság összekapcsol. Elsősorban az Úr előtt alázkodjunk meg mélyen, ha hamisságon kapjuk magunkat, és keressünk megtisztulást Jézusban.
1: Igazságban dicső atyám, fohászomat Babits Mihály őszinteség versével helyezem eléd. Őszinteség. Ó, hogyha a szív oly tiszta lenne, mint hegyi víz, könnyű, mint a vers, ami rímre megy, és egyszerű, mint az egyszeregy. Fa vagyok, a lábam sárban áll, ezer álmom vétkes kört csinál, s lelkemben úgy eltéved a fény, mint egy labirintus ösvenyén. Tán zöld bozót, gazos labirint, talán csupa kőfal kacskaring, mélyén, hova röngellánk sem ér, mély szörnyeteg lakik és henyél. A szó ott tévedez, elmarad. Fond Ariadném szent fonalad, és ahová sem igen, se nem, tán elvezet majd a szeretet. Hogyan mutassa a föld magát, ha az ég nem küld feléje sugárt? Fa vagyok, lábam a sárba tapad, de karjaimat már vonja a nap. Kérlek, atyám, segíts tiszta szívhez, fényben ragyogó lélekhez, hűséges szavakhoz, hogy lelkiismeret furdalás nélkül fogadhassam irgalmadat, békességedet, áldásodat. Igaz lelkem fohászkodik te hozzád, bármi is jöjjön, Uram, én azt hálás szívvel fogadom. Add, hogy lássam magam mindig a te igaz szemeddel. Mindenkire úgy tekintsek, mint isteni gyermekre. Kérlek, add áldásodat jó szándékaimra. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen a jelenések könyve egy olyan gazdag, nem csupán tartalmában, hanem minden megjelenési formájában, irodalmi vonatkozásában is, hogy megismerjük, hogy újból és újból rá kell koncentrálnunk. Ma este János a tanítványból próféta címmel tartjuk meg az előadásunkat. Néhány szóba szeretnék Jánosról néhány gondolatban beszámolni. Több neve van Jánosnak. Nem egyetlen néven keresztül ismerjük őt, ismerjük úgy, mint az apostol Jánost. Találkozunk vele a presbiter Jánossal, vagy a vén Jánossal, ugyanakkor az emberek úgy is emlegetik, mint a szeretett tanítványt. Izraelben született, nagy valószínűség szerint a fővárosában, Jeruzsálemben, Krisztus után 15 tájékán, papi és arisztokratikus családban nevelődött fel. Ez meghatározza a gondolkodását, ez meghatározza azt a teológiai irányvonalat, amelyet majd követni fog. Stílusa, elbeszélő módjai, képei, leírásai mind-mind arról szólnak, hogy itt egy papfival, egy papi családból származó emberrel vagyunk szemben. Felszínre tör belőle az Ószövetség ismerete, a különböző ünnepek, ünnepkörök, az áldozatok, az áldozati helyekkel kapcsolatos, szent szövegek, rítusok, magatartási formák, az a tisztelet, amely egy papot a szent helyen mindenféleképpen megérintette, ez a jelenések könyvéből a sorok mögött ott húzódó valóságot jelent. Alig múlt 10 éves, amikor hall keresztelő János féle mozgalomról, és már is csatlakozik ehhez a mozgalomhoz. Fiatal fiúként, tinédzserként, és keresztelő Jánoson keresztül hall a jézusi mozgalomról. Nagy valószínűség szerint ott van a Jordánnál, amikor János megkereszteli Jézust. Hallja mesterének szavait, aki vonakodik, és azt mondja, hogy nekem kellene általam megkeresztelkednem. És ott van, amikor elhangzik a mennyei szózat, ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Felfogta János, hogy nem mindennapi időben él. Évszázadok óta ismeretlen volt ez a kifejezés, hogy próféta. Hiszen majd 500 éve eltűnt ez a karizma, ez az ajándék Izrael köreiből. A proféták írásait ismerték. Tudták, hogy a proféták közül sok nagy egyéniségű ember ért. Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ezékiel és a többi kis és nagy proféta ott van az izraelita vallásos élet mindennapjaiban. De mégis majd 500 esztendő óta nincs egy hús, vér ember, akire rá lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy emberek, ez egy proféta. Keresztelő János volt az első. És az emberek kimennek tódulnak, hogy hallgassák. Furcsa szerzemény volt ruházkodása, étkezése, szokása, bár valószínűleg, hogy a 21. században élő embernek sokkal furcsább, mint az akkor élőknek volt. János egy volt a sok nézet közül, de ez a nézet, ez a teológiai gondolkodás a messionalizmus felé, a közeljövőben elérkező messiás felé irányította az emberek figyelmét. János hirdette a bűnöknek a bocsánatát, és ez a fiatal, 10-12 éves fiatalember nap mint nap hallgatja a mestert, keresztelő Jánost. Felfogja János apostol fiatalon, hogy az az idő, amiben ő él, az egy nem mindennapi idő. Ez az idő talán az, amikor meg fog jelenni az évszázadok óta megígért messiás. Életét minden irányban ez befolyásolta és átalakította. Természetesen, amikor a jelenések könyvét tanulmányozzuk, akkor János valószínűleg, hogy visszatekint a kezdeti pillanatokra, a tizenéves korára, amikor belülről odaszentelt életet élve, de ugyanakkor ifjú, fiatal hévségével keresi, kutatja az igazságot. Minden szellemi izmust ismer Izraelben, és ismer Jeruzsálemben. Hallgatja a kiváló szónokok tanításait. És elérkezik az a pillanat, amikor neki, a fiatal embernek dönteni kell, hogy melyik az igaz. Először keresztelő Jánoshoz áll be. És aztán, amikor találkozik a názáreti Jézussal, akkor Jánostól, keresztelő Jánostól sok tanítvány átpártol a názáreti Jézushoz. És a keresztelő János tanítványokból egyszerre csak názáreti Jézus tanítványaivá válnak. Ő is ott van közöttük. Természetesen a régi mestert, keresztelő Jánost továbbra is tiszteli. Ő már fiatalon egy zseni volt, hiszen mindazokat a csapdákat, amely rá várt, ki tudta kerülni. Egyszer ezt olvastam egy kommentárban róla. Ő egy sui generis volt, egy született gondolkodó.

János. Ma egy nagyon gyakran használt név. Abban az időben csak Izraelben használták ezt a nevet. Tehát azok a zsidók, akik elhagyták az anyaországot, és különböző diaszpórákban telepedtek le, főként Alexandriába, ott ezt a nevet nem használták. Egyetlen egyszer sem találkozunk, csak csupán Izraelben adták a János nevet, és a János név is csak a papi családokban dívott. Tehát azoknál a családoknál, akik papi származásúak voltak, sőt azon belül is csak az arisztokratáknál, a képzett, tanult, és főként valahogy a főpapsággahoz közel álló családoknál volt ismert ez a név. Jánosnak lenni abban az időben nem ugyan azt jelentette, mint ma Jánosnak lenni. És bocsánatot kérek a Jánosoktól, akár külföldön, akár belföldön legyen. Mert abban az időben Jánosnak lenni a főpapi hivatást jelentette. Azt, hogy ő elkötelezett volt. Nem csupán egy név volt, hanem egy tradíció, egy családi tradíció, egy családi származást is jelentett. Jézus tanítása óriási hatást gyakorol az életére. Egészen másképp éli le az életét, mint a többiek, akik csak hírből hallották a názáreti Jézust, hiszen ő ott van a csodáknál. Nagyon érdekes, az egyik kommentáríró azt mondja, hogy János evangéliumában a csodák nem a szegényekkel történnek, hanem a gazdagokkal, a befolyásosokkal. Amilyen családból ő származik. Ez valószínű nála nem egy tudatos. Egy másik író pedig azt mondja, hogy a csodáknál hiányzik a szegénységnek a szaga, amely a másik három evangéliumnál évezredek, évszázadok távlatából is a papírlapon keresztül eljut hozzánk. Hiába volt. Bárhová került, hiába volt szegény körülmények között. Ő mindig úgy viselkedett, mint egy gazdag ember, mert úgy nevelkedett. Azt szoktuk mondani, hogy volt gyermekszobája, megtanulta a viselkedést, megtanulta a tiszteletet, és ez nála alapszabály volt, ez nála az élet egyszer egyéhez tartozott. És ez a gazdagság, ez a gondolkodásában is megjelenik. Mert gazdagon gondolkozni csak azt tud, azt mondják egyesek, aki gyermekkorban valami gazdagságot kap. Mert aki gyermekkorban nem kap semmilyen gazdagságot, sem szeretetet, sem megbecsülést, sem a gazdagságnak egyéb megnyilvánulását, annak a gondolkodása felnőtt korban is egy limitálás alá fog esni. Az evangélium terjesztői közé számítják Jánost. És ahogy a mester meghal és feltámad, innentől fogva János az egyik legszorgalmasabb tanítványá válik. Mindenhol ott van, ahol a kereszténység ügyéről szó esik. Nagyon nagy tiszteletnek örvend János. És nagyon érdekes, hogy nem egész 20 év múlva egy hirtelen döntés során elhagyja Izraelt és elhagyja Jeruzsálemet. Nem tudjuk a mai napig, hogy ez miért következik be, erről nem ír. Lehet, hogy a jézusi proféciák teljesedését látja. Lehet, hogy a misszió áramlata vonza őt egyre távolabb az országától. De azt tudjuk mondani, hogy akármilyen távol kerül Izraeltől, ő mégis ugyanaz. Vannak emberek, akik kikerülnek egy bizonyos közösség látóköréből, és abban a pillanatban megváltoznak. Megváltoznak a gondolkodásuk, megváltoznak a ruházkodásuk, vagy megváltozik a beszédmódjuk. János ugyanaz maradt Izraelen kívül, mint aki volt Izraelen belül. Sőt, egyesek azt mondják, hogy János az identitását, a zsidó gondolkodását, a papi családból való származását, a messiáshoz való ragaszkodását igazából Izraelen kívül fedezi föl. 50-es évek elején, 51-52-ben
elhagyja Jeruzsálemet, Kis-Ázsiába megy, és Kis-Ázsiában létrehoz egy tanítványi kört. Valószínűleg ez a tanítványi kör már Jeruzsálemben is kialakul. De egy biztos, ez a tanítványi kör legalább fél évszázadon keresztül a jánosi gondolkodás, a jánosi teológia, a jánosi szemlélet, a messianizmus és a papi gondolkodás, a zsidóság és a kereszténység valami különleges unikumát adja a világnak. És azt kell mondjuk, hogy igazából ebben az önkéntes száműzetésben születnek az általa írt iratok, az evangélium, János levelei és az apokalipszis. És nagyon érdekes, hogy mindez nem egy fokozatos irodalmi tevékenység határán, nem úgy, hogy az 50-es éveiben megírja az egyiket, aztán 70-es éveiben megírja a másikat, hanem az egész irodalmi munkássága az életének az utolsó 10-15 esztendejében alakul ki. Egyesek meg azt mondják, hogy talán még kevesebb, talán 8-10 esztendő. Amikor érzi, hogy már közel a vég, akkor valami nagy dolgokat tesz le az asztalra. És talán azt kell mondjuk, hogy a legnagyobb dolog az apokalipszis.

mennyit gondolkozhatott a nevén. Hiszen apokalipszis azt jelenti, hogy valami fájtlat lerántani egy ismeretlen dologról. Valami ismeretlen dolgot egy pillanat alatt láthatóvá, érthetővé és logikussá tenni. És a fájtlat lerántja a történelemről, a Messiás elérkezéséről, az eseményekről, a világtörténelemről, a világtörténelem horizontján tapasztalható dolgokról. Szóval Kis-Ázsiában telepszik le, ahol egy virágzó iskolát hoz létre, ahol János megjelent. Ott mindig a tanulás, a szorgalom, a kitartás, a gyarapodás jellemezte a közösségeket. Mindenütt tanítványokat szerez. És ezek a tanítványok rajta keresztül az eljövendő messiást várják. Azt a messiást, aki megígérte, hogy elmegyek és visszajövök, helyet készítek és ismét visszajövök hozzátok. Ez a jánosi irodalom alapvetően az első század végén az újszövetségi gondolkodást lezárja. A szálakat elvarja, és az egész dolgokat, az egész újszövetségi könyveket egy bizonyos logikus sorrend alá, egy bizonyos gondolkodás alá helyezi. Későbbiekben aztán Presbiter Jánosnak, az öregnek mondják, Presbiteros, az öreg, az idős, a vén. De ez nem valami lekicsinylő, hanem egy rendkívül nagy tiszteletet adó kifejezés. Máskor az Úr tanítványának nevezik. Sok bonyodalmat jelentett Jánossal kapcsolatban ez a nagyon sok elterjedt név, ez a 2-3 név. Sokan úgy gondoltak, hogy nem is egy János élt, hanem kettő. Aztán végül már ez a teória nem volt elég, hogy megoldja. Aztán azt mondták, hogy 3 János van. Nem. Egy János van 3 néven. Mert ő olyan gazdag volt lelkületében, gondolkodásában, megjelenésében, lelkesedésében, hogy az emberek különböző oldalról próbálták elnevezni őt.

És a ma esti előadásunknak a címe, hogy a tanítványból proféta. Szeretnék ennél a szónál néhány percig elidőzni. Ugyanis János nem használja az apostol kifejezést. Az apostello egy általában ismert kifejezés volt a hajózás világából, hiszen a főparancsnok a közvetlen alatta lévő tiszteknek adott utasítása és elküldését jelentette az apostello. Szóval volt a hajón egy főparancsnok, és a tisztjeinek adott utasítás, illetve a tisztjei voltak az apostellók, viszont az ókor világában a tiszteknek mindig el kellett menni a hajó másik felére a kormányoshoz, vagy az egyéb hajón munkálatokat végző emberekhez, és szóban el kellett vinni a parancsot. És ez egy kicsit jelképezte a keresztény világban, hogy a hajós kapitány a názáreti Jézus, a 12 tanítvány pedig az apostol, aki a hajós kapitánynak, a názáreti Jézusnak viszik el a parancsait ennek a nagy világon lévő hajónak a legtávolabbi zugába is. Szóval az apostol kifejezést János nagyon-nagyon kerüli. Például egyetlen egyszer sem fordul elő az evangéliumában. Noha a szinoptikus evangéliumok nagyon kifejezetten és sűrűn használják. Az apostol helyett viszont ezzel egyenértékű kifejezést szeret használni, és ez nem más, mint a tanítvány, mimétész, a követő. A tanítvány az, aki követi a mesterét. A tanítvány az, aki tanul a mestertől. És a tanítvány kifejezés egy hihetetlenül erős, teológiai kifejezést is jelent János gondolkodásában. Többször megjelenik nála a szeretett tanítvány. Egy kicsit önmagára utal, mint Márk az evangéliumában a vizet hozó fiatalra, vagy pedig a katonák, amint el akarnak fogni egy fiatal embert, és ez a fiatal ember nem más, mint Márk, aki elfut tőlük, és a katonák kezében ott marad ennek a fiatalnak a ruhája. Valahogy ilyen közvetett módon kívánja magát a hallgatók számára becsempészni. Úgy van, mint a középkor festői, akik a nagy vásznakra valamelyik mellékszereplőként festik meg önmagukat, vagy a királyukat, vagy a vezetőjüket, fejedelmüket. Ő is egy kis mellékalaknak festi meg magát a negyedik evangéliumban, és természetesen a jelenések könyvében. Ő a szeretett tanítvány. Hosszú ideig nem is tudják azonosítani, és nagyon komoly kutató munka után ma már biztosan állítjuk, hogy a szeretett tanítvány nem volt más, mint János.

Néhány dolgot kell elmondjunk János apostol vallásos beállítottságáról. János, mint minden zsidó ember, kiválóan ismerte az abban az időben használt arámi nyelvet. De, mint saját korának egy kiváló gondolkodója, természetesen tökéletesen ismerte a görög koiné nyelvet is. Ez a Jelenések könyvében kisebb-nagyobb nyelvi pontatlanságokkal fog jelentkezni, hiszen ne felejtsük el, egy nagyon meggyötört emberről van szó, aki a tartalomra figyel oda, aki mellett nincs egy titkár, nincs egy korrektor, és aki, mint későbbiekben fogjuk látni, néha szándékosan robbantja fel a görög hellén kultúrát, mert nem elég számára a nyelvtani alakok, a stilisztikai kifejezések és a formák használása, mert többet akar elmondani. Nagyon jól ismerte hazáját. Kiválóan ismerte a kis-ázsiai térségeket, a kis-ázsiai térségeknek földrajzi adottságait, elnevezéseit, különlegességeit. A császárkultuszt is kiválóan ismerte. Nem csak felületében, hanem teljes mértékben kiválóan, amelyet majd a Jelenések könyvének oda vonatkozó részében majd tökéletesen fogják érinteni az előadók. Az ószövetségi ünnepeket teljes mértékben ismeri, és teljes mértékben azonosul velük. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a kumráni és a samaritánus gondolkodásról is. Ez is felfedezhető, egy picikét felvillantja a szövegekben itt-ott a Jelenések könyvében is. Néhány szót kell szólnunk Domicianus császárról. Valószínűleg, hogy személyesen soha nem találkoztak. Egy biztos, hogy Domicianus császár az idős tanítványt Pátmosz szigetére száműzte. Domicianus császár 81-től 96-ig uralkodott Rómában. Feltehetjük a kérdést, a teljesen kézenfekvő kérdést. Miért űzte Domicianus császár Pátmosz szigetére Jánost? Hát ebben az időben, ha valakivel valami probléma volt, akkor az embereket száműzték? Nem. Hát akkor mit csináltak az emberekkel? Kivégezték. Miért nem végzik ki Jánost? Ez egy nagy titok. Először is a származása miatt. Hiszen Izrael legelőkelőbb főpapi családjának sarjából származik. Ez az egyik. A másik azt mondtuk korábbiakban, hogy Kis-Ázsiába távozik, és Efézusban üti fel a főhadiszállását. Efézus ebben az időben a világ legjelentősebb városainak címéért versenyzik. Nézzük csak, melyek a világ legelőkelőbb városai. Róma, Atén, Korintosz és Efézus. Különböző szerzők, különböző vélemények alapján a rangsort állandóan változtatják. Hol Atén a világ legjelentősebb városa, hol Róma, hol Efézus, hol Korintusz. Egy biztos. Efézus versenyben van a legjobbak között, a legnagyobbak között. Néhány évre rá azonban Efézus lemarad ebben a nemes küzdelemben. Egyetlen egy természeti adottság vagy természeti hiba révén. Ugyanis Efézus városa eliszaposodik. Mármint a kikötője eliszaposodott.
A legkiválóbb tudósokat hívták meg. A legnagyobb zseniket, hogy mi módon lehet Efézus kikötőit újra hajózhatóvá tenni. De senki nem volt képes ismét ezt a kikötőt olyanná tenni, mint hajdanán volt. És így Efézus lassan-lassan leszakadt. János idejében ez a leszakadásnak az első jelei érezhetők. Szóval az alapkérdésünk onnan indult el, hogy miért nem végezték ki Jánost, és miért űzte a császár Pátmosz szigetére. Egyrészt nemesi származása miatt, másrészt idős kora miatt, és harmadrészt talán ez a legnyomósabb érv, hogy azok az emberek, Efézus, magasan kvalifikált tudósai, politikusai, kereskedői, akik rendkívül tisztelték Jánost, kiálltak mellette, és a császár nem akart magának bonyodalmat, és azt mondta, jól van, Jánosnak nem kell meghalni, János elég, ha elmegy a Pátmosz szigetére. A szegények és az átlag emberek büntetése a halál volt, a nemeseké, az elismerteké és a bátraké pedig a számüzetés.

János körülbelül Krisztus után 94-től 96-ig van számüzetésben Pátmosz szigetén. Pátmosz szigete egy 84 kilométer hosszú és egy 3 kilométeres szigetet kell elgondoljunk. Tehát szinte mondhatnám azt, hogy a sziget bármelyik részéről lehetett látni a tengert. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a tenger kifejezés több mint 20 alkalommal, számomra az egyik legszebb görög kifejezés, talasszá. Ennek a szónak van valami könnyedsége, van valami görögös könnyedsége, van valami muzsikája, valami zenéje, ami bele mászik az ember gondolkodásába és fülébe, és valószínű, hogy rádöbben erre az idős János is, és több mint 20 alkalommal használja. 96-ban Domitianus császárt megölik, véget ér az uralkodása, ezért amnestiát kap. Néró volt az első római császár, aki etnikai és vallási alapon üldözte a zsidókat és a keresztényeket. Azért mondom, hogy a zsidókat és a keresztényeket, mert a keresztényeket a zsidóságnak egy oldalágának tartották. Ebben az időben igazából még a szakadás nem következik be, bár az első század végén már alaposan elkülönül a két irányzat egymástól, de ez Rómában, a szenátusban és a császári palotában nem látható, inkább a teológusok megnyilatkozásaiban érzékelhető. Szóval Néró volt az első római császár, aki a keresztényeket üldözte, de inkább csak azért, hogy bűnbakot találjon a kereszténységben, felgyújtatta Rómát, mert újra akarta építetni, és olyan jól sikerült, hogy nem csak a főtér, ahol a főtérnek az újjáépített dolgait szerette volna elrendezni, illetve újjáépíteni, aztán majd később Vespanzianus fog hozzá ezekhez a dolgokhoz, hanem leég egész Róma. Saját népének viszont valamit mondani kellett, ezért bűnbaknak kiáltja ki a zsidóságot és a kereszténységet. Nem így Domitianus. Domitianus már tudatosan írtja és pusztítja a kereszténységet. Miért? Mert ő az első olyan császár, aki istenként tisztelteti magát, és a császár isten kultuszt hozatja be a népek világába. Rómában, a sok istenek világában ez semmi problémát nem jelentett, hiszen korábbiakban a meghalt császár teifikálódik, istenivé válik, és amikor a császárok temetése bekövetkezett, akkor mindig egy sólymot eleresztettek, általában ezeket a császárokat elégették, és az elégetés után az éjszakában egy sólymot eleresztettek, amely szegény madár röpte jelképezte azt, hogy halottaiból ez a császár kilép, és az istenek világába lép be. Tehát Domitianus császár egy picit ezt az istenedést korábbra hozza, és azt mondja, nem halálom után kell, hogy engem istenként tiszteljetek, hanem már most. És aki nem áll be, az halálnak halálával fog meghalni. A legtöbb ember talán tisztában volt ezzel, olyan, mint talán a 20. század közepén különböző izmusok. Mindenki tudta, hogy nem igaz, sem az egyik, sem a másik, de az emberek úgy beálltak, hát jó, valami lesz. De a kereszténység nem. A kereszténység azt mondta, nekünk egy Istenünk van. Igaz, hogy az három személyű, de egy Istenünk. A császár nem Isten. Soha nem fogjuk imádni.

És hogy mi lett? Ha az első század végén, vagy a második század elején bementünk volna egy keresztény gyülekezetbe, akkor nagyon sok megcsonkított keresztényt láttunk volna. Főként a férfiakat. Hiányzott a kezüknek egy része, az orrukat csípőfogóval levették, a fülüket, vagy egyéb testrészüket megcsonkították. A rómaiak is besülték őket, mert mégsem vonták vissza. A kereszténység ennek az időszakában voltak a lapsik. Ők voltak azok, akik készek voltak akár az életüket is adni a megismert igazságért. Nagyon érdekes, hogy az ateista kifejezést Domitianus alkalmazza először tudatosan egy egész nemzedékre, egy egész gondolkodásra, és Domitianus császár azt mondja, hogy azért kell üldözni a keresztényeket, mert a keresztények ateisták. Nem akarják elismerni, hogy én Isten vagyok. Az én istenségem előtt nem akarnak meghajolni, és ezek az emberek ateisták. Hát igen, a 21. században ezen csak mosolygunk. És a kereszténység 20 évszázados történelme bebizonyította, hogy ezek az emberek mind megbuktak. Néró, Domitianus és a többi nagy diktátor, kis és nagy diktátor, tehetséges és kevésbé tehetséges. És a kereszténység mégis megy előre. János és a Jelenések könyvéről még néhány szót talán hadd mondjak. Az egész Jelenések könyve a héber nyelvre van leképezve. A héber gondolkodásra, a héber szerkezetre, szerkesztésmódra van leképezve, de úgy, hogy görögül írják meg. Egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Aki csak csupán a görög szövegeken, a görög kultúrán, a kifejezéseken, nyelvtani szabályrendszerek, nehéz és bonyolult dzsungelin keresztül akar eljutni az igazsághoz, soha nem fogja megérteni a Jelenések könyvét. De az sem, aki csupán a héber, az Ószövetség gondolkodásából közelít. A kettőt szintetizálni kell, a kettőt egyszerre kell alkalmazni. Hiszen csak olyan emberek érthetik meg a Jelenések könyvét, akiknek írta János. Akik kiválóan ismerik az Ószövetséget, kiválóan ismerik az ószövetségi gondolkodásmódot, az ünnepeket, a kultúrát, és kiválóan ismerik a Jézusi tanítást, az Új Szövetséget, és ennek a kettőnek különleges szintézise, különleges foglalata, különleges gyémántja lesz a Jelenések könyve. János valamilyen módon prófétává válik. Nem a fiatal János, a Pátmosz szigetén élő, idős, öreg, 80 éves János. Úgy válik prófétává, hogy talán nem is tudja, nem is tudatosul benne, de mégis legalább vagy több mint 2000 utalás van az Ószövetségre. Egy nagyon-nagyon jelentős része a Tórára, és egy másik nagyon jelentős része a prófétákra való utalás. És úgy gondolom, hogy valamilyen módon a kivonulás könyvére emlékezteti a kezdete a Jelenések könyvének. Az olvasóját, hallgatóját. Hiszen ott van Mózes a pusztában. János pedig azt mondja, hogy itt vagyok a tengeren. A puszta és a tenger valami hasonlóságot jelenthet János gondolkodásában. Megkérdezi Mózes,
Mi a te neved, Uram, aki az égő csipkebokornál megjelenik? És azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Talán annyit mondanék, hogy a héber ige ragozásban és gondolkodásban nincs idő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aki vagyok, ez nem egész helyes. Mert a héber ige gondolkodásban befejezett vagy befejezetlen cselekvés van. A héber az teljesen rezzéstelen az idővel kapcsolatosan. Mert ő nem az időre reflektál, hanem a cselekvésre. Ha a cselekvés befejezett, akkor vége. Ezt mi múlt időnek fordítjuk. De önmagában a nyelvben nincs múlt idő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vagyok, aki vagyok, ehje, aser, ehje, mondhatjuk mind a három időt a magyar gondolkodásban. Vagyok, aki voltam, és aki leszek. És ennek mind a három variációját. És azt mondja a Jelenések első fejezet, és ott a negyedik vers. Így fogalmaz. Attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. De ezt nyugodtan fordíthatjuk, aki lesz. És úgy érzem, hogy ezen a felvillantott kis rövid Biblia versen keresztül valahogy a kivonulás Istenére, arra az Istenre, aki tenni fog, aki a történelmet a kezébe veszi, aki egyszer csak azt mondja a népének, hogy gyertek el Egyiptomból, és bevezetlek benneteket az ígéret földjére, elindul valami. És úgy gondolta, és ebben 100%-osan meg volt ezen győződve, hogy az ő ideje egy ilyen második exódusz, a kereszténységnek az exódusza. Ezért hagyja talán el Jeruzsálemet, hogy példát mutasson Isten vezetésére.

Egy furcsa dologgal szeretném én befejezni mai előadásomat. Az apokalipszis olvasóiról. Szeretnék elolvasni három véleményt. Kérem, senki ne botránkozzon meg. Az első vélemény. Még nem találkoztam emberrel, aki, miután a jövendőlések tanulmányozásába kezdett, és írt e tárgykörben, ne vált volna azonnal elmebajossá. Mondja William Ramsey. Egy másik, ehhez hasonló. Az pedig igazán józan elmére val, ha valaki a tájára sem tekint a jelenések könyvének. Ezt egy keresztény ember mondja, ezt egy tudós keresztény ember mondja, és a legszélsőségesebb, a harmadik. A jelenések könyve vagy ráakad egy bolondra, vagy meghagyja az illetőt abban a bolondságban, amelyben van. Az emberek félnek a jelenések könyvétől, mint egy tűztől. És azt mondják, hogy az, aki a jelenések könyvével foglalkozik, az elmebajos ember. Két dolog van ebben. Egyrészt, a jelenések könyve vonzza a szélsőséges emberi gondolkodókat. Ez így volt a történelem elmúlt 2000 esztendejében. De azért, mert nagyon sok szélsőséges ember a jelenések könyvét a zászlajára tűzi. Ezért nem dobhatjuk ki ezeknek az embereknek az elmebajával együtt a jelenések könyvét sem. Mi pedig nem próbálunk más csinálni az elkövetkezendő több mint 50 előadásban, mint ennek a cáfolatát. A jelenések könyve nem bolondság, hanem igazi és mély bölcsesség. De csak gondolkozzanak el, ha én a 6 éves unokámnak, Tamásnak, aki a matematika alap dolgait sem ismeri, elkezdenék a valószínűség számításról és a polinomok osztásának törvényszerűségeiről beszélni, vagy a hordó térfogatának a képletét akarnám levezetni számára. Ez egy okos dolognak tűnne? Nem. És önmagában ezek a dolgok okos dolgok? Igen. Hát akkor miben van a baj? Ahhoz, hogy ő még túl fiatal erre, éretlen erre, meg kell várni, fel kell építeni azokat az alapokat a kis emberkében, amely alkalmassá teszi a legnagyobb kihívásokra is, hogy meg tudja ezeket a matematikai feladatokat később oldani. Szóval Mózes esetére hivatkozva azt tudom csak mondani befejezésül, vegyük le sarainkat, mert a hely, ahol állunk, szent hely. És ez nem más, mint a jelenések könyve. Isten áldjon bennünket az ő kegyelméből. Amen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Hungarikum együttes felvételeiből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a Hungarikum együttes felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

július 14-én kedden Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből, a 10. versben így olvassuk. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige a Jelenések könyvének 21. részéből a 3. vers. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Van, amikor nagyon várjuk, hogy valaki megérkezzen. Nem arra a várakozásra gondolok, amelyet kisgyermekként, a születésnap előtti várakozás, vagy a Mikulás éjszakai vagy hajnali látogatása előtti izgalmas idő jelent, hanem arra a várakozásra, amikor egy gyermek várja, hogy megérkezzenek a szülei. Arra a várakozásra, amikor tudjuk ugyan, hogy képesek vagyunk meglépni azokat a helyzeteket, amelyek nehézséget okoznak. Esetleg el is tántoríthatnának, vagy másfelé terelnének bennünket a helyes útról. De akkor is hiányzik az a biztonság, amelyet a szülő jelenléte nyújt. Vagy a testvéré, vagy a legjobb baráté, lelki társé, házastársé. Az ugyanis a biztonságot, nyugalmat jelenti. Az ő megérkezése segít átlendülni minden nehézségen, problémán, de velünk van az örömben és nevetésben is. Az Úr jön hatalommal, uralkodásra készen, és azt ígéri, hogy az emberekkel lesz, sőt, velük van, mindig, mert megígérte, hogy a világ végezetéig velünk lesz, hogy úgy kísérjen végig életünk minden buktatóján, ahogy senki más nem tud. Az ő jelenlétében megszűnik minden szenvedés, elhárulnak az akadályok, oda lehet menni hozzá úgy, ahogy vagyunk. Örömmel is, bánattal is, ő pedig nem küld el. Velünk van, velünk tart, megtart és kísér. Maga Isten van velünk, az ő országa közöttünk van. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó tudni, hogy a te országod közöttünk van. Jó tudni, hogy nem hagysz el bennünket. Jó tudni, hogy hűséged örökké tart, ígéreteid nem változnak, és így vagy velünk minden napon, a világ végezetéig. Jó tudni, hogy Krisztusban közénk jöttél, hogy mi is közelebb kerülhessünk hozzád. Jó tudni, hogy te magad vagy velünk, örökké. Ámen. Németh Kitti gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az új szövetségi ige pedig így szólt, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vessed rá a terhedet. A mai ige 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Gondolatok az ígéről. Nehéz a terhed, vessed a mindenhatóra, míg magad hordod, leroskadsz alatta. De ha az Úr átveszi tőled, ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra. Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhast. Rajtad lesz ugyan a teher, de a gondja már nem a tiéd lesz. Sőt, áldássá lesz a teher rajtad. Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt. Akármilyen roskasztó legyen az. Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban az Úr soha nem engedi. Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt, nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak szilárd hitünkből. Krisztusban igaznak fogad el minket, és meg is tart az igazságban. Hogy állsz a jelen pillanatban? Egyedül akarsz megbirkózni a mai nap megpróbáltatásaival? Megint egyedül akarod fölvenni válladra a nyomasztó terhet? Ne légy ilyen ostoba. Mondd el az Úrnak minden bajodat, és hagyd rá az gondját. Ne tedd le úgy a terhet, hogy azután újra fölveszed azt, hanem vesd az Úrra, és hagyd is ott nála. Így vidám léptekkel mehetsz tovább, megszabadulva terhet súlyától, és hittel énekelhetsz dicséretet az Úrnak. Leó pápa szegényekkel ebédelt együtt. Leó a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt a Borgo Laudato Si központban, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen, kezdte köszöntőjét a Szent Atya. A pápai rezidencia kertjében a pápa július 11-én szombaton ebédelt együtt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a Római Egyházmegye támogat. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tévadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról. Ragyogó nyári napjaink vannak. Szerdán felhők és napsütés, záporok is előfordulhatnak, marad az északi szél, és 27-35 fokra van kilátás. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütés várható, eső néhol eshet, az északias szélben 25-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogy miben tapasztalta meg ezt az isteni vezettetést döntései során, gyermekkorától kezdve, feleségével közös, komoly dilemmáikon keresztül, hivatása alakulásában, Pongrácz Máté, Győr Mémfőcsanaki lelkész osztja meg hallgatóinkkal.

0: Mai vendégünk Pongrácz Máté lesz. Máté, titeket feleségeddel a Covid időszaka alatt többen megismerhettek, nem csak kaposvári evangélikus lelkészként, hanem mint a vlogotok szereplői feleségeddel együtt. Nem tudom, hogy ott mennyire érezted, hogy megismernek igazán téged úgy, mint Pongrácz Máté. Most azzal kezdjük, hogy mi az a három vonás benned, vagy a három legfontosabb dolog, amit magadról te elmondanál.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled, és az nagy igazság, amit mondtál, hogy noha a vlogolás, meg a YouTube-on való jelenlét, az egy érdekes missziója volt a Covid időszakának, de igazából azért ezek a lehetőségek sosem mutatják meg azt pontosan, hogy ki is vagy te valójában a kamera túloldalán. És valószínűleg, hogy ez csak akkor derül ki, hogyha az ember személyesen megismer valakit. Én magam számára mindig azt fogalmazom meg, hogy három érték van az életemben. Az egyik az a családom, és ebben nyilván benne tartozik sok minden. Aztán az Isten, aki az egész életemet átfogja. És harmadik értékként pedig ott van az a hivatás, amit az Istentől kaptam. És hogyha egy picit úgy végig gondolja az ember ezt az egész hármaságot, akkor azt lehet látni, hogy mindennek a mozgatója tulajdonképpen az

0: úristen, akinek minden egyes nap érzem, hogy terve van velem, hogy akarja, hogy az ő útján járjak, és hogy ebben olyan sok segítséget is ad nekem.
1: Mikor érezted azt először, hogy Isten neked fontossá válik, vagy téged elér egyáltalán?
0: Amikor a hitemről gondolkodok, akkor mindig arra döbbenek rá, hogy nekem nem volt olyan életszakaszom, amikor én az Istennel lelettem volna kapcsolatban. De nagyon megdöbbentő azt már felnőttként megtapasztalni, hogy ez viszont a családom szempontjából már nem teljesen igaz, hiszen édesanyám felnőttként találkozott az Istennek az örömhírével. Tulajdonképpen, amikor ő édesanyává vált, az az időszak volt számára az, amikor az Istennel szorosabb kapcsolatba került. Ennek köszönhetem én is azt, hogy nekem már viszont egész életemben keresztül ott volt az Istennek a jelenléte, hiszen édesanyám ahogyan a hitében erősödött, és ahogyan egyre többet szeretett volna az Istenből megtapasztalni, a saját élettapasztalatát, meg a saját hit megélését azt kiárasztotta felénk is. Így egy ilyen folyamatot is láthattam magam előtt, hogy hogyan lehet hitre jutni, de ugyanakkor én emlékszem arra a kisgyerekként, hogy noha nem volt otthon minden este imádság, vagy nem voltak ilyenfajta rituálék, mégis miután közel éreztem magamat az Istenhez, édesanyámnak a hatására, kisgyerekként úgy magamtól összekulcsoltam a kezemet esténként, és elmondtam az Istennek azokat a dolgokat, amelyeket én akkor gyermekként fontosnak tartottam. Felnőttként úgy meg is lepődtem magamon, hogy én ezt miért csináltam. És aztán akkor indult Győrben a Péterfi evangélikus iskola. Olyan kisgimnazista voltam, aki második évfolyam, aki elindult. Megtapasztalhattuk ott a 90-es években, hogy olyan emberek hozták ezt az iskolát létre, akiknek nagyon komoly vágyuk volt az, hogy hitben nevelhessék az új generációt. És aztán, amikor a gimnáziumnak a végére értem, akkor eljött az a pillanat, hogy akkor most én mit akarok ezzel a sok-sok élménnyel, amit kaptam, mit akarok tenni. És én megrögzötten azt gondoltam, hogy politikusnak kell menjek, vagy szociológusnak, nagyon érdekeltek ezek a területek, de egyszer csak az Isten azt mondta, hogy nem ez a te utad.
1: Egy interjúban hallottam, hogy elmondtad, hogy Lévi elhívása története hogyan érintett meg téged. Tehát van egy saját történeted még azzal kapcsolatban, hogy Isten szolgálatába álltál, ha jól tudom.
0: Egyszerűen az az élmény van meg bennem, hogy az egyik pillanatban még az a tervem, hogy elmegyek szociológusnak, vagy politológiára, és a másik napon pedig hirtelenében egy teljesen más út volt előttem. Én egy nagyon-nagyon fontos lelki irodalmat olvastam akkor, amely egy picit a teológiai látásomat formálta, és abban a Pröll professzor által írt könyvben találkoztam először azzal, hogy Jézus nem csak egy történelmi szereplő, vagy nem csak egy valaki, akiről nekem hallani kell, és valahova el kell helyeznem az életemben, hanem ő egy személyes megváltója az embernek, és hogy a hozzávaló tartozás az egy új minőséget jelentett az ember életében. Nyilván hallottam róla, mert tudtam, hogy Jézus kicsoda, tudtam, hogy Isten fia, tehát ezeket nyilván az ember megtanulta, de még nem képeztem magamban át, hogy ez ennél több is, mint hogy az ember megtanulja ezeket a hitigazságokat. És akkor ott azt mondtam az Istennek, hogy ha akarsz velem kezdeni valamit, akkor légy szíves, mondd el, hogy mit akarsz. És hogyha el tudsz engem képzelni a te szolgálatodba, akkor légy szíves. Itt az útmutató, már akkor is ugye volt ez a nagyon szép kis kiadvány az egyháznak, kinyitom az útmutatót a mai igénél, és légy szíves, adj egy jelet. És kinyitottam az útmutatót, és az volt odaírva, hogy Máté kövess engem. Ugye a Lévi elhívása. Ennél konkrétabb üzenetet nem nagyon közvetíthetett volna az Isten, noha alapvetően nem tartom jónak, hogy így éljük le a hitéletünket, hogy az útmutatóból kinyitjuk, és akkor majd ő megmondja, hogy mi lesz a megoldás, de szerintem egyszer-egyszer az Isten is föl tudja ezt használni arra, hogy ilyen konkrétan is bele tud az életedbe lépni, és én akkor azt mondtam, hogy ennek az esélye, hogy a Biblia ki tudja hány ezer mondatából ez az egy pont azon az estén, amikor ezt kérem az Istentől, oda elém kerüljön, ennek a valószínűsége lehet, hogy kisebb, mint hogy ötösem lesz a lottón. Ezért aztán nem tudtam kitérni előle, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, akkor én ezt elfogadom, mert világos beszéd volt, és köszönöm neked.

0: Miben épültél leginkább a teológián, amellett, hogy feleségedet is ott ismerted meg?
1: Igen, noha nagyon érdekes, hogy a Boglárkával tulajdonképpen mi már a teológia után lettünk egy pár, mert én márciusban befejeztem a teológiát, leadtam a szakdolgozatomat, és én elmentem egy ilyen gyakorlat előtti gyakorlatra Vas megyébe, és egyetlen egy embert ismertem a környéken, ő volt Boglárka, úgyhogy ezért aztán, amikor ő mindig hazajött a teológiáról, mindig megkerestem, hogy mondom, jó lenne, hogyha esetleg találkoznánk, és tulajdonképpen így a teológia után alakult a mi kapcsolatunk, de talán nem is baj ez így, mert a teológiát én sokkal inkább arra tudtam használni, vagy úgy tudtam azt az 5 évet megélni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Mi több mint 20-an voltunk az évfolyamban, abból a nagyja az lelkész akart lenni, de így volt az előttünk, utánunk levő évfolyamokban is, és olyan nagy teológiai vitákat, beszélgetéseket tudtunk mi folytatni, és egymás hitéből, meg egymás tudásából épültünk, és rengeteg olyan dolgot magamba tudtam szívni, akár a különféle hitmegélések szempontjából is, amik nekem addig nem voltak ismertek, ezért aztán nagyon hálás vagyok ezért is az Istennek.
0: Az első szolgálati helyetek volt Bogival Kaposvár?
1: Nem, hanem Bobán voltam, így ebben a kis gyakorlati évben, talán egy fél évet töltöttem ott, utána elmentem én Németországba ösztöndíjra, és utána visszakerülve Kaposvárra helyeztek 6. évesnek, aztán utána elkerültem Nagy Alásony Dabrony Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe, ott 1 évet szolgálhattam, és aztán utána 1 év múlva kerültünk vissza Kaposvárra, miután én már ott 1 évet voltam gyakorlaton, ezért a gyülekezet visszahívott, tehát nekünk az ismerkedésünknek a 4-5 év az nagyon kalandos volt, mert folyamatosan változtattuk a helyzetünket, de valószínűleg ennek is volt jelentősége. Nagyon nehéz volt nyilván az első egy év, amikor én Németországban voltam, Boglárka még itt tanult a teológián, de az is olyan fontos volt, mert megmutatta a számunkra, hogy fontosak vagyunk annyira egymásnak, hogy még a távolság ellenére is kitartsunk. Aztán szépen lassan, ugyan a Bogi elvégezte a teológiát, Kaposvár lett az otthonunk.
0: Hogy indult a közös életetek, a házasságotok és a lelkészi munkátok?
1: Szemrein János püspök egy nagyon-nagyon jó gyülekezetet épített Kaposváron, amely nagyon lelki gyülekezet volt. Én azt tűztem ki célként, hogy amit ő kialakított, azt szeretném tovább építeni, és ha Isten ebben segít, akkor ez az út legyen az, ami az én utam, aztán a Bogi útja is. És hála Istennek egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyülekezet, a város és köztünk. Azt tapasztaltuk meg az ott több mint 10 évet eltöltött időszakunkban, hogy mindig előre tudtunk lépni. És tulajdonképpen a Covid volt az, ami aztán nyilván ezt olyan értelemben lezárta. Ugye mi akkor utána eljöttünk Kaposvárról, de olyan jó megtapasztalni azt, hogy mind a két lelkész, aki most ott szolgál, annak a gyülekezetnek az energiáiból táplálkozva tudták elvégezni a teológiát, találtak rá az Isten, és aztán érkeznek vissza a saját közösségükbe, mint pásztorok.
0: Nem rejtitek véka alá, hogy nem volt egyszerű a gyermekvállalásotok. Úgy tudom, hogy ilyen irányban folynak most a tanulmányaid is. Beszélgessünk kicsit erről.
1: Kaposvár abszolút az az időszaka volt az életünknek, amikor összeházasodtunk és szerettünk volna családdá válni, de nyilván hamar észrevettük azt a házasságkötésünk után, hogy ez nekünk nem olyan egyszerű, mint ahogyan a környezetünkben akár láttuk. 1-2 év eltelt, vagy akár több is, elkezdtünk orvosi vizsgálatokra járni, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet nekünk gyermekünk. Ez egy nagyon izgalmas dolog a személyes életünk szempontjából, mert az ember megtapasztalja az örömökben, a sikerekben az Istennek a jelenlétét, de amikor jönnek a nehéz pillanatok, meg nehéz élethelyzetek, amelyek akár egy egész életútra befolyást gyakorolnak, akkor nagy kérdése volt az életemnek, hogy van ott is ott van az Isten. És hogyha visszagondolunk a gyermek utáni vágy időszakára, akkor azt tapasztaljuk újra, és ezt beszélgetjük Bogival, hogy olyan közel volt hozzánk az Isten, amilyen közel még addig soha. Mert hogy föl kellett tennünk azt a kérdést magunknak, hogy házaspár vagyunk, de mi van, hogyha nem lesz gyermekünk? És nagyon vágytunk pedig arra, hogy legyen. És azt mondtuk Bogival hosszú imádságok után, közös imádságok után, hogy mi ezt az Isten elé tesszük. És hogyha ő azt akarja, hogy legyen gyermekünk, akkor ő ennek az útját meg fogja nekünk adni, Ha azt akarja, hogy ne legyen gyermekünk, akkor pedig körülvesznek minket a hittanosok, hétvégente ott voltak a parókián az ifisek, akkor itt van az a rengeteg sok gyermek, akivel az Isten minket megajándékoz. De az Isten aztán nagyon hamar megmutatta számunkra azt, hogy neki van terve olyan értelemben is az életünkkel, hogy lehessünk édesapák, édesanyák, és ezt a mesterséges megtermékenyítésnek az útját kínálta fel számunkra.

0: Lélekhangoló.
1: Ez is egy küzdelmes út. Házaspárként hogyan tudtátok válvetve végigélni, mert azért megtépázza a kapcsolatokat egy ilyen folyamat is, azt halljuk.
2: Megtépázza a kapcsolatokat ez a folyamat, és főképpen azért nehéz, mert nagyon sok az előítélet, meg a különféle prekoncepció ezzel kapcsolatban, illetve a saját önértékelésedet is nagyon keményen érinti a helyzet, és főképp a hölgyek oldaláról. Egy fiatal asszonynak azt mondani, hogy nem lehet gyermeked, ő ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megélni. És hogyha a férfi nincs ott mellette, és nem vállal legalább akkor a felelősséget ebből, akkor nagyon magára tud maradni egy házastárs, és bizony akár még a szakítás vagy a válás is megtörténhet. Ezért aztán mi az elején elmondtuk egymásnak Bogival, hogy nem ő vagy nem az én hibám, ezt nem szabad így kommunikálnunk soha. Ez egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, és amikor ő érezte úgy, hogy nehéz, és talán úgy érezte, hogy valamiért nem tudja ezt az egészet elhordozni, akkor nekem kellett emelnem őt. Amikor meg én éreztem úgy, akkor meg az ő kedvessége volt az, ami átsegített minket a nehézségeken, mind a mellett, hogy az Isten folyamatosan ott kísérte az életünket, de azért mi azt elmondtuk magunknak, hogy mindenáron nem akarunk gyermeket. Tehát nem akarjuk azt, hogy valami olyan dolog süljön ki, ami nem az Istennek a terve. Nagyon megdöbbentett egyébként minket az elejétől kezdve az, ahogyan jó pár lelkész, nem feltétlenül az evangélikus oldalról hozzánk állt, vagy a kérdéshez állt, sok esetben nagyon, nagyon elítélően, de ugyanakkor pedig az is nagyon sokat adott, amikor pont az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Tehát én nagyon-nagyon kettős érzések uralkodtak bennünk. Sokan mondták, hogy ez bűn, amit mi véghez viszünk, és az Istennek ez nem az útja. És pontosan ezért kezdtem el én ezt kutatni, és a teológián ezt a témát, mert ha nekünk nem lett volna olyan mély hitünk, meg olyan fajta teológiai ismeretanyagunk, amellyel rendelkeztünk, akkor azért nagyon gyorsan el tudtak volna minket bizonytalanítani, és akár olyan fajta bűntudat is kialakulhatott volna bennünk, ami nem biztos, hogy egészséges. És hogy ezt egyrészt teológiailag az ember meg tudja indokolni, hogy mit miért tesz, másrészt pedig egy óriási tapasztalata volt számunkra az egész eljárásnak, hogy olyan közel volt az Isten hozzánk, hogy egyszerűen ez igazolta szinte személyesen számunkra azt, hogy ez ugyanúgy az Isten útja, mint olyan sok gyógymód, amellyel az Isten megpróbálja az emberek életét javítani és segíteni. Nagyon-nagyon sok olyan kérdése van azért ennek az eljárásnak, ami fontos teológiai kérdéseket vet fel, hosszabb lelki megterhelést is tud adni egy-egy olyan kérdés, amelyet nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán nem kommunikál az egyház. Többek között mondjuk a megmaradó embrióknak a kérdései, melyik ugye megtermékenyült, de nem lett beültetve. Nekünk az Isten ezt a lelkiismereti dilemmát feloldotta azzal, hogy mi mindazt a megtermékenyült embriót be tudtuk ültetni, aki ebben az eljárásban létrejött, de ez nagy teher a családok számára. Emlékszem arra, amikor elénk tettek egy papírt, hogy akkor most döntsünk a megmaradó embrióknak a sorsáról. Mi a jó válasz? Megsemmisíteni, lefagyasztani, vagy odaadományozni valakinek? Ezt nem tudom, hogy egy pár el tudja dönteni ott hirtelen, segítség nélkül. Ezért én nekem a doktori munkámnak az egyik nagyon fontos tanúsága, hogy sokkal nagyobb lelkigondozói, meg szakmai hátteret kellene odaadni a pároknak, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, amely megalapozott döntés, és nem egy hirtelen kényszerhelyzetnek az eredménye.
1: Mennyire tette tudatosabbá a te utadat Istennel, vagy a ti kapcsolatotokat, vagy a döntéseiteket, ez a folyamat egyéb kérdésekben, ezt a felelősséget gondolom, már jobban átgondoljátok az életetek más területein is.
2: Egyértelműen, és arra döbbentünk rá, hogy mi csak egy szeletét éltük meg az élet nehézségének, de miután láttuk ennek az egész helyzetnek, mert áttéltük az összetett voltát, és akár a lelki nehézségeit, Így nyilván egészen máshogyan tudunk viszonyulni azokhoz, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, hiszen mi is megtapasztaltuk a mélységet, az elhagyatottságot, a kitaszítottságot, és a sok esetben a tanácstalanságot, az utak helyességét illetően. Én azt hiszem, hogy ez a fajta beleérző képesség elengedhetetlen a mai lelki gondozói vagy a lelkészi szolgálatban, hogy képesek legyünk észlelni azt, hogy rengeteg gond, baj van a világban, és hogy ezeket ne félváról vegyük, hanem komolyan Isten elé téve. Én azt hiszem, hogy akár a házasság összefüggésében is beszélhetünk erről. Hogy olyan könnyen gondoljuk azt, hogy megvan az esküvő, és megy minden a maga útján, de ez nem igaz. Rengeteg baj, nehézség éri el az embert, a házasságokat, és olyan tanácstalanok sokszor a párok, az emberek, és olyan sokszor a rossz döntést választják, mert nincsen mögöttük az a segítő közösség, ahol akár erőt tudnak meríteni. Mi ezért is szervezünk folyamatosan házasságokra fókuszáló alkalmakat a gyülekezetben is, gyülekezeti hétvégéket, ahol a házaspárok, a családok együtt tudnak lenni. Szükséges az, hogy a családoknak legyenek olyan találkozási pontjaik, ahol tudnak egymással beszélgetni, ahol rádöbbennek arra, hogy azokkal, amikkel én küzdök, azokkal más is küzd. A mai modern gyülekezetnek az egyik alapvető feladata az is, hogy egyfajta ilyen segítő közösségként jelenjen meg, akár a házasságok, akár a bajba jutottak összefüggésében.

0: Vendégünk a lélekhangoló evangélikus műsorban Pongrácz Máté evangélikus lelkész.
1: Az Evangélikus Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke lettél. Hogyan fogod ezt a lelkészi csapatot motiválni, vagy merre szeretnéd, hogy haladjatok?
2: Nagyon izgalmas új kihívás ez az én egyéni életemben is. Az ifjúsági bizottságnak voltam eddig a tagja, és azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Szélrózsát szervezhettem. De igazából, amikor végig gondoltam azt, hogy mi az, amire az Isten talán tud használni, arra jöttem rá, hogy talán nekem is egy picit el kell engednem már az ifjúságnak a világát, sokkal inkább a missziónak azon területére összpontosítani, ahol az én generációm is megtalálható. És azt fogalmaztam meg így magamnak elsőként, hogy ha szeretnénk, hogy ez a bizottság tényleg tudja az egyháznak a missziói, meg evangelizációs életét segíteni, akkor az első és legfontosabb, hogy valahogyan a bizottság megismerje a tagjait, ez az egész kis csapat tényleg csapattá kovácsolódhasson. Szeretnénk egy kis hétvégét is szervezni, ahol együtt leszünk, beszélgetni tudunk, egyrészt megismerhetni azt, hogy ki hogyan gondolkodik a misszióról. Hogy mit értünk mögötte, azért az sokkal összetettebb, és nem is vagyok biztos abban, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt a kifejezés alatt. Úgyhogy egy ilyen tervem van, hogy egy picit tisztázzuk azt, hogy ki mit gondol önmagáról, az Istennel való kapcsolatáról, a misszió összefüggésében, és aztán az az én nagy álmom, hogy hozzá tudunk járulni legalább az elkövetkező 6 évben ahhoz, hogy intenzívebben elkezdődhessen az egyházban egy olyan fajta munka, amelynek a központjában az evangelizáció áll. Tehát az, hogy minél több ember újra megismerhesse, vagy meghallhassa az Istennek a hívását, mert én azt érzékelem, hogy egy pici fásultság, egy megfáradás van az egyháznak a számtalan területén. Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg. Sok esetben már ilyen kis lövész árkokat is kialakítottunk. Én vagyok ennek a teológiai rendszernek a híve, én vagyok annak az iránynak a híve, és akkor az enyém az, ami igaz. És én meg azt tapasztaltam meg az életemben, hogy akkor vagyok igazán közel az Istenhez, hogyha nem kötelezedek el különféle irányok mellett, hanem merem azt mondani, hogy Isten, légy szíves, te legyél az, aki az én utamat irányítod, és ha kell, akkor változtass meg az igéd által.
1: Ez is egy irányt jelent, nem? Egy Istenhez való függőségi kapcsolatnak a vágyát. Milyen élményed van legutóbb, amiben Isten így vezetett?
2: Igazad van, hogy ez is egyfajta irány, amit én most elmondtam, de akkor ennek egyfajta megnyilvánulásáról hadd meséljek. Én sokáig nem értettem azt, hogy miért tartják fontosnak bizonyos lelkészek, hogy ilyen régi igehirdetéseket föltegyenek a netre, és akkor azt lehessen olvasni. Mert én azt hittem, hogy az igehirdetésnek a lényege az, hogy ott akkor, amikor vagy, szólaljon meg, aztán utána nincsen már ereje. Most nyilván nem ennyire szélsőségesen gondoltam ezt, és a Túróci Alapítvány földolgozza Túróci püspöknek a régi igehirdetéseit, és eljutottak hozzám is egy olyan igehirdetést, amely Ménfőcsanakon szólalt meg 57 márciusában, amikor is a Ménfőcsanaki, tehát az én gyülekezetem úgy döntött, hogy templomot épít. És amikor elolvastam ezt az igehirdetést, olyan mélyen megérintett az Isten általa, hogy például nekem ez egy nagy felismerésem volt, hogy az, amiben én gondolkodtam addig, hogy mindig az aktuális dolgok azok, amik az értékesek, hogy ez nem igaz. Csak kérdés az, hogy nyitott vagyok-e ezekre a másfajta megszólításokra. Ebben a prédikációban Túróci püspök kiállt a kis fiatal Ménfőcsanaki gyülekezet elé a forradalom leverése után pár hónappal, és azt az igét hozta nekik, egy elvett evangélikus iskolának a termében gyűltek össze, tehát egészen döbbenetes a kontextusa a helyzetnek, és ahelyett, hogy elkezdte volna őket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ti templomot akartok építeni, ehelyett azt mondta el nekik, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb dolga az volt, hogy oltárt építsen. És eddig talán még tudtak ők is, a Ménfőcsanakiak azonosulni, hiszen ők is oltárt akartak építeni, és templomot. De utána Túróci püspök azzal folytatta, hogy ez nem könnyű feladat. És az Isten nagyon-nagyon sok esetben ott lesz veletek, de a világ meg az élet az nem fog titeket támogatni. És vajon akkor is lesz-e kedvetek templomot építeni, mikor elfogyott a pénzetek, elfogyott a félretett téglátok, és azt mondja, hogy de ha még véletlenül sikerül is templomot építenetek, vajon el fogtok-e jönni abba a templomba minden héten? Tehát csak addig fontos nektek, amíg megépítitek, vagy utána is fontos lesz-e? És az engem annyira megdöbbentett ez a fajta nyíltsága a püspök úr prédikációjának, és azon gondolkodtam el, hogy nem az a baj sokszor a mai világban, hogy mi nem merünk ennyire nyíltak lenni. Hogy mindig úgy szeretünk mindent elsimítani, meg elsikálni. És az Istennel való kapcsolatunkban is sok esetben ilyenek vagyunk. Nem akarunk nagyon komolyak lenni, nagyon mélyen belemenni, jobb ott a felszínen kapirgálni. És ez a prédikáció számomra megmutatta azt, hogy az Isten nem azt várja tőlünk, hogy mindig csak a jó dolgokat hangsúlyozunk, hanem bizony ki kell mondani azt is, hogyha az életünkben válság van, baj van, hogyha a zsákutcában vagyunk, hogyha valami bűn, akkor az bűnnek kell nevezni, nem kell ettől félni. De ugyanakkor ott kell lennie a kommunikációnkban folyamatosan annak, hogy nem vagyunk egyedül hagyva. Még a bűneinkben sem vagyunk egyedül hagyva, a legnehezebb helyzetekben sem vagyunk egyedül hagyva, mert mindig ott van velünk az Isten. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon új élmény, noha egy 65 éves prédikációról van szó, megtapasztalni azt, hogy a régi világban micsoda értékes gondolatok fogalmazottak meg, és mennyire aktuális mind a mai napig, amit mondjuk ez a püspök úr 65 évvel ezelőtt megfogalmazott.
3: Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
0: Pongrácz Mátét hallhatták, aki Győr Ménfőcsanak evangélikus lelkésze, egyházunk megújult evangélizációs és missziói bizottságának elnöke. Pongrácz Győri Boglárkával, szintén lelkész feleségével készült vlogjaik megtalálhatók az interneten Vlográcék név alatt. Beszélgetésünk is újra hallgatható honlapunkon a missio.lutheran.hu cím alatt. Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornájának és Lélekhangoló Spotify podcastunknak a követését is. Visszajelzéseiket megírhatják nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Mára szeretettel búcsúzik a Lélekhangoló, erős vár a mi Istenünk!

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, a konzervativizmus dilemmái. Beszélgető társam Csóti György villamosmérnök politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 14 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzet küzdelme az ezred fordulón, valamint a Trianon után 100 esztendővel beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyar lakta területeken, könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Egyesek ízlésükben, mások habitusokban tekintik magukat konzervatívnak. Mit is jelent szerinted a politikában konzervatívnak lenni?
1: Hát egy hozzáállás kérdése, egy életmód kérdése, és nem egy ideológia, hanem ez egy az élet születéstől halálig terjedő élet, meg azelőtt, meg azután, ami volt, vagy lesz, ennek az egész kérdéskörnek, gondolati körnek a befogadása, a mikéntje, és egy életmód tulajdonképpen, hogy hogy viszonyulunk a társadalom többi tagjához, hogy viszonyulunk embertársainkhoz, mert néhány politikai gondolkozó, például Edmund Burke, ír, angol filozófus, politikus megfogalmazta nagyon szépen, ő először talán nagyon szépen megfogalmazta a konzervatív politika gondolatát, és a következőt mondta: a konzervatív politika szövetség a holtak, az élők és a megszületendők között a világ szellemi és anyagi javainak megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztésére. Én ezt húzom alá háromszor, mert ugye sokan azt mondják, a konzervatív politikát az maradiság, hát az olyan, mint a konzerv, valamit bezár, szó sincs róla. Arról van szó, hogy megőrizni, ápolni, és szükség szerint és lehetőségek szerint tovább fejleszteni.
0: Ez elfogadhatónak látszik, nem csak konzervatív, hanem hát másfajta, mondjuk liberális, baloldali, humanista vagy zöld nézetű politikusok számára is, én úgy gondolom. Igen. Magam számára mindenképpen.
1: Ezt én is így gondolom, és remélem, hogy így is van.
0: Most ez kicsit bonyolultabb lesz. Egyébként Burke mellett a másik forrása a te konzervatív politika időszerűsége című igen figyelemre méltó tanulmányodban, a másik forrásod pedig Roger Scruton gondolatai. Scruton nagyon izgalmas gondolkodó, azon kevés angol konzervatív gondolkodók egyike, akit kifejezetten liberális ellenfele is nagyon kellemes vitapartnernek tartották, akivel érdemes beszélgetni. Nem sokat olvastam tőle eredetibe, de a dolgozatod után fölkeltette érdeklődésem, mert nemrégen megvédett doktori disszertáció éppen Scruton politikai filozófiájáról, így aztán én is valamit tanultam tőle.
1: Többet tudsz akkor egész biztos, mint én.
0: Nem tudok többet, csak ami nagyon izgalmas, neked ugye, mint Közép-Európa politikájával foglalkozó politikusnak, talán érdekes, valószínű tudtad is, hogy Csehországban és Szlovákiában a jobboldali konzervativizmus éppen Scrutonnak köszönhetően az emberi és polgári szabadság jogokra épül, melyet a világon máshol inkább liberálisok szoktak emlegetni. A külön érdekesség, hogy mindeközben Magyarországon, mint egy másik Scruton jelent volna meg, és a magyar konzervativizmus kirakat figurája lett Scruton, Sőt, ő maga kifejezetten szimpátiát tanúsított Orbán Viktor személyéhez és rendszeréhez is, és a magyar konzervatív gondolkodás alapkövének tartott magyar politikai enciklopédia előszavát magyar miniszterelnök és Roger Scruton együtt írta.
1: A liberális gondolkozók vagy politikusokhoz közel áll vagy befogadják, ez természetes, mert az eredeti liberalizmus, aminek én is híve vagyok, és magam egy nemzeti elkötelezettségű liberális konzervatív politikusnak tartott, ha ilyen fogalom van Magyarországon.
0: Miért ne lehetne?
1: Tehát a 19. századi liberalizmus nem áll messze a konzervatív gondolkozástól, csak másképp fogja meg a kérdést. Lényegesen másképpen egyébként.
0: Nagyon fontos megjegyzés volt, mert majd például Timothy Garton Ash, brit történész, provokatív konzervatív filozófusnak nevezi miatt, méghozzá azért, mert az általa biztosított szellemi kihívásért egy valódi liberális társadalomban hálásnak kell lennie. Tehát itt még fokoztuk a vele kapcsolatos elismerést, tehát egy nagyon érdekes személyiség is. Méghozzá azért, mert számomra korán sem egyértelmű minden rokon szemvem mellett. Például kicsit zavart engem, hogy a lovas-kutyás rókavadászat védelmére kell, rókafalkavadászat védelmére rengeteget szólal föl, ezügyben cikkeket ír, és hát nyilván már a konzervatív Angliában is megjelenik a zöld gondolat, hogy egyfelől ugye kutyákat ilyen szolgai, rabszolgai feladatra használni nem nagyon ajánlatos, de még rókára vadászni sem, de hát ugye Scruton valószínű nemhogy nem zavarta, hanem még föl is bőszítette, úgyhogy kifetten harcosa lett ennek a meglehetősen archaikus angol szokásnak.
1: Akkor hogy annyi lábjegyzet a személyes megjegyzésem, hogy én abszolút vadászat ellenes vagyok, és aki élvezetből öl állatot, akár rókát, akár őzet, azt én akár azt is mondhatnám, megvetem, pedig van egy-két vadászbarátom, meg
0: biztársam,
1: de rendben van, az erdész, annak az legyen vadász is. Tehát az világos.
0: Igen,
1: amikor azért kell megölni egy szarvast, mert ki kell lőni az állományból, vagy éppen el kell adni a piacon, az rendben van. De hogy fölül egy pocakos úriember a vadlesre, és onnan, vagy kutyákkal kergeti maga elé azt a szerencsétlen állatot, én ezt messze elítélem, de ezért még Scruton fogom szeretni. Mert erről nem tudtam, ez egy negatívum nálad,
0: de pozitívum. Nem, ez csak érdekesség. Az emberek nem fekete-fehérek. Ezzel együtt elfogadjuk, persze nagyon fontos, hogy ő Angliában él. És vannak olyan hagyományok, hát nem tudom én, a Tokaji asszútól a Lecsóig, amit viszont nekünk magyaroknak, vagy Puskás Ösiig, vagy Szoboszlaiig, amit nekünk magyaroknak fontosabb, mint bárki másnak a határon túl. Na hát ez csak egy érdekesség kedvéért árnyalva ezt a szerintem nem mindennapi figurát. De nem gondolod-e, könnyű egy olyan országban konzervatívnak lenni, ahol a feudalizmusból, a kapitalizmusból való átmenet már hozzánk képest évszázadokkal korábban biztosították a haladás híveit. Tehát a haladás már jóval előbb elkezdődött.
1: Nyilvánvaló,
0: egy ilyen haladóbb országban könnyebb konzervatívnak lenni, mint Magyarországon.
1: Ahol, kétségtelen, igaz.
0: Ahol, most Vitányi Ivánt idézem, ahol még félig meddig megmaradt a feudalizmus. Mit gondolsz erről?
1: De kétségtelen, hogy mi egy óriási történelmi hátrányban, egész Közép-Európa, de Magyarország a török és a Habsburg uralomra tekintettel évszázadokkal le vagyunk maradva, ez kétségtelen. De hadd említsem meg, hogy Edmund Burke-nek volt egy magyarországi híve és követője, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy személyesen nem hivatkozott soha Burke-re, de hosszabb ideig Angliában élve egészen biztos, hogy olvasta a műveit, vagy hallotta a gondolatait, mert Széchenyi István pontosan ugyanazt a konzervatív politikát képviselte, mint Burke. Tehát Magyarországon is már a 19. század elején megjelent ez a gondolat, méghozzá markánsan.
0: Igen, igen. Visszatérve azért a tovább élő, máig valamennyire tovább élő feudalizmusra, hát azért meg azt kérdezlek, hogy nem találkoztál életedben, országot járva, megyei, járási, városi, falusi kiskirályokkal?
1: De igen, de ilyen kiskirályok nem csak Magyarországon vannak,
0: és én ezt
1: nem
0: a feudalizmus. Beszélek. Én Magyarországról beszélek.
1: Jó, de, ilyen, de azért mondom, hogy ez nem a feudalizmus maradványa.
0: Aha.
1: Ez egy olyan emberi tulajdonság, hogy valaki kiskirályá válik a világon mindenhol, és a történelemben évezredeket visszamenően, hogyha valakinek lehetősége van, és erre hajlama van, akkor él ezzel a lehetőséggel. Az, hogy Magyarországon is vannak ilyen példák, és eléggé el nem ítélhető, meg nem elfogadható dolog, ez rendben van, de kiskirályok voltak a kommunizmusban is, kiskirályok voltak a félfeudalizmusban a 20. század elején, meg még korábban, de gyakorlatilag Magyarországon többé-kevésbé a feudalizmus megszűnt a 19. század második felében. Maradványai vannak, de én ma nem látok maradványokat. Hát ez a kiskirályság az egy teljesen független, a rabszolgatható társadalomtól kezdve a futurisztikus kommunizmus gondolatáig mindig mindenhol megjelennek.
0: Én odáig egyetértek vele teljesen, hogy ez egy mentalitás is, egy magatartás is, de hát ez a magatartás intézményesülése máig élhet. Én, mint szociográfus, akik hát két ilyen kis középvárosról írt szociográfiát, és eltöltött ott fél-fél évet, és még más egyéb helyeken is, hát találkoztam ezzel az intézményesült félfeudalizmussal. Természetesen, mely túlérte a sztálini típusú keményebb és puhább diktatúrát is, de tovább él. Én csodálom, hogy te a parlamentben nem találkoztál velük.
1: Mondom, hogy találkoztam, de nem tartom magyar specialitásnak, sőt, nem is tartom kormányfüggő specialitásnak.
0: Ezzel megint egyetértek.
1: Tessék?
0: Ezzel egyetértek.
1: Jó, hát akkor egyet gondolunk, csak a megnevezésbe vagyunk eltéréssel.
0: Jó, hát igen. Én ezt a további élő félfeudalizmust ezt találónak tartom, de hát úgy tűnik, hogy a jelenséggel te is találkoztál, és te is elismered ezt a jelenséget. Visszatérve Scrutonra, az alapelvei közül egyik legfontosabb, hogy a konzervatívizmusnak alapvető feladata értelemszerűen a fennálló intézmények és társadalmi rendnek a hagyománya megőrzése.
1: És továbbfejlesztése.
0: És továbbfejlesztése, teszed hozzá. Erről az álláspontról nem nagyon rajongott az Európai Unióért, hogy finoman fejezzem ki magam, méghozzá kifejezett diktátornak tekintette az Uniót, mely kötelezi az államokat az általa meghozott rendeletek betartására. Még ami ennél is problematikusabb számomra, hogy a lokál patriotizmusra redukálja a hazaszeretetet. Én úgy olvastam, illetve hát a általam olvasott disszertáció szerzője is. A heves utópia kritikája, hát engem, mint utópistát kifejezetten zavar, aki hát ugye egyrészt Varga Csabával együtt még bőven az előző rendszerben megírtuk az akkori szocializmusnak egy alternatíváját, Reformván címmel, egy emberarcú szocializmus utópiáját.
1: Ez tényleg utópia?
0: És maga az utópia, igen. Maga az utópia azért nagyon fontos, mert egy nagyon is realista politológus, Hervik Bükele, egyébként egy keresztény politológus, azt mondja, hogy a jövőbeli tervek kidolgozásához nagyon fontos, hogy az itt és most rög valóságból induljunk ki egyfelől, másfelől legyen hozzá utópia horizontunk. Nála ez a jézusi keresztény értékrend. Na most mindezek fényében hogy látod
1: a konzervatív gondolkodók Burke-től Scrutonig, és még tovább, egy organikus fejlődésből indulnak ki. Tehát nem arról van szó, hogy Burke a francia forradalom kritikájaként fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, hogy nem pusztítani és utána mindent előről kezdeni egy elképzelt utópia szerint, hanem lépésről lépésre az ősök által örökölt hagyományokat folytatva, azért például hadd mondjak kicsit durva hasonlatot vagy példát, oktatás. Hát amit oktatunk egyetemeken, középiskolákban, azt az ősöktől örökölt tananyagot oktatjuk. Tehát nem dobjuk ki, és nem mondjuk azt, hogy ki kell találni, hogy egy alma leesik a földre, akkor milyen törvények szerint, mert Newton ezt már megírta, megcsinálta.
0: Igen, igen.
1: Tehát erről van szó, hogy az alapokról lépésről lépésre felépíteni a jövőt, fejleszteni a jövőt. Tehát ilyen értelemben az utópiát én nem tudom, hogy én nekem az utópiák szimpatikusak, csak irreálisak. Tehát nincs semmi valóság alapja, csak egy álom. Mert a kommunizmus egy nagyon szép gondolat volt a 19. század közepén, és milyen szörnyűség lett belőle. Tehát, mert ideális, mert abszolút idealista és utopisztikus elgondolás volt, mert a történelem és az emberi karakter és tulajdonság elemzése ellentmond mindenféle ilyen földtől elrugaszkodott utópiáknak a megvalósítására.
0: Annyit ennek az egy jó néhány álom, hál' Istennek megvalósult, ami álomszerű volt.
1: Ő nem volt heves unió ellenes az én megismereteim alapján, persze te valószínűleg mélyebbre mentél, sőt biztosan.
0: Igen, valóban.
1: Nem, ő azt mondta, hogy önálló nemzetállamoknak kell egy olyan szövetséget kialakítani, hogy a nemzeti sajátosság érvényesülhessen, és a nemzeti sajátosságnak a szubszidiaritás elvét hirdette, és ezt ma is hirdetni kellene. Nem Brüsszelbe kell eldönteni, hogy a magyar kisiskolában mit tanítsanak a nemi identitásról.
0: Jó, igen, igen, igen, azt hiszem, most te is legalább annyira heves vagy, mint Scruton.
1: Nem unió ellenes volt, hanem a jelenlegi uniós gyakorlatot kritizálta nagyon erősen, hogy több, a szubszidiaritás elve alapján több önállóságot kell megadni bizonyos területeken. Hát van olyan persze külügy, hadügy, meg mit tudom, pénzügy, ami értelemszerűen...
0: Igen, igen. Jó, ebben a szubszidiaritás számomra első rangú fontosságú alapja, egyébként egy európai keresztény demokrata, tehát jobboldali fogantatású alapelv, amit úgy érzem, a unió nem negligált.
1: Csak nem tart be.
0: Hát mondjuk, ezt kicsit másképpen látjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel a konzervativizmus dilemmáiról. Burke-nek is volt egy számomra zavarba ejtő gondolatmenete, amikor kifejti, hogy számára a politikai és társadalmi rend, mint rend, fontosabb, mint az egyenlőtlenségek csökkentése. Te ezt hogy értelmezed?
1: Hát ezt most nehéz értelmezni, hát valóban nehéz értelmezni.
0: Még talán annyit, hogy ezt már tudom, majdnem szó szerint. Egyenlőtlenségre törekvés a társadalom természetes rendjét torzítja és borítja föl.
1: Hát azért, mert az egy utopisztikus gondolat, amit a történelem során elég sokan megfogalmaztak, legutóbb a kommunizmus alapgondolatának egyike volt, hogy minden ember egyenlő, és egyébként az rendben van, idáig rendben van. De minden embernek egyformán kell érvényesülni az életben. Elvileg ez igaz kell, hogy legyen. Én azt úgy fogalmazom meg, hogy minden embernek meg kell adni az esélyt, hogy a lehető legjobban tudjon az életben produkálni, szerepelni, megvalósítani a céljait, stb. Csak hogy a Jóisten úgy teremtette meg az embert, hogy az egyiknek gyengébb a szellemi képessége, a másiknak erősebb a fizikai, tehát mindig különbözőek leszünk. Az esély egyenlőség megadása a fontos, és szerintem ezt Burke nem tagadta. Esély egyenlőség megadása, de soha nem leszünk egyenlőek, ilyen értelemben egyik gazdagabb lesz, másik szegényebb, egyik okosabb, a másik meg butább, ha így mondjam.
0: Természetesen, és az egyenlősítők is körülbelül erről gondolkodtak, ilyen módon, és ebben egyvel egyetértek. Idézek a tanulmányodból, mely a mai beszélgetésünk apropója. Európa ma mélységes válságban él. Ez a válság nem csupán gazdasági természetű, bár a versenyképesség romlása, az energiafüggőség és a demográfiai hanyatlás önmagában is súlyos kihívást jelent. A mélyebb, a felszínről nehezebben felismerhető válság értékbeli és identitásbeli. A kontinens mintha elveszítené kapcsolatát saját gyökereivel, hagyományaival, azokkal a szellemi és erkölcsi alapokkal, amelyeken civilizációja fölépült. Teljes mértékben ezt osztozom avval, az egész világ válságban van.
1: Mint, ezt nem cáfolom.
0: Mint minden. Ferenc pápista, avval is egyetértek, hogy ez a gazdaság, tehát ez a piacgazdaság, ha nem rendeltetésszerűen működik, akkor gyilkos. Őt keményen fogalmazott. Mind egyetértek, mégis én úgy látom Európában is, erősebb a válság ellenére és a folytonosság. Mint vallásszociológus, miközben tapasztalom az egyházias vallásosság, az egyházakhoz kapcsolódó keresztény vallásosság látványos csökkenését, ugyanakkor a valamilyen módon, mégis keresztény módon, vagy keresztény módon is Isten hívők aránya nem csökken. Továbbá azok a fajta mentalitások, azok a fajta gyakorlatok, amelyek egyértelműen keresztény gyökerűek, továbbra is élnek.
1: Magyarországon, és még egy néhány közép-európai országban, mondjuk Lengyelországtól Horvátországig.
0: Szó sincs róla. Legalább annyira, vagy még inkább él mondjuk Dániában.
1: Ja,
0: nagyon érdekes
1: Dánia
0: beszél.
1: Dánia minden szempontból egy kivétel, egy
0: és
1: sziget.
0: És Svédországban és Norvégiában. A konkrét példám azért Dániában, mert ott vettem részt egy beszélgetésbe. Kiderült, hogy vallásszociológiával is foglalkozom. És akkor mint vallásszociológust kérdezgettek, és hogy hát náluk ugye akkor még 4-5, nálunk akkor még 15% körül volt a rendszeresen vallásgyakorlók, tehát a hetenként vallásgyakorlók aránya, és akkor egy negyed orrunk, vagy másik témához értünk, az intézeti gyerekek. Az micsoda, kérdezték a dán vendéglátók elmagyarázták.

0: tényeknek nem felel meg. Ez egy emlékezetes beszélgetés volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit árnyaltabb a dolog. Én náladnál sokkal erősebbnek érzem, még a nagyon elvilágiasodott Európában is, a keresztény értékrendnek az nem kifejezetten vallás gyakorló formába való továbbélését.
1: Hát ez így van, ha jól értettem, hogy bennem ez él tovább, ez teljesen így van. Dániára visszatérve, százszor, ezerszer szerencsésebb történelmi múltat tudnak maguk között, és ezért az emberek lelki világa és hozzáállása a társaikhoz egészen más. Az ő előnyükre nézve ez nagyon pozitív, ez a történelmi múlt, viszont nálunk olyan viharok és olyan tragédiák zajlottak le az elmúlt évszázadokban, és csak maradjunk a 20. századnál, hogy frusztrál, nem szeretem ezt a kifejezést, nem is mondom. Tehát az emberek meg vannak zavarodva egy kicsit, és nem tudják hova helyezni saját magukat, és ez nagyon szép dolog valóban, hogy ott minden gyerek családnál nő fel. Nálunk a sors nem volt olyan kegyes a magyar lakossághoz, sőt az egész Kárpát-medencei vagy az egész közép-európai térségben élő népek életében, hogy ilyen pozitív hozzáállás lehetett volna. Békés, nyugodt körülmények között éltek évszázadokon át.
0: Hát igen, a sors kétségkívül meg a történelmi sebek, hátrányok, terhek, amelyeket cipekedünk, sokat nyom alatba, mégis úgy érzem, hogy nem lehet rákenni a sorsra egy olyan fajta szegénységpolitikát, ami éppen nálunk alakult ki. De ha már érintettük itt a kereszténységet, nagyon érdekelne, hogy te hogyan látod a konzervativizmus és a keresztény vallás és egyházak viszonyát?
1: Hát én nem hiszem, hogy a konzervativizmus feltétlenül az egyházpolitika, hogy úgy mondjam, kiszolgálja, kívánt volna lenni valaha is, nem egyáltalán, hanem a keresztény hit, mint erkölcsi alap és mint emberi világ felfogása, vagy világ, nem is tudom, minek nevezzem, nem világnézet, hanem tehát az élethez való viszony és kapcsolódás. Tehát pontosan a hagyományoknak a tiszteletbe tartása, a továbbélése, és nagyon fontos dolog, hogy a konzervativizmus nem arról beszél, hogy az egyént teljesen alá kell rendelni bizonyos társadalmi érdekeknek, egyáltalán nem, csak a társadalomnak kell olyan lehetőségeket biztosítani, hogy az egyén tudjon kibontakozni, érvényesülni és teljes életet élni.
0: Azért kérdeztem, hiszen nagyon sokan nagyon szorosan összebogozzák a keresztény vallást és a konzervatív mentalitást. Akkor te itt nem látsz ilyen kötelezően szoros kapcsolatot?
1: Én nem látok éppen ilyen szoros, kötelezően szoros kapcsolatot valóban, mert ha belemegyünk, és én nem vagyok felkészült, bár a kérdéssel magamba, és néha akár egyházi személyiségekkel is folytattam beszélgetést, de nem látok igazán világosan. Tehát nekem nagyon nagy, én római katolikus vagyok, és nekem sokkal szimpatikusabb a református vallásgyakorlás. Tehát annak ellen, amikor kisgyerek voltam ugye a cisztereknél, a pap háttalált nekem, latinul beszélt, és egy fogalmam se volt, hogy itt mi történik. Igen. Csak a szüleim elvittek, és végig idézőjelbe szenvedtem.
0: A reformáció pedig épp egy konzervatív egyházzal, egyházi felfogással lépett föl. No. Igen, én is, teljesen én is így látom. Még a helyzet még ennél is bonyolultabb, hiszen maga a kereszténység egy konzervatív zsidó vallással szemben egy vallási reformot hirdető zsidó rabbi Jézusnak a mozgalmával indult, és a története során, miközben ott volt mindig a hagyományőrzés és a jézusi hagyományokhoz való visszatérés, ugyanakkor hát ott voltak a szerzetes rendek, ott volt a Assisi Szent Ferencek, egész reformáció, és akkor ugorva a mába, forradalmakat is robbantottak ki egyébként katolikus,

0: politikusok a 60-as években a Fülöp-szigeteken Marcos diktatúráját a manilai érsek vezetésével döntötték meg. Akkor már volt a tévében, mondta a tévében, hogy holnap mindenki legyen a főtéren, 3 millió katolikus kiment a főtére, Marcos kinézett az ablakon és lemondott. És hát ugye az egész felszabadítás teológiája, mozgalom.
1: Ez szép történet, nem ismertem.
0: Amikor ajándékoznak vele. És ugye ez a felszabadítás teológiája, mozgalom, mely ugye Ferenc pápát is érintette. Hát ugye őt se lehet kifejezetten konzervatívnak nevezni, de akkor úgy gondolom, erről hasonlóképpen gondolkodom. Zárásként hadd kérdezzelek meg téged arról, hogy ugye azt mondod, hogy a konzervatív program alapkövei a hagyomány megőrzése, a kulturális örökség védelme, a demográfiai felelősség vállalása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése és a természeti örökség gondozása. Hogy látod, hogy ebben az elmúlt 16 évben ezek az elvek mennyire érvényesültek?
1: Ezek az elvek az elmúlt 16 év során megpróbáltak érvényesülni, nem mindig tudtak. Vízió, az irányvonal az teljesen jó volt és teljesen elfogadható. Volt ilyen a világtörténelemben, nem egy, hogy a megvalósítás nem mindig sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Most ma reggeli torna közben jutott eszembe, miután tegnap olvastam Korvin Jánosról, hogy miért nem lett király, olvastam egy valami tanulmányt, hogy Mátyás milyen erősen központosító hatalmat vezetett be. Hát azért nem lett, mert az oligarchák nem akarták, hogy folytassa Korvin János az apjának az örökségét, mert szerettek volna minél nagyobb önállóságot és hatalmat a magyar vezetők. Na most a centralizált politikai hatalomnak nagyon-nagyon sok előnye van, rengeteg történelmi tapasztalat van. De óriási veszélyeket is rejt magában, és az Orbán kormány ebbe a veszélyekbe belebukott, és elkövetett olyan hibákat, amit nem kellett volna, csak mint veszély, lehetőség fennállt, de sajnos, hát itt most nem akarok napi dolgokra áttérni, csak úgy általánosságban, de hát itt van ez a nagyon utálom a kifejezést, hogy nerlovag, de tényleg voltak nerlovagok. Először én ezt tiltakoztam ez ellen, hogy ezt a kifejezést használják, mert a nemzeti együttműködés rendszerét én csodálatos gondolatnak tartottam. De a megvalósításban nem hogy hibák, hanem bűnök is elkövetésre kerültek, szóval tényleg olyanok kerültek kiskirályi hatalom birtokába, akiknek nem lett volna szabad, és nem kellett volna. Tehát a veszély a központosított hatalom gyakorlásban mindig megvan, meg is volt. Én megfogalmazásom szerint tragédia, tragikus vereség következett be.
0: Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, hiszen a konzervativizmus értékét és lényegét tekintve én, mint mondjuk egy náladnál liberálisabb keresztény gondolkodó nagyjából ugyanígy gondolok, a szubszidiaritás elve központi érték számomra is, mégis éppen az általad meghatározott öt konzervatívnos öt legfőbb jellemzője alapján én az elmúlt 16 évet tragédiának érzem, tehát éppen a te ismerveid alapján ilyen értelemben természetesen az igazság fönt van valahol, vigyázó szemünket. A fönt az nem csak nem transzcendens értelemben, hanem nyilván távlatok kellenek hozzá. Nyilvánvaló, hogy túl közel volt, túlságosan benne voltunk, túlságosan is, hát mondjuk árthatott, vagy éppen javíthatott rajtunk. Ágyon vagy verjen a sors keze.
1: Meglátjuk
0: ugye fél év múlva. Az a lényeg, amit te mondtál, a múlt, jelen, jövő által orientált konzervativizmus, ez föltehetően mindenféle gondolkodásnak, politikai gondolkodásnak értéke kell, hogy legyen. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Csóti Györggyel, a konzervativizmus dilemmáiról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Kucsi András, oroszlányi plébános véleményemre számítva, még 1997-ben elküldte nekem Lépésváltás, pályázata megtestesülés 2000-dik, illetve a Magyar Államalapítás 1000-dik évfordulójára című pályamunkájának fogalmazványát. Utalva a városához közeli vértes szőlősi ember lábnyomára, a humanizációtól a humanizációig tartó lépések jegyében az emberről alkotott torzképek felszámolását tűzi ki célul pályázatában. Ez szolgálná a jubileumi előkészület első évében a Majki Kamalduli remeteség kertjében felépítendő betlehemi istállóbarlang, a názáreti ház, Mária kútja és az utolsó vacsora helye. A következő évben egy lelki utazás lehetővé téve diaporámás technikával mutatnák be a Majki remeteség 700 éves történetét. A jubileumi harmadik évben pedig korunk létkérdéseivel kívánnának foglalkozni, bemutatnák a Kecskédi plébánia keretében működő Kolping Egyesületet, a Házas Hétvége mozgalmat és a Karitász helyi csoportját, az oroszláni plébániával együttműködő bakonyszűcsi daganatos gyerekek rehabilitációs lelki otthonát, majd oroszlány a szocialista város születését és a munkavilágát mutatná be egy kiállítással az oroszlányi Munkás Szent József plébánia, és tervezik egy másik szocialista város a lengyelországi Nova Huta egyházközségének vendégszereplését is. Részeként az Egyház és a Munkás Világ előadás sorozatnak. 10 év elteltével a május 1-i Munkás Szent József ünnepére szóló meghívó levelében András atya ezt írta: életművemnek tekintem az oroszlányi templom és egyházközség építését, a Majki békefegyvertárának a felépítését, amely meghonosítaná a volt szocialista városban és a célját vesztett lelkéből kifosztott Majki remetetelepen a párbeszéd kultúráját, a tolerancia szellemét, a béke és az igazságosság gondolatának képviseletével a vallási megbékélés ügyét. A köztünk közvetítő plébániai aktíva eképpen tolmácsolta a Munkás Szent József plébánia meghívását. Ferenc pápista Egyházreform Csereháton című könyv alapján professzor úr elsősorban a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről szólhatna, továbbá a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről, a sokat emlegetett szeretet elv égize alatt. Hazai világunk szinte végletekig megosztott. Farkas szemet néznek egymással jobboldaliak és baloldaliak, liberálisok és illiberális konzervatívok, dózsások és fradisták, rockerek és popperek, Ferenc pápisták és Benedek pápisták. Valamint ezekhez hasonló szekértáborok, családokon, tantestületeken, egyházközségi képviselő testületeken belül is. Idősebbek még emlékeznek a békeharc, a békepap, a széncsata, a mindennapok forradalma kifejezésekre. Ugye, mennyire hasonlítanak ezekre a békemenet, a rezsiharc, a Brüsszel elleni szabadságharc, a NER erődemonstráció kifejezések. Nem is csoda, hiszen megállapíthatjuk, hogy hazánkban nagyon rövid epizódoktól 1956-1989 eltekintve napjainkig egyre csak nő a társadalmi egyensúlytalanság és békétlenség. Más valami is növekedőben van. hang- és elemérés munkatársai kutatásainak jóvoltából tudjuk, hogy a múlt század 80-as éveiben a magyarok értékrendjében jóval kevésbé voltak fontosak a személyiség, a szabadság és a közösség, mint az amerikai értékrendben, pedig a miénké volt a szocialista, vagyis a közösségi. Az övéké pedig az individualista és imperialista társadalom. Mellesleg megjegyzem, megtapasztalhattam, hogy a 80-as években a papok könyves polcain rendre megtalálhatók voltak Hankis könyvei. A Hankis által regisztrált deficites értékek részaránya azóta is fokozatosan csökken, miközben fokozatosan nő a következő értékek részaránya: anyagi jólét, biztonság, rend, kellemes élet, konformitás, presztízs, engedelmesség. 1983-ban a magyaroknak csak 27%-át nem zavarják más világnézetűek, az akkori nyugati demokráciákban 39-85%-át. Míg a magyarok 61%-a nem szeretne cigányok közelében élni, a demokráciákban élőknek csak 4-11%-a. Az idegbetegek esetében nálunk 61, a demokráciákban 9-30%. A leányanyák esetében nálunk 17, odaát 1-6%. És bármilyen hihetetlen, az egyetemisták esetében nálunk 14, tőlünk nyugatra pedig csak 1-7%. Az előítéletesség mértéke nem csökkent a legutóbbi évekig. Az elmúlt évek alatt mindenfajta előítélet kétszeresére nőtt. Kevés olyan ország volt Európában, amelyiknek történetében annyi sokkoló változás volt, mint hazánkban az első világháború, a kommün, a második világháború, Rákosi 1956-1989, és ezek többsége feldolgozatlan, kibeszéletlen maradt. Sok vereség, nagyon kevés diadal. Az 56-os forradalom diadala csak napokig tartott, 1989 győzelmi mámora csak hónapokig, vagyis jóval rövidebb ideig, mint az angolok felett 1953-ban aratott 6-3-as győzelem. Nem csoda, hogy hazánk lakossága mentálhigiénés állapotánál nemigen van rosszabb Európában. Nem csoda, hogy nagyon sokak számára a gyógyulást az alkohol, a drog, a fogyasztás, az akciós vásárlás, a képernyő előtti kábulás, a káröröm, a bűnbakkeresés, a démonizálás és a démonok elleni harc jelenti. A démonizálás jegyében semleges szavak elveszítették eredeti becsületes jelentésüket. A migráns eredetileg lakóhelyet, akár országot is változtató, köztük faluról városba és városból falura költöző ember. Közöttük az Egyiptomba menekített Jézus, az 56-os menekültek, a Szabolcsból Budapestre költöző egykori mezőgazdasági munkások, a mai bécsi vagy londoni magyar vendégmunkások és a felebaráti segítségre szoruló közel-keleti menekültek. Brüsszel eredetileg az Európai Unió szimbóluma, melynek létrehozásában a baloldaliak, a liberálisok, de leginkább kereszténydemokraták vettek részt. A liberális eredeti jelentése szabadelvű, engedékeny, bőkező. Szeretettel köszöntjük áruházunk vásárlóit fehér nemű hetek alkalmával. Halljuk, olvassuk, pedig dehogy is szeretnek minket. Szeretnék, ha náluk vásárolnánk. Ahhoz, hogy ismét testvéri egységbe kerülés szándékával szóba állhassunk démonizált felebarátainkal, vissza kell állítani a szavak becsületét. Ehhez nem elég az ismeretek bővítése, tudatosítani kellene, hogy az a minket fenyegető másik szintén istenkép más, és bármit is mond, neki is van valami igazsága. Nem túl nehéz belátnunk, különösen nekünk keresztényeknek, hogy mindhárom nagy politikai irányzat, a liberális, a konzervatív kereszténydemokrata és a szociáldemokrata evangéliumi eredetű. A demokrácia evangéliumi gyökere ha nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad férfi vagy nő, mellesleg a feminizmusé is, a szociáldemokrácia forrása munkás Szent József nevelt fiának, a baloldali Jézusnak, már a mi világunkban elkezdődő Isten országa programja, Gerd Teyssen szerint a jézusi értékforradalom, melynek központi gondolata a szegények felemelése. A liberalizmus gyökere pedig az igazság szabaddá tesz benneteket. A népi mozgalmak bolíviai világtalálkozóján Ferenc pápa, szakszervezeti vezetők, érdek és értékvédő civilek közé ült, itt is jó estéttel köszönt, majd így biztatta őket, ti alacsony sorban élők, kizsákmányoltak szegények és előjogoktól megfosztottak, sokat tudtok tenni, és sokat is tesztek már. Azt mondom, hogy az emberiség jövője saját kezetekben van, azon képességeteken keresztül, hogy szervezkedtek és alternatívákat hoztok létre, napi erőfeszítéseket, hogy munkát, lakást és földet szerezzetek, hogy aktívan vesztek részt a nagyváltozási folyamatokban, nemzeti, regionális és globális szinten. Ne veszítsétek el bátorságotokat, szíveteket. Ha itt lenne, mosolyogva így improvizálna az oroszlányi plébánia nevére, közmunkás Szent József, és biztatná a közmunkások szakszervezetét, van már ilyen, a kizsákmányolás elleni harcra. A jézusi terápiához ez lenne feladatunk, nekünk békéltetőknek, jézusi diagnózis és jézusi elfogultság is kell, Jézus ugyanis egyszerre volt pártos és egyetemes. Végtelenül toleráns volt, nem 7-szer, hanem 77-szer, tartsd oda a másik orcádat is. A kiengesztelés jegyében azonban nagy vonalon megszegte a tabukat, a szamáriai asszonnyal való találkozás esetében egyszerre többet is. Zsidó létére szóba állt egy szamáriaival, szent ember létére egy rosszféle asszonnyal, hívő zsidó létére asszonnyal beszélt meg vallási témát, olyasmit árult el neki, amiről még tanítványainak sem beszélt, hogy eljön az óra, és most van az, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Magas a mérce, mégis ezzel kellene a béketeremtésben próbálkoznom. A stratégia egyértelmű. A taktikát természetesen a Szentlélek sugallatára is figyelve, de felelősségünket éppen nem áthárítva a lélekre, a bölcsesség, igazságosság, bátorság és mértékletesség erényeit működtetve nekünk, magunknak, politizáló keresztényeknek kell kialakítanunk. Jacques Derrida szerint Bábel nem az Isten büntetése, hanem felszabadító válasza a toronyépítők monopolisztikus törekvésére, lehetőséget adva a sokféleség egységének megteremtésére. Van ebben igazsága, hiszen a sokféleség nem csak káosz, hanem érték is, de még inkább igazsága van annak, aki pünkösnek a lélek által létrehozott egységét hirdeti. A szeretet jegyében történő politizálás keretében történő igazságtétel, ahogyan Johann Baptist Metz mondja, a másik, az ellenzéki felebarát átölelésével történik. A nemrégi zarándoklat Magyarországért sajnos még nem ebben a szellemben történt, hiszen résztvevői, számottevő része nem vallottak Xaveri Szent Ferenccel, hogy mindenkit elfogadok utitásnak. Ezek lehetnének a mi megbékélési kampányunk elszavai is, első lépései pedig a másik meghallgatása, nézeteinek, bánatainak, örömeinek, kínálatának megismerése, igazságainak elismerése, és a legnagyobb közös osztó megtalálása után létrejövő kicsiben való együttműködés. Akár két összebékülő barát, akár egy család, akár egy sokszínű plébániai közösség létrehozhatná a nemzeti összetartozás minimumát, vagyis egy olyan közös magot, amelyben a hagyományos, a vallásos, a polgári és a modern, sőt a posztmodern gondolkodás egyaránt elfogad és vall, mint a szeretet és a szolidaritás, a társadalmi és az Isten előtt való egyenlőség, az emberi méltóság feltétlen tisztelete, a jólét és az életminőség mindenki számára való hozzáférhetősége. Ha odalátogatnak, a kedves hallgatók is megtapasztalhatják, hogy az eredetiére tüneményesen visszaalakított pannonhalmi bazilikában egyetlen kakukktojás maradt, az ókonzervatív módon törvénykező műemlékvédelem egyelőre még nem engedi meg az oda nem illő barokk oltár lebontását, helyére pedig a bencések Isten üresen hagyott székét szeretnék oda helyezni. Meg kellene szívlelnünk Heller Ágnes figyelmeztetését, mely szerint az utolsó szék a messiásnak van fenntartva. Ha valaki elfoglalja, csak eltorzult vagy hamis messiás lehet. Ha valaki a széket eltávolítja, akkor vége az előadásnak. De amíg a szék ott marad, a tér középpontjában a politikai cselekvés alanyainak mindig is figyelembe kell venniük.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és hoztunk ma is témákat, többet is. Eleve elrendeltségről, ha beszélünk, igen, akkor ti magatokból kiindulva, jó, személyesen, mit gondoltok, hogy a ti életetekben van, ami megvan írva? Van, ami biztos, hogy úgy lesz?
2: Ilyen például az, hogy megszületünk egy bizonyos helyre, az elrendeltetett, vagy nem?
1: De hát most rám nézel, nem én rendeltem el.
2: Igen. Azok a körülmények, az a szituáció, hogy kik a szüleink, az, hogy...
1: Az, hogy meddig fogsz élni?
2: Az elrendeltetett, hogy meg fogunk halni.
1: Na tessék, már is egy eleve elrendelt a végesség.
2: Ami biztos.
1: A test végessége, az mondjuk egy fix pont. Eleve elrendeltség kapcsán azt tudjuk, hogy ami például Jézussal történt a Bibliában, az eleve elrendelt volt. Tehát kikerülhetetlenül Jézus menet közben is tudta, hogy az lesz, ami lesz. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy van egy eleve elrendeltség az életünkkel.
3: A sorsunk egyértelműen Isten kezében van. Hát mert mindig ezt olvassuk a Bibliában, és mindenki rögzítette, akinek már Isten maga, saját maga mondta, hogy igen, már amikor anyád méhébe voltál már, akkor én húztalak ki, és a többi így. És utána arról is beszélgettünk már, hogy a halál sem véletlen. Annak is mindig megvan a terve, de közben nem tudhatjuk Isten terveit.
1: Nem tudhatjuk, és ott van a szabad akarat is.
3: Igen.
1: Tehát tévedek, amikor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jó Isten, mivel szeret, ezért neki tulajdonképpen mindegy, hogy milyen hosszú az én életem, csak véghez viszi velem azt, amit ő akar, és ha én nagyon tiltakozom, akkor legfeljebb nehezebb lesz nekem.
2: De ez egy nagy dolog, vagy egyáltalán egy egész út, amin végig kell menjél? Tehát egy bizonyos esemény, mondjuk jön egy árvíz. Hát
1: tudta Noé is eleve, hogy mi az, ami el lett vele rendelve.
3: Hát igen,
1: tudta.
3: De erről nekem más a véleményem.
1: Na?
3: Ott nem lehet tudni, hogy pontosan ott az emberekkel foglalkozás volt a fontos, vagy pedig ezzel a bolygóval.
1: A Noéra
3: mert
1: mondod?
3: Ezt úgy tudjuk, hogy
2: de akkor
3: nem,
2: is lehet sós,
3: hogy az egész bolygót csapás átállította Isten a Noé idejében. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy igen, lehet az is, hogy az embereket is azért pusztította el Isten, illetve hát kivette, aztán majd föltámad mindenki ő közülük is, de az egész bolygót átállította, mert mi másképp viselkedünk, mint amikor ott az Éden völgyébe kellett volna viselkedni Ádámnak és Évának.
2: Nem megbüntette az embereket egyértelműen.
3: Hát, és az
2: mert
3: is
2: figyelmeztette előre, és igen, nem hallgattak rá.
3: Igen, igen. Azért, mert nem volt hitük, így van, nem hittek semmiben. Mindent elfogadtak, amit a világ létrehozott, minden rosszat.
1: Nekem
3: és azt mondta az Úr, hogy
2: visszatér, igen,
3: próbáljuk meg újraindítani, hát ha mégis sikerülne itt ezen a világ egy, de nem sikerült.
1: Nekem van egy olyan feltételezésem, sőt szinte érzésem, hogy valahogy, ha a jó Isten mondjuk egy személlyel kapcsolatban valamit nagyon tervez, akkor egyszerűen azt a személyt valahogy így is, úgy is mindenen keresztül a tenyerén hordozva is, de oda viszi, ahova ő azt szeretné vinni. És ha valaki le akarja ütni azt a személyt, akkor odébb teszi a jó Isten. Ha nem tudom, beszakad a föld alatta, akkor is valahogy odébb fújja szinte, hogy...
2: Most eszembe jutott Na? történet. Volt egy lakott terület, és minden leégett, kivéve a templom középen. És ez egy nagyon érdekes, de volt más szituáció is, amikor egy ház maradt meg, és akkor az arról kiderült, hogy úgymond egy hívő ember volt, aki, én úgy mondanám, hogy kapcsolódott Istenhez. Uh-huh.

0: A jó Isten szeret mindannyiunkat, szabad akaratot is adott, ugye? Tehát dönthetünk bárhogy, imában kérhetünk bármit, és ha többen kérjük, azt mondja, biztat minket, megadja. Tehát tulajdonképpen teljesen szabadon lehet tenni mindenféle jót, sőt, mindent.
1: Akkor végül is tudunk olyat mondani, ami biztosan a sorshoz kapcsolódik.
2: A sorsunk az saját, de igazodnunk kell a család sorsához, vagy egy város, vagy egy falu sorsához, meg egy nemzet sorsához, de jó lenne, hogyha az egész világ sorsához igazodnánk, mert Isten azt kérte, hogy mi foglalkozzunk hát az egész világgal.
1: A kivonulás során, amikor az Izrael népe kivonul, akkor ugye nagyon sok csatát kell megvívjon. És akkor is van az, hogy az Úr megmondja, hogy ezt most megnyeritek.
2: Igen, akkor volt egy terv, illetve volt egy szerződés Izraellel, sőt Ábrahámmal kezdte, hogy igen, akkor én megvédelek titeket, de ez csak akkor, hogyha ti is betartjátok a szerződést.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ezzel a fogalommal is, hogy sors, tisztázni kell, hogy ez azt is jelenti, ami velem történik, vagy azt is jelenti, amit én csinálok másokkal. Az is sors.
2: Nem, az döntés.
3: Hát az is sors, ne vicceljünk, hát mindenket persze, hát mert az események folyamatából...
2: Azt, amit te csinálsz, a te saját döntésed alapján, az miért sors?
1: De mert az arany szabály azt mondja, hogy olyat csináljunk másokkal, amit szeretnénk, ha velünk csinálnának. Vagyis, hogy ami a mi sorsunk lenne, azt csináljuk másokkal.
3: Illetve, amit a Jóisten nem enged meg, azt úgy se tudom megtenni, és akkor jut eszembe egy példa amúgy. Én is hallottam, hogy van az ember, aki megáll a templom előtt, felnéz, és hirtelen meglátja, térjetek be hozzám. És akkor eldönti, hogy bemegy. Bemegy, megfordul, hátranéz, és akkor azt látja, hogy ott pedig a felirat Isten hozott.
2: Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy nagy dolog, vagy kis dolog. Ha arra gondolunk, akkor ez egy kis dolog, és akkor ez egy elrendelt dolog lett.
3: De ezt nem tudhatjuk, ezt mi soha nem fogjuk megtudni szerintem, hogy mi a kis dolog, mi a nagy dolog, mert bementél, és ott van egy ember, akivel összetalálkozol, és ő mond neked valamit, és te azt tovább viszed, és abból egy óriási nagy dolog születik a Bibliában, és rengeteg olyan történet van, hogy apró pici dolgokból hatalmas nagy dolgok.
2: Akkor a kis dolgok is sorsszerűek.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Na most akkor, tehát vissza oda, hogy karma, mert behoztad András valami miatt ezt, hogy karma.
1: Mert hogy az egy adott dolog, amivel az ember rendelkezik, és akkor az meghatározza azt, hogy hogyan tovább, hogyan fogja élni az életét, merre fog irányulni.
0: Ez is sántít egy kicsit így, nem? Mert tulajdonképpen ami életünkről alapvetően döntő erő, igen, a Jóisten. És bármi is volt, azt mondod, vagy karma, vagy ez az amaz, bármi is volt, bármi lehet a Jóisten akarata
1: de
0: szerint.
1: Bármiből meghatározzák a jövőnket. Ez, hogyha ebben az életünkben is, ha hozzuk azokat a dolgokat, amiket mi cselekedtünk.
0: Ha.
1: Nem, hát hozzuk, mert úgy fogunk tovább élni, ahogy eddig cselekedtünk.
0: Hát ezt most te mondod így, de tulajdonképpen Pál fordulat van a Bibliában, nem? Tehát, hogy megy az ember, mondjuk Pál, de még sokaknál történt ilyen, és aztán egyszer csak teljesen a gonosztevőből lesz egy teljesen másik ember, mert a Jóisten úgy dönt, hogy megállítja, fejbe kólintja, és kicseréli azt az embert, és akármilyen karmája is volt mondjuk Pálnak korábban, hogy ő maga agyonvágott mindenkit.
1: Hogyan irányította az életét, vagy a cselekedetei alapján hogyan életét irányította.
0: Megváltozott
1: akkor
0: minden.
1: Akkor megváltozhatott, igaz, igen.
2: Hát még akkor arról is beszéljetek, amit hallottunk, hogy ezt jelenti, hogy okozat.
0: Na, ja, hogy ezt jelenti a karma.
2: Ezt jelenti. Okozat az mit jelent nekünk?
1: Az, hogyha valami megtörtént, és annak van valamilyen kihatása valamire, ránk, vagy egy társadalomra, vagy egy bolygóra, vagy bármire.
2: Igen, és amikor beszéltél Szabolcs erről, hogy Isten hogy kezel bennünket, nem? Isten minket szabadnak teremtett. Tehát csak úgy kezel bennünket, hogy együtt vagyunk vele. Ő nem úgy, hogy nem
1: fogja meghatározni.
2: Nem fogja meghatározni az életünket, csak akkor, ha mi benne vagyunk vele együtt. Mert elküldte Ádámot és Évát is, azt mondja, jó, akkor
1: hát
2: szabadok.
1: Így gondoltátok, akkor
2: így van, csináljátok, és ő megmenthette volna őket is, nem és azonnal.
1: Akkor, igen, tehát beleszólhatott volna az életükbe.
2: Mert Isten ilyen világot akar, ilyen világegyetemet, hogy igen, mindenki szabadon maga is döntsön, de ő vele együtt.
0: Tehát ha vele vagyunk,
2: így van.
0: Tehát ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor az ő tervével mehetünk együtt, és hogyha lecsatlakozunk róla, akkor meg mit tudom én, szétesik minden.
1: Hát nagyon jól mondtad, Szabolcs, hogy ha kapcsolatban vagyunk, igen, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy az Y-tengelyen mozdulunk el.
0: Matematikai megfogalmazásokat szerez meg, értem.
2: Jó, nagyon igen, jó szó volt, azt mondta, hogy ráhangolódjunk, és ne bálványistent akarjunk imádni, akiről mi úgy beszélünk, hogy ő ránk hangolódik, majd mindent segít nekünk, nem. Hanem mi együtt hangolódjunk Istenre, és akkor ő segít, de mi is segítsünk neki, mert nagyon sok feladatot bíz mindenkire, aki hisz benne.
0: Na de így akkor pedig az esti, vagy nappali, vagy bármelyik imádságunkban nem is konkrétumokat kellene kérni a Jóistentől, hanem inkább átadni magunkat. Nem most lehet, hogy azt mondjátok, hogy most hogy jön ez ide, de nekem ez úgy jön ide, hogy...
1: Úgy adod át magad, hogy imádkozol.
0: Jó,
1: alapjába véve így adod át magad, és vele együtt vagy, kapcsolódsz,
0: akkor...
1: ráhangolódsz, mindegy, hogy hogyan hívjuk. Az lesz az eredménye, hogy segít, mindegy, hogy mit kértél.
0: Nekem kellene mindig a Jóistenre figyelni, és nem fordítva, hogy én kigondolom, hogy ez és ez legyen.
1: Az én félretetted, és akkor itt az egót is félretesszük, akkor rákapcsolódunk, vagy ráhangolódunk Istenre.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Visszamenjünk a kiinduló pontra, egy picit eleve elrendeltség Pál levele a rómaiakhoz. Innen jöhet egy pici részlet. Eleve elrendeltséghez én tudom kapcsolni.
2: Pál apostolnak
1: 8. fejezet Isten fiainak reménysége szakasz van 30. verstől, sőt a 28-tól olvasom. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
2: Ez azt jelenti feltételezhetően, hogy azt, amit sorsot adott az Úr ezeknek az embereknek, az mindegy, hogy mit csináltak az emberek, azok úgyis úgy elrendeltetett, hogy azon fognak végigmenni.
1: De ez az Isten fiainak reménysége szakaszon belül van, tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, mint ahogy itt írja az
2: akkor
1: Isten
2: elrendeltetett lesz.
1: Fiainak reménysége ez amit felolvastam.
2: Ez a párhuzamosság, hogyha ha kapcsolódunk, akkor elrendeltetett lesz, és akkor minden rendben lesz.
3: Hát igen, mert hinnünk kell abban, hogy Isten nem ember. Ezt így Sámuel proféta is mondta, hogy Isten nem ember, aki becsap téged. De azt is kell tudnunk, hogy az ember megtervez dolgokat, aztán utána hirtelen átállunk. Ja, akkor mégis inkább nem. Istennél nem így van. Amit ő megtervezett, meg főleg amit megígért nekünk, azt végsőkig megtartja.
2: De az első gondolat, vagy az első igen tervezés az mindig megfelelő, gondolod?
1: Igen. Hát az Isten
2: az emberek
1: igen
2: számára? Az emberek számára, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy...
3: Hát nem, az is ebben igazad van, igen, hogy persze, amit mi megterveztünk, azt néha nem le kell állnunk, mert nem jó. Igen, én is kezdettől fogva mindig azért imádkoztam, hogy én igen, csak azt akarom tenni, amit Isten akar, de ha valami rosszat tennék, akkor kérem, hogy akadályozza meg. És ő, igen, azt akadályozza meg, mert hogy ne csináljak rosszat, ami nem jó.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Egy gondolat, hogy azt hiszem ige is van erről a Bibliában, hogy Istenben bízz, ne emberben.
2: Így van.
1: És ez egyébként, de ezt már András, ami beszélgettük.
3: Egy nagyon furcsa beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban. Ez most nem tudom, hogy...
1: Hogy merjünk egy...
3: Hogy kapcsolódik ide
1: a... Hát így, ahogy László mondja, hogy...
3: Az elrendeltetett dolgokhoz.
1: Ahogy amit Isten eleve elrendelt, abban bízhatunk, amit ember mondott, megígért valamit, mondjuk, akár mondjuk én megígérek valamit, az pedig akármennyire is szépítek rajta, az vagy úgy lesz, vagy nem, mert ha a jó Isten úgy dönt, hogy mondjuk kivesz az életből most, akkor hiába ígértem meg azt, hogy ez meg az lesz.
3: Nem tudtam ezt elmondani neked, hogy akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor én hogyan értettem, én bízok az emberekben. Feltételezhetően, hogyha 10-ből egyszer bejött, akkor már úgy is megérte. És én erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a dolgot.
1: Ez jó.
3: Nem tudom, hogy te ebben hogyan látod.
1: Úgy gondolkozom, hogy mindig igyekszem a legjobbat feltételezni, sőt, bele is látni a másik emberbe, sőt, azt is gondolom, hogy ha elkezdjük bele látni a másik emberbe a lehető legjobbat, az meg is jelenik. De közben megcsaljuk magunkat is, egymást is, és ezt gondolom, a Jóisten pedig nem csal meg minket, tehát az, úgy amit... bízni, ahogyan a Jóistenben lehet bízni, úgy csak benne lehet bízni.
3: Csak a kettőnek nincsen egymáshoz semmi köze szerintem. Az teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy ne bízz emberbe, az embertársaidba ne bízz. Ez nem ezt jelenti, legalábbis ahogy én gondolom. László, te hogy látod?
2: Hát, hogy ez a... hogyha megállapodok velük, akkor
1: várhatjuk, hogy
2: de
1: ne
2: nem,
1: is tartja.
2: De az én életemet nem tehetem más emberek kezébe.
1: Na például.
3: Az egy dolog.
2: De... Tehát, hogy ne csináljunk olyan szerződéseket, megállapodásokat bárkivel, hogy emberek kezeljenek bennünket.
3: De akkor az,
2: de
3: azt jelenti,
2: életünket azt...
3: hogy megbízom a másikban, azt mondom, hogy akkor itt és itt találkozunk, megbízok abban, hogy ő is ott lesz. Tehát egy nem fogom feltételezni azt, vagy nem fog az eszembe sem jutni, hogy ő nem jön el, vagy nem fogja betartani azt, amiben mi megegyeztünk. Vagy hasonló lehet az is, amikor, hogy valaki fizet, vagy nem fizet. És akkor ez is egy olyan bizalom a másikkal szemben, amit én általában megadok.
1: Persze.
3: És egy jó párszor már megjártam.
1: Magamról én is azt gondolom, hogy egyébként bízom, de amúgy meg mégiscsak ott van bennem, hogy az ember ember. És én magamból is kiindulva, hogy annyi mindent ígértem. És sokszor az ember már úgy is ígért, hogy közben, ha nagyon őszintén, nagyon mélyen belenéztem volna magamban, már amikor kimondta a szám, hogy igen, igen, majd ez és ez lesz, már akkor tudtam elvileg mélyen belül, hogy nem úgy lesz. De azért mondja a száj. Most már törekszem arra, hogy legalább próbáljak ránézni magamra is kívülről, és legalább ne mondjak olyat, amiről már menet közben is tudom, hogy hát nem biztos, hogy úgy lesz. Hát meg tulajdonképpen nem ígérhetek olyat, nem is én rendelkezem saját magammal, nem? Tehát ha most én bármit megígérek, de a Jóistennek más terve van, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nevében ígérjek a saját testemmel, lényemmel kapcsolatban valamit, én nem ígérhetek. Szándékom lehet. Mondd, hogyha félrebeszélek.
3: Nem, én nem tudom, hogy itt hogyan kapcsolódik az emberhez való bizalom és az Istenhez való bizalom, a kettő én úgy érzem, hogy különbözik.
1: Istenben lehet csak úgy bízni, ahogyan emberben nem. Ebben így megegyezhetünk?
3: Mindenféleképpen, de akkor itt ezt pontosan azt erősítetted meg, amit az előbb mondtam, hogy a kettőt külön kell választani.
1: Külön. Igen. Hát emberekben valami szó kellene rá, hogy mit lehet. Hát bízni, bízunk, oké, így egyszerűen
3: az
1: ugyanezt.
3: Az vezet, az emberek nem vezetnek, legfeljebb megvezetnek.
1: A Zsoltárokban van olyan, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na, mit szóltok ehhez?
2: Így van.
1: Akkor most hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk. Mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.